0: Akarjátok-e, hogy meggyógyuljatok? Ez is egy kérdés Jézustól. János evangéliumából, 5. fejezet, 6. vers. Akarsz-e meggyógyulni? Szerintem ez most érdekes kérdés, mert elvileg persze mindenki, aki beteg, meg akar, de biztosan tényleg mindig, mert egyébként most is tulajdonképpen bizonyos szempontból most is lehet, hogy betegek vagyunk, és most nem feltétlenül ilyen fizikai testi tünet, akarunk tényleg meggyógyulni?
1: Hát biztos, hogy mindenki így kezeli, de Pál apostolnak ő mégis azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem.
0: Na jó, hát ott van a példa, a tövis adatod, de egyébként amikor nagyon öregen fekszünk, vagy nem is olyan öregen, csak mondjuk 70-80-90 évesen már mondjuk öregek vagyunk, fekszünk, kiterülve gyengék vagyunk. Akarunk meggyógyulni? Van ilyen-olyan betegségünk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát én már mennék. Hallunk ilyesmit.
2: És vannak
0: és
2: ilyenek,
0: megy is.
2: Persze.
0: Van, aki azt mondja, hogy jó, hát én maradnék, hát olyan jó ez az élet, szép, meg akarok gyógyulni.
1: Nem, Dimi... én 90 Na? évesen Na? nem mondanám sosem.
0: Hogy?
1: Mert azt mondta Isten, hogy akkor Noé után 70-80 évet fogtok élni.
0: Azt
1: akkor
0: mondta.
1: Én a 90-nél miért kérjem?
0: Mert van lehetőség kérni.
1: Nem, de hát figyeljetek. Mindenki feltámad, ezért a halálról már egyáltalán nem úgy kéne beszélni, mint 2000 évvel ezelőtti időszakban.
0: Hát oké.
1: Nem? Itt mindenkinek tudni kéne, hogy jó, hát a halál az egy nyereség, így mondja Pál apostol, hogy nyereség,
0: róla.
1: Mert ő is érezte, hogy mikor azt mondta neki, ugye Ananiás, hogy Isten üzente neked, hogy mennyit fog szenvedni az én nevemért, akkor erre miért kell nekem szenvedni? Csak akkor kell, és azért, ha szükség van a munkámra. Ha nincs szüksége a munkára, elég volt, kész, akkor azonnal vigyen az Úr magához, hiszen ha meghalok, rögtön feltámadok.
0: De hát arra mindig szükség van, nem ha már kiterülve fekszel, mondjuk 110 éves vagy, de minden nap te imádkozol mondjuk egy ügy érdekében, vagy több ügy érdekében, szükség van a munkádra. Te tartod az imádságoddal, az kézben, irányítás alatt.
1: Hát
0: nem lehet mondani, hogy nincs
1: igen,
0: szükség.
1: De ezt viszont mindig Isten dönti el,
0: na, hát azért
1: hogy
0: mondom,
1: még de... szüksége van a munkára, amit csinálunk, vagy már nem, mert igen. Majd más folytatja.
0: Hát itt a gyógyulás a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Egyszerűen
2: ez
0: csak megkérdezik tőlünk.
2: Ez kérdés volt, egy beteggel találkozott, és ugye
0: na,
2: ezt kérdezte
0: hát de mi
2: tőle,
0: vagyunk a
2: csak hogy akkor, amikor mi ezt olvassuk
0: igen.
2: most.
0: Vagy 35 év múlva.
2: Vagy 35 év múlva, akkor eznek teljesen más értelmet is
0: na,
2: adhatunk, mint például vagy? Az, hogy szeretnénk megtisztulni, meggyógyulni. Szeretnénk-e hozzáfordulni? Szeretnénk-e kinyitni az ajtókat? Uh-huh. Szeretnénk-e megnyílni felé? És akkor ez
0: na,
2: egy
0: köszönöm.
2: Teljesen más kérdés.
0: Köszönöm. Ezért mondom, hogy nem mindenkinek igen a válasza szerintem. Ráadásul itt akitől kérdezte ezt János evangéliumában,
1: nem,
0: Jézus
1: ez megint a hitről szól.
0: Régóta beteg ember.
1: Akarta tőle kérdezni, hogy van-e hited, mert egyébként igen, hogy 30 évig miért kellett?
0: 30-valahány éve volt beteg? 38.
1: Igen, igen.
0: És akkor úgy kérdezte, akarsz-e meggyógyulni?
2: Átadod magad az Úrnak, ezt kérdezi.
1: De teljes meggyógyulni lelked, csak
2: akkor
1: azért,
2: fogsz.
1: Hogyha dolgozni kell utána.
0: Hát azt kell.
1: Ezt kérdezi tőle, akarsz-e aztán... dolgozni?
2: Akarsz-e dolgozni, és azt mondja, hogy
0: vagy
2: igen.
0: Vagy inkább kényelmesen már megszoktad ezt, amiben vagy, és el se tudod képzelni igen. Azt, hogy bármi más legyen,
2: van
0: sőt, nem is akarsz dolgozni.
2: Válasz is, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez így nekem,
0: hát bizony, hogy
2: Isten nélkül fogom tovább tengetni az életemet, és...
0: Ez tulajdonképpen mindenkire igaz, mert szerintem ezt egyre magasabb szinten lehet űzni, nem? Hogy
2: mármint?
0: Egyre közelebb kerülni a Jóistenhez, egyre inkább összhangba kerülni vele.
2: De ha valaki megtagadja Istent,
0: hát
2: nagyon sokan vannak.
0: Ja, igen, oké. Okay.

0: fejezet címe, itt Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Betsada tavánál, és akkor itt valóban egy régóta beteg emberről van szó, és amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hát igen, mert itt tulajdonképpen a hiedelem az volt, hogy aki először, talán a negyedik versben itt van, igen, mert időnként angyal szálla a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségében volt. Ez egy hiedelem volt ott, vagy?
1: Hát, hogyha hát, ma 30 évig csinál, akkor biztos, hogy nem csak hiedelem, tapasztalatuk is volt, igen.
0: Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ma egyébként kórházat is neveznek így. Aztán 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Tehát most János evangéliumából olvasok az 5. fejezetből. Folytatom, mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt.
2: Tehát nem akkor hiedelem, ez akkor most egyértelmű.
0: De egyébként, ha belegondolunk, hát ma is vannak olyan helyek, ahova emberek tömegesen mennek el azért, hogy ott van mondjuk egy szobor,
2: Csíksomlyó, Mária kegyszobor az, ami ott is,
0: tényleg,
2: nek
0: ott is
2: az ereje.
0: A templomban megérintik sokszor
2: a lábát.
0: A lábát.
2: De most hát a lábát olyan, lehet elérni.
0: De és be lehet oda bújni, bekúszni, tényleg.
2: Tehát le lehet Mária kegyszobor előtt térdelni.
0: Milyen
2: ha
0: szép az
2: úgy
0: egyébként.
2: Gondolod, akkor elmondasz egy imát.
0: Térdet hajtunk.
2: És azt, amit kérsz, azt teljesíti számodra. Nagyon sok ilyen tábla van, ilyen köszönő tábla van körülötte, több száz, amelyek, és nagyon sok van, amit még oda ki se tudtak tenni, mert egyszerűen már nem fér, akik megköszönték azokat a csodákat, amelyeket Mária tett.

0: Mondok még kérdést, miért féltek? Ezt is Jézus kérdezi, nem egyszer, nem tudom hányszor, de például Márk evangéliumában miért féltek, még mindig nincs hitetek? Ezt kérdezi Márk 4:40. Miért féltek? De azt is utána Lukács evangéliumában a következő kérdés Jézustól, hol van a te hited, amikor lecsendesítette a vihar?
1: Többször felhívja a figyelmet, hogy ne féljetek.
0: Hát igen.
1: Ugye akkor jogos a kérdés, hogy miért féltek? Miért nem vagytok lecsendesedve?
0: Hát azért, mert hitetlenek vagyunk, szerintem a hitetlenségből jön a félelem. Nem így van?
1: Ha és a félelem fenntartja a
0: hitetlenséget. Igen, így körbe-körbe megy. De amúgy tényleg így van, mert ha masszív, erős, folyamatos hitben tudna lenni az ember, akkor közben nem félne. Nem, mert tudva tudná azt is, hogy pont a félelem az, ami elviszi rossz irányba. Tehát amikor jön mondjuk szembe az oroszlán biztos, hogy megesz, ha félek. De ha nem félek tőle, Laci rázza a fejét, hogy nem.
1: Akkor is megesz.
0: Na, Laci, téged nem esz?
2: Engem biztos nem. Én
0: engem is, én is el tudom képzelni.
2: Megölelni.
1: Megszirogatod, és akkor rendben lesz.
2: Szerintem engem szeretne.

0: János evangéliumában miért kerestek engem? Ez is egy kérdés volt.
1: Ez egy nagyon jó kérdés Jézustól, mert hogyha keresed Istent, akkor nem fogod találni.
0: Nem, ezt mondod, de hát...
1: Ha hagyod, akkor fogod megtalálni. Ha kinyitad saját magad, ha jelen leszel...
0: Magamat kinyitom, oké.
1: Ha teret adsz számára...
0: Teret adok, oké. De keresem is, hogy minden nap mindig előveszem mondjuk a Szentírást, és keresem, hogy minél közelebb legyek hozzá.
1: Tehát nekem egy kicsit a keresés az, ami diszonáns, mert úgy gondolom, hogy ne keresd, hanem engedd.
0: Vagy lásd meg mindenben, hiszen ott
1: például,
0: van.
1: Például, igen.
0: Akkor
1: tehát, ha keresed, akkor az olyan valahogyan nagyon azt jelenti, hogy akarom.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Háromszor is olvashatunk olyat a Bibliában Jézusról, hogy könnyezett, könnyekre fakadt. Én ezután kezdtem el kutatgatni, amikor nemrég találkoztam ezzel a szakasszal János evangéliumában, hogy könnyekre fakadt. Akkor úgy egészen csodálkoztam, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy Jézus sírt, tulajdonképpen könnyekre fakadt. Szó szerint mondom, így van leírva, megírva, Jézus könnyekre fakadt. Pedig ez egy Lázár feltámasztásánál van egyébként ez a szakasz, úgy, hogy tulajdonképpen ő belül, mármint Jézus sejthette, tudhatta, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt, de mégis együtt sírt a többiekkel, könnyekre fakadt. Gondolom nem egy szomorú sírás, hanem inkább valahogy átérezve a többieknek az érzését. Valamiféle ilyesmi dolog,
2: hiszen ő is... Egyfajta részvét nyilvánítása.
1: De nem szomorúság szerintem, hanem inkább érzés,
2: az
1: átérzés.
2: Az emberekkel való együttérzés.
1: Hát ezt csak én mondom így, de azt tudjuk, hogy könnyekre fakadt. Van másik fajta sírás, és Lukács Igen. evangéliumában 19.41, az pedig a város kapcsán Jézus Jeruzsálemet látva is sírt, megsiratta, ott így írja a Biblia, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta.
2: Ez biztos, hogy tényleges sírásról van szó?
1: Hát így írja a Biblia, hogy megsiratta, és akkor van még egy, ahol pedig saját maga imádságában könnyek között imádkozott, Gecsemáné kert, kereszt halál előtt, Zsidók levelében 5. fejezet, 7. vers, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között imádkozott.
2: Igen, ez egy kicsit nagyon erőteljes is, mert azt mondja, hogy hangos kiáltással és könnyek között.
3: Szerintem ezek mind példák nekünk, illetve a tanítványoknak, akik lerögzítették ezeket nekünk, hogy mindenképpen emberként jött Jézus erre a világra.
2: És emberként viselkedik.
3: Emberként.
1: Na de Jelenések könyve 21.4, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, írja a Jelenések könyvében a Biblia. Tehát Isten letörli a könnyeket. Mondhatjuk így?
2: Nem lesznek könnyeink, vagy nem lesz...
1: Hát vagy lesznek, de letörli. Az még szebb szerintem, hogy vannak könnyeink. Nekem az legalábbis szimpatikusabb.
3: Nem ezt mondja. Hát, akkor hogy... már nem ebben a világban fogunk élni.
1: Igaz, mert ez a Jelenések könyve.
3: Így van.
1: Ott már mi
3: ez
1: is
3: Ez már az
1: könyv.
3: Új világról szó, ahol már teljesen másképp. De mondom, itt bizonyítani kellett azt, hogy ezt a világot csak az emberek kezelhetik. Ezért Jézus emberként jöhetett a világra. Nem úgy, ahogy elvárták, hogy akár...
2: Vagy ahogy elképzelték, ahogy hogy egy messiás fog érkezni. Vagy.
1: Akkor tehát itt még van könny, jó is az, hogy van. Letöröl minden könnyet a szemünkről, írja a Jelenések könyve, és halál nem lesz többé, ez sem gyász, sem kiáltás.
2: Következő.
1: Sem fájdalom nem lesz többé, ez a következő létben lesz így, az életünk után, a Jelenések könyve szerint. Hát ide jutottunk, köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Folytatjuk.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Jelenések könyvének 14. fejezetéből, és ott a 6. verstől kezdve terjedően a következőképpen. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizeknek forrásait. És második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadot, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kintben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésség füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Istennek igéje.
1: Mindenki imád valamit vagy valakit. Mózes második könyve, 20. fejezet, 4., 5. és 6. verse mit mond ezzel kapcsolatosan?
2: Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, és 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
1: Köszönöm szépen. Itt nagyon érdekes az a szó van, hogy megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat. A mai világban, amikor ez a járvány terjed, nagyon sokan azt mondják, hogy vajon az Isten büntetés ez, és nagyon sokszor azt mondják, hogy az Isten nem büntet. Mint hogyha egy olyan Istenünk lenne, aki mindig csupán szeretni tud, és aki nem kér számon. Pedig azért el kell mondjuk azt, hogy az oktatásban bizony számonkérés is van, és ha valaki nem tud, akkor vissza kell jönni egy másik vizsgára, pótvizsgára van bocsátva. És az itt szereplő héber kifejezés, amit te mondtál, hogy megbüntetem az atyák vétkeit, az atyák bűneiért a fiakat 3 és 4 nemzedéken át, generációban, az azt jelenti, hogy meglátogatom. De a zsidó ember az okos volt. A zsidó ember azért rájött évszázadokon keresztül, ha a jóisten eljön, és nem előre bejelentett módon, és meglátogatja a mi országunkat, a mi nemzedékünket, annak nem jó dolga lesz, annak nem jó vége lesz. És ezért már az Isten meglátogatása helyett már azt is értették, hogy megbüntetem. Mert ha az Isten meglátogat bennünket, és azért látogat meg bennünket, mert valamit rosszul teszünk, szándékosan, akkor annak lesz következménye. És olyan szépen mondja, de irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem. Tehát a jó Istennek a büntetése és az irgalma az nem egyenes arányban van, még csak nem is egyensúlyban, hanem az irgalom az 1000-szeres a nem irgalommal szemben. István?
0: Itt a leckénk az imádat kérdésével foglalkozik. Ugye ez valahogy úgy van, hogy ez bele van táplálva az emberbe, hogy úgy teremtett meg egészséget, hogy imádatra készen vagyunk. Csak a bűn bekövetkezése úgy tán, az a két kérdés merül fel, hogy amit mondtál, hogy az a probléma, hogy valakit vagy valamit, és ki az a valaki, és ki az a valami. Hát ennek az imádatnak számos példáját találunk, és ezt ma is itt van közöttük, imádunk valamint itt a pénzt, a hatalmat, a önmagunkat, vagy a lehetne sorolni a rockstároktól, a filmstárokig, stb. Tehát imádatra mindig van ez a hajdalóság. De mi, az a lényeg, hogy mi a fókusz az imádatnak. Mert akit imádok, azt biztos, hogy a legjobban szeretjük, amikor figyelmünket leginkább ráfordítjuk, és amiért élünk. És nem mindent, hogy ki van az imádat középpontjában, és ezért van a tanulmányunkban egy nagyon-nagyon jó példa, ez pedig a három férfi a tüzes kemencébe példája, tehát Sadrák, Mésák és Abadnégónak a példája, akik komolyan vették ezt a második parancsolatot, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ne, ez az imádatnak a lényege, hogy ne legyen más istened rajtam kívül, és ne imádd és ne tiszteld azokat. Tehát itt ezért mondom, hogy központi jelentősége vannak ennek az imádatnak, és a leckénk az oktatásról, nevelésről, tanításról szól egész negyed évben, akkor fel kell vetnie azokat a kérdéseket, hogy mit jelent az imádattal kapcsolatosan, hogy mit jelent, hogyan kell végezni, miért olyan fontos, és kit imádjunk. Ezek a kérdések elő fognak jönni a tanulmányunkban.
1: Na, van egy nagyon szép szigeti idézetünk is. Marika, légy oly kedves, mondd el számunkra.
3: A hit biztos útja a tüzes kemencén át vezetett. A kételyt legyőzte a hit, és két dolog történt. Elégtek a kötelek, amivel összekötöztette őket a király, és láthatóvá lett az emberfiához hasonló, ahogy ketté vált a Jordán, megnyílt a Vöröstenger, leomlott Jerikó fala, a bizonytalanságot és kételyt legyőzte a hit bizonyossága. Győzött a hit a hitetlenség felett.
1: Köszönöm szépen, igen.
3: És még az imádat kapcsán jutott eszembe, hogy ugye István említette, hogy mennyi mindent, meg mindenkit imádunk. Olyan könnyen rá áll a szavunk, hogy mit imádunk. És mindent, ugye a régi időkbe, napot, holdat, mindenféle természeti dolgot imádtak az emberek, és olyan tulajdonságokkal ruházták fel, amit az ember kitalált. Ezek az úgynevezett, csak idézőjelbe istenek, ezek nem hallanak, nem látnak. Mégis alá akarjuk rendelni magunkat ezeknek az általunk készített isteneknek. És nekünk meg kell találni az egyedül igaz Istent. Mert ha nem azt imádjuk, akkor ugyanott vagyunk, mint a bálványimádók. És ma is választani kell Sátán és az igaz Isten imádata között. És az jutott eszembe, hogy az utolsó időben egyesek fölveszik a Sátán imádatát olyan formában, hogy homlokukon bélyeg, kezükön is pecsét, hogy a gondolkodásuk, a cselekedeteik nem az Urat dicsőítik, hanem Sátánnak a jegyei.
1: Kimondottan a gonoszt méltatják. Igen, és ez nagyon veszélyes. A magyar nyelvben nagyon sokszor, ha valamit nagyon szeretünk, akkor arra azt mondjuk, hogy imádjuk. Persze nem mi, hanem a magyar kultúrában is nagyon vigyáznunk kell, mert az imádat az egy vallásos tiszteletet adó, az ember részéről Istennek kijáró tiszteletadás. A szeretet pedig az egy megint másik dolog. Ebben is zavar van a magyar nyelvben, mert szeretjük a macskánkat, szeretjük a töltött káposztát, és szeretjük a feleségünket, vagy a férjünket. Pedig ezek más, más fogalmak. A töltött káposztát azt nem kell szeretni, az kedvelni kell. A kutyámat szerethetem, de nyilván mint egy állatot, tehát ott is másképpen kellene kifejezni. Érdekes, hogy a magyar nyelv bizonyos dolgokban rendkívül bő, rendkívül tág. Például, nem tudom én, vannak olyan a marhára, az állatra, valószínűleg az ősi magyar nyelven legalább 30 kifejezésünk van, az egyik leggazdagabb. Vagy a földre, arra is legalább 30 kifejezésünk van. Persze ezek mind jelzős szerkezetek. Na menjünk tovább, és a következő gondolat a hétfői, amelyik így szól, hogy hirdessék azokat a fiaiknak. Itt a Zsoltárokról fogunk szólni, és a Zsoltárok könyvében azt látjuk, hogy vannak ezek énekes, ugye még a magyar nyelven is a Zsoltár, az lanttal vagy hárfával, énekes kísérettel, bocsánat, zenei kísérlettel előadott énekes előadást jelentett. Nézzük a Zsoltárt, itt a 78. Zsoltár első 6 versét.
2: Ászáv tanító költeménye, figyelj népem, tanításomra, fordítsátok felén fületeket, amikor beszélek, mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseiknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak és a felnőnek, beszéljék el a fiaiknak.
1: Köszönöm szépen. Szóval a Zsoltárok azok egy élő üzenetek voltak, és ezeket a történeteket ugye nem leírták, hanem memorizálták. A Zsoltárok könyve rendkívül könnyen memorizálható, tehát észben megtartható, verses formában, dallamos formában, és ezeket tovább kellett adni a gyerekeknek. A mi generációnk talán még tudja, mi, akik már megettük életünk java kenyerét, tehát mondjam azt finoman, 50 felettiek vagyunk, és akkor nem a hölgyekre is tekintettel vagyunk. Mi még emlékszünk, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor édesanyánk összeült a szomszédokkal, és egy tábortűz vagy tűz keretében morzsogatták a kukoricát, és mondogatták ezeket a zsoltárokat, stb., de ma már megváltozott a világ. Pedig ez a világ rendje, hogy hirdessék azokat a fiainak. És lehet, hogy a világ megváltozott, de az alap az nem. Ma is el kell mondani a gyerekeinknek, hogy tabletből, vagy kompjúterből, vagy telefonból, tökéletesen mindegy, az információ menjen tovább.
3: Én elővenném az egyes énekeket, amiket mai napig is éneklünk, hogy annak milyen szövege van, hogy
1: milyen
3: körülmények között keletkezett, és hogy mennyire belénk ragad és szól hozzánk, és annak a szövege az egy imának megfelel a szövege. És amikor örülünk, akkor is lehet énekelni. Amikor meg bánatunk van, vigasztalásra szorulunk, akkor is úgy fölröppennek az emlékeinkből olyan énekek, amik nem véletlenül jönnek elő, de ahhoz ismerni kell az énekeket, és ismerni kell a régmúlt dolgait is, mert ha nem ismerjük, akkor mit fogunk továbbadni?
1: Nagyon fontos az új generációnak új módszerekkel, de valamilyen szempontból tovább kell adni ezeket az üzeneteket. Igen, Marika?
2: Igen, a Zsoltárok könyve, a Zsoltárok azok dicsérő, dicsőítő énekek, amelyeket továbbadtak. Dávidnak nagyon szép zsoltárai vannak, és eszembe jut a Zsoltárok könyve 34. fejezet 9. verse, hiszen szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy Isten jelen van a mi életünkben, és ez a vers azt mondja, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A dicsőítő zsoltárok elsősorban Isten imádják, őt kell, hogy mi is imádjunk.
1: Köszönöm szépen, és gondoljátok el, hogy az ószövetségi időszakban mondjuk a Szent Sátor idején kialakultak különböző családok. Ilyen volt az Aszáf család, a Korá család, és sok ilyen énekes család. Ezek a kis gyerekek, fiú gyerekek beleszülettek ebbe a családba, és egész fiatal korukban tanulták ezeket a zsoltárokat. És akkor kimentek mondjuk a Szent Sátor bejáratához, csak egy bejárata volt, nem úgy, mint a mi gyülekezeteink, hogy 66 helyen hátsó bejárat, oldalbejárat, főbejárat, kisbejárat, nagybejárat, kocsival állunk be, akkor onnan be lehet menni, nem. A Szent Sátort Isten elrendezte, egyetlen egy bejárat volt, és a bejárat körül ott énekelték ezeket a zsoltárokat, és amikor valaki elkezdett közeledni a Szent Sátor felé, és elbizonytalanodott. Miért cégyel? Tehát mindenki látta, hogy most ő oda be akar menni, áldozatot akar bemutatni, tehát bűnt követett el. Vajon milyen bűnt követett el? És ez egy zavaró volt. És azért, hogy ezt a szégyenérzetet, vagy ezt a gátlást levetítsék, le tudják venni, elkezdték énekelni a zsoltárokat, és bátorították, gyere, gyere, gyere! És amikor belépett az illető, amikor legyőzte a szégyenét, vagy a félszegségét, csodálatos énekkel, a leghangosabban énekeltek. És azon gondolkoztam, ha mi a gyülekezeteinknek az udvarára, vagy a bejáratához kiállítanánk ilyen kis kórusokat evangelizációs időszakban, és énekelnének ott a testvérek, akkor lehet, hogy úgy bejönnének emberek, na ha ezek ilyen szépen tudnak énekelni, akkor hát halljuk meg, miről szól oda bent az ige, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt az Ószövetség írása találta ki. Igen? István?
0: Csak egy mondatot még, hogy hát ez zsoltárokról nekem az jut eszembe, hogy ugye a Izraelben az oktatásnak legyen az házi oktatás, legyen az egyházi oktatás. Legfontosabb tantárgya ez volt, hogy hogyan vezette népét az Úr. És mi is hajlandóak vagyunk a feledésre, a múltat elfelejteni. És a Zsoltár is erre hívja fel a figyelmet, mint ahogy tanították is az Izraelbe, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan vezetett minket az Úr. Tehát a régi alap, szoktuk volt mondani, hogy nem a múltat végképp eltörni, hanem a múlt alapjai nálunk.
1: Arra ráépíteni a jelent.
0: Erre kell a jelent építeni. Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem a Zsoltáros.
1: Így van. Jézus idejében már voltak ilyen jesivák. A jesivák azok az iskolák, ahol oktatták a különböző rabbik a maguk tanítványait. Ezek a jesivák, nem egy tömegoktatás volt. És Jeruzsálemben ma is vannak jesivák, nagyon nehéz bekerülni, és nagyon érdekes, egyetlen egy tantárgyuk van, és az nem más, mint a Tóra. A Tórát és a Zsoltárok könyvét, persze, hogy más profétai könyveket is, Ézsaiást, Jeremiást és a többit is, de a fő tantárgy az a Tóra. A Tórából tanulják meg a matematikát, a Tórából tanulják meg a biológiát, a földrajzot, a fizikát, az ember szeretetet, az Isten szeretetet, és képzeljétek el, hogy ezekben a jesivákból kikerült emberek lettek Nobel-díjasok. Azokat nem tanították a kémia bonyolult alapszabályára úgy, ahogy a világi általános iskolában tanítják. De mégis valahogy a Tórán keresztül egy olyan érzék kijutott nekik, és azért el kell mondjuk, hogy a magyarok azért a lakossághoz viszonyítva az egyik legerősebb Nobel-díjas nemzetek közé tartozunk, vagy azok vagyunk, és ezek is zsidók voltak a 99%-ban, és mit tanultak? A Tórát tanulták. És a Tórából megtanulták a matematikát, a fizikát, a biológiát, és kiváló emberek lettek. Tehát amikor mi ezt adjuk a mi gyerekeinknek és unokáinknak, a zsoltárokat, és ezekben található tanítást, akkor nehogy azt higgyük, hogy ezzel nem lesznek okosabbak, és a világi iskolában nem fog kitűnni az ő bölcsességük, hanem pont az ellenkezőleg igenis ki fog tűnni a bölcsességük. Marika, akartál valamit mondani? Nem? Akkor menjünk tovább, és a következő gondolat pedig a keddi lélekben és igazságban. János evangélium a 4. fejezet 21. versétől 26. verséig.
3: Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek.
1: Ha megnézzük az evangéliumokat, akkor Jézus a legkevésbé sem volt nyitott arra, hogy dogmatikai kérdéseket tárgyaljon az emberekkel. Hanem azt mondta, hogy legyen a te hited szerint, nem állt neki dogmatikai kérdéssel beszélgetni, sőt, pláne ezekkel a samaritánusokkal. De most sem ő nyitja meg ezt a kérdést, hanem a samaritánus asszony. És a samaritánus azt mondja, hogy most a Garizim-hegy vagy az Ebál-hegy? Most Jeruzsálem vagy a mi templomunk? Hol az igazság? És akkor Jézus egy nagyon nagy mondatot mond, hiszen ő nagyon jól tudja, hogy meg vannak számolva a jeruzsálemi templom évei és esztendei. És azt mondja, hogy sem nem itt, sem nem ott, hanem szükséges nékünk az Istent lélekben és igazságban imádni. Persze ez nem azt jelenti, hogy a mi szent helyeink ezután nem szent hely. Tehát a gyülekezet, a szószék, az Isten igéje, hogy az nem lenne szent, mert az továbbra is szent, de nem úgy szent, ahogy az Ószövetségben a templom volt szent. Miért? Mert hát nagyon sokszor megveszünk egy családi házat, átépítjük, felszenteljük, és onnantól az Úr házának nevezzük. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádjuk.
3: Van a kis füzetünkbe egy mondat, hogy igazság nélkül a lélek sekélyes érzelgősségehez vezethet, ami főként szeszélyes érzelmekre épít. Ezzel szemben az igazság lélek nélkül élettelen formalizmusba vihet. Tehát mindkettőre szükségünk van.
1: Az igazság az egy veszélyes kétélű kard, mert általában azt szoktuk mondani, hogy az az igazság, amit én akarok, vagy legalábbis mi akarunk, és a rajtunk kívül álló igazság nem létezik. De létezik, de nyilván a Bibliának van egy igazsága az Istenre vonatkozólag, és ezt az igazságot felismerni, nem az általunk kimondott igazságot, ezt követni kell. Most volt ugye október 31-e, Luther Márton, amikor kiszögezte a híressé vált 95 tételét a Wittenbergi vártemplomba. És amikor Luther elindítja a reformációt, akkor azt mondta, hogy attól ments meg, Uram, hogy saját bölcsességemet adjam az embereknek, helyette inkább mindig azt mondjam, amit te akarsz. És ez egy nagyon-nagyon fontos reformátori alapelv lett később, és ma úgy látom, hogy ez az alapelv lazulni látszik, mintha az Isten jelenlétét helyettesíteni tudnánk a saját bölcsességünkkel, vagy az egyházunk bölcsességünkkel, vagy a közösségünk, vagy a gyülekezetünk bölcsességével. Semmi. Az Isten bölcsességét és az igazságát semmi nem helyettesítheti. Az egy önmagában megálló fontos érték. Marika.
3: Egy fontos mondatra hívnám még itt fel a figyelmet, hogy ez a samáriai asszony tudta, hogy fog jönni egy messiás. És azt olyan ritkán látjuk a Jézus életébe, hogy kijelenti magát, hogy én vagyok.
1: Én vagyok. Ráadásul, ha értenénk, amit mond, most akkor hadd mondjam el, hogy a héberben kétféleképpen lehetett mondani azt, hogy én vagyok. Lehetett úgy, ahogy hétköznap kimondták az emberek. És lehetett úgy, ahogy az Isten a Sínai hegynél kijelentette Mózesnak önmagát. Na most ennek a héber kifejezésnek már van egy modernebb Jézus idejében kifejezett dolga, és amikor emlékeztek, hogy Jézust vallatják a főpap udvarában, és azt mondja, hogy én vagyok. Nem hétköznapi mondón, ez úgy hangzott el, hogy ani hu, én vagyok. És amikor a főpap ezt meghallotta, megszaggatta a ruháját, és azt mondja, mi szükség nékünk még tanúbizonyságra. Tehát, és itt Jézus kimondja azt, amit csak az Isten mondhatott ki, isteni módon, hogy én vagyok. István.
0: De érdekes a történet abból a szempontból is, hogy ezért a samáriai asszony megpróbált értelenni a szót. Ugye, amikor ott a kútnál van az, hogy mondta azt, hogy nincs merítő edényed, meg nagyon mély a kút, és erre tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt mondta, hogy talán nagyobb vagy atyánknak Jákobnál, tehát így közeledik a Jézus.
1: És közben szurkált is egy kicsit.
0: És utána mond egy nagyon érdekes mondatot, és ez az bizonyítja, hogy a meggyőzés volt a célja, nem pedig a megszígyedés Jézusnak. Mert egy semleges kérdés feltesz, hogy azt mondja, hogy menj el és hívd a férjedet. Hát ebből lehet sok mindent gondolni, hogy mikor özvegyasszony, vagy elvált, vagy valami, de ebből kiderül az, hogy törvénytelen, erkölcstelen viszont tartott fel. És ebből kristályosodik ki az a gondolat, hogy amit a leckénk is mond, hogy Isten lelke, akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Tehát nagyon fontos a kell szó, ez én meglepetésként mondom, de lélekbe kell és igazságba kell ugrani. És az igazságból még csak egy gondolat, hogy ez tulajdonképpen az is felszólal, hogy fontos az, hogy helyes ismerettel rendelkezünk az Istenről. Mert ez, tudni kell az, hogy ki ő, meg mit kíván tőlük, vagyis számítani kell, számítás, az ismeretek nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy igazságba tudjuk ezt őt imádni.
1: Így van, így van. És ne felejtsük el, hogy ez a nő lesz a misszionárusa, lemegy a városba, és azt mondja, hogy gyertek, itt van egy ember, megmondott mindent rólam, és akkor utána nagyon sokan hittek Jézusban ennek a nőnek a beszédért. Különben nagyon érdekes, ez a Jákob kutya még mindig megvan, nem olyan rég a feleségemmel jártunk ott, és csak érdekességnek mondom, hogy természetesen ott egy ortodox pap ül, és fél homályba lehet lemenni, már a kút körül egy ilyen kis templom épült a kút fölé, és hihetetlenül mély, körülbelül 100 méter mély. Tehát amikor a nő azt mondta, hogy hát nincs mivel meríteni, és a kút mély, hát akkor ő azt teljesen profén mondta. Na most, ha ezt gondoljátok el, hogy Jákob építette. Tehát Jákob Jézushoz képest 1700 évvel korábban élt. És képzeljétek el, hogy Jézus hozzánk képest 2000, tehát 3500 éves kútról beszélünk, és a mai napig adja a vizet. Miért? Mert a víz, az élő víz, az Istennek tiszta beszéde és az Isten igazsága. És ahogy az a kút nem szűnik meg ontani a vizet, úgy nekünk kutakká kell váljunk, hogy élő vizet tudjunk adni, hogy soha többé meg ne szomjúhozzanak az emberek, akik rajtunk keresztül találkoznak a jó Istennel. Menjünk tovább, és a következő gondolatunk, a szerdai, arról szól, hogy szentség ékességben. Krónika első könyve 16. fejezet 23. versétől a 29. verséig terjedő szakaszban egy szép gondolatot találunk.
2: Énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap mint nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden istennél, hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója, fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát, magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Engem nagyon megfogott ez az utolsó két szó, hogy szent öltözetben menjünk Isten elé. És amikor kislány voltam, és elkezdtem gyülekezetbe járni, akkor engem is mindig úgy tanítottak, hogy már előre pénteken el kellett készítenünk a szombati ruhánkat, cipőnket, hogy amikor megyünk a gyülekezetbe, és Isten elé járulunk, akkor ezzel is hát az ő hatalmát, dicsőségét és méltóságát fejezzük ki.
1: Tiszteletünket.
2: Tiszteletet adunk neki, hogy szépen felöltözünk, amikor Isten elé járulunk.
1: Köszönöm szépen. A Krónikák könyve önmagában egy nagyon érdekes, hiszen a Krónikák könyvét a babiloni fogság után állítják össze, és a babiloni fogság, mint tudjátok, az egy teljes megsemmisülést hozott Izraelre, Júda országára. Jeruzsálem romokban hever, és amikor néhány esztendőt, ugye 70 éves volt a babiloni fogság, az azt jelenti, hogy egy jó másfél generációt tartott, de azért a régi öregek még, akik Jeruzsálemben fiatal korukban ott voltak, azok még emlékeztek a babiloni idős korukba, hogy milyen volt az a város, ahol ők éltek. És utána összeállították, hogy miért jutott ide az országunk 500 év alatt. Mert durván 500 év, fél évezred volt a honfoglalás után a királyság korai szakaszában, tehát Saul után Dávid, és az utolsó király, amikor elesik Jeruzsálem, és azon gondolkoztak, hogy hogyan jutottunk idáig. Miért jutottunk idáig? Miért nem menekített meg bennünket az Isten? Miért engedte, hogy minden elpusztuljon? És akkor itt van, és azt kezdi, hogy énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap mint nap. Miért? Mert tudták, hogy lesz egy szabadulás, egy hazatérés, honnan Babilonból. És milyen érdekes, 70 évig eltöltöttek Babilonba, és tudjátok, mi történt? Nem akartak hazajönni. Miért? Jó ment a dolguk. Ott csinálták a bizniszt, csinálták a családi vállalkozásokat, kereskedtek, rabszolgaként kerültek oda, meggazdagodtak, tehetősekké váltak, hatalmas zsinagógákat építettek, szolgáik voltak, már nem ők voltak a szolgák, szolgáik voltak, és nem akartak hazamenni. És aztán rájöttek, hogy azt mondja, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb és nagyobb minden Istennél. Igen, ilyen a mi Istenünk. És ne keseredjünk el, mert ha sokszor ér is bennünket úgynevezett balsors, ha fogságra is kerülünk, akár a magánéletben, akár a családi életben, akár a közösségi életben, ha vannak nehéz pillanatok, lássunk túl rajta, ahogy a krónikás túl tudott látni. A krónikás, ő egy, és nézzétek meg, majdnem ugyanaz, mint a királyok könyve, de mégis más a szemléletmód, és más a gondolkodás. A krónikás könyv leírja azt, hogy a leggonoszabb király a babiloni fogságban megtért, és az Úrhoz kiáltott, és az Úr elfogadta. A királyok könyve inkább, szerzője inkább leharapja a nyelvét, vagy eltöri a pennáját, de nem fogja ezt leírni, hogy az a gonosz király még életének utolsó pillanatában megtér. Én azt hiszem, nyilván és ezzel nem a királyok könyvét akarom lenyomni, és nem a krónikák könyvét akarom felemelni, hanem azt, hogy Isten egy sokkal gazdagabb és sokkal áldásosabb életet kíván nekünk, mint amiben sokszor a mindennapjainkat éljük. Marika?
3: Amikor a zsidó népet vezette az Úr, akkor ugye volt tűzoszlop, volt felhő, és ott lakott közöttük, mert Isten megszentelte jelenlétével ezt a vándorlást. És a sátorról ugye több minden szó esett, és az átlátható volt. Utána felépült a templom. De a templom, az a gyönyörűséges templom, az nem maradt mindig olyan, mert elkezdtek belevinni más dolgokat. És amikor Jeremiás azt mondja, hogy hát kiáltanak, hogy az Úr temploma, hát az Úr temploma, és annyi minden volt benne, hogy oda már az Úr nem megy be. És a új szövetségi nép meg azt mondja, hogy bennünk lakozik Krisztus, mert Krisztus az, aki nem ment el, hanem mindig velünk van.
1: Tehát Isten a szívünkben lakik.
3: Na most milyen a te bensőd? Képes arra, hogy az Úr benned lakjon? Vagy
1: akarod egyáltalán?
3: Vagy nagy takarítást kell csinálni belül is, hogy elvessük azokat a dolgokat, amik úgy hát bűnben vagyunk, és hát rendkívül sok minden ragad ránk, és észre se vesszük. És ezeket át kéne gondolni, hogy nem maradjunk olyanok, amilyennek vagyunk, hanem tisztuljunk meg, és úgy dicsőítsük az Urat. Mert nem lehet kétfelé sántikálni. Azt az Úr megmutatta, hogy Illés idejében is ugye az számon kérte a néptől, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Tehát vagy az Urat imádjuk, és akkor nem fér bele más, de amikor azt mondjuk, hogy na, Jézus és, na most ezt az ést kell eltörölni, mert Jézus mellett nincs és. Vagy Jézus van, ha meg azt mondod, hogy Jézus és akármit hozzáteszünk, akkor ott már nincs Jézus.
1: Ott már egymás mellé rendel dolgok vannak, és az Istent nem egymás mellé kell rendelni, hanem egymás fölé. Tehát fölöttünk van Isten. István?
0: Én csak egy gondolatot emelnék itt ki, hogy tulajdonképpen ez a krónikás szöveg azt is azt mondja, hogy imádjátok az Urat a szent ékességben, az újfutása szent öltözetet mond. Tehát itt arról is van szó, hogy tulajdonképpen a bűn következtében, hát csak gondoljuk az Izraelre, meddig, milyen messze elmentek a gyermek áldozatok bemutatásáig például. tehát hatalmas mértékben, és ez a gyakorlat és az elmélet nagyon fontos, mert látszott és a gyakorlatra az ószövetségi proféták is nagyon hevesen kikeltek, amikor a látszott ellen, amikor a gondolkodási módjuk pedig nem volt a megfelelőképpen. Tehát ez azt mondja, hogy igen, helyesen kell imádnunk az Urat, és nem csak látszott szempontjából.
1: Így van. A zsidóság nagyon sokat tett azért, hogy a látszat szempontjából teljesítse az Úrnak a törvényeit, de mielőtt még a zsidóságot intenénk, nézzünk a mi életünkbe, most a 21. századi Európa életét,

0: Másban. Márk evangéliuma 7. fejezet 5. versétől a 7. verséig. Marikát hallgatjuk.
1: Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: miért nem élnek a te tanítványaid a vénynek hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik: ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva: ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik: szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát.
0: Köszönöm szépen. Szóval azt is mondhatnám, hogy nem volt érdemes Jézusba belekötni a tanítványok hibáján keresztül. Ugyanis a zsidóságnak a mai napig van egy olyan hagyománya, hogy egyetlen ételt sem vesznek magukhoz, amíg folyóvízzel meg nem mossák a kezüket. Ez inkább egy liturgiai, és nyilván ennek megvan a maga higiéniai oldala is, de ez akkor is inkább liturgiai vonatkozás. És amikor mentek a tanítványok, akkor találkoztak olyan helyeken aratnivaló búzával, hogy leszakították a búzának a kalászát, és akkor szépen megették a dolgokat. A hagyomány szerint a rabbik pirkét avót tanításai szerint ezt nem tehették volna, előtte kezet kellett volna mosni. És akkor számon kérik, hogy milyen a te tanítványod? Hogyan tanított te meg? Mit tanítasz te nekik? És akkor Jézus azt mondja, hogy igaz rátok, Ézsaiás, amit azt mondja, hogy ez a nép csak szájával, ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. És ez a Jézusi mondat, ez törként meglep bennünket is, akik próbáljuk az Isten szavát felszínre hozni az életünkben. Hányszor és hányszor tettünk, csináltunk, mondtunk valamit azért, mert látnak bennünket. És hányszor és hányszor nem csináltunk valamit, amit csinálnunk kellett volna azért, mert látnak. És Jézus azt mondja, hogy nem, soha ne azért csinálj valamit, mert látnak, és soha ne azért ne csinálj valamit, mert látnak, hanem azért csináld, mert szereted az Istent, és az a belső tűz, ez a belső ragaszkodás, ez megszólít téged. És itt a tanulmányunkban van itt a bálványimádás az oktatásban arról a címszó, hogy hát nagyon sok tudomány esetleg elűzi az Isten hívőt. Hadd mondjam azt, amikor én 13 éves voltam, abban a gyülekezetben, amiben jártam, volt egy idős néni, ti még biztos hallottatok róla és ismeritek, a Bíró nénit. Nagyon idős volt, és nagyon szerettük Bíró nénit. Mi fiatalok úgy voltunk, hogy Bíró néni mindegyikünk édesanyja volt, mindegyünk mamája volt. Nagyon bölcs asszony volt. És amikor elvégeztem a 8., akkor Bíró néni félrehívott, és azt mondta, hogy fiam, ne menj tanulni, tovább tanulni, mert az iskola téged el fog vinni, mert minél több okos dolgot tanulsz meg, annál inkább az Isten dolgát hátra fogod hagyni. És a Bíró néninek a szavai bizony bennem nagyon komoly vízhangra találtak, de végül is aztán tovább tanultam, de amíg élek, soha nem felejtem el, amit Bíró néni mondott. Mert biztos, hogy az is egy más összefüggésben igaz. De talán azt tudom mondani, hogy minden tudomány az Istenhez vezet. Nincs olyan tudomány, ami ne vezetne az Istenhez. De én a tudomány alatt nem az áltudományt értem, tehát minden igazi tudomány, legyen az biológia, legyen az matematika, legyen az fizika, legyen az csillagászat, legyen az archeológia, minden az Istenhez vezet egy bizonyos szint után. Nézzük meg, hogy a Nobel-díjasok között nincs ateista. Egyszerűen nem létezik. Nincs ateista. Az vagy zsidó, vagy keresztény. lehet muszlim Nobel-díjas, és semmi probléma, mert ő is

0: a monoteista vallást tartja fontosnak. De nem hívő ember, és ugye mi Európában tudjuk, hogy hát ateista, de a világon máshol nem létezik ateista, azt szokták mondani, hogy csak a kereszténységnek a vadhajtása válik ateistává, de amúgy az ateizmus az egy nem, álló, nem önálló hit, nem egy önálló gondolkodási fogalom. Tehát a bálványimádás az oktatásban, az szerintem azt jelenti, ha nem az igazságot mondjuk el az oktatásban, hanem az igazság helyett saját elgondolásunkat, vagy hamis Isten képet próbálunk továbbadni a diákok és a hallgatók irányába. És ez abszolút nem helyes, és Jézus sem bálványimádást tanított a diákjainak és a tanítványainak, az ő hallgatóinak. A tanítványokat így mondták abban az időben, hogy talmudim. A lámad az azt jelenti, hogy tanulni. Talmudim, a tanulók, szó szerint tanítványok. A tanítvány is a tanulni kifejezésből jön. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt ellensúlyozzuk azokat a tanárokat, amelyek az úgynevezett világi iskolákban tanítják a mi gyermekeinket, és erre való az gyülekezetben a gyerekoktatás, a kiscsoportos oktatás, az ifjúsági oktatás. Tényleg, Marika, te hosszú évtizedeken keresztül ezt tetted, és ezt csináltad. És milyen tapasztalatod van a gyerekiskola tanításban, a gyülekezetekben?
1: Nagyon szép tapasztalataim vannak, tényleg hosszú éveken át tanítottam őket, és az egyik budapesti gyülekezetben azt tudom mondani, hogy akiket egészen már 4 éves koruktól tanítottam, 8. korukig, ezek a gyermekek minden szombaton ott voltak a gyermekiskolában, és meg is maradtak a gyülekezetünkben, aminek hát természetesen isteni a dicsőség.
0: Tehát akkor nem csak ott voltak, hanem ott vannak. Nagyon
1: igen,
0: fontos.
1: Igen.
0: Tehát a gyerekeknek megalapozni az Istennel való kapcsolatukat. És már csak egyetlen egy dolog marad, az összefoglalás. Legyetek kedvesek, valaki olvassa föl. Marika?
1: A bálvány az, ami Isten és én közém áll. A bálvány a szívünkben születik. Valami fontosabb lett, mint Isten jelenléte a szívünkben. Ezért a tárgytól nem látom azt, akiért, amiért a tárgy van. Isten a másik emberrel akar összekötni, a bálvány elválaszt a másiktól, Istentől és önmagam igazi értékeitől is. Miért bálványgyár az ember szíve? Az ok, az önzés, aminek zátonyán az öröm mindig elpusztul. Ha az énemet akarom kinevezni a világ tengelyének, az életem értelmét veszítem el, és vele az örömet, mert elveszítettem a fele barátomat, akiben belerejtve megtalálhatom az életem értelmét. Aki bálványt készít, azt gondolja, hogy Istent a tárgyakhoz kötheti, de Isten nem privatizálható. Az önző ember elől elrejtőzik az Úr. Az ilyen ember az örömtelenség sivatagjában száműzi önmagát.
0: Köszönöm szépen. Az Isten tisztelet az oktatásban erről a témáról beszélgettünk, és oktassuk a mi gyermekeinket az Isten tiszteletünk alkalmával a gyülekezeteinkben, vagy akár a családi összejöveteleken is. Megéri befektetni a tanításba, a tanulásba, a képzésbe és a nevelésbe. Az Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkbe, az ő kegyelméből. Amen.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorban. Ezúttal Ipa Hildikót kérdeztem meg, az ő élményeiről fognak hallani.
2: Ipa Hildikó vagyok. A nagyon jó középiskolába sikerült végeznem, Budapesten születtem. A Radnótiba gyakorlóiskolába végeztem, és utána egyetemre mentem matematika-földrajz tanári szakra. Középiskolában szerettem volna tanítani, ami nem sikerült. Rossz időszakban születtem, úgyhogy sajnos ez így alakult. Aztán ezt feladtam, és nagyon sok felé dolgoztam, tervezőintézettől kezdve a ELTE TTK-nak a dékáni hivatalába. Aztán legutoljára könyvtáros voltam, nemzetközi kölcsönzéssel és másolatszolgáltatással foglalkoztam. Először az OMIG-ban, amit megszüntettek, és akkor átkerült az egész társaság a Műegyetem központi könyvtárába. Most már nyugdíjas vagyok, és földrajzi ismereteimet felhasználva próbálkozom azzal, hogy minél több felé eljussak a világba, és mindezt meg megosszam például a József Attila Szabad Egyetem hallgatóival, meg nyugdíjas klubokkal, ilyesmi.
1: Egyiptomban hányszor jártál?
2: Hát ameddig számoltam, az 17 volt, de nem emlékszem, hogy az 17-ben benne volt-e az almási expedíció, amit én nem neveznék igazán Egyiptomnak, mert az egy egészen más dolog, de lehet, hogy az a 18. volt, akkor már nem számoltam.
1: Melyik expedícióra emlékszel a legszívesebben vissza?
2: Hát ami expedíció, hát az tulajdonképpen ez volt, tehát ez az egyiptomi almási László nyomában. Aztán voltunk még ugyanilyen expedícióval Algériában is a Tasszili-hegységben. A fő szempont az volt, hogy ősi sziklarajzokat keresgéljünk és nézegessünk. Nekem emellett még a földrajzi látvány élmény volt fantasztikusan izgalmas mind a két helyen. Azért az almási jobb volt. Változatosabb volt egy kicsit.
1: Milyen volt ez az expedíció?
2: Hát, először is ez egy nemzetközi expedíció, interneten meghirdetve, angol nyelvű és a világ minden tájáról jelentkezhetnek emberek. Nekünk szerencsére egy nagyon kicsi expedíciónk volt, ami azt jelenti, hogy összesen 5 résztvevő plusz a vezető, és hát volt 3 egyiptomi, ugye sofőr, meg kötelező katona, meg ilyesmi, hiszen határterületekre mentünk, először is a Gilfkebirbe, ami nagyjából rajta sincs a térképeken, az ott van a Szaharának ugye a kellős közepébe, de még Egyiptomba, és a másik volt az Uveinát, ami 3-as határ, egyiptomi, szudáni és líbiai. Az expedíció résztvevői között volt egy dán hölgy, egy francia hölgy, egy finn férfi, meg egy angol, meg voltam én, plusz a magyar vezetője a csoportnak, úgyhogy ez így nézett ki, nagyon klassz volt, szóval tényleg sivatagi formáktól kezdve az ősi rajzokig gyönyörűek voltak a rajzok. Például voltunk abban a híres barlangban, amit Almási fedezett fel az úgynevezett úszó emberek barlangjába. Na hát az persze közel sem volt olyan, mint amit a Angol Beteg című filmen felépítettek és megrajzoltak, de van dokumentum, szóval nagyon klassz volt, és egyáltalán hát ez a sivatagi dolog, sátraztunk természetesen, mindenkinek volt egy saját, általában kupola sátra, és hát azt föl kellett verni. Akkor napi 3-szori étkezés, reggel, délben hideg, és akkor este volt a főzőcske, de előtte naplementekor, pontosan naplementekor mindig fölmásztunk egy bucka tetejére, vagy valami klassz helyre, és akkor ott jött egy kis koktélozás, és utána kezdődött a főzőcske. Úgyhogy az már a sötétben a naplemente után volt. Szúnyogok meg ilyesmik egyetlen egy helyen volt, nem is szúnyog volt, hanem egyetlen egy helyen kellett ilyen fejvédőhálót felvenni a legyek miatt.
1: A nyilvégy?
2: Azon az egy helyen igen, és azok olyan nagyon ronda fajtájú kis legyek voltak, olyan embernek szemébe mászos meg ilyesmi, tehát ezt kellett elkerülni azzal, hogy kötelező volt egy ilyen fejvédőháló. Lehetett volna állítólag vásárolni is, de hát nekem a barátnőm volt egy szép fehéret, a többinek meg zöld volt, úgyhogy én kitűntem közül ebben a fejvédőhálóval. De nagyon érdekes volt, és még az külön izgalmas volt, hogy előttünk körülbelül egy vagy másfél hónappal valami kis eső esett ott arrafelé, tehát ott nagyon a déli ritka. Része. Nagyon ritka, igen. És ennek a nyomait megtaláltuk növényzetben. virágok voltak. Volt egész picike, olyan, hogy 2-3 centi volt a növényke a virágjával együtt, de olyan is volt, hogy én mellé le tudtam guggolni, és nekem 3/4 ért a virág, és óriási féltenyérnyi levelekkel. Gyönyörű, pici, keresztes virág, lila. Úgyhogy hát a vezető mondta, az Borai András, aki akkor már körülbelül a 20. expedícióját vezette ilyen típusút Egyiptomba, azt mondta, hogy ilyen zöldnek a Szaharát ő még soha nem látta. Úgyhogy nagy mázli volt, 2 mázli. Kevés emberrel voltunk, és még zöld is volt a sivatag.
1: Fantasztikus. Mekkora területen volt ez a zöld előrész?
2: Volt, ahol egészen apró, ilyen kisújkörömnyi kavicsok között voltak, egészen picike növények. A másik pedig az a bizonyos elveszett vádi volt, amit Almási próbált repülőgépről is megtalálni, és abba voltak a nagyobb növények. Tehát az tulajdonképpen...
1: Ez az
2: zarzura, igen. Tulajdonképpen hát ez 3 ilyen egymásban nyíló völgy volt, és ott az egyikben voltak ezek a nagy virágok. Ott kaptunk aztán este egy olyan homokvihart is, hogy nem lehetett főzőcskézni, úgyhogy akkor hideg vacsora volt, be kellett ülni a dzsipekben, mert ott mese nem volt, és egyszerűen láttuk, hogy jön a fekete felhő, és akkor gyorsan be a kocsikba, és akkor aztán jött a homokvihar szépen. Na, a sátorba azért nem tudott bemászni a homok, úgyhogy ezért ez jó volt.
1: Azt szerencse, hogy jön.
2: Hát igen.
1: És milyen utakon? Hogyan lehetett tudni, hogy merre lehet járni egy sivatagban?
2: Egyrészt volt olyan rész, ami keresztül vezetett mondjuk a Gilfkebérnek az egyik szélén, de hát ez olyan széles volt és tele volt autónyomokkal, hát rengetegen járkáltak akkor, még olyan biztonsági helyzet volt, hogy nagyon-nagyon sok ilyen, vagy akár előkelőbb expedíció is, mert én hallottam olyanról is, hogy ágyat vittek, meg hűtőszekrényt, meg mit tudom, mit igaz, hogy nem láttak semmit, de az egy más kérdés. Láttam egy ilyen beszámolót egyszer. Szóval olyan is volt, aztán volt GPS-ünk természetesen, és az egyiptomi iroda, aki szervezte ezt az egészet, ő megfelelő ismeretekkel rendelkezett, és hát a mi vezetőnk is már 20. expedícióját szervezte oda, tehát már csak megtanulta, hogy mi jól merre van. És neki kifejezetten voltak olyan expedíciói, szerencsére a miénk nem az volt, ahol felfedezni mentek. 2 vagy 3 napra vitték a vizet magukkal szépen a hátizsákba, és másztak megfelelő helyekre, ahol még nem járt senki, hogy hát van-e most esetleg sziklarajz. Na, nekünk viszont bemutató túra volt, tehát amit eddig felfedeztek, azt mutatták meg, úgyhogy ilyen nem volt, hogy több napi cuccot kellett volna már, mint a hátunkon vizet vinni, hát a víz volt a legfontosabb. Reggel mindig volt kávé, tea, persze, és hát mindenki kapott napi 3 liter vizet, amivel azt csinált, amit akart, vagy a fejére öntötte, vagy megitta. Amikor 40 fok fölött volt a hőmérséklet, akkor kaptunk még plusz 1,5 litert. Úgyhogy ez volt a ellátmány. Nagyon meg volt szabva, hogy miből hány darabot szabad vinni magunkkal, mert ugye hát a jeepnek annak meg volt a megfelelő térfogata. Tehát azt mondták, 4 póla 16 napra, és kész. Váltogattuk. 4 naponként előkerült ugyanaz a póló, de a sivatag annyira tiszta, és nem voltunk egyáltalán büdösek, vagy ilyesmi, izzadtunk, de egyszerűen nem volt szag.
1: Ez hogy lehet, hogy
2: nem tudom, nem tudom. Tiszta volt. Jó, hát természetesen homokkal mosogatunk, meg ilyesmi, hát ez nyilvánvaló, de nem tudom, hogy miért, de ez volt a tapasztalat.
1: Ez nagyon érdekes, meglepő.
2: Igen, én is meglepődtem.
1: Sivatagban máshol jártál, más irány, más helyeken?
2: Hát
1: Egyiptomon belül az oázisokra.
2: Hát gondolok. Egyiptom, igen. Az összes oázist végigjártam, mind az 5+1-et, mert ugye a fajunk nem nevezhető igazi oázisnak, mert ugye van élő víz összekötetése a Nílussal, de az összes többit meglátogattam minimum 2-szer, de inkább 3-szor. Hát aztán Egyiptomon kívül persze Szíriában, meg Jordániában, ott is voltunk sivatagban. Aztán most legutoljára Nyugat-Kínába is sikerült elmennem a Taklamakánba. Sivatag, hol volt még sivatag? Ja, igen, Dél-Amerikában volt sivatag, Chilében, Atacama, igen. Az is volt jó, hát a Tasszili fennsíkot is lehet sivatagnak nevezni, mert hát ott is csak ilyen bizonyos medencékben, úgynevezett guelfekben volt víz. Az érdekes volt, az esőből visszamaradt, és hogyha a felszín alá ment az ember, akkor lehetett tiszta ivóvizet szerezni, pedig a felszínén úgy nézett ki, hogy az valami gáz, és nem. Semmi bajunk nem lett tőle.
1: Szahara, az egyiptomi rész. Mennyiben más, mint a többi sivatag? Tehát mi az, ami sajátossága ennek az egyiptomi sivatag?
2: Hát először is, hogyha az ember azt mondja, hogy azt a szót mondja, hogy sivatag, akkor mindenki leginkább a végtelen homoktengerre gondol. Na most hát ez persze nem így van, hanem inkább ilyen kavicsos, köves, helyenként sziklás, de viszont a Szaharának van egy olyan része, elsősorban Egyiptomban, az úgynevezett nagy homoktenger, ahol vannak ezek a 60-70 kilométer hosszúságú és legalább ugyan 60-70 méter magas, talán még magasabb dűnesorok, amin úgy keresztül nem lehet menni, hanem meg kell kerülni őket, és ebből nagyon sok van, és egy meghatározott irányban párhuzamosan futnak ezek, a légi felvételeken lehet látni, hallatlanul érdekes. Egy ilyennek a tövébe sikerült kétszer is sátrat verni, és amikor úgy messziről az ember lefényképezte, akkor is picike pontocskát a sátrat, és akkor ott magasodott mögötte a homokdűne, amire persze reggel föl kellett vászni, hogy az ember még nem a feje fölött lévő napban lefényképezett, tehát hogy a formák is látszanak, mert ugye vagy alkonyatkor, vagy pedig kora reggel kell dűnéket fényképezni, gyönyörű parabola, buckák, és így tovább.
3: Az és így tovább alatt mit kell érteni? Mint földrajzosztak ember.
2: Hát vannak ilyen hosszú válna hát nevű alakú dűnék is, vagy van olyan is, ami olyan, mintha csillag alakú lenne. Szóval a ilyenek vannak. Fogalmam nincs. Valószínűleg valami speciális széljárás lehet, mert hogy pont a csillag hogy jön létre, ezt így nem tudom, mert a többi az teljesen egyértelmű, ezek a parabolabuckák, meg ezek a hosszúk is, ami a nagy homoktengerben van, hát az a nagyon-nagyon sok ideig, a sok idő az lehet, hogy évszázadok, milliók alatt lévő egy irányba fújó szél. Valamikor a 60-as években vagy körülbelül akkor a National Geographic csinált valami mérés sorozatot, hogy mérték valamelyik oázisba, talán a Bahariába, hogy működik ez a szél, és hogy mindig egy irányba fúj, és hogy hány centimétert megy évente, szóval ilyet csináltak. Ez is érdekes volt, és ott például a Bahari oázisban láttuk azt is, hogy az a bizonyos egy irányba fújó szél, az hogy nyeli el a öntözött művelt területeket, tehát ott a bizonyos mondjuk datolya pálmák ott kiálltak a homokból, úgy nyakig benne a homokba, és hát akkor tovább kellett menni a házakkal is, meg az ültetvényekkel is, mert hát a homokat nem lehet megállítani, és az utakat is befújja a szél a homokkal, úgyhogy nem egy olyan út maradványt láttunk, ahol szépen a dűne rajta keresztbe átment. Eltemette az utat, régi aszfaltutat, úgyhogy ilyen is volt.
3: Említetted a datolyapálmát. Az ókori Egyiptomban a sivatagi utak során volt olyan útjelző, hogy ott van egy fa, és annál a fánál kell elfordulni, vagy ott lesz egy találkozó, vagy akármi, tehát ezek...
2: Jelzőfák, jelfák.
3: Nagyon fontos volt a sivatagban az a kevés fa, hogyne. Ami volt. Találkoztatok ilyennel?
2: Igen, találkoztunk nem jelzőfával, de amikor ezen a bizonyos almási expedícióba vettünk részt, akkor Uveinátban volt egy völgy, ahol nem datolya pálmák, hanem ott szikomorfa volt. Volt, ami már meghalt, de olyan is volt, ami élt, tehát zöld levele volt, meg termése volt, szóval ilyen is volt. Pedig ezek esőoázisok, szóval ott nincs forrás, tehát ha, mit tudom én, 10 évenként most mondtam egy számot, esik valami kis eső, akkor azt ők szépen felszedik, és abból élnek.
3: Térjünk vissza a Nílus völgyébe. Merre felé jártál
2: itt? Egyiptomban elég sok felé sikerült eljutnom, gyakorlatilag Abu Szimbeltől a Nílus deltáig, és hát fontos régészeti helyeket, mondjuk nem csak az, hogy Luxor meg Asszuán, meg hát ugye Kairó környékén Géza, Memphis, Szakkara, hanem meg például Közép-Egyiptomban, ami azért sose volt könnyű dolog oda eljutni El Minia környékére. Mert amikor egyedül voltam Egyiptomban, meg a barátnőmmel mondjuk 2002-ben, 2000-ben, akkor bizony ez a konvojos dolog volt, hogy ugye volt a Hatshepsut templomnál az a turistákat megölő vérengzés, és akkor onnantól kezdve a turista buszokat egy rakásra terelték, és akkor együtt kellett menni adott időre az egyik helyről a másikra, mondjuk Hurgadából Luxorba vagy valami, de ez egy marhaság volt természetesen, mert hol lehet a leginkább megtámadni sok embert, ahol együtt vannak. De hát az rengeteg embernek adott munkát. Ugye a katonáknak, az őrzőknek, a nem tudom én kinek, ezt csinálták el több mint 10 évig. Na szóval Miniába nehéz volt eljutni, és hát onnan akkor persze elmentünk Beni Hasszánba, megnéztük a középbirodalmi sírokat, meg ott van egy Hatshepsut templom, azt is megnéztük, elgyalogoltunk a sivatagba. Aztán akkor voltam természetesen El Amarnába, hogy sikerült megnézni a északi sírokat, a déli sírokat, meg az úgynevezett Eknaton sírt is, most már olyan gyönyörűen ki van építve. Aszfaltút vezet, vagy legalábbis valami borított út ahhoz a sírhoz. Hát amikor én először ott voltam, akkor még azért oda gyalogolni kellett rendesen, vagy pedig bérelni valami ócska járgányt, hogy odáig elvigyék az embert, mert azért a déli meg az északi sírok azok messze vannak egymástól, és hát ködben van még ott a palota romok, amiből hát gyakorlatilag káigérő alapfalak, meg egy oszlop felállítva. Körülbelül ez maradt, de hát például a déli sírok közül a 25-ös számú, az Ajnak a sírja, hát az valami olyan gyönyörű, az a bejárati dombormű, hogy fantasztikus, és hát ott van felírva talán a legteljesebb változata az Eknaton himnuszának, szóval az egy külön szám volt, hogy oda sikerült eljutni. Közép-Egyiptom, hát hol is voltunk, még volt, amikor El-Kabot is sikerült megnézni, tehát a várost is, meg a sírokat is, aztán a Szilszilai kőbányába jutottunk el mind a két partján a Nílusnak, az is izgalmas volt.
3: Milyen egy kőbánya?
2: Hát hatalmas, nem tudom, 10-20 méteres függőleges sziklafalak, mintha termet lennének, hát nincs teteje természetesen, szóval ahogy ki tudták a mészkötömböket onnan vágni. Tehát egyszerűen teljesen függőleges falak léteznek, hát nem labirintusszerűen, de szóval azért olyasmi, és különböző fáraóknak, konkrétan nem emlékszem a nevükre, de sztéléik találhatók, főleg a nyugati oldalon. Aztán ott egy kicsi sír is volt, amiben nem bemenni, csak benézni lehetett. Szóval ez érdekes volt. Aztán természetesen Eszna et Fukomombo, ott voltam többször is, és még egy nagy húzás volt, hát ez régen kicsit nehezebben ment. Én nagyon szerettem volna megnézni a Aszuán és Abu Szimbel között azokat a aszuáni gát miatt megmentett templomokat, a Dakkait, az Edderit, a Madát, amit ott két kupacba összehordtak, meg még egy sírt is megmentettek ott, és hát nem lehetett oda eljutni, mert ugyan út volt, csak nem engedélyezték. Hajóval kellett menni, ami akkor, hát nem tudom az most pontosan, hogy hány éve volt, de valamikor talán a 90-es években, hát az napi $100 volt a hajó. És hát csak egy fél napot sikerült lealkudnom, hogy ne kelljen délbe beszállnom azért, hogy a hajón alhassak, és azért fizessek egy $100, mikor másnap csak reggel indult a hajó tovább a Szuánból, és akkor reggel kivittek a taxival a hajóhoz, tehát ennyit sikerült alkudnom. Hát most már persze nagyon jó el lehet menni, mert most már engedélyezik a turistáknak, most már könnyű. Hát én ezt már régen csináltam meg, de nagyon érdekes volt.
3: Hogy néznek ki most ezek a helyek?
2: Jól emlékszem, akkor az az amadai, amelyik valami olyan fantasztikus faragású domborművekkel és hieroglifírással van díszítve, és ennek a külön érdekessége az volt, hogy nem egy túl nagy templom, de az volt az érdekesség, az az egyetlen épületet a franciák síneken vitték följebb, tehát a mostani Nasser-tól szintje fölé talán valami 6 kilométert, hogyha jól emlékszem, szóval az egy nagyon hosszadalmas munka volt, az valószínűleg az amadai volt. A Dakka és az Edder az második Ramszesz. Nem olyan főművek, mint mondjuk az Abu Szimbeli, de hát érdekesnek érdekes volt, és kár lett volna értük, hogyha azokat nem lehet látni. Na most már szerencsére lehet.
3: Na ez nagyon nagy öröm. És Filét?
2: Ó, hát Filét. De azt láttam különböző variációkban. Legelőször, mikor voltam Filé szigetén, akkor volt tervbevéve az áthelyezés, és odaig jutottak el, hogy körülvették egy gáttal, és már ki volt szivattyúzva belőle a víz, csak a gát tetejéről lehetett belenézni. És akkor aztán volt a következő fázis, amikor már áthelyezték, és akkor hát ugye hajóval kellett azt az új szigetet megközelíteni, ami megpróbálták olyan formára kiegészíteni, amilyen az eredeti Filé volt, és hát ott felépítették ezt az egész templom együttest. Hát a keresztény emlékeket az csak valami jelzésszerűen valamit tettek át, a többit azt elnyelte a Nasser-tó vize, de hát a Ptolemaiosz-kori, elsősorban Ptolemaiosz-kori és római-kori együttes az teljesen gyönyörűen megmaradt, szóval Filé az nagyon szép.
3: Aszuánban merre felé jártál még, mit néztél meg?
2: Hát Aszuánban ugye kötelező megnézni az aszuáni gátat természetesen. Jó, hát ez mondjuk a korábbi időszakban volt inkább olyan, hogy hát akkor ugye szocialista segítség mi egymás, szóval ezt meg kellett nézni. Aszuán nekem nagyon tetszik tájképileg. A Nílusnak az első kataraktája és azok a szigetek és a gránitsziklák az valami fantasztikus. És hogyha az ember a városnak a szélén, a partján végig megy, ott egy szép parkot alakítottak ki, és ott olyan gyönyörűen legömbölyített pusztulás formái a gránitnak figyelhetők meg. Aztán ott van ugye a Kitchener-sziget, vagy Botanikus-sziget, ami hát egy nagyon kellemes hely. Lehet sétálni a királypálmák között, meg mindenféle virágok vannak, szerencsével még ibiszeket is, azaz kis kocsagokat is lehet látni. Aztán egyszer sikerült elmenni a kőbányába, ahol volt egy befejezetlen koporsó, meg a befejezetlen obeliszk, meg még egy szobor is, tehát az két különböző helyen volt. Aztán természetesen áthajoztam Elefantinére, ott meg kellett nézni a múzeumot, meg a romokat, meg ami fel volt oda telepítve, építve, vagy darabokból összerakva. Aztán akkor a túlsó parton az Aga Khan mauzóleum, meg ott a Szent Simeon kolostorát, és sikerült megnézni, de az csak egyszer. A jó hosszú gyalogút, tűző napon, szóval ott azért mindig rendesen süt a nap Aszuánban.
3: És a nemesi sírok?
2: Hát azok természetesen. Most már rendesen meg vannak számozva, ki van építve, úgyhogy az is érdekes. Legalább kétszer láttam, lehet, hogy háromszor.
3: Milyen különbséget tapasztaltál a különböző időszakokban tett látogatásokból?
2: Ezt elsősorban talán az oázisokban tudnám lemérni, tehát a nyugati völgy oázisaiban. Amikor először voltam egyedül Egyiptomban egy hónapig, az 1987-ben volt, akkor nekem kifejezett célom volt, hogy azt feltétlenül meg akarom nézni, mert volt egy cikk a National Geographicban valamikor a 80-as években, és hát az, mint a földrajzos lelkemet ugye felizgatta annyira, hogy oda muszáj elmenni. Hát ott is volt a késői római kori sírok, a templom, ilyesmi, elsősorban Kalgában meg Daklában, de amikor én oda mentem, akkor gyakorlatilag erről nem lehetett tudni semmit. Tehát könyv az semmi nem volt. Volt az a cikk a National Geographicban is be volt fejezve. Akkor el kellett menni a régészeti hivatalba, ott kellett keresni valakit, aki az oázisoknak a tudora, és hát akkor az elmesélte, hogy honnan indul az autóbusz. Hát minden nap azért nincsen, de mondjuk 2-3 naponként van így az oázisok között, és akkor sakkozni kellett, hogy mikor milyen irányba, mert volt, ami Baharián keresztül ment, tehát északról volt, ami pedig Assziúttól ment, tehát délről észak felé busz, úgyhogy ezt kellett mindig kisakkozni. Akkor még annyira lehetetlen volt a szálláshely, szóval maximum volt egy kormány vendégház, és akkor a luxusnak számított a vaságyaival, nem volt emeletes ágy, mondjuk azt azért megúsztam, és hát ott közlekedés semmi. Meg kellett keresni akkor a régészeti felügyelőt, és akkor valahogyan szerezni egy kocsit, amivel aztán elvittek ide, vagy amoda, mert hát több kilométerre voltak ezek egymástól, és hát azt nem lehet egy gyalog megtenni, mondjuk például a Daklában. Aztán helyenként ott is voltak ilyen homokformák, tehát dűnék, de nagyon kevés, tehát az ember azt várná, hogy ott elmegy az úton a sivatagi oázisok között, és akkor ott majd a homoktenger, hát ott nincs még homoktenger. Úgyhogy ilyen segítségekkel sikerült a különböző helyeket végignézni, ami kimaradt, és lehet, hogy már nem is fogom tudni sose, az a Kargában lévő római erődök, szóval abból egyet sem láttam.
3: És mi volt, azok... láttál?
2: Hát, ha én azt mind el tudnám mesélni.
3: Csak egy részét.
2: Kargában, ami igazán érdekes, az a Hibisz templom, és a másik pedig az a keresztény temető, a 4.-5. századból való ezekkel az agyag vagy vályogépítményekkel, ahol két olyan sír van, ami festve is van, az egyiknek a mennyezet, a másiknak meg a oldalán is vannak különböző bibliai jelenetek elsősorban. Tehát, és maga a temető is a formáival nagyon érdekes, tehát ahogy kiképezték a különböző sírudvarokat, kis kápolnákat, szóval ez mondjuk ott Kargában az érdekes. Tovább nem jutottam ott, sajnos.
3: Mutat nem láttad.
2: De igen, az Daklában van, az a főváros. Mármint, hogy Daklának, mint olyannak a fővárosa. Ott voltam abban a kormány vendégházban, és ami ott a meleg forrásnál van, az egy ilyen képített valami. Hát most már nem tudom, hogy néz ki, mert régen voltam ott utoljára, de ilyen jó vasas vize van, úgyhogy fürdőruhát mindent rendesen befog, és jó valami 39 fokos vize van. Aztán ott megnéztem egy nagyon szép forrást, ami közel van a depresszió, azaz hát az oázis süllyedéke falához. Ilyen datolja pálmás, az természetes forrás, szóval az az egyik legszebb. Mert most már egy csomó helyen a tízikutakat furtak az oázisokban, tehát azt a bizonyos vízkészletet, ami állítólag ott van a Szahara alatt, arra most már próbálnak vigyázni, mert hogy az olyan ősi víz, hogy az nem képződik újra, szóval annyi eső nem létezik még a trópusi övezetben sem Afrikában, hogy az pótlódjon, mert először akartak egy második számú Nílus völgyet, hogy majd felfejleszik az oázisokat, de erről most már letettek, úgyhogy ez nincs, hát azt láttam. Aztán Muzavagának a két római kori sírját sikerült megnézni. Megint csak mindenféle segítség kellett ahhoz, hogy hát egyáltalán oda eljutni, aztán meg, hogy ki is nyissák, meg be is engedjenek, meg még fényképezni, és stb. Stb. Szóval azért az...
3: Hogy lehet ilyen segítséget kell?
2: Akkor még nem volt ilyen nagy turista forgalom, és akkor elég volt az, hogy mondjuk Kákosi professzornak az ajánló levelével az ember elment az ottani aktuális régészeti felügyelőhöz, és hát akkor így megkapta a segítséget. Hát most már ilyen ajánló levél senkitől nincsen Magyarországon, úgyhogy boldoguljon mindenki úgy, ahogy tud, vagy nem tud, szóval. Ez most már nagyon nehéz. Voltunk még több helyen is, például volt egy Ptolemaiosz-kori templom, ami félig be volt süllyedve a sivatag homokjába, azt egy kicsit kiásták, és az oszlopokon lehetett látni a megfelelő isten alakokat, meg a hieroglifákat. Aztán egy kis Mohamedán temetőt is sikerült ott megnézni, akkor azt hiszem a 6. századból való masztabákat is feltártak, ott valahol Mut környékén. 6. dinasztia. Nem, 6. dinasztia, nem század. És volt, téglapiramisok voltak ezek, és volt, amit helyreállítottak úgy, hogy például a sírkamrához le lehetett menni, tehát úgy kiásták magát a belsejét. Aztán olyan is van köztük, ami áll, mint téglapiramis. Hát jó, persze, ez már egy kicsit. De hát vályog téglából. Hát körülbelül ennyi volt Daklában. Akkor a Farafra az a picike oázis, ahol hát egy régi római erődnek a fal maradványait lehet meglátni a forrás körül, meg ott a gyönyörű kerteket, meg hát azt, hogy ugye az Artézik útból hogy vezetik végig csatornákon a kertekhez az öntözővizet. Ott ezt lehet látni, de hát a legnagyobb szám az onnan 40 kilométerre a Fehér Sivatag. Oda is eljutni. Ha az embernek nincs egy saját autóbusza vagy saját kocsija, akkor az már macerás. A legelső alkalommal nekem ott meg kellett keresnem ajánlásra az ottani angoltanárt, megvártam, amíg befejezi az óráját, és akkor utána délután velem foglalkozott. Ami azt jelentette, hogy kellett volna egy kocsit szerezni, ami elvisz arra a 40 kilométeres útra. Na most akkor Farafrába volt 5, azaz 5 gépjármű, amiből egy rossz volt, a többi nem volt otthon Farafrába. Úgyhogy a tanár szerzett 2 motort, és a 2 motorral a hátsó ülésen mi szépen elmentünk a Fehér Sivatagba megnézni a gombasziklákat, stb. Alkonyatkor indultunk volna hazafelé, naplemente ott ért természetesen, és akkor ránk sütétedett az úton, és elfogyott az egyik kocsinak a tankjából a üzemanyag egyik motornak, igen. Aha. És akkor aztán ott várni kellett az országúton, míg egészen véletlenül jött egy autó, és akkor onnan szereztek pár deciliter üzemanyagot, és aztán visszakerültünk Farafrába. Szóval ilyen kaland is volt. De hát ez a Fehér Sivatag az mindent megért. És egy sokkal későbbi alkalommal egy olyan kétnapos kiránduláson voltunk, amikor mint éjszakáztunk a Fehér Sivatagban, hálózsákban, sátor nélkül, az úgy szépen megvolt a matracokkal, paravánnal megvolt oldva, akkor ottan sütőgetés, vacsora, amint csirkét sütöttek, és akkor jött a kis herceg rókája, hogy kunyerálta a csontokat. Tényleg van fényképezve, megvan a kis herceg rókája, úgyhogy, de hát az valami káprázatos volt maga az alkonyat, és szerencsére volt egy pár felhő az égen, és akkor olyan szép színesen ment le a nap, és hát a nap kelt, tehát akkor nem volt felhő, mondjuk, akkor csak a színek, úgy ugye először a vörös, aztán utána kifehéredett a Fehér Sivatag, úgyhogy ez nagyon izgalmas és nagyon szép volt.
3: Most akkor egy kis zenét hallgatunk, és folytatjuk a beszélgetést.

0: folytatjuk műsorunkat, és az oázisoknál tartottunk, hogy több oázis van is voltál, akkor még a Fájumról, ami ugyan nem rendes oázis, de mégiscsak félig oázis, meg oázis néven szoktuk emlegetni, arról milyen emlékeid vannak?
1: Olyan emlékeim vannak a Fájumról, hogy hát természetesen ugye a fővárosban nagyon egyszerű eljutni akár egy autóbusszal vagy kisbusszal. Kairóból csak tudni kell, hogy honnan indul a kisbusz, de hát azért erről lehet információt szerezni. Aktuálisat is. Viszont nekem, mikor először elmentem, akkor volt egy elképzelésem, hogy az oldalára a Karuntónak, a sivatag közepébe meg kellene találni egy középbirodalmi templomot, a Medinet Mádit, és még egy római várost agyag részletekkel.
2: Szerintem Magdola lehetett.
1: Akkor nekem volt rendelve két segítő ember, azaz két kindolgozó ganzmávagos. A barátnőm kindolgozott évekig, de mire én kijutottam addigra, őt már pont hazarendelték, tehát ő nem tudott segíteni nekem, de megrendelt két ganzmávagos fiútól egy-egy napot, hogy engem vigyenek oda, ahova én akarom, kocsival. Ilyen néva 1600-as terepjáróval. Az egyik kívánságom az volt, hogy a Wadi el-Nátrumba vigyenek el, a másik pedig ez a Fajum volt. Azt mondanom nem kell, hogy a fiúk régóta dolgoztak in Egyiptomban, de még csak nem is hallottak ezekről a helyekről, és véletlenül sem. Be kell menni a sivatagba, és hogy nyugat irányba kell menni. Ennyi. Azt is tudtam, hogy 32 kilométerre van Medinet Mádi. Na most út vagy valami, hát nyomok voltak. Na de hát azt sose lehet tudni, hogy egy keréknyom ugye hova vezet. És volt egy nagyon zseniális húzásom, hogy dicsérjem magam, hogy megnéztem a kilométer órát, amikor elindultunk. És mentünk már vagy egy fél órát, és a sofőr mondta, hogy hát biztos, hogy eltévedtünk, hát nem létezik, izé mondom. 6 kilométert tettünk meg egy fél óra alatt, hát a sivatagi homokba. De mentünk nyugati irányba. És akkor mondtam, hogy hát akkor van még egy pár kilométer, úgyhogy gyerünk. Hát az egész nap rendelkezésre állt. És akkor megyünk tovább, és egyszer csak egy szál karó feltűnik ott az út mellett, a út, hát szóval a nyom mellett, ahol éppen mentünk, és arra ki volt téve egy nyíl, és oda volt írva rá, hogy Medinet Mádi, milyen irányba. Hát azt mondtam, hogy ilyen nincs, de tényleg megtaláltuk azt a templomot. Egy kicsi ilyen templom, szoborkamrával, amiben nem volt semmi, meg föl lehetett menni a tetejére, és akkor utána még tovább kellett menni és megkeresni ezt a bizonyos római várost, aminek az volt az érdekessége, hogy többszintes épületek lehettek ott, mert mi a homok alatt ilyen dongaboltozatos helyiségeket találtunk, hát agyagtillából kirakva a mennyezette természetesen, de gyönyörű volt, és onnan nagyon szép kiáltás volt magára a tóra. Elég nagy kiterjedésű volt. Bevallom, akkor azért néhány ilyen kancsó, cserép, darabkát azért azt összeszedtem ott, mert hát azzal úgy terítve volt a városnak a teteje. De hogy ezt sikerült megtalálni, ez az egészet, egy akkora nagy buli volt, hogy tényleg fantasztikus volt. Úgyhogy ez volt, aztán nagyon szerettem a fővárosban, a főtéren ezeket a vízikerekeket, ezeket a nyíkorgók vízikerekeket. Hát ott volt egy vendéglő, és annak a teraszán volt 4 darab vízikerék. Jó néhány évvel később láttam ezt újra, és akkor már majdnem szétesett az egész, tehát senki nem gondolt arra, hogy azokat a fa lapátokat talán meg kéne erősíteni, vagy kipótolni, hogy különlegesség. És azt is tudtam, hogy a Sinuris nevű csatornának a partján még összesen 7 darab ilyen működő van. És a fiút megkértem, aki oda elvitt a Fajumba, hogy hát akkor talán keressük meg ezt a Sinuriszt, és végiggyalogoltunk egy jó részén a csatornának, és megtaláltuk az összes kereket, mert volt egyszer 4, egy helyen aztán volt 2, meg volt 1. És így aztán a csatorna mentén visszaérkeztünk Medinet el-Fajumba. Nem emlékszem az égtájra sajnos. Csak a nevét tudom a csatornának, hogy az a Sinuris, és azon vannak a vízikerekek. Aztán utána a Vámbéri Keleti Szabad Egyetemmel is voltunk arrafelé, és talán az első 4-ig el is mentünk. A kocsival meg lehet közelíteni az országúton, aszfaltúton ezt az egészet, és akkor egy kicsit kell menni a földek között, hogy az első 4-est megtalálja az ember. Hát ez volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy még mindig léteznek ezek a kerekek, fogalmam nincsen. Aztán még további feltátronvárost sikerült megnézni a kertek mellett, és még egy magában a városban volt a házak között egy olyan terület, ahol egy ilyen kör alakú valami római maradvány volt, ilyen kis fülkékkel, de nem lehetett színház, mert olyan kicsi volt, de az mondjuk egy érdekes maradvány volt, meg talán 2 töredékes királyszobor, hiszem talán második Ramszed, de ez nem biztos. azt is szinte lehetetlen volt, és csak egyszer láttam soha többet. A kerteket azt azért nagyon élveztem mindig, és még egy helyre elmentünk, ami valahol a nyugati szélén van, egy város szintén a Fajumnak, vagy talán északnyugati részén. Nagyon érdekes volt, mert akkor már csoporttal mentünk, és az autóbuszra hát ott kezdődött, hogy felszállt egy galabiás ember egy puskával, és akkor összkísért minket, és akkor ottan a busszal valahogy kanyarogtunk a kertek között valami lehetetlen úton, és aztán én kaptam a fejemre, hogy hát hova megyek én, és megtaláltunk egy dombot. Valaki mondta talán a kísérő, hogy oda kéne fölmenni, és én nagyon gyorsan eliszkoltam föl a dombra, hogy lássak már valamit, mert azt hittem, hogy megölnek ezért az útért. És akkor onnan a dombtetőről elintárult a város, egy gyönyörű kikövezett úttal, mindenféle épületek, akkor félig eltemetett szfinxek a homokba, még épp szfinxek is, és szóval az olyan volt, mint a mese, amikor úgy először valaki felfedezi európai részről azt, ez pontosan azt a hangulatot adta vissza azzal a szfinxsorral, meg volt egy templom is, ahol hát eléggé rossz állapotban lévő vésett domborművek voltak, belül oda be tudtunk menni. Szóval végül is megérte, csak egy kicsikét macerás volt eljutni oda, de amikor már megláttuk, akkor szóval megérte. Szép, úgyhogy Fajumban körülbelül ennyit láttam.
0: Merre érdemes volt. Kicsit most a Nílus völgyébe visszatérve, annak a piramisok vitájára.
1: Piramisoknál igen. Nagy séta volt, több alkalommal is. Először is elmentünk Dasurba. Hát ugye megnéztük az első igazi piramist, meg a törtvonalú piramist. Az épp, tehát az igazi piramisba oda be lehetett menni, és annak van két nagyon izgalmas boltozású terme, ami oda vezet a tulajdonképpen is űrkamrához. Ott is rengeteg lépcső van föl meg le, mászni, szóval azért az sem egy leányálom, de nagyon, szóval mindenképpen megérte. Hát a törtvonalú az elég messze van, viszont ott egy nagyon érdekes dolgot találtam, és pedig azt, hogy egyik oldalán megmaradt rendesen a mészkőborítás, de az nem úgy van, hogy rá volt rakva, hanem úgy bele volt faragva a kövek közé. Tehát le is fényképeztem, de ezt nem tudom rendesen elmagyarázni, de szóval nem lapokkal volt beborítva, mint ahogy az ember azt úgy gondolná, hanem egyszerűen úgy volt kifaragva a borítókő, hogy az is egy része volt a piramisnak, a piramiskövének. Ez volt a törtvonalú piramisnál, aztán akkor a 5. dinasztia piramisait is megkerestük, az Abu Szírben van, ha jól emlékszem, akkor van ott naptemplom is, azt is megtaláltuk.
0: Bukorab.
1: Igen, a Bukorab, igen. Ezt mind végig gyalogoltuk rendesen.
0: Gyalog mentetek végig?
1: Végig. Hát odáig kimentünk busztal mondjuk a településig, de hát onnan aztán már nekünk kellett ezeket megtalálni, megkeresni, de nagyon érdekesek voltak. Nagy nehezen tudtuk is azonosítani, hogy melyik kinek a sírja, mert hát a feliratok ilyesmet az persze nem volt megképített, infrastruktúra sem, meg semmi, legalábbis. És a második piramis séta, inkább így mondanám, az az volt, hogy Szakkarába elmentünk a déli sírokat is megnézni, déli piramisokat. Ott rengeteget kellett gyalogolni, és nagy örömünkre azt tapasztaltuk, hogy akkor már kezdik ezt egyrészt feltárni. Franciák dolgoztak valamelyik piramison, nem nagyon akartak odaengedni a közelébe. Bemenni egyikbe se lehetett, de hát a hozzátartozó halotti együtteseket azt végig lehetett nézni, és amikor már befejeztük a piramisok nézését, akkor kiderült, hogy egy nagy kerítésbe botlunk, hogy akkor most azon, hogy lehetne átkelni, mert a túloldalon ott volt az út, amin vissza kellett volna menni mondjuk Szakkarába. De hát aztán addig mentünk a drótkerítés mentén, amíg találtunk valami részt, ahol átpréseltük magunkat. Szóval ez volt a nagy Szakkara dél című séta ketten.
0: Két nőnek kivágott a sivatagot.
1: Hát ha van ilyen gondolata, csak két őrült nőnek lehet, mondjuk ez kétségtelen, hát volt. Szilszilát is ketten csináltuk, szóval voltak ilyen izgalmas dolgok. Aztán ami még nagyon tetszett nekem, az a Szívaoázis volt. Oda háromszor jutottam el Szívába. Na hát, az nagyon megváltozott. Amikor először mentem, akkor az a 90-ben volt, 1990-ben, akkor voltam másodszor egy hónapot egyedül. Akkor még valami engedélyt kellett valahonnan szerezni, hogy az ember elmehessen Marzamatruhig és aztán Szíváig. És hát ott azt valahogy sikerült megszerezni azt az engedélyt, azt hiszem Marzamatruhban, de ott el kellett tölteni egy éjszakát, és akkor mehettünk tovább Szívába, és ott aztán hát gyalogoltam a különböző tanúhegyek és a sóstavak, meg a oázis datoja pálmás ligetei között. Mikor az ember egyik magaslatra felmászott, például a Holtak hegyére, akkor onnan látott egy pálmatengert. Szóval az tényleg olyan volt, azt hiszem azt mondták róla, hogy 7 millió pálma oázisa, valami ilyesmit mondtak róla, vagy írtak róla a könyvekben, de tényleg fantasztikus volt. És ott a Sziva oázisban van az a hely, ahol egy Ámon templom van egy hegytetején, és hát az az a legendás hely, ahol Nagy Sándornak jósoltak az Ámon papok. Hát természetesen azt is meg kellett keresni. A templom körül az egy mészkőből épült templom. Körülötte volt egy arab város, erőt fallal, és az egész egy hatalmas sziklán van. Oda el tudtunk menni, és körülbelül másfél órás gyalogút volt a városból oda kimenni. És útközben onnan le lehetett látni egy másik Ámon templom együttesre, a pálmáknak a közepibe, kerteknek a közepibe, aminek az volt a különlegessége, hogy hatalmas kőtömbök voltak. Egy kapurészlet állt ott, és azon kívül pedig hát ledöntve a különböző oszlopok, és hát akkor alján vagy a tetején hieroglif feliratok, vagy valami isten alakok, szóval úgyhogy ez ott volt. És állítólag valamilyen sejknek a egyik házába is küszöbnek elhurcolták az egyik ilyen tömböt. Azt látni nem láttam, azt csak az irodalomban olvastam. Aztán ott van egy másik hegy, Szívában a Sáli, ami egy régi ilyen gipszes agyagból készült város volt, és volt a 1930-as években valami őrült nagy felhőszakadás ott kivételesen a sivatagban, ami ezt tönkretette és lakhatatlanná tették. Viszont most már gyönyörűen kivilágítva, este élvezhető, hogyha valaki éppen Szívába száll meg. De amit még külön el akartam mondani, hogy a változás. Az 1990 és 2008 között, 2008-ban volt az almási expedíció, és akkor a nagy homoktengeren keresztül mi Szívába érkeztünk meg, és hát ott volt a esti búcsú pesgőbontásig még volt, mit tudom én, egy másfél órán, és akkor gondoltam, hogy elmegyek a Nagy Sándor féle Ámon templomhoz, már bemenni nem lehetett, mert addigra már zárura volt,

0: szekérúton az volt a másfél óra. Úgyhogy ez volt a nagy változás. Mikor először voltunk a Szivába, akkor voltak kereskedők, akik a régi beduin ékszereket árulták, gyönyörű dolgokat, ezüst jellegzetesen szivai, környéki motivumokkal díszített láncokat, függőket árultak, és akkor egy régiségboltba bementünk, akkor ott a tulajdonos az végigmutogatta a kincses ládikójának az összes darabját, és akkor az egyik utitása szépen felrakta, amit le is videóztunk, hogy mit, hogyan használtak, stb. Na most 2008-ban nyomát nem láttuk innek semminek, régiségboltnak se, semminek se. Szóval úgy, hogy ékszereknek semmi nyoma nem volt. Új ékszereket csináltak, ezüst ékszereket, szépeket, de nyoma nem volt annak, hogy felhasználták volna a régi motívumokat, szóval azt elfelejtették, marhaság, mert egy hagyomány tovább kellett volna vinni, de hát nem tették. Ami viszont még érdekes volt, egy másik alkalommal elmentünk hajózni az egyik sóstóra, és ott elvittek egy szigetecskére, és a szigete, ja, hát nagy dolog, ott lehetett sört kapni, szóval azért ez Mohamedán országban nem volt egy egyszerű dolog, és a szigetnek a partján különböző faágakat, meg nádat, meg ilyesmit láttuk, ahogy bevonta a só. Mert ugye hát ez egy szikes terület, egy lefolyástalan ez a Sziva oázis, úgyhogy a legnagyobb problémája maga az, hogy a víznek, a szennyvíznek is nincs hova elfolynia, tehát gyakorlatilag nem tudni mikor, de bele fog fulladni a saját szennyvizébe, hogyha az oázis, hogyha nem csinálnak valamit. De ez a sókiválás nagyon érdekes volt, például egy partra vetett ilyen régi plécsónaknak a végén gyönyörű sókristályokat láttunk, úgyhogy ez megint érdekes volt, és innen is, erről a szigetről egy másik szigetre át lehetett látni, ahol körülbelül ugyanolyan agyagváros volt elpusztulva, mint ami magába a Sziva városába, ez a bizonyos Sáli az egyik ilyen tanúhegynek a tetején.
1: Ez a só, ez milyen só? Vagy sem?
0: Nem tudom, így hívták, tehát SH-Sáli, így, így írták ezt, és ez mindenképpen, ez egy fogalom volt ott a Szivaoázisban. Illetve hát most is az, mert ugye legutoljára gyönyörűen kivilágítva láttuk ezt mondjuk alulról, akkor már este nem tudtunk fölmenni rá. Aztán mi volt még? Igen, volt a Holtak hegye, az is egy ilyen mészkő tanúhegy, és ott vannak a 26. dinasztia beli sírok, amiben vagy be lehet menni, vagy nem. Hát egyszer sikerült, aztán utána már soha többet, csak úgy kukucskálni lehetett a rácson keresztül menettere, nem voltak hajlandók kinyitni. Nem találtuk meg a megfelelő embert, hiába szervezte az iroda az utunkat már, mint a kinti. Oda bemenni nem lehetett, csak fölmászni a hegyre, de nagyon szép és érdekes volt. Volt még egy nagyon izgalmas kalandunk, és pedig Marzamatrukban, ugye Amin keresztül szokás menni Szivába, ott volt valami nagy mohamedán ünnep. Az azt jelentette, hogy a tengerparton 1 001 sátor, ilyen óriási, tehát amiben ágyakat lehetett berakni volt, és hát oda kivonultak az emberek, és hát mi szerettünk volna a tengerbe fürödni, na most hát a hölgyek között akkor egy olyan időszak volt, hogy csak ők felöltözve nyakig bemenne a tengerbe, az, hogy fürdőruhába európaiak közéjük keveredjenek, az szó nem volt. Kora hajnalban kivittek a taxival egy jó messzire levő helyen, és azt mondták, hogy na 9-ig, fél 10-ig maradhatunk, aztán utána takarodás haza, mert nincs tovább fürdőruha, meg napozás, meg ilyesmi, mert akkor már jönnek a helybéliek, és akkor ott nekünk megállásunk nem lesz. Viszont az egyik alkalommal még a tengerparton Marzamatrukba sikerült elmenni oda, amit Kleopátra fürdőjének neveznek. Az egy szikla képződmény, egy belülüleges szikla, ami úgy néz ki, hogy mesterségesen van kivágva, és a tengerrel egy ilyen kis csatornácskán, szóval a falon keresztül összeköttetésben van, és ott nagyon szépen zubog a víz. Egy ilyen folyosón lehet lemenni ebbe a Kleopátra fürdőjébe, de nem is az az érdekes, hanem kívülről. Olyan gyönyörű ez a szikla, és megjött az a türkiszkék kristálytiszta földközi tenger, hogy ez tényleg gyönyörű. Oda egyszer sikerült kimenni, mert az messzebb van a várostól, de ezt is láttam.
1: Fürödtél ott?
0: Hát ott a Kleopátánál nem, mert ott én kénytelen voltam fényképezni, tehát levettem a cipőmet, tapicskoltam a vízbe, de hát ott fürdésről nem lehetett szó, mert annyi idő nem volt, hogy fényképezzek is, meg még fürödjek is, de azért megáztattam a lábamat.
1: Nagy gyaloglás túra, merre felé volt még? Mondjuk Tébában?
0: Persze. Amikor egyedül voltam, akkor közlekedtem Derrel Medine és a Királyok völgye között a hegyen keresztül. Csak azt mondták, hogy arra, és akkor én megpróbáltam arra menni. fogalmam se volt, hogy hogy kell átmenni a hegyen, hogy kell lereszkedni a másik oldalon, de ki volt taposva egy ösvény, és hát akkor én mentem a szimatom után. A völgybe a lereszkedés az nehezebb volt, mert ott több variáció volt, de viszont olyan gyönyörű volt az a tájkép a sziklaformáival, ezek a hasadékok, amit vigyázni kellett, ne putyogjon bele az ember, egy ilyen nagyon-nagyon rücskös darabokból összecementált

0: valamilyen mészkő, nem homokkő, valamilyen mészkő, de olyan furcsa szerkezetű azok a hatalmas sziklatornyok, aminek a tetején vitt maga az út. Hát magára a hegynek a tetejére oda nem sikerült egyszer sem eljutnom. De azt többször megtettem az utat oda-vissza, tehát a hegyen keresztül, mert különben vagy fizetni kellett volna valami taxit, hogy megkerülje az ember és eljusson a királyok völgyébe, hát vagy maradt a gyaloglás, de hát a helyiek megmutatták, hogy tessék arra menni. Sőt, egyszer volt még egy nagy kalandom, amikor a Tóth-hegyi templomot felfedezték. És hát annak nagy hírverése volt, meg ott helyreállítások voltak, stb. Én egy pár évvel utána kijutottam megint egy olyan, hogy egy napot a csoporttól elszakadhattam, és akkor a kindolgozó egyiptológushoz elmentem, Fábián Zolihoz, és hát ő elvitt engem egy taxival egy bizonyos helyre, és mutatta, hogy arra a hegyre kell felmenni. És hogy majd másnap értem jön a taxis, az ő taxisa, mert én ugyanott laktam, ahol ő. Na és akkor a taxis elvitt valameddig, azt mondta, hogy x óra múlva legyek ott, akkor visszajön értem, és menjek arra. Azaz arra az az volt, hogy én megtaláltam az utat föl a hegyre, fogalmam nincs, hogy hogy, de fölmentem arra a hegyre, és megtaláltam a templomot, körbenéztem, és aztán jöttem vissza az adott időre, úgyhogy minden stimmelt. Hogy volt nekem arra orrom, hogy hogy kell az utat megtalálni, el nem tudom képzelni, de úgy látszik, nagyon fel akartam menni, úgyhogy ez még a Tóth-hegy volt.
1: És miért volt számodra ennyire fontos Egyiptomban elmenni, megnézni ezeket az emlékeket?
0: Nem tudom, beléjük szerettem.
1: Mikor kapott el ez az egyiptomi
0: rendőr? Hát a 70-es években kapott el, de bár mondjuk már középiskolás koromban is érdeklődtem, de mondjuk ugye a 70-es évek legelején, amikor megnyílt a Szépművészetiben, az akkor éppen újra rendezett egyiptomi kiállítás, azóta már vagy harmadik kiállítás van, vagy most éppen egy sincs.
1: Most éppen egy sincs.
0: Igen, és hát akkor olvastam ilyesmiket. Meg az egyetemen kellett nekünk csinálni egy ilyen bemutató órát, mindenki, ez volt a feladat, mielőtt bárhol is tanított volna az ember, akkor feladat volt, és hát szereztem National Geographic-ot, és akkor még írásvetítővel kivetítettem képeket, lefordítottam szépen nagy nehezen angolból, Tutankhamon, ilyen ez, meg az, meg amaz, szóval az egy izgalmas feladat volt, és a másik pedig, amikor elolvastam a Dörös Noblikortnak a Tutankhamon című könyvét, és akkor annak a végén ott volt minden képről a magyarázat, hogy ez jelenti, azt jelenti, amaz jelenti, na most ez nagyon felizgatott. És így kezdtem aztán utána különböző könyveket olvasni, és képeket nézegetni, diákat készítettem, hogy majd én egyszer tanítani fogok, akkor majd azért ez is bele lesz csempészve a földrajzba, hát ebből nem lett semmi, szabad egyetemen, igen. Úgyhogy így indult.
1: Mit adott neked Egyiptom, mi az, amit az életedben, hétköznapjaidban Egyiptomhoz kapcsolódva csinálsz, érzel, szeretsz, amiben más lettél, hogy Egyiptomot megjártad?
0: Ezt nem tudom elmondani. Részben a kaland, részben a megismerés, és részben az, hogy ezt tovább lehet adni. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberek annyira keveset tudnak Egyiptomról, azon kívül, hogy van egy Tutankhamon, vannak gizai piramisok, meg még talán egy Nílus is, szóval úgy nagyjából elég nagy százaléka az átlagnak, körülbelül ennyit tud Egyiptomról. Na jó, még azt is, hogy mi a fővárosa. És ez borzasztóan kevés. És az, hogy az nem volt az világ kezdete óta az araboké, mint ahogy most, hanem ott volt egy 5000 éves civilizáció, ami 3000 éven keresztül folyamatos volt. Szóval ez azért olyan csodálatos emlékeket adott, hát mondjuk azt, hogy nagyképűen, hogy az emberiségnek, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember megismerje. De ugyanakkor a földrajza is, hát az nem csak a Nílus létezik, hát azért Egyiptom ennél egy kicsit több. És az, hogy az országnak talán 3%-a, vagy mi, ami művelhető, és azon él az a talán 70 millió ember most már körülbelül, az 1 millió négyzetkilométernek a 3%-án, hát azért az kicsit érdekes. Na most az, hogy nem lehet lépni a mondjuk Kairó főutcáin, azért az egy más kérdés, meg az autók sem tudnak egymástól menni, pedig már több emelet magasságban vannak hidak, átvezető utak egymás fölött Kairóba, és mégis mindig mindenhol dugó van. Nem tudom többet mondani. Arab emberek nagyon kedvesek voltak. Amikor először voltam az oázisokban, akkor még oda nem járt szinte senki sem. Külföldiek legfeljebb a Bahariáig jutottak el, mert az volt legközelebb Kairóig. És akkor még mindenki segíteni akar. Tehát bárkitől bármit kérdeztem, akkor kerestek valakit, aki tudott három mondatot angolul, és azonnal segítettek. Szóval az fantasztikus volt. Mostanra már ott olyan turista jövés-menés van az oázisokban is, azt hiszem, hogy most már újra megint volt egy kis szünet, hogy az most már egészen más.
2: Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szívünkbe írva a törvénye. A mai ige 37. Zsoltár 31. verse. Istenének törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Gondolatok az igéről. Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna. A hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít. Milyen nagyszerű a károli fordítás szóhasználata, Istenének törvénye. Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk, és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogy ne hajtanám azt örömmel végre? Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nem csak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-ig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Turzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

reggeli csendesség. Isten téged is életre kelt.

Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom majd sírjaitokat, és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én népem. A lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek.

Ezekiel próféta lelki szemei elé gyászos kép tárul. Egy széles völgyet lát, ami tele van szétszórt csontokkal. Mintha egy nagy temetőben, a halál birodalmában járna. A testek már régen elporlattak, a csontok is szétszórva. Ki tudja, mióta ott száradnak. Úgy tűnik, ez maga az enyészet, a pusztulás. És akkor Isten különös parancsot ad a prófétának. Prófétálj ezekről a csontokról, és mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az Úristen a csontokhoz. Íme én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek. Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Vajon mit gondolhatott magában Ezekiel, amikor meghallotta az Úr parancsát? Valószínűtlennek tarthatta, hogy ezek az évtizedek óta kiszáradt élettelen csontok az ő beszéde hatására talpra fognak állni, meg fognak elevenedni. Nehéz ezt elhinni. Mivel azonban megszokta, hogy akár érti, akár nem, akár hiszi, akár nem, megteszi, amit az Úr kér tőlem, elkezdett prófétálni. Megdöbbenve tapasztalta, hogy minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten megmondta.

Gyakran mi is így gondolkodunk. Talán te is. Különösen, amikor újra és újra átéljük a magunk tehetetlenségét. Amikor szeretnénk valakinek segíteni, akit szeretünk. De ő úgy összekúszálta, annyira szétzúzta a saját életét, hogy azt sem tudjuk, hol és miként érjünk hozzá. Hiszen bárhol is próbálkoznánk, erőnket meghaladó ellenerőkkel találnánk szembe magunkat. Hisszük-e, hiszed-e, hogy Isten ma is ugyanaz, aki az ő népét Babilonból visszavitte az ősi földre? Hiszed-e, hogy ő ugyanaz, aki pünköskor kiárasztotta a lelkét, és egy írástudatlan apostolon keresztül olyan erővel és hatalommal szólalt meg, hogy ezreknek nyílt meg a szíve, hogy Jézus mellett döntsenek? Ez az erős Isten ma is él és uralkodik. Ma is ő támasztja a világ tartó oszlopait, és ő tartja kezében a kormányt. Nem a földi birodalmak urai, nem a pénzügyi világ háttérhatalmai, nem a sötétség démonai és gonosz lelkei, hanem egyedül a teremtő és jóságos Isten. Ő, aki igéjével és szent lelkével ma is életre tudja támasztani a lelki halottakat, és újjá tudja teremteni a tönkrement életeket. Téged is ki tud hozni a sírodból, és át tud formálni úgy, hogy egész életed Isten dicsőségét szolgálja. Csak ő ránéz, ne a nehézségeidre, a kudarcaidra, vagy netán önmagadra fókuszálj. Ő ránéz, akié minden hatalom, és aki az ő hatalmát mindig a javadra fordítja. Úgy legyen. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 5-e. Máté evangéliuma 8. fejezet 5-től 13. versig. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados is kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A százatosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Több olyan epizódot is találunk az evangéliumban, amikor téves alapokon nyugvó, hamis üdvbizonyosságban fellengzősködő embereket szembesít Jézus az igazsággal, miszerint sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Természetesen nem arról van szó, hogy a keresztény hívő ember sosem tudhatná a lelkét biztonságban, ezért szorongások közepette kellene leélnie Krisztus követő életét. Bizonytalanságra okot adó probléma legfeljebb az alapok tekintetében lehet. Ki mire építve vallja magát a mennyek országa gyermekének? Az sem mindegy, hogy idézőjelben vallja magát, vagy tartja magát annak. Mai igeversünk kulcs kifejezése ugyanis ez. Tartják magukat. Ha ezzel az önvallomással összhangban van az életvitel minősége, azaz a gyümölcstermés megfelelően tükrözi ezt, akkor nincs semmi félnivaló, mert maga az égi gazda ismert el gyermekeiként. A mennyek országa gyermekévé azonban nem lehet válni, pláne nem hagyomány vagy örökölt státusz alapján. Csupán bizonyulni lehet annak, ha elfogadtok Isten meghívását. Ez a lehetőség viszont nyitott bárki számára, vallási és egyéb előélettől, származástól, alapstátusztól függetlenül. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatót Henry Childress írta Washington államból, az Egyesült Államokból. Morzsák. Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Máté evangéliumának 15. fejezetének 26. és 27. verse. Egy reggel a reggeliző asztalnál ülve figyeltem, ahogy gyönyörű madarak lakmároznak a madáretetőmből. A békésen csipegető, bíboros madarak, cinegék és egy galamb látványa mosolyt csalt az arcomra. Hirtelen azonban nagyobb, agresszívebb madarak szálltak oda, mire a kicsik ijedtükben szétszélettek. Bosszankodva felálltam, kinyitottam az üvegajtót, és elzavartam a hivatlan vendégeket. Én a magot az énekes madaraknak szántam. Másnap reggel ugyanez ismétlődött meg. Már éppen készültem újra elkergetni a betulakodókat, amikor eszembe jutott a mai ige szakasz Máté evangéliumából. Egy kánaáni pogányasszony kérlelte Jézust, hogy gyógyítsa meg a lányát. Tanítványokat ez bosszantotta, és azt akarták, hogy Jézus küldje el őt. Bár Jézus azt mondta, hogy ő csak a választott néphez, Izraelhez küldetett, az asszony rendíthetetlen hite szánalomra indította. A nagyobb madarak ugyan nem azok voltak, akiknek az eleséget szántam, de ők is éhesek voltak. Ugyanúgy, ahogy a Róma 9.23-tól kezdődő ige szakasz is emlékeztet ránk, Isten kegyelme mindenkié, nem csupán néhány kiválasztotté. Drága mennyei atyánk, add, hogy soha ne feledjük az örömhírt, mindenkinek hirdetnünk kell. Amen. Napi gondolat: Isten kegyelme mindenkié, aki hisz. Imádkozzunk azért, hogy Isten kegyelmét mindenkinek meg tudjuk mutatni, akivel csak találkozunk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Babits Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár, az elszakadt sövény

jelző karókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakon sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon. Szent Bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás, a halban, leszálltam a kínoknak eleven siket és forró sötétjébe, nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra. Megtaláljam mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

0: családi együttműködés.
1: Krisztus munkatársai, maga pedig az Isten, a mi atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse a mi utunkat hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás és mindenki iránti szeretetben, amint mi is vagyunk irántatok. Első Tesszaloniki levél 3:11-12. Gondolatok az ígéről. A misszió munkát az otthonunkban sem hanyagolhatjuk el. Itt kell megtanulniuk azoknak, akik elfogadták Krisztust, hogy mit tett értük a kegyelem. A Krisztusban igazán hívő isteni befolyás irányítja, amely érezhető az otthonában, és jó hatással van minden családtag jellemének formálódására. Otthoni kötelességeink hűséges teljesítések azokra is hatással van, akik a tágabb környezetünkben élnek. Az otthoni lelki fejlődésünk meglátszik minden más munkánkon is. Otthonunkban adhatjuk bizonyítékát annak, hogy alkalmasak vagyunk a gyülekezetért végezzendő munkára. A család tagjai alázatos szívvel kérjék Krisztust, hogy ő lakozzék a szívükben, így teljesen felkészülve végezhetik a szolgálatukat. Ha otthonunkban az igazság szeretete uralkodik, ez érezhetővé válik a másokért végzett önzetlen munkánkban is. Aki otthon igazán keresztény, mindenütt ragyogó világosságot fog árasztani.

0: mint a gyerekek és mint az oszlopok.
1: Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, lányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. 144. Zsoltár, 12. vers. Szombat este az asztal körül ültünk, amikor János bácsi a Szentírásból olvasott fel, a házasságkötéskor és áldást mondott. A könyvespolcon lógott egy 25 éves menyasszonyi ruha, mellette egy frak. Két 10 éves fia tervezte meg a meglepetés rendezvényt és szervezte meg a menüt. Az egyik fiú és az unokatestvére bekötötték a pár szemét és elhozták őket hozzám. De a vacsora az egész családdal csak a kezdete volt annak, amit a fiúk a 25. házassági évfordulójuk megünneplésére terveztek. A fiúk azt mondták a szüleiknek, hogy össze kell pakolniuk egy hosszú hétvégére. Apa golftáskáját, cipőit és egyéb holmiát apa és anya tudta nélkül betették a kocsiba. Ezután a fiúk elintézték, hogy a szüleik a tóparti nászutas nyaralójukban töltsék az éjszakát, és másnapra szállodai és szabadidős estét foglaltak. Alig 3 generáció gyűlt össze a szobában egy hosszú asztal körül. Hálás voltam, hogy az unokáimnak pozitív példát mutattak arra, milyennek kell lennie egy keresztény otthonnak. Nem volt kiabálás, sikoltozás vagy konfliktus. A nagyszülők példáját követték a szüleik, és most a 3. generációba is átmentek. Salamon mondta a legjobban, a gyermekek gyermekei a vének koronája, a szülők pedig a gyermekek dicsősége. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. verse. Miután megcsodálták a 25 évvel ezelőtt készült esküvői fotókat, a gyerekek elvitték szüleiket a tóparti házikóhoz. Másnap reggel a lányom meglepődve tapasztalta, hogy a fiai megtöltötték a hűtőt, és még az asztalt is megterítették két szemére. Csak később látták meg a számítógépre írt lapot, amelyeken a gyerekek, a szülők Smoky Mountains-i kirándulásának tervei szerepeltek. Milyen jó volt, hogy ezek a fiatalok meglepték a szüleiket, és milyen öröm volt számomra, hogy láthattam a pozitív családi kapcsolatok jutalmát. Bizonyára, ha a gyerekeket érettebb korukban szeretik, a fiúk olyanok lesznek, mint az utódok, a lányok pedig, mint a szépen ásott oszlopok, amelyek a királyi házakat díszítik. Szeretem ezt a képet az igében, az egészséges családról. Köszönöm, Uram, a családot!
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

0: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.
1: Augusztus 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 13. versből olvasom. Gedeon azonban ezt mondta az Úr angyalának. Ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Az újszövetségi igét pedig Péter első levelének első fejezetéből a 6-tól a 7. versekig találhatjuk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Időtlen kérdést feszegett Gedeon a mai ószövetségi igében. Ha velünk az Úr, miért ér bennünket mindez? Bár ismerjük a nép hűtlensége mögött húzódó történeti hátteret, akárcsak saját életünk tévútjait és varga betűit, a kérdés mégis megmarad, miért? Kudarcok, szenvedések vagy épp fájdalmas veszteségek idején újra és újra feltör belőlünk. Lelkünk akkor talál békességre, ha miért mellé egy másik kérdést is oda helyezünk. Ki? Ki áll mellettem, ki érzi bánatom? Szól ifjúsági énekünket sora. Önnön erőnk csak déli báb, és bizony esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk, maga az Isten. Kérded, ki az? Hangzik Luther éneke. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, kiált fel Pál apostol a római levél 7. fejezetében. A válasz mindig Jézus. Nem arról szól ugyanis a mi evangéliumunk, hogy minden happy lesz az életben, hanem arról, hogy ő velünk van, és mindvégig velünk marad. Ezért beszél Péter az új szövetség igében a megpróbált hit értékéről. És ezért mondja a Zsoltáros a 18. Zsoltárban, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Pál apostol pedig ezt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Jó tudni, hogy a néha kőfalként elénk tornyosuló gondok, bajok közepette van valaki, aki ma is mellénk áll, és harcol értünk. Vele mi is győzhetünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, megváltónk, győzd le lázadásunk és kis hitűségünk, amikor reánk törnek a kínzó miértek. Taníts minket úgy imádkozni, hogy te imádkoztál a Gecsemáné kertben. Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Engedd, hogy szent és mindenkor jó akaratod a mi életünkben is valósággá legyen, amelyet bár néha nehéz felfognunk és elfogadnunk, számunkra mégis áldás, béke és élet. Amen. Az áhítatot Weltler Gábor írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Gedeon azonban ezt mondta az Úr angyalának. Ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre.

egy fiatalembert a körülmények szorításában, élete során először bódultan, egy kocsmában kirobbant verekedés során gyilkosság vágyával tartóztattak le. A fiatalembert a bíróság halálra ítélte. A falu népe mélységesen megrendülve a fiú sorsán, aki addig példamutató életet élt, egyöntetűen fordultak az uralkodóhoz. Kérvényükben leírták a fiú makulátlan múltját, hangsúlyozva, hogy életében először volt bódult, és könyörögtek a királynak, hogy adja meg számára a kegyelmet. A királyt mélységesen megérintette a falu egységes kiállása. Elgondolkodott. Milyen ember lehet az, akinek az életéért egy egész közösség szót emel, és annyi ember könyörög a kegyelemért? Elhatározta, hogy megadja a kegyelmet, de személyesen viszi el a hírt a halálra ítéltnek. Szerette volna látni azt az embert, akiért ennyien kiálltak. Ebben az országban a bírák fekete talárban jártak. A király, hogy beazonosíthatatlan maradjon, ebben az öltözékben lépett be a fiú cellájába. A fiatalember felemelve tekintetét egy papot vélt látni a belépőben, és a holnapi kivégzés gondolatával eltelve elfordult. Az uralkodó megszólította. Fiatalember, jó hírt hoztam magának. A fiú, akit elborította kétségbeesés, durván visszautasította. Köszönöm, nem kell a maga jó híre, holnap úgyis meghalok, nem érdekel ez a jó hír. A király tovább próbálkozott. De fiatalember, az életéről van szó. Kegyelmet hoztam. A fiú továbbra is haragosan felelt. Nem kell a kegyelme. Tartsák meg maguknak. A király tanácstalanul állt és kérlelte. Legalább hallgasson meg. Senkit sem hallgatok meg. Ha azonnal nem hagyja el a cellámat, hívom az őrt és kidobatom, ordította a fiú. A király szomorúan távozott. Ezután a börtönőr kíváncsian lépett be. Na, itt volt a király. Mit hozott neked, kegyelmet? Kérdezte. Hát ő volt a király. Jaj, nem tudtam. Azonnal adjanak papírt és ceruzát, írni akarok a királynak. Kiáltott fel a fiú. Félelmében és megdöbbenésében gyorsan ezt írta. Felség, bocsánat, nem tudtam. Kell a kegyelem. A gyors futár vitte a levelet, a király azonban egyetlen mozdulattal széttépte. Ez az ügy nem érdekel tovább, mondta rideg hangon. A következő hajnalon kivégezték a fiút. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hadd szólhasson az utolsó szó jogán, mert mondani kíván valamit. Majd belekiáltott a tömegbe. Emberek, nem azért halok meg, mert öltem. Én nem a bűneimért halok meg, hanem azért,
mert visszautasítottam a kegyelmet.

A fiatalember, aki a királyi kegyelmet tudatlanságból és bizalmatlanságból utasította vissza, ezzel eljátszotta élete utolsó esélyét. Hasonlóképpen Isten, a mennyei király, számtalan alkalommal kínálja fel az emberiségnek a kegyelmet és az üdvösséget a bűneikre. Azonban az emberi szív vak és érzéketlen. Képtelen felismerni a felkínált isteni szeretetet és a megbocsátás nagyságát. Isten nem akarja a bűnös halálát. Jézus azt szeretné, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Az Úr a kegyelem hírnöke, aki eljött a világba, hogy felajánlja a megbocsátást és az örök életet mindazoknak, akik elfogadják őt.

ahogy a király a történetben személyesen vitte el a kegyelmet a halálra ítéltnek, úgy Krisztus is, ő maga jött el hozzánk, hogy bemutassa az Atya szeretetét, és felkínálja a szabadulást. A fiú hibája az volt, hogy nem ismerte fel a királyt, és nem hitt a szavának. Hasonlóképpen sokan ma sem ismerik fel Jézusban a megváltót, és nem hisznek az ő szabadító erejében. A bizalmatlanság, büszkeség, közömbösség és a bűnös szokásokhoz való ragaszkodás megakadályoz minket abban, hogy elfogadjuk Isten által felkínált kegyelmet. Ahogy a fiú csak akkor döbbent rá hibájára, amikor már késő volt, úgy sokan csak az ítélet napján, vagy életük végén döbbennek rá, hogy visszautasították az egyetlen esélyüket a szabadulásra.

Isten kegyelme nem kényszer, hanem szabad választás kérdése. Azonban azok, akik szándékosan és ismételten elfordulnak kegyelmétől, végül elveszítik a lehetőséget. Az isteni türelemnek is van határa. Eljön az idő, amikor már nem lesz több esély a megtérésre. Az igazi tragédia az, ha valaki szembefordul az isteni szeretettel és az üdvösség felkínálásával. Sürgető felhívás ez mindannyiunk számára. Ragadjuk meg a kegyelem idejét addig, amíg még lehet. Ne legyünk olyan vakok és közömbösek, mint a fiú a történetben szereplő cellában. Bízzunk Isten szavában. Fogadjuk el a kegyelmét, amely örök életet biztosít mindannyiunk számára.

Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek. Ezért én is nevetni fogok veszedelmeteken, gúnyolódni fogok, mikor rátok tör a félelem, és romlásotok, mint forgószél, amikor rátok tör a szorongás, és romlásotok, mint a forgószél, amikor rátok tör a szorongatás és nyomorúság. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg. Példabeszédek könyve, első fejezet, 24. és 28. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyárutóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcadhó, nyolcány. Keresztény népi elnevezése a kisasszonyhava. A hónap régi római naptárban még Sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni. A szőlőtermelőknek meg dologtiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, mely Krisztushoz tartozót, keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dinnye, mert Lőrinc belepisilt. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe. Sokféle búcsú nap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent Napá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a katolikus karizmatikus megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: Boáz odament a városkapuhoz, és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta: kerülj erre, ülj ide, atyám fia! Az odament és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta: üljetek ide, és azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak: a Moab mezejéről visszatért Naomi el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom: vedd meg az itt ülők előtt, népem vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt: vállalom. De Boáz ezt mondta: amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon: azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régen te Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséget, vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek: ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kijóné és Máloné volt. Sőt, a moábi Rútot, Málón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve atyafiai közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt: tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Leá, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérez háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Rút 4. könyve 1-12.

0: Hollywoodhoz méltó izgalom.
1: Ez a rész a regényekben vagy filmekben előforduló eseményekre emlékeztet. A szerencsés végkifejlet már a láthatáron van, ekkor azonban a feszültség fokozására még egy váratlan fordulat fenyegeti a happy endet. Boaz vállalja az esetleges nehézséget. Nem veszi titokban feleségül Ruthot, hogy ezzel kész helyzetet teremtsen, hanem tartja magát a jogi úthoz, és egy másik rokonnak, akinek vele szemben elsőbségi joga van, felkínálja a választás lehetőségét. Egy pillanatra úgy néz ki, hogy a másik élni is akar a törvény adta jogával. De akkor bekövetkezik a felszabadító fordulat. A rokon lemond jogáról, és szabad az út a boldog befejezéshez. Szinte halljuk a pezsgős palack pukkanását és a felszabadult nevetést. Ebben a pillanatban minden jóra fordult. Az esküvőnek már nem áll semmi az útjába, de a történetnek még nincs vége. Napi igénk vége elkomolyodik, és szinte ünnepélyesre fordul. Boaz jó akaratához és elhatározásához még valaminek társulnia kell, ami viszont nincs az ember kezében. Isten áldásának. Egyedül Isten az, aki a remélt gyermekáldást megadhatja. Egyedül Isten az, aki teljes boldogsággal ajándékozhatja meg Naomit, Ruthot és Boazt.

lehet izgalommal várni Isten váratlan áldásait, és kísértések közepette is remélni az ő titokban érkező segítségét.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!
1: Irgalmas, kegyelmes Istenem! Megvédtél az elmúlt éjjel minden bajtól, és megengedted, hogy a napfényt újra megláthassam. Dicséret és hála neked, akinek jósága és hűsége minden reggel megújul. Küldd el szent angyalaidat, hogy minden utamon kísérjenek. Védj meg mindentől, ami kárt okoz. Akadályozd meg a gonosz ellenség hatalmát, ha bűnre akar csábítani. Irányítsd gondolataimat és szavaimat. Áld meg minden tettemet és szenvedésemet. Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy minden kisebb-nagyobb gondomban hozzád fordulhatok. Amint az elmúlt éjjel is gondomat viselted, úgy ezen a napon is mellettem maradsz, és gondoskodni fogsz rólam. Védj el tőlem minden kis hitűséget, s állj mellettem vigaszoddal, hogy semmilyen nehézségtől ne hátráljak meg, hanem egészen rád bízzam magam.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 5-e. 1688. augusztus 5-én az én szerelmes feleségemet, aki minden keserves és bajos dolgaimnak társa volt, elfelejthetetlen szomorúságomra szólítá ki Isten estve 10 óra felé Ebes falván. Írta első apafi Mihály fejedelem Bornemissza Annáról. Amikor 1657-ben férje tatárfogságba esett, Anna 3 év alatt összegyűjtött 12 000 tallér váltságdíjat. Így szabadította meg a fogságból őt, aki 1660 őszén tért vissza Erdélybe. Az okos, erélyes és higgadt asszonynak korabeli följegyzések szerint igen nagy volt a befolyása tehetetlen férje elhatározásaira. Döntéseiben erős katolikus ellenessége vezette. Az udvartartás szervezésével, a gazdálkodás ellenőrzésével szintén sok időt töltött. Ezt bizonyítják fennmaradt számadáskönyvei és 1680-ból származó híres szakácskönyve is.

0: egyetemen folytatta tanulmányait. 1758 és 92 között Késmárkon a számtan és a bölcselet alapellemeit oktatta, és a líceum igazgatóhelyettese volt, eközben evangélikus lelkipásztor Szepes Szombaton, geológiai cikkei a bécsi Anzeigen másodiktól ötödik köteteiben jelentek meg, nagy ásványgyűjteménye is jelentős érték, megírta a Poprád folyó völgyének topográfiai ismertetését, emellett a cigánykutatás egyik úttörője volt.
1: Abacs Márton, tordai lelkész fia, Abacs János, 1762-ben járt a nagyenyedi főiskolára, 1767-ben Fogarason lett iskolamester. Ezután mehetett külföldi akadémiákra, hazatérve a dési egyház hívta meg őt lelkésznek. 1782-től a dési egyházmegye esperese lett. E munka körében létrehozott egy gyámintézetet a lelkészek özvegyei és árvái számára. Neki jutott az a nehéz feladat, hogy újból kihirdesse a katolikusok által erősen megtámadott 1791. évi 53. és 57. törvénycikkelyeket, amelyek az Erdélyben bevett négy vallás jogainak, szabadságainak és szabad gyakorlásának az egyenlőségéről szólnak. 1796-tól az Erdélyi Református Egyház püspöki tisztségét töltötte be, 1815-ben bekövetkezett haláláig. Néhány halotti és üdvözlő beszéde, gyászverse és a naplója maradt ránk. Konfirmációi kátéja több kiadást ért meg.
0: Alsó Csernátoni Csíki Lajos 1852 és 1925 között élt. A bölcseletet és a teológiát Debrecenben, Edinburgh-ban és Bázelben végezte. Hazatérve a debreceni főiskola segédtanára, utóbb rendes hittantanára, és 1885-ben a debreceni teológiai és jogi akadémia igazgatója lett. Választmányi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. Írt Révész Imre figyelmezőjébe, dolgozott a protestáns egyházi és iskolai lapnak, valamint az evangélikus protestáns lapnak. A protestáns papnak 1887-től szerkesztője. Munkái közül néhány. A három első századbeli keresztjének nyilvános isteni tisztelete. A skót szabadegyház ismertetése. Krisztus az üdvre vezető út. Traktátusok, vagyis a nép számára írt rövidvallásos értekezések. Egy percet sem jut imádkozásra. Jézus szavai az elfáradtakhoz. Hit, remény és szeretet könyve.
1: Wild Tibortól, a Kossuth és Munkácsi Mihály díjas szobrásztól 1983-ban vettünk búcsút. Az ipar majd a képzőművészeti főiskolán tanult. Mesterei Mátrai Lajos és Kisfaludi Stróbl Zsigmond voltak. Ifján portréi arattak sikert. A két világháború közt a római iskola jeles képviselője, részt vett az európai iskola munkájában is. Feszes formavilágú, neoklasszikus művei köztéren is állnak, többek között a Pasaréti téri templom homlokzatán, a győri nádorvárosi templomban, Krisztus és a szentek szobrai Győrött, Szent Mihály Albert falván, Prométeusz Pécsen, Széchenyi portréja és az Atlasz Budapesten. Kis plasztikái is maradandó értékek.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen, gyógyíthatatlanul összetörik. Példabeszédek könyve 29. fejezet első verse.

Hallottad már azt a kifejezést, hogy fejjel megy a falnak? Akkor mondják, mikor valaki meggondolatlanul cselekszik a saját kárára, vagy olyan dolgot tesz, amivel bajba keverheti magát. Nekem erről az jut az eszembe, amikor valaki neki megy egy lámpaoszlopnak, mert nem nézett előre, vagy egy üvegajtónak, mert nem figyelt oda, és máson járt az esze. Mindegyik nagyon kellemetlen helyzet. Az is felidéződik bennem, amikor valaki elhibázott döntést hoz. Bajba kerül miatta, és azt mondja, hogy verem a fejem a falba. És valóban meg is teszi.

0: A Biblia ma is fontos tanácsot ad. Aki a sok intés ellenére is önfejű marad, menthetetlenül összetöretik, mint annak a feje, aki azt a falba veri. Nincs olyan ember, aki mindig mindent jól csinálna, helyesen döntene. Azonban nem mindegy, mennyit hibázunk. Ez azon is múlik, hogy mennyire vagyunk hajlandóak változtatni az eredeti elképzelésünkön, vagy mennyire ragaszkodunk hozzá makacsul akkor is, ha már többen figyelmeztettek, hogy ennek nem lesz jó vége. Okulj mások esetéből. Hallgass az idősebbek bölcs tanácsára. Ugyanakkor jól válogasd meg a tanácsadóidat is, és hogy kinek hiszel, kinek az ítéletében bízol meg. Ha nem akarsz kudarcot vallani, legyél megfontolt. Átgondoltan szólj és cselekedj. Akkor is hallgass a feddésre, ha az számodra kellemetlen. Így elkerülheted, hogy szégyenkezned kelljen, vagy károd származzon az esetből.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus drága vérén lettünk megváltva.
1: A mai ige Péter első levele 1:18-19. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Gondolatok az ígéről. Minden egyes lélek hatalmas érték, hiszen Jézus Krisztus drága vére árán vétetett meg. Sátán a füledbe súghatja: te sokkal bűnösebb vagy, sem hogy Krisztus megmenthetne. Bár elismered, hogy bűnös és méltatlan vagy, mégis ellenállhatsz a kísértőnek. Krisztus engesztelő áldozatának érdeme által ő az én üdvözítőm. Nem saját érdemeimben bízom, hanem a megváltó drága vérében, amely megtisztít engem. Önmagadat nem mentheted meg a kísértő hatalmától, ám reszkedt és megfutamodik, ha a drága vér érdemeire hivatkozol. Az Úr szeret téged, drágább neked minden földi köteléknél, bármilyen földi tárgynál. Nézd, milyen közel kerülhetsz ahhoz, aki a te erőd és eredményességed. Ne a kereszt árnyékában élj, hanem a kereszt napos oldalán, ahol az igazságosság napja ragyoghat szívedbe. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb előjognak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben Isten a bűnös embert valaha is részesítette. Mégis, mi kevésre becsüljük e roppant ajándékot. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a patak. Megnyugvást, pihenést talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek éltető erejét, majd pedig Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárást és drága közösséget. És akkor, ó, akkor tudjuk elmondani értelmesen Jánossal együtt mi is: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Beszélj róla, imádkozz érte. Legyen ez a szent éneklés témája, hogy megmosódj és megtisztulj. A hívő lélek állítja, hogy a szeretet és annak érdemei által áll meg az Isten trónja előtt, bűnbocsánatot nyerve, megigazulva és megszentelődve. Annak megtisztító befolyása ad erőt és lendületet a hitnek, erőt az imához, és örömet a készséges engedelmességben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ülj csendben jelenlétemben, míg én áldalak. Legyen az elméd olyan, mint egy csendes tavacska, készen arra, hogy befogadjon bármilyen gondolatot, amit belecsöppentek. Pihenj meg gondoskodásomban, ahogy számba veszed a nap kihívásait. Ne merítsd ki magad az aggódással, hogy vajon meg tudsz-e birkózni majd a nyomással. Csak tartsd rajtam a szemed, és beszélgess velem, miközben együtt haladunk végig ezen a napon. Szánj időt arra, hogy megpihenj az út szélén, mert nekem van időm. A nyugodt tempó többre visz, mint a sietős küszködés. Amikor rohansz, elfelejtett ki vagy, és kié vagy. Ne feledd, hogy a királyi család tagja vagy az én királyságomban.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harminchetedik Zsoltár, hetedik vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 16.-17. vers. Péter első levele, 2. fejezet, 9. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, első rész. Ezékiel látomása. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én Jójákin király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához a káldeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna, 4 élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk, volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek jobbról, bika arca is volt mind a 4-nek balról, és volt sas arca is mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a 2 szárny összeért, egyiki a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élőlények, külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények között, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények úgy csuhantak ide-oda, akár a villám. Amint néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett, mind a 4 előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drága köveknek látszottak, és mind a 4 egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Amikor jártak, 4 irányba tudtak menni, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. A kerekek abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a 4 abroncs körös körül tele volt szemekkel. Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a lélek akart menni, oda mentek. Oda, ahová a lélek akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak. Ha azok megálltak, ezek is megálltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Az élőlények feje fölött, mintha boltozat lett volna, amely félelmetesen csillogott, akár a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. A boltozat alatt ki voltak terjesztve szárnyaik, egyiké a másiké felé. Mindegyiknek volt másik 2 szárnya is, ezekkel eltakarták a testüket elől is, hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagyvizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat, és egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal.

0: Mai szakasz, Ezékiel, első rész. Ezékiel könyve visszavisz bennünket Júda idejébe, Krisztus előtt 593-tól 571-ig, a Jeruzsálem eleste előtti és utáni időbe, amikor a babiloni hadsereg Nabukodonozor vezetésével lerombolta a várost. Ahogyan a proféták megjövendölték, Isten megengedte, hogy Júdát legyőzzék makacs bálványimádásukért. A győztes babiloniak gyakorlata volt, hogy foglyokat ejtsenek, mint Dánielt és három társát, és elvigyék őket Babilonba. A legértelmesebb fiatalokat hadifogolyként elhurcolták, hogy tudományokra, filozófiára és vallási ismeretekre tanítsák, majd tanácsosi és vezetői pozíciókba helyezzék őket. Ezékiel könyve első három versében a proféta nem otthon van a leigázott Júdában, hanem az ellenség területén Babilonban. Dániel és három barátja után őt is ide hurcolták. Babiloni tartózkodása idején Isten látomásokban jelenti ki magát Ezékielnek. A 4-től 18-ig tartó versekben leírt látomás lenyűgöző. Nehéz elképzelni, hogy pontosan mit láthatott Ezékiel, bár leírása érzékletes. Látjuk a villámló tüzet, a kerubokat a forgó kerekekkel és sok szárnyal, a kristály eget, benne Isten trónját, ahogy a fönséges Isten ül rajta teljes dicsőségében, szivárvánnyal övezve. Bármilyen csodálatos és félelmetes is ez a látomás, egy tanulság nyilvánvaló számunkra. Annak ellenére, hogy Júdát legyőzték és leigázták, annak ellenére, hogy Ezékiel hadifogolyként van társaival együtt a Kébár folyó partján, idegen földön, Isten megjelenik neki, és személyesen szól hozzá. Bizonyára éreztük már magunkat úgy, mintha idegen földön laknánk, ahol a minket körülvevő kultúra idegen, és nem illik bele abba, ahogyan mi Krisztust követjük. Vagy éreztük már úgy magunkat, hogy az ellenség területén élünk elveszve, egyedül és elfeledve, vagy éppen saját bálványimádásunk természetes következményeit viseljük, mint a dolgok, emberek, vagy a test kívánságának imádatát. Akár az általunk nem befolyásolható körülmények miatt, akár saját döntéseink nyomán érezzük magunkat elszigeteltnek és magányosnak, Isten gyermekeként egy dologban biztosak lehetünk. Ő nem felejtett el minket. Ígéje és szent lelke által eljön oda, ahol vagyunk, és a szívünkhöz szól. Megment minket, körülményeinket megváltoztatja, és elvisz haza az ő örök otthonába.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ti is, atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusbeliekhez írott levél 6. fejezet, 4. vers. A fegyelmezésnek az a célja, hogy a gyermekeket önuralomra tanítsuk. Egész bánásmódunkkal azt mutassuk meg a gyermeknek, hogy az engedelmesség okos és helyes dolog. Segítsétek őket abban, hogy felismerjék. Minden dolgot törvények szabályoznak, ezért az engedetlenség mindig szerencsétlenséget és fájdalmat okoz végül. A szülők és a tanítók gondolkodjanak arról, hogy miként vezethetik a gyermekeket, illetve azok fejlődését úgy, hogy túlzott felügyeletükkel ne hátráltassák őket. A túl sok irányítás épp olyan káros, mint a túl kevés. Az az igyekezet, hogy megtörjük a gyermek akaratát, súlyos hibát jelent a nevelésben. A jellemek nagyon különbözőek. Ha el is érjük, hogy külsőleg megalázkodnak, nagyon sok gyermek szívében csak megbotránkozást és megkeményedést okoz, minél jobban kényszerítjük őket. Még ha a szülő vagy tanító eredményt ér is el abban, hogy érvényt szerez akaratának, akkor sem kisebb a veszély, amely a gyermeket fenyegeti. Egy olyan lény nevelésének, akinek az értelme már megnyílt, különböznie kell az oktalan állat nevelésétől. Az állat csak meghunyászkodásra képes a gazdájával szemben. Az állat számára a gazda, az értelem, az akarat. Ez a nevelési módszer, ami igen gyakori, automattává teszi a gyermekeket, értelmük, akaratuk, lelkiismeretük mások uralmának van alárendelve.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyetlen lehetőség. Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit bárkinek megtehetek. Most kell segítenem másokon, ahol segíthetek. Nem akadályozhat semmi. Nem szabad elhanyagolnom, mert csak egyszer élek ezen a világon. Dale Carnegie.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten jósága szeretetre indít. Isten jósága megtérése ösztönöz. Pál levele a Rómaiakhoz, 2. fejezet, 4. vers. Emlékszel a bűnös asszonyra, aki illatos olajjal kente meg Jézus lábát? Tudod, mi történt aztán? Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Lukács evangélium, 7. fejezet, 39. vers. A vallásos emberek elítélték az asszonyt a múltja miatt, de Jézus megtisztította és meggyógyította őt, majd így magyarázta tettét. Neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Lukács evangélium, 7. fejezet, 47. vers. Jézus tudott az asszony korábbi vétkeiről, de azt is tudta, hogy mivé válhat, ha életét megérinti a kegyelem. Minél inkább rájössz, hogy milyen sok bocsáttatott meg neked, sőt valójában az összes bűnöd, annál inkább fogod szeretni Istent. A bűnbocsánat nem a bűnös élet folytatásához vezet, hanem az Úr Jézus dicsőítő élethez. Isten jósága megtérésre ösztönöz. A megtérés szó azt jelenti, hogy megfordulsz is, a korábbiakkal ellentétesen cselekszel. Az ítélet nem késztet igazi életre, de Isten irántunk való kegyelmének és jóságának megismerése igen. A farizeus Simon azt hitte, hogy Isten a teljesítménye alapján fogadja el őt, így önigazult ember lett belőle, de Jézus rávilágította helyzetére. Akinek kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Amikor rájössz, hogy mennyiszer és mennyi mindent bocsátott meg neked Isten, szeretet ébred benned iránta, és mindent úgy akarsz tenni, ahogy az kedves ő előtte.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszíne a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sandeligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten téged is életre kelt.

Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom majd sírjaitokat, és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én népem. A lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek.

Ezekiel próféta lelki szemei elé gyászos kép tárul. Egy széles völgyet lát, ami tele van szétszórt csontokkal. Mintha egy nagy temetőben, a halál birodalmában járna. A testek már régen elporlattak, a csontok is szétszórva. Ki tudja, mióta ott száradnak. Úgy tűnik, ez maga az enyészet, a pusztulás. És akkor Isten különös parancsot ad a prófétának. Prófétálj ezekről a csontokról, és mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az Úristen a csontokhoz. Íme én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek. Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Vajon mit gondolhatott magában Ezekiel, amikor meghallotta az Úr parancsát? Valószínűtlennek tarthatta, hogy ezek az évtizedek óta kiszáradt élettelen csontok az ő beszéde hatására talpra fognak állni, meg fognak elevenedni. Nehéz ezt elhinni. Mivel azonban megszokta, hogy akár érti, akár nem, akár hiszi, akár nem, megteszi, amit az Úr kér tőlem, elkezdett prófétálni. Megdöbbenve tapasztalta, hogy minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten megmondta.

Gyakran mi is így gondolkodunk. Talán te is. Különösen, amikor újra és újra átéljük a magunk tehetetlenségét. Amikor szeretnénk valakinek segíteni, akit szeretünk. De ő úgy összekúszálta, annyira szétzúzta a saját életét, hogy azt sem tudjuk, hol és miként érjünk hozzá. Hiszen bárhol is próbálkoznánk, erőnket meghaladó ellenerőkkel találnánk szembe magunkat. Hisszük-e, hiszed-e, hogy Isten ma is ugyanaz, aki az ő népét Babilonból visszavitte az ősi földre? Hiszed-e, hogy ő ugyanaz, aki pünköskor kiárasztotta a lelkét, és egy írástudatlan apostolon keresztül olyan erővel és hatalommal szólalt meg, hogy ezreknek nyílt meg a szíve, hogy Jézus mellett döntsenek? Ez az erős Isten ma is él és uralkodik. Ma is ő támasztja a világ tartó oszlopait, és ő tartja kezében a kormányt. Nem a földi birodalmak urai, nem a pénzügyi világ háttérhatalmai, nem a sötétség démonai és gonosz lelkei, hanem egyedül a teremtő és jóságos Isten. Ő, aki igéjével és szent lelkével ma is életre tudja támasztani a lelki halottakat, és újjá tudja teremteni a tönkrement életeket. Téged is ki tud hozni a sírodból, és át tud formálni úgy, hogy egész életed Isten dicsőségét szolgálja. Csak ő ránéz, ne a nehézségeidre, a kudarcaidra, vagy netán önmagadra fókuszálj. Ő ránéz, akié minden hatalom, és aki az ő hatalmát mindig a javadra fordítja. Úgy legyen. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 5-e. Máté evangéliuma 8. fejezet, 5-től 13. versig. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados is kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A százatosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Több olyan epizódot is találunk az evangéliumban, amikor téves alapokon nyugvó, hamis üdvbizonyosságban fellengzősködő embereket szembesít Jézus az igazsággal, miszerint sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Természetesen nem arról van szó, hogy a keresztény hívő ember sosem tudhatná a lelkét biztonságban, ezért szorongások közepette kellene leélnie Krisztus követő életét. Bizonytalanságra okot adó probléma legfeljebb az alapok tekintetében lehet. Ki mire építve vallja magát a mennyek országa gyermekének? Az sem mindegy, hogy idézőjelben vallja magát, vagy tartja magát annak. Mai igeversünk kulcs kifejezése ugyanis ez. Tartják magukat. Ha ezzel az önvallomással összhangban van az életvitel minősége, azaz a gyümölcstermés megfelelően tükrözi ezt, akkor nincs semmi félnivaló, mert maga az égi gazda ismert el gyermekeiként. A mennyek országa gyermekévé azonban nem lehet válni, pláne nem hagyomány vagy örökölt státusz alapján. Csupán bizonyulni lehet annak, ha elfogadtok Isten meghívását. Ez a lehetőség viszont nyitott bárki számára, vallási és egyéb előélettől, származástól, alapstátusztól függetlenül. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatót Henry Childress írta Washington államból, az Egyesült Államokból. Morzsák. Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Máté evangéliumának 15. fejezetének 26. és 27. verse. Egy reggel a reggeliző asztalnál ülve figyeltem, ahogy gyönyörű madarak lakmároznak a madáretetőmből. A békésen csipegető, bíboros madarak, cinegék és egy galamb látványa mosolyt csalt az arcomra. Hirtelen azonban nagyobb, agresszívebb madarak szálltak oda, mire a kicsik ijedtükben szétszélettek. Bosszankodva felálltam, kinyitottam az üvegajtót, és elzavartam a hivatlan vendégeket. Én a magot az énekes madaraknak szántam. Másnap reggel ugyanez ismétlődött meg. Már éppen készültem újra elkergetni a betulakodókat, amikor eszembe jutott a mai ige szakasz Máté evangéliumából. Egy kánaáni pogányasszony kérlelte Jézust, hogy gyógyítsa meg a lányát. Tanítványokat ez bosszantotta, és azt akarták, hogy Jézus küldje el őt. Bár Jézus azt mondta, hogy ő csak a választott néphez, Izraelhez küldetett, az asszony rendíthetetlen hite szánalomra indította. A nagyobb madarak ugyan nem azok voltak, akiknek az eleséget szántam, de ők is éhesek voltak. Ugyanúgy, ahogy a Róma 9.23-tól kezdődő ige szakasz is emlékeztet ránk, Isten kegyelme mindenkié, nem csupán néhány kiválasztotté. Drága mennyei atyánk, add, hogy soha ne feledjük az örömhírt, mindenkinek hirdetnünk kell. Amen. Napi gondolat: Isten kegyelme mindenkié, aki hisz. Imádkozzunk azért, hogy Isten kegyelmét mindenkinek meg tudjuk mutatni, akivel csak találkozunk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Babits Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár, az elszakadt sövényt jelző karókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakon sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé.

felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon. Szent Bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás, a halban, leszálltam a kínoknak eleven siket és forró sötétjébe, nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

0: Családi együttműködés.
1: Krisztus munkatársai, maga pedig az Isten, a mi atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse a mi utunkat hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás és mindenki iránti szeretetben, amint mi is vagyunk irántatok. Első Tesszaloniki levél 3:11-12. Gondolatok az ígéről. A misszió munkát az otthonunkban sem hanyagolhatjuk el. Itt kell megtanulniuk azoknak, akik elfogadták Krisztust, hogy mit tett értük a kegyelem. A Krisztusban igazán hívő isteni befolyás irányítja, amely érezhető az otthonában, és jó hatással van minden családtag jellemének formálódására. Otthoni kötelességeink, hűséges teljesítések azokra is hatással van, akik a tágabb környezetünkben élnek. Az otthoni lelki fejlődésünk meglátszik minden más munkánkon is. Otthonunkban adhatjuk bizonyítékát annak, hogy alkalmasak vagyunk a gyülekezetért végezzendő munkára. A család tagjai alázatos szívvel kérjék Krisztust, hogy ő lakozzék a szívükben, így teljesen felkészülve végezhetik a szolgálatukat. Ha otthonunkban az igazság szeretete uralkodik, ez érezhetővé válik a másokért végzett önzetlen munkánkban is. Aki otthon igazán keresztény, mindenütt ragyogó világosságot fog árasztani.

0: mint a gyerekek és mint az oszlopok.
1: Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, lányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. 144. Zsoltár, 12. vers. Szombat este az asztal körül ültünk, amikor János bácsi a Szentírásból olvasott fel, a házasságkötéskor és áldást mondott. A könyvespolcon lógott egy 25 éves menyasszonyi ruha, mellette egy frak. Két 10 éves fia tervezte meg a meglepetés rendezvényt és szervezte meg a menüt. Az egyik fiú és az unokatestvére bekötötték a pár szemét és elhozták őket hozzám, de a vacsora az egész családdal csak a kezdete volt annak, amit a fiúk a 25. házassági évfordulójuk megünneplésére terveztek. A fiúk azt mondták a szüleiknek, hogy össze kell pakolniuk egy hosszú hétvégére. Apa golftáskáját, cipőit és egyéb holmiát apa és anya tudta nélkül betették a kocsiba. Ezután a fiúk elintézték, hogy a szüleik a tóparti nászutas nyaralójukban töltsék az éjszakát, és másnapra szállodai és szabadidős estét foglaltak. Alig 3 generáció gyűlt össze a szobában egy hosszú asztal körül. Hálás voltam, hogy az unokáimnak pozitív példát mutattak arra, milyennek kell lennie egy keresztény otthonnak. Nem volt kiabálás, sikoltozás vagy konfliktus. A nagyszülők példáját követték a szüleik, és most a 3. generációba is átmentek. Salamon mondta a legjobban, a gyermekek gyermekei a vének koronája, a szülők pedig a gyermekek dicsősége. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. verse. Miután megcsodálták a 25 évvel ezelőtt készült esküvői fotókat, a gyerekek elvitték szüleiket a tóparti házikóhoz. Másnap reggel a lányom meglepődve tapasztalta, hogy a fiai megtöltötték a hűtőt, és még az asztalt is megterítették két szemére. Csak később látták meg a számítógépre írt lapot, amelyeken a gyerekek, a szülők Smoky Mountains-i kirándulásának tervei szerepeltek. Milyen jó volt, hogy ezek a fiatalok meglepték a szüleiket, és milyen öröm volt számomra, hogy láthattam a pozitív családi kapcsolatok jutalmát. Bizonyára, ha a gyerekeket érettebb korukban szeretik, a fiúk olyanok lesznek, mint az utódok, a lányok pedig, mint a szépen ásott oszlopok, amelyek a királyi házakat díszítik. Szeretem ezt a képet az igében, az egészséges családról. Köszönöm, Uram, a családot!
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

0: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.
1: Augusztus 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 13. versből olvasom. Gedeon azonban ezt mondta az Úr angyalának. Ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Az újszövetségi igét pedig Péter első levelének első fejezetéből a 6-tól a 7. versekig találhatjuk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Időtlen kérdést feszeget Gedeon a mai ószövetségi igében. Ha velünk az Úr, miért ér bennünket mindez? Bár ismerjük a nép hűtlensége mögött húzódó történeti hátteret, akárcsak saját életünk tévútjait és varga betűit, a kérdés mégis megmarad, miért? Kudarcok, szenvedések vagy épp fájdalmas veszteségek idején újra és újra feltör belőlünk. Lelkünk akkor talál békességre, ha miért mellé egy másik kérdést is oda helyezünk. Ki? Ki áll mellettem, ki érzi bánatom? Szól ifjúsági énekünket sora. Önnön erőnk csak déli báb, és bizony esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk, maga az Isten. Kérded, ki az? Hangzik Luther éneke. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, kiált fel Pál apostol a római levél 7. fejezetében. A válasz mindig Jézus. Nem arról szól ugyanis a mi evangéliumunk, hogy minden happy lesz az életben, hanem arról, hogy ő velünk van, és mindvégig velünk marad. Ezért beszél Péter az új szövetség igében a megpróbált hit értékéről, és ezért mondja a Zsoltáros a 18. Zsoltárban, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Pál apostol pedig ezt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Jó tudni, hogy a néha kőfalként elénk tornyosuló gondok, bajok közepette van valaki, aki ma is mellénk áll, és harcol értünk. Vele mi is győzhetünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, megváltónk, győzd le lázadásunk és kis hitűségünk, amikor reánk törnek a kínzó miértek. Taníts minket úgy imádkozni, hogy te imádkoztál a Getsemáné kertben. Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Engedd, hogy szent és mindenkor jó akaratod a mi életünkben is valósággá legyen, amelyet bár néha nehéz felfognunk és elfogadnunk, számunkra mégis áldás, béke és élet. Amen. Az áhítatot Weltler Gábor írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Gedeon azonban ezt mondta az Úr angyalának. Ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre.

egy fiatalembert a körülmények szorításában, élete során először bódultan, egy kocsmában kirobbant verekedés során gyilkosság vádjával tartóztattak le. A fiatalembert a bíróság halálra ítélte. A falu népe mélységesen megrendülve a fiú sorsán, aki addig példamutató életet élt, egyöntetűen fordultak az uralkodóhoz. Kérvényükben leírták a fiú makulátlan múltját, hangsúlyozva, hogy életében először volt bódult, és könyörögtek a királynak, hogy adja meg számára a kegyelmet. A királyt mélységesen megérintette a falu egységes kiállása. Elgondolkodott. Milyen ember lehet az, akinek az életéért egy egész közösség szót emel, és annyi ember könyörög a kegyelemért? Elhatározta, hogy megadja a kegyelmet, de személyesen viszi el a hírt a halálra ítéltnek. Szerette volna látni azt az embert, akiért ennyien kiálltak. Ebben az országban a bírák fekete talárban jártak. A király, hogy beazonosíthatatlan maradjon, ebben az öltözékben lépett be a fiú cellájába. A fiatalember felemelve tekintetét egy papot vélt látni a belépőben, és a holnapi kivégzés gondolatával eltelve elfordult. Az uralkodó megszólította. Fiatalember, jó hírt hoztam magának. A fiú, akit elborított a kétségbeesés, durván visszautasította. Köszönöm, nem kell a maga jó híre, holnap úgyis meghalok, nem érdekel ez a jó hír. A király tovább próbálkozott. De fiatalember, az életéről van szó, kegyelmet hoztam. A fiú továbbra is haragosan felelt. Nem kell a kegyelme, tartsák meg maguknak. A király tanácstalanul állt és kérlelte. Legalább hallgasson meg. Senkit sem hallgatok meg. Ha azonnal nem hagyja el a cellámat, hívom az őrt és kidobatom, ordította a fiú. A király szomorúan távozott. Ezután a börtönőr kíváncsian lépett be. Na, itt volt a király. Mit hozott neked, kegyelmet? Kérdezte. Hát ő volt a király. Jaj, nem tudtam. Azonnal adjanak papírt és ceruzát, írni akarok a királynak. Kiáltott fel a fiú. Félelmében és megdöbbenésében gyorsan ezt írta. Felség, bocsánat, nem tudtam. Kell a kegyelem. A gyors futár vitte a levelet, a király azonban egyetlen mozdulattal széttépte. Ez az ügy nem érdekel tovább, mondta rideg hangon. A következő hajnalon kivégezték a fiút. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hadd szólhasson az utolsó szó jogán, mert mondani kíván valamit. Majd belekiáltott a tömegbe. Emberek, nem azért halok meg, mert öltem. Én nem a bűneimért halok meg, hanem azért,
mert visszautasítottam a kegyelmet.

A fiatalember, aki a királyi kegyelmet tudatlanságból és bizalmatlanságból utasította vissza, ezzel eljátszotta élete utolsó esélyét. Hasonlóképpen Isten, a mennyei király, számtalan alkalommal kínálja fel az emberiségnek a kegyelmet és az üdvösséget a bűneikre. Azonban az emberi szív vak és érzéketlen. Képtelen felismerni a felkínált isteni szeretetet és a megbocsátás nagyságát. Isten nem akarja a bűnös halálát. Jézus azt szeretné, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Az Úr a kegyelem hírnöke, aki eljött a világba, hogy felajánlja a megbocsátást és az örök életet mindazoknak, akik elfogadják őt.

ahogy a király a történetben személyesen vitte el a kegyelmet a halálra ítéltnek, úgy Krisztus is, ő maga jött el hozzánk, hogy bemutassa az Atya szeretetét, és felkínálja a szabadulást. A fiú hibája az volt, hogy nem ismerte fel a királyt, és nem hitt a szavának. Hasonlóképpen sokan ma sem ismerik fel Jézusban a megváltót, és nem hisznek az ő szabadító erejében. A bizalmatlanság, büszkeség, közömbösség és a bűnös szokásokhoz való ragaszkodás megakadályoz minket abban, hogy elfogadjuk Isten által felkínált kegyelmet. Ahogy a fiú csak akkor döbbent rá hibájára, amikor már késő volt, úgy sokan csak az ítélet napján, vagy életük végén döbbennek rá, hogy visszautasították az egyetlen esélyüket a szabadulásra.

Isten kegyelme nem kényszer, hanem szabad választás kérdése. Azonban azok, akik szándékosan és ismételten elfordulnak kegyelmétől, végül elveszítik a lehetőséget. Az isteni türelemnek is van határa. Eljön az idő, amikor már nem lesz több esély a megtérésre. Az igazi tragédia az, ha valaki szembefordul az isteni szeretettel és az üdvösség felkínálásával. Sürgető felhívás ez mindannyiunk számára. Ragadjuk meg a kegyelem idejét addig, amíg még lehet. Ne legyünk olyan vakok és közömbösek, mint a fiú a történetben szereplő cellában. Bízzunk Isten szavában. Fogadjuk el a kegyelmét, amely örök életet biztosít mindannyiunk számára.

Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek. Ezért én is nevetni fogok veszedelmeteken, gúnyolódni fogok, mikor rátok tör a félelem, és romlásotok, mint forgó szél, amikor rátok tör a szorongás, és romlásotok, mint a forgó szél, amikor rátok tör a szorongatás és nyomorúság. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg. Példabeszédek könyve, első fejezet, 24. és 28. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve, miért vált természetessé, hogy a talján dörögt főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján dörögt főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról van szó, hogy jó hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Talán ott motoszkál sokakban az a kérdés, hogy hát hogy lehet, hogy pont mostanra időzítettük a Jelenések könyve gyülekezeteihez írott leveleket. A Krisztusvárás az azt jelenti, hogy amikor együtt nyitjuk ki a Szentírást, készülünk arra, hogy majd egyszer visszajön, úgy, mint bírája élőknek és holtaknak, de Krisztus népe, a gyülekezet, itt él ezen a földön. Lehet, hogy különböző felekezetekre bomolva pillanatnyilag, de amikor Krisztus visszajön, akkor ezek a határok egyik pillanatról a másikra eltűnnek, és nem marad semmi más, csak Krisztusnak a követői, azok, akik igazán szeretik és szolgálják az ő urukat, meg azok, akik ebből valamilyen módon kimaradnak, hiszen ők valami vallásos mászt aggattak csak magukra, és lehet, hogy bizonyos kegyes szokásoknak a gyakorlatával próbálták meg kielégíteni saját vallásos igényeiket, és lehet, hogy még azt is gondolták, hogy a mindenhatót is ezzel úgy nagyjából kielégítették, de az Úr Jézus a leghatározottabban arra szólította föl azokat, akik tanítványai akarnak lenni, hogy legyenek az ő követői életmódjában, hozzáállásában, viselkedésében, tehát az élet teljes keresztmetszetében. Amikor a gyülekezetek leveleket kaptak, akkor ezt azért kapták az Úr Jézustól, és azért diktálta az Úr a Pátmosz szigetén fogságban levő Jánosnak, hogy le ne térjenek arról a keskeny útról, amit az Úr Jézus kijelölt. Most a pergámoni gyülekezetnek írt levelet fogjuk elolvasni, a Jelenések könyve második fejezetéből. Kérem, kísérjék figyelemmel. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. De ragaszkodsz az én nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Azt hiszem, hogy amikor ennek a levélnek a felvezetését olvassuk, akkor emlékeztetnünk kell egymást arra, hogy az Úr Jézus minden gyülekezetnek úgy mutatkozik be, ahogy annak a gyülekezetnek arra a legnagyobb szüksége van. És ebben az esetben a pergámoni testvéreinknek úgy mutatkozik be, mint akinél a kétélű éles kard van. Szeretném mondani, hogy abban az időben ez a kétélű éles kard hadászati szempontból részben viszonylag új, részben rendkívül erőteljes eszköz volt. Ezt az erőteljest, ezt úgy tessék érteni, hogy a kard oda-vissza képes volt vágni, magyarul a vele harcolónak nem kellett figyelni arra, hogy melyik az éle, melyik a foka, mert mindegyik oldalán borotva éles fegyverként működött. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ilyen, és az ő igéjéről mondja azt a zsidókhoz írt levél, hogy élesebb minden kétélű kardnál, amelyik egészen a velőkig, a vesékig elhat. Mint hogyha ma azt mondanák, hogy egy röntgensugárzásnál is, egy CT-nél, egy MR-nél élesebben át tudja világítani az embert, és leplezetlenül áll meg előtte mindenki. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a pergámoni gyülekezet egy nagyon különleges városban élt. Tudom, hogy ezt már elmondtam a szmirnaiakkal kapcsolatban is. Ez a Pergámon észak-keleti irányban egy olyan 60 kilométernyire fekszik Szmirna városától, de ami nagyon fontos, hogy egy büszke, gazdag és híres város. Nagyon nagy királyai, uralkodói voltak, de mivel ez most nem történelem óra, talán eltekinthetünk attól, hogy hosszasan fölemlegessük a történelmi előzményeket. Egy királyt azért meg kell említeni mindenképpen, Eumenésznek a nevét, akinek a nevéhez Pergámon Krisztus előtti felvirágoztatása fűződik, és ez az Eumenész egy felvilágosodott, nagy tudású, nagy tekintélyű ember volt, aki elhatározta, hogy Alexandriával vetekedő várost fog építeni, úgyhogy például az évszázadok során aztán olyan hatalmas könyvtára keletkezett ennek a városnak, Pergámonnak, ami alig volt kisebb az alexandriai könyvtárnál, 200 ezresre tippelik a kötetszámot, ami abban a könyvtárban volt, azt hiszem, hogy ez egy olyan tekintélyt parancsoló szám, és mindenképpen arra törekedtek, hogy tudásban, tudományban megelőzzék az egész kis-ázsiai régiót. Ráadásul ez a város nagyon lényeges volt a gyógyászat szempontjából. Ennek a városnak a szimbólumaival mind a mai napig minden hallgatóm is találkozik. Elég csak elmenni a gyógyszertárba. Hiszen amikor valaki elmegy egy gyógyszertárba, akkor a gyógyszertár jelzés, az a bizonyos serlegen körbe csavarodó kígyó, az Asklepiosz istenségnek a jelképe, és Pergámon ennek az istenségnek volt a fő székhelye. És nem csak ennek az istenségnek, mert a történelem úgy jegyezte föl, hogy Pergámon volt az első, ahol Augustus császárnak szentélyt építettek, és onnantól kezdve aztán később minden császárnak megvolt a maga szentélye, és természetesen a gyógyítás istenének, Asklepiosznak is hatalmas nagy szentélye volt, és hát egy egész nagy gyógyászati városnegyed, ma biztos így hívnák, volt Pergámonban. De az a bizonyos, tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van, azért megér még egy megjegyzést. Mert hogy valóban fölépítettek Pergámon fölé a hegyre egy olyan hatalmas oltárt, bálvány oltárt, aminek a méretei lenyűgözőek. Több mint 36 méter egyik irányba, majdnem 34 méter a másik irányba ez a hegytetőn, és mind a mai napig őrzik egy múzeumban, ott Pergámon környékén ennek az oltárnak az elő részét, csak a fölvezető lépcsősor jó 20 méter ehhez az oltárhoz, egy lenyűgöző építészeti csoda, azt lehet mondani, és ilyenkor mindig arra gondol az ember, hogy a sátán imádatára az emberek nagyon sokszor lenyűgöző dolgokra voltak képesek. És azt mondja az Úr Jézus, én tudom, hogy hol laksz, ott, ahol a sátán királyi széke van. Mert hogy Pergámon, miközben világhíres lett a pergamenről, onnan kapta a nevét,

Egyébként máig méreg drága dolog a pergamenre készített írás. Azt mondja Isten igéje, mindez, ez a sok csoda, mindez a sok különös körülmény mégsem változtat azon, hogy ennek a városnak a bálványimádás a legfontosabb. Sőt, följegyezték azt Pergamonról, hogy ebben a városban nem tűrték a város hitétől eltérő istenségeknek az imádatát. Tehát itt már érthetjük, hogy az a kis gyülekezet, amely ott élt Pergamonban, nagyon ki volt szolgáltatva a város szellemiségének és lelkületének. Ez nem azt jelenti, hogy jobb lett volna onnan elmenekülni, hanem azt jelenti, hogy az Úr pontosan tudta, hogy előretolt helyőrségként a sátán királyi széke előtt szolgál az ő gyülekezete, él az ő gyülekezete, és keresi és követi az ő urát ez a gyülekezet. Vajon tényleg így van ez? Tessék csak nézni, mit mond az Úr Jézus. Tudom, hogy hol laksz, és azt is, hogy nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Ez a gyülekezet már túl van egy üldözésen. És a gyülekezetnek az egyik püspökét, az egyik legfontosabb lelki vezetőjét kivégezték Pergamonban. És a gyülekezet mégis hűséges maradt. Azt hiszem, testvérek, a történelem már sokszor igazolta, hogy egy-egy nehéz életkörülmény, egy-egy váratlanul kialakult üldözéses helyzet nagyon sok gyülekezetről megmutatta, hogy mennyi valóságos tagja van annak a gyülekezetnek. Mert hogy amikor kitör az üldözés, akkor hirtelen nem lesz trendi a gyülekezethez tartozni, bocsánat ezért a mai szóért, nem lesz senkinek érdeke, hogy a hívőkhöz kapcsolódjon, hiszen az életével játszik. És hogyha valaki igazán odaadta az életét az Úr Jézusnak, az ki fog tartani, ha pedig valamilyen érdekből, valamilyen eszmerendszer iránti vonzalomból, vagy csak olyan szimpatizálási jelleggel kapcsolódott Krisztus testéhez, a gyülekezethez, nagyon hamar ki fog derülni, hogy már nincs is kedve hozzá, és már nem is akarja ezt tovább folytatni. Ez a gyülekezet kitartott, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert a gyülekezet elismerte ezzel, hogy az az út, amire lépett, az nem könnyű út, az egy keskeny út, de nem járhatatlan, sőt, csak ezen lehet eljutni az Úr Jézus Krisztushoz a mennybe. És itt megszólal az Úr, és azt mondja, hogy van egy kevés panaszom. Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy az Úr Jézus, ha dicsér, akkor utána biztos, hogy valami kis barackot is kapunk a fejünk tetejére, de hát ez nem így van, mert az Úr Jézus, amikor elmondja az ő elismerő szavait, akkor azt nagyon komolyan kell venni. De amikor figyelmeztetéssel folytatja, azt is. Mert ebben a gyülekezetben elindult egy fertőzés. Tetszik tudni, olyan ez, mintha az ember munka közben megszúrja az ujját. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de talán a háziasszonyok is átélték, ezt talán sok férfitársam is átélte, hogy a munkahelyében egy kis sebesüléssel nem nagyon foglalkozunk, aztán egyszer csak kiderülhet, hogy ez a kis sebesült rész elfertőződik, elgenyesedik, és rossz esetben akár vérmérgezés lehet belőle. És az Úr Jézus úgy látja, hogy ez a gyülekezet megsérült. Tessék csak hallgatni! Van egy kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják. Ugye emlékszünk Bálámra? Ő volt az, akit Bálák, a Moábita király azért hívott magához, hogy átkozza meg Izraelt. És Bálám nem tudta ezt megtenni, pedig négyszer is neki futott különböző élethelyzetekben, sőt a legvégére egy csodálatos proféciát mond az Úr Jézus Krisztus érkezésére vonatkozóan. De aztán, amikor vége van ennek a résznek, és Isten leveszi Bálámról a kezét, már nincs az alatt a kényszer alatt, hogy egy szót sem mondhat csak azt, amit Isten megenged neki, akkor Bálám bosszút akar állni, és tanácsot ad Báláknak, mégpedig azt, hogy ha nem lehet ezt a népet átokkal megrontani,
akkor csalogassák

0: oda ennek a népnek a fiait, és amit nem végzett el az átok, azt majd elvégzik a bálványisten tiszteleteken, a szertartások, a lányok, meg a fiúk, akik paráznaságra fognak csábítani, és majd Izrael népe megromlik. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a gyülekezetbe beférkőztek azok, akik úgy gondolják, hogy össze lehet mosni, össze lehet keverni a dolgokat. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Nem kell ezt olyan komolyan venni. És amikor erről beszélek, szinte elzsibbad a szívem, mert hogyha körülnézek Krisztus mai gyülekezetein, akkor azt kell mondani, hogy ez a bizonyos bálámita tanítás, vagy nikolaita tanítás már nem csak beférkőzött a közösségbe, hanem valóságosan központi témává lett. Nem hangadó néhány ember, hanem alig van már, aki más hangot üt meg. És akkor az ember szíve összeszorul. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy térj meg, különben elmegyek hozzád, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Magyarul azt mondja az Úr Jézus, hogy nem érted fog szólni az ige hirdetés, hanem ellened fog szólni az ige hirdetés. És amikor az Úr Jézus harcolni kezd az ő szájának a kardjával ellenünk, annak általában mindenféle egyéb következményei is vannak. Pál apostol úgy mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten temploma szent, aki pedig az Isten templomát megrontja, mondja Pál a korintusiaknak, azt megrontja az Isten. Ez félelmetes. De Krisztus népe arra kell, hogy készüljön, hogy a visszajövő Úr tiszta gyülekezetet akar. És a nikolaita tanítás, vagy más néven bálámita tanítás, nem férhet be a tisztaságba. Nem köthetünk alkut világi szellemiséggel. Nem köthetünk kompromisszumokat a hitünk és a Szentírás igazságainak a kárára. Azt akarja mi Urunk, hogy kitartsunk amellett, amit tőle tanultunk. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten temploma szent? Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát nem tudtuk. Vagy legalábbis, ha tudtuk is, elfelejtettük. De akkor a legfőbb ideje megtérni. Ugyanis a megtérés az azt jelenti visszakanyarodni ahhoz az állapothoz, ahol még Istennel éltünk együtt. A megtérés az nem csak pogányoknak felajánlott isteni hívás? Nem bizony. A hívőknek, akik belefásultak a mindennapi élet harcaiba, belefásultak a világgal vívott küzdelembe, akik úgy gondolták, hogy muszáj néha egy kis engedményt tenni, mert hát különben olyan nagyon mások leszünk, és ez a világ nem tűri ezt a nagyon más állapotot. Azoknak is szól az Isten üzenete. Térj meg, különben elmegyek ellened, és harcolni fogok ellened az én igémmel, az én számnak a kardjával. Mond itt az Úr Jézus valamit, amit minden gyülekezetnek elmond egyébként, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. És ez nem azt jelenti, hogy mozog a dobhártya, hanem azt jelenti, hogy megmozdul a szív, megmozdul a lélek, ráhangolódik az Isten szavára, amit még időben kapunk. Egyébként, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét, a kövecskére írva egy új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez a legkülönlegesebb ígéret. Majdnem azt mondhatom, hogy olyan, mint egy mennyei bankkártya, amire rá van írva a név, és a mennyben elfogadják ezt a különös eszközt. Ráadásul azt mondja az Úr, hogy adok az elrejtett mannából. Pergámonban is könnyen előfordulhatott, hogy valaki azért indult a nikolaita útra, mert kereste az enyhébb életet. Ki akart térni esetleg az üldöztetés várható iránya elől. Szeretett volna egy kicsit beleolvadni a környezetbe. De amikor azt mondom, hogy beleolvadni a környezetbe, akkor ugye tetszenek hallani, terepszínű keresztényekről beszélek. Hát lehetünk mi terepszínű keresztények, akiket nem lehet fölfedezni a világ nagy erdejében? Azt mondja az Úr Jézus, ne félj! Aki győz, az kap az elrejtett mannából. Mert Istennél van táplálék, Istennél van minden szükségre válasz. Nem kell attól tartani, hogy magunkra hagy. Jó pár évszázaddal korábban az Ószövetségben az egyik író így fogalmazott, soha nem láttam, hogy az istenfélő kenyér kéregetővé vált volna. Nehéz sokszor szembenézni azzal a ténnyel, hogy a mi hitünk sokszor a megélhetésünkkel ilyen kőkeményen összefügg. És gondolok azokra a hithősökre, akik már nem az újszövetségi első időkben, hanem a 16., 17., 18. században itt Európában néztek szembe rengeteg üldöztetéssel a hitükért, és sokan vértanúvá váltak, de nagyon sokan megtalálták azt az elrejtett mannát az Úrtól, a kimenekedést, a szükséges választ. És így emlékezhetünk például Bethlen Gábor fejedelemre, aki Erdélybe hívta azokat az Európa szerte üldözött keresztény testvéreinket, akik közül aztán sokan orvosok lettek, gyógyszerészek lettek, a fejedelemnek belső szolgálatára álló emberek lettek, akiket a hitükért üldöztek, és akik nekünk hitben eleink voltak. Aki győz. Adventnek ez egy különleges nagy üzenete. Mert hogy a végső elszámolásnál csak győztesek és vesztesek lesznek. Olyan nem lesz, hogy valakitről nem tudja eldönteni Isten, hogy hova sorolja őket. Amikor az Úr Jézus visszajön, vagy a jobb, vagy a bal keze felé állítja azokat, akiket ő megítél. És sokan közülük azt fogják mondani, hogy de hát a követőid voltunk. De ő világossá fogja tenni, hogy ki az, aki győzött, aki megkapja azt a bizonyos fehér kövecskén új nevet, ami be van írva az élet könyvébe. Őszintén imádkozom azért, hogy mindazok, akik hallgatjuk, el ne feledjük, hogy célba jutni Nikolaita úton lehetetlen. Kompromisszumokat kötve hitünk árára lehetetlen. De lehet győzelmesen végigmenni a keskeny úton, ragaszkodva az Úr nevéhez. Ha kell, még időben meg kell térnünk. Azért, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme ne legyen rajtunk hiába valóvá. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Dénes Ferenc, taníts meg élni igazán. Megváltóm, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán. Az élet legdrágább ajándék, s én élni igazán szeretnék. Nem úgy, amiként sokan élnek, dolgoznak, sírnak, nevetgélnek, vagy éltek fáraók a trónon, és szirének a szigetparton, kis eszkimók a jégrétegen, vagy ősatyánk az édenkertben. Élni. Nem úgy, mint sokan élnek, kik a lelkükkel nem törődnek, járnak el létben gondtalanul. Vagy összetörten, nyugtalanul, örjöngenek, sírnak és gyűlölnek, dínom-dánomban elmerülnek. Naponta vermetásnak másnak, s ha beleesnek, kiabálnak. Gyilkolnak szívvel, szájjal, tettel, nincs viszonyuk a szeretettel. Nehéz keresztet raknak másra, ők nem vinnék, hogy más meglássa. Szenvedni félnek, mint a tűztől, de másokat nem óvnak ettől. S míg békéről zenged ez ajkuk, csak félig van elásva a kardjuk. Port hintenek egymás szemébe, s vakon rohannak végzetükbe. Élni, mint a hithősök éltek, kik e világgal nem törődtek, könyörülete szívvel jártak, jutalmat senkitől sem vártak. Szerettek szívvel, szájjal, tettel, nem sújtottak senkit keresztel. De ők viselték mások terhét, testvérré fogadták a szegényt. Őket mindenki üldözte, gúnyolta, otthonuk volt a katakomba. Kiket bántott fagy, jégeső hó, kikre a világ nem volt méltó. Élni igazán, búban, bajban, imádkozni a nagy viharban. Szenvedni Krisztusért keresztet, vállalni börtönt, rabbilincset, bemenni a tüzes kemencébe, dobatni oroszlánok vermébe, ha kell, szenvedni hajótörést, s így törjek az igének rést. És életemnek mártírvére legyen a szeretet pecsétje. Ilyen életnek nagy az ára, így élni lelkem legkőbb vágya. Megváltóm, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán.

0: Egészségpercek.
1: Annak ellenére, hogy számos, kiváló hatású gyógyszer áll rendelkezésre, a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás még mindig az első számú megelőzési lehetősége az elhízásnak és az abból eredő szív- és érrendszeri betegségeknek. Ugyanakkor sokan azt gondolják, hogy elég csak a táplálkozáson vagy a fizikai aktivitáson változtatni. Sokszor a betegek úgy értelmezik, hogy ebből a kettőből kell választaniuk. Pedig a helyes táplálkozás és a testmozgás szorosan összekapcsolódnak. Nagy mértékben felerősítik egymás jótékony hatását a szervezetre. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy sikerüljön elérnie a bevitt és felhasznált energia közötti egyensúlyt. Ezt csak úgy lehetséges, hogy az étkezést és a testmozgást összhangba hozzuk, és úgy tekintünk rájuk, mint a testsúly megőrzésének és a keringési betegségek megelőzésének két alappillérére.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 147. rész. Isten a világnak és Izraelnek ura. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Úrunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken. Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erőszárakat tett kapuidra, megállotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, ki állhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákóbnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat!

0: Mai szakasz, 147. zsoltár. Ez egy bátorító zsoltár. Isten, aki létrehozta a csillagokat, egyesével elnevezte őket a hatalmas világegyetemben, ő az egyetlen, aki segít és meggyógyít minket, az egyetlen, aki gondoskodik a szükségleteinkről, az egyetlen, aki az ígét adta. Ellen White gondolatait idézzük. Igen, Isten az egyetlen, aki segít és meggyógyít minket. Az örök trónnál áll. Minden lélekre letekint, aki felé, mint üdvözítő felé fordítja arcát. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengéit, szükségleteit, kísértéseinek erejét, mert ő minden tekintetben hozzánk hasonlóan megkísértetett, kivéve a bűnt. Ő őrködik fölötted, Isten remegő gyermeke. Megkísértettél, ő megszabadít. Gyönge vagy, ő megerősít. Tudatlan vagy, ő megvilágosít. Megsebesültél, ő meggyógyít. Az Úr elrendeli a csillagok számát, ugyancsak ő meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Isten az egyetlen, aki gondoskodik a szükségleteinkről, Isten örvendezik, amikor elétárjuk az összes szükségletünket. Ahogy Dávid mondja a 11. versben, az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Helyezzük magunkat az ő kegyelmébe a mai napon is. Isten az egyetlen, aki az ígéjét adta. Milyen csodálatos, hogy vannak törvények és rendeletek Isten ígéjében, amelyek bemutatják őt nekünk. Mikor az ő szavát követjük, akkor megmutatjuk a világnak, hogy Istennek akarunk engedelmeskedni, és vele szeretnénk kapcsolatba kerülni. Mekkora kiváltság számunkra, hogy be tudjuk Istent mutatni a körülöttünk lévőknek azáltal, hogy az ígéje szerint élünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus drága vérén lettünk megváltva.
1: A mai ige Péter első levele 1:18-19. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Gondolatok az ígéről. Minden egyes lélek hatalmas érték, hiszen Jézus Krisztus drága vére árán vétetett meg. Sátán a füledbe súghatja: te sokkal bűnösebb vagy, sem hogy Krisztus megmenthetne. Bár elismered, hogy bűnös és méltatlan vagy, mégis ellenállhatsz a kísértőnek. Krisztus engesztelő áldozatának érdeme által ő az én üdvözítőm. Nem saját érdemeimben bízom, hanem a megváltó drága vérében, amely megtisztít engem. Önmagadat nem mentheted meg a kísértő hatalmától, ám reszkedt és megfutamodik, ha a drága vér érdemeire hivatkozol. Az Úr szeret téged, drágább neked minden földi köteléknél, bármilyen földi tárgynál. Nézd, milyen közel kerülhetsz ahhoz, aki a te erőd és eredményességed. Ne a kereszt árnyékában élj, hanem a kereszt napos oldalán, ahol az igazságosság napja ragyoghat szívedbe. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb előjognak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben Isten a bűnös embert valaha is részesítette. Mégis, mi kevésre becsüljük e roppant ajándékot. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a patak. Megnyugvást, pihenést talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek éltető erejét, majd pedig Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárást és drága közösséget. És akkor, ó, akkor tudjuk elmondani értelmesen Jánossal együtt mi is: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Beszélj róla, imádkozz érte. Legyen ez a szent éneklés témája, hogy megmosódj és megtisztulj. A hívő lélek állítja, hogy a szeretet és annak érdemei által áll meg az Isten trónja előtt, bűnbocsánatot nyerve, megigazulva és megszentelődve. Annak megtisztító befolyása ad erőt és lendületet a hitnek, erőt az imához és örömet a készséges engedelmességben.

0: iránytű.
1: Az Úr Isten lelke van én rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözöttöknek megoldást. Jézus élete az állandó önfeláldozás élete volt. Ezen a világon nem volt otthona, csak ha barátai szeretetből, mint vándort befogadták. Azért jött, hogy a legszegényebbek életét élje értünk, s a nincstelenek és szenvedők között munkálkodjon, elismerés és megbecsülés nélkül. Mindig türelmes és derűs volt, a szenvedők az élet és a béke hírnökét üdvözölték benne. Meglátta, mire van szükségük a férfiaknak és a nőknek, a gyermekeknek és az ifjaknak. Mindnyájukat hívta, jöjjetek én hozzám. Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálásra. Csodái tanúsították szavainak igaz voltát. Nem azért jött, hogy romboljon, hanem hogy mentsen. Amerre elhaladt, örülhettek az egészségüknek, és próbálgathatták új képességeiket azok, akiket meggyógyított. Tömegek gyűltek a gyógyultak köré, hogy tőlük hallják, mit cselekedett velük az Úr. Sokak számára Jézus hangja volt az első hang, amelyet hallottak. Az ő neve volt az első szó, amit kimondhattak. Az ő arca az első, melyet láthattak. Hogy ne szeretnék Jézust, hogy ne hirdetnék dicséretét? Amint áthaladt a városokon, olyan volt ő, mint a tiszta folyó, amely életet és örömet áraszt.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten jósága szeretetre indít. Isten jósága megtérése ösztönöz. Pál levele a Rómaiakhoz, 2. fejezet, 4. vers. Emlékszel a bűnös asszonyra, aki illatos olajjal kente meg Jézus lábát? Tudod, mi történt aztán? Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Lukács evangélium, 7. fejezet, 39. vers. A vallásos emberek elítélték az asszonyt a múltja miatt, de Jézus megtisztította és meggyógyította őt, majd így magyarázta tettét. Neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Lukács evangélium, 7. fejezet, 47. vers. Jézus tudott az asszony korábbi vétkeiről, de azt is tudta, hogy mivé válhat, ha életét megérinti a kegyelem. Minél inkább rájössz, hogy milyen sok bocsáttatott meg neked, sőt valójában az összes bűnöd, annál inkább fogod szeretni Istent. A bűnbocsánat nem a bűnös élet folytatásához vezet, hanem az Úr Jézus dicsőítő élethez. Isten jósága megtérésre ösztönöz. A megtérés szó azt jelenti, hogy megfordulsz és a korábbiakkal ellentétesen cselekszel. Az ítélet nem késztet igazi életre, de Isten irántunk való kegyelmének és jóságának megismerése igen. A farizeus Simon azt hitte, hogy Isten a teljesítménye alapján fogadja el őt, így önigazult ember lett belőle, de Jézus rávilágította helyzetére. Akinek kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Amikor rájössz, hogy mennyiszer és mennyi mindent bocsátott meg neked Isten, szeretet ébred benned iránta, és mindent úgy akarsz tenni, ahogy az kedves ő előtte.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 23. szakasza. Luther Márton Wormsba érkezésekor hatalmas tömeg tódult a kapukhoz, hogy üdvözölje. Ilyen nagy sokadalom még a császár köszöntésére sem gyűlt össze. Mérhetetlen nagy volt az izgalom. A sokaságból egy visító, panaszos hang halotti éneket énekelt, mint egy intve Luthert, hogy milyen sors vár rá. Isten lesz az oltalmam, mondta, amint kiszállt kocsijából. A pápa hívei nem hitték, hogy Luthernek lesz bátorsága megjelenni Wormsban, és érkezése megdöbbentette őket. A császár azonnal összehívta a birodalmi tanács tagjait, hogy megbeszéljék, mit évők legyenek. Az egyik szigorú püspök ezt mondta. Régóta tanácskozunk erről az ügyről. Szabaduljon meg császári felséged azonnal ettől az embertől. Vajon Zsigmond császár nem égette el meg Husz Jánost? Eretneknek nem vagyunk kötelesek menlevelet adni, sem azt figyelembe venni. Nem, mondta a császár, az ígéretünket be kell váltanunk. Ezért úgy döntöttek, hogy a reformátort meghallgatják. Az egész város alig várta, hogy lássa ezt a rendkívüli embert, és csak hamar látogatók tömege kereste fel szállás helyét. Luther épp hogy felgyógyult betegségéből, el volt csigázva a két teljes hétig tartó úttól, készülnie kellett a másnapi fontos alkalomra. Csendre és pihenésre volt szüksége. De olyan sokan akarták látni, hogy csak néhány órát tudott pihenni, és már is kíváncsi nemesek, lovagok, papok és polgárok gyűltek köréje. A nemesség sok olyan tagja volt köztük, akik bátran követelték a császártól az egyházi visszaélések felszámolását, és akiket Luther szava szerint felszabadított az én evangéliumom. Ellenségek épp úgy jöttek, mint barátok, hogy megnézzék a rettenthetetlen szerzetest. Luther rendíthetetlen nyugalommal fogadta őket. Kérdéseikre méltósággal és bölcsen válaszolt. Határozottan és bölcsen viselkedett. Sápadt, sovány, de kedves arcán, amelyen nyomot hagyott a kemény munka és a betegség, öröm látszott. Ünnepélyes és mélységesen komoly szavaiból olyan erő áradt, amely még ellenségei szívét is érintette. Mind barát, mind ellensége tele volt csodálkozással. Egyesek előtt nem volt kétséges, hogy Isten hatalma kíséri. Mások azt mondták, amit a farizeusok Krisztusról, ördög van benne. Másnap Luthert az országgyűlés elé idézték. Egy császári tisztviselőnek kellett a kihallgatási terembe vezetnie, mégis csak nehezen tudott eljutni oda, minden út zsúfolásig megtelt bámészkodókkal. Az emberek nagyon kíváncsiak voltak arra a barátra, aki szembe mert szállni a pápa hatalmával. Mielőtt Luther bírái elé lépett, egy idős tábornok, számos csata hőse, kedvesen mondta neki, szegény barát, nemesebb az a harc, amelyet te vállalsz, mint az enyém volt, vagy bármely parancsnoké a legvéresebb csatában. De ha ügyed igaz, és biztos vagy benne, menj Isten nevében előre, és ne félj semmitől, Isten nem hagy el. Luther végre a tanács előtt állt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szívünkbe írva a törvénye. A mai ige 37. Zsoltár 31. verse. Istenének törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Gondolatok az igéről. Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna. A hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít. Milyen nagyszerű a károli fordítás szóhasználata, Istenének törvénye. Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk, és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogy ne hajtanám azt örömmel végre? Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nem csak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-ig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Turzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Rút könyvéről.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Rút könyvéről lesz ma este szó, hiszen a könyv az elnevezését egy nagyon szimpatikus hölgyről, a főszereplőjéről, vagy a könyv egyik emberi főszereplőjéről kapja Rútról a nevét. Rút kifejezés etimológiai jelentése barátság, kedvesség, kapcsolat, szépség vagy megjelenés. Úgy gondolom, hogy ahol Rút megjelent, ott azonnal valamilyen módon hatást gyakorolt azokra az emberekre, akikkel kapcsolatba került, legalábbis neve alapján feltételezhetjük. Rút könyve a bibliai híres öt megillát csoport könyveihez, tekercseihez tartozik. A megillát csoportról ez egy nagyon híres öt tekercset jelent, amelyet bizonyos ünnepek alkalmával egymás után olvastak fel. Rút könyvét pedig az aratási időszakban, az aratási ünnepség keretében olvasták fel. Helyét megtaláljuk a Septuagintában, vagyis az Ószövetség görög nyelvű fordításában, megtaláljuk a Vulgatában. Mind a két könyv úgy gondolja, hogy az aratási ünneppel hozható kapcsolatba Rút könyve. Origenész, a 3. század kiváló teológusa, szerzőjét a Bírák könyvétől eredezteti, és azt mondja, hogy Rút könyvét is ugyanaz a szerző írta, ugyanaz a toll és személyiség lenyomatát találjuk meg ebben a bibliai könyvben, mint aki a Bírákat szerezte és írta. Így nagyon komoly zsidó hagyomány van, és keresztény hagyomány van a sámueli szerzőség mellett. Ha minden igaz, tehát Rút könyvét Sámueltől eredeztethetjük. Nézzük röviden a könyv tartalmát. A könyv arról szól, az írás arról szól, hogy Isten a legnehezebb helyzetben is gondviselésében részesíti a hűséges embereket. A családi, nemzeti hovatartozás és kitartásra szólítja fel az olvasókat. Ugyanis, miről van szó? Arról van szó, hogy a Bírák időszakában, múlt alkalommal szóltunk a Bírák időszakáról, amikor rendkívül nehéz korszak következik be Izrael életében, a honfoglalás és a királyság közti átmeneti időszakról van szó, amikor az ellenség refrénszerűen ismétlődő jelleggel mindig jön és győz, amikor az ellenség mindig elviszi az aratás időszakán a nehéz munkával, könnyel és fáradtsággal megtermelt gabonát, amikor a népnek nem lesz mit ennie egy esztendőn keresztül, és mindez azért következik be, mert hűtlenül elfordultak Ábrahám, Izsák és Jákob istenétől. És egy ilyen mélyponton elhatározza egy zsidó család, hogy többé nincs maradások Izraelben. Annyiszor megpróbálták, és annyiszor a kilátástalanság, reménytelenség urrá lett rajtuk. Az éjséget oly mélyen ismerték, hogy elhatározza ez a zsidó család. Ha én boldogulni akarok, akkor nekem el kell hagyjam Izraelt, mert Izraelen belül én soha nem leszek boldog. És lényegében a júdai Betlehem városából, és természetesen az Új Szövetség oldaláról még nagyobb jelentősége van ennek a szónak, hogy Betlehem, hiszen ebben a városban fog megszületni az ígért messiás, a názáreti Jézus. Szóval az ígéret időszakán túl ennek a városnak semmilyen kilátása nincs. Csupán az, hogy egy szép profécia szól majd a későbbiek során, ebben az időben még a profécia nem íródott meg Júdáról, és ez a család elhatározza Elimélek és a felesége Naomi, vagy ahogy magyarosan mi mondjuk Noémi, hiszen ez egy szép héber nyelv, csak kicsit magyarosítva, európaiasítva van. Szóval Elimelek és Naomi két fiúkkal, Mahlonnal és Kiljonnal elhatározzák, hogy elmennek Izraelből, elmennek Moáb földjére, mert itt, ahol eddig éltek, nincs jövőjük. A jövő Izraelen túl biztosítva van számukra. És elmennek Moáb földjére, ahol közel 10 esztendeig élnek. Itt el kell mondjuk, hogy Moáb az ábrahámi történetekből nagyon jól ismert, mind genealógia, mind földrajzi térség szempontjából. Hiszen Moábot Ábrahám unokaöccse Lót alapítja és hozza létre. Azt is mondhatnám, hogy a moábiták az izraeliták egyik legközelebbi rokonságához tartozik. Nem csupán nyelvük, kultúrájuk, hanem bizonyos szempontból az őseik is azonosak. És mi történik Moáb földjén? Mahlon és Kihlon megházasodnak mind a ketten. Moábita lányt vesznek el feleségül. És itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen a nevek is nagyon sok mindent elárulnak ebből a történetből. A Mahlon és a Kiljon névnek a jelentése az egyik baleset, a másik pedig eltűnés. Mind a két gyermek, fiúgyermek meghal. Eltűnnek. Meghal a család fenntartó Elimélek is. És nagyon érdekes helyzet áll elő, ott maradnak a hölgyek önmagukban. Ott marad Naomi, és ott marad vele a két menny. És nagyon jól tudjuk, hogy az ókorban a nők nem voltak jogképesek. A nők jogait a férjeik adták meg. A férjükön keresztül nyertek az ókori társadalmakban elismerést. Férjük nélkül nem adhattak, nem vehettek földet, állatot, jószágot. Nem voltak jogaik. Ha nem volt egy közvetítő személy, egy férfi, akkor a nők önmagukban nem rendelkeztek jogokkal. De mielőtt megköveznénk az ókori társadalmat, hadd mondjam meg, hogy mondjuk 1927-ig Magyarországon sem volt választójoguk a hölgyeknek. És erről még sok minden dolgot el tudnánk mondani, de célunk nem a nők helyzetének jogi analizálása. Ezt is nagyon szívesen megtenném, de a célunk az, hogy Rút könyvét valamilyen módon értelmezzük. Tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy Moáb egy fennsíkon, a földközi tenger partvidékén található, majd 1000 méteres magasságban, különleges térségben, különleges földrajzi környezetben kialakuló államalakulatot jelent. Amikor a két fiú meghal, akkor Naomi arra az elhatározásra jut, hogy visszamegy a szülők földjére, visszamegy a hazájába. Nem olvasunk semmit arról, hogy Naomi a fizikai szó értelmében rosszul érezte volna magát Moáb földjén. Nem olvasunk olyat, hogy nem voltak jogai. Nem olvasunk, hogy ő idegen gérként élt volna ebben a társadalomban. Noha gérként élt, és bizonyos jogaiban korlátozva volt, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy hosszú generáción keresztül az idegenek gyermekei is egészen 7 generáción keresztül idegennek számított az ókori társadalomban. Mint ahogy ez a magyar település szerkezetben is nagyon sokszor meglátható volt a 17., 18., 19., sőt még a 20. század elején, közepén is. Tehát arra az elhatározásra jut az özvegy, hogy visszamegy Izraelbe. És valami érdekes dolognak lehetünk a szem és fül tanúi, amikor olvassuk a történetet, mert azt látjuk, hogy mind a két nő menny az idős anyóssal tart. És azt látjuk, hogy mindent megpróbál Naomi bevetni a rábeszélő képességét, az asszonyi tekintélyét, az özvegyi hatalmát, mindent, hogy ezt a két fiatal asszonyt valami módon visszatérítse a saját hazájuk területére, visszaküldi kedvesen a szülőkhöz, mint ahogy ilyen esetekben vissza is mentek a hagyomány szerint az özvegynők. Nem születtek ebből a frigyből gyermekek, nincs más, mint özvegyé váltam, visszamegyek az édesapámhoz, és várom azt, hogy majd valaki feleségül vegyem. És Orpa enged a szelíd, szeretetteljes rábeszélésnek. Megható, ahogy átöleli anyósát, amilyen szeretettel a két nő viseltet egymás iránt, és visszamegy a szülőkhöz. És úgy gondolja Naomi, hogy akkor már csak a másikat, Rútot kell hasonló módon meggyőzni, hogy menjen vissza. És akkor a győzködés pillanatában valami olyan dolgot mond ez a moábita asszony, ez a fiatalasszony, ez az özvegy fiatalasszony, akinek a neve barátság, kapcsolat, szépség, megjelenés, amely évezredek távlatából is üzenetként szól 21. század olvasóihoz. És azt mondja az anyósának, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. És azt hiszem, hogy a mai világban sokat beszélhetünk menny és anyós kérdésről, hiszen nem csak a magyar kultúrában válik sok viccnek a tárgyává és forrásává a menny és anyós kérdés, hanem egész Európa szerte. És lám van egy biblikus válasz, egy igazán mély biblikus válasz, hogy menny és anyós között lehet,

Amikor már nincs az összekötő kapocs a férj, elindulnak, illetve folytatják utukat, és árpa aratáskor érkeznek meg, és a dolog summája, hangsúlya pont abban jelentkezik, hogy abba a városba érkeznek meg, ahonnan 10 évvel ezelőtt a szegénység miatt elmenekültek. És azt látjuk, hogy Rút pontosan ugyanolyan gérré válik, gér azt jelenti héberül idegen, mint amilyen gér volt Elimélek és Naomi Moab földjén. És azt látjuk, hogy ez a gérség, ez az idegenség, ez nem kitaszítottá teszi őt Izrael társadalmában, nem a megvetettek és az eltűrtek státuszába, nem a rabszolgától alig jobb levők élethelyzetébe nyomja le ezt a fiatalasszonyt, hanem azt látjuk, hogy ez a fiatalasszony kezd boldog lenni. És amit nem találtak meg Izraelen kívül a zsidó család, mert az éhezés miatt ők emigráltak, vagy hazát cseréltek. Most azt látjuk, hogy fordítva viszont kezd kialakulni. El kell mondjuk, hogy Naomi egy rendkívül bölcs, okos és diplomata asszonyság volt. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy elmegy mezgerélni az egyik rokonának a földjére, aki az ő férjének, a közeli vagy volt férjének a vérrokona. Tehát Rút férjének a rokonához, Boáznak a földjére megy el kalász szedegetni, és a lehulló kalászt mindenki összegyűjthette, de különösen a szegények. Hiszen a szegényekről Isten Mózes 5 könyvében, a Tórában különleges módon gondoskodott. A lehulló gabonaszemek a szegényeknek az éléskamrájába kellett, hogy összegyűjjön. És amikor Boáz látja ezt a rendkívül csinos megjelenésében csinos hölgyet, Rútot, akkor megkérdezi a szolgáitól, hogy ki ez a nő. És akkor mondják, hogy Naomival jött, Moábita származású. És amikor Naomi nevét meghallja Boáz, egyből tudja, hogy valami kevés köze van még hozzá. Tehát család vonatkozásban, leszármazás vonatkozásában, és itt rögtön el kell mondjak egy nagyon érdekes szokást, a levirátus házasságot, ami a bibliai időkből származnak. A levirátus házasságnak a lényege, hogy Izraelből egyetlen egy család se halljon ki, ha volt egy fiatal ember, aki házastársául vett, fogadott egy hölgyet. Abban a pillanatban, amikor ez a házasság létrejött, zárójelbe hadd jegyezze meg, nem is a házasság, hanem az eljegyzés hivatalosan létrejött. Már ha az eljegyzés időszakában a vőlegény, vagy később a férj bármi okból elhalálozott, betegség, fertőzés, baleset, háború, rokkantság, akkor ezt a fiatal özvegy asszonyt a meghalt férjnek a legközelebbi testvére kellett, hogy elvegye feleségül. Az ebből a frigyből származó gyermek pedig nem a valóságos apjának volt a családja, fia vagy lánya, hanem az elhalt gyermekeként tartották számon, családjogi szempontból és örökségi viszonyok szempontjából is. Így Izraelben gondoskodtak arról, hogy egyetlen család se haljon ki. Hát abban a pillanatban, vagy abban az időszakban még nem volt génbank. Lehet, hogy ezt ma már másképpen is meg lehet, vagy lehetne csinálni, de ez volt az ókori génbank, amely biztosította a családok fennmaradását. És ha ezen mosolygunk egy kicsit, hadd említsem meg,
hogy a magyar

0: kultúrában, a magyar törzsekben már a honfoglalás előtt, kérem szépen, a levirátus házasság teljes mértékben ismert volt. Sőt, az általam egyik legutolsónak ismert történelmi példát hadd említsek meg, Zrínyi Ilonának. Amikor az özvegysége bekövetkezik, akkor tőle is a főurak megkérdezik azt, hogy akarsz-e újból férhez menni? Az örököst, abban a pillanatban a gyermekedet el fogod veszíteni, ha idegenhez, nem levirátus házasságban mész férhez. És gondoljuk el, hogy ez azért a történelemben csak egy karnyújtásnyira van tőlünk. Tehát nem csupán az izraelita jogszokástként kell lássuk, hanem az izraelita jogszokás a római jogon keresztül és a kánon jogon keresztül Európába beszivárgott, és nagyon sok kultúrában ez meg is jelent. Menjünk vissza a Ruth történetéhez egy kis kitérő után, és nézzük meg Boázt. Hát Boáznak nagyon tetszett a helyzet, gondolom azért is, mert Ruth nem 79 éves volt, hanem feltételezésem szerint egy üde, fiatal, talpra esett, szemrevaló, csinos, moábi hölgy, akiből sugárzott a derű, sugárzott a boldogság, még akkor is, ha özvegy volt. És Boáz utána jár a dolgoknak, és legnagyobb sajnálatára rádöbben arra, hogy sajnos nem ő a legközelebbi levirátus. Még van előtte egy közelebbi rokon. Elmegy ehhez a közelebbi rokonhoz, aki már a szövegek eredeti traktátusa alapján azt látjuk, hogy idősebb volt, jóval idősebb, és amikor meghallja, hogy ő neki levirátus házasságot kellene most kialakítani, akkor mondta, hogy nem. A problémám az, és elnézést kérek a jelenlévőktől, a tévé előtt ülőktől, de ezért el kell mondanom ezt a kényesnek tűnő témát. Mi ezeket a házasságokat a szexualitás oldaláról közelítjük meg. És ebben semmi szexualitás nem volt. Tehát nem ez volt a levirátus házasságnak a lényege, hanem pontosan az, hogy egyetlen család se haljon ki anélkül, hogy lehetőséget ne biztosítsunk gyakorlatilag későbbi generációknak a fennmaradására. Itt a szexualitásnak semmi jelentősége nem volt. Egy levirátus házasság viszont nagyon sok kiadással járt, hiszen a feleségről gondoskodni kellett. Minden szempontból, megfelelő szinten a család normája és elvárása szerint kellett eltartani az új feleséget. És Boáz rendkívül boldog, hogy a közelebb rokon, a közelebbi rokon lemond a revirátus házasságának az igényéről, és így reá háromlik ez a kötelezettség. De hát Boáz olyan boldog, hogy ezt a kötelezettséget meg kell tegye Istenért, a hazáért, és mindent vállal, de azért elmondom, hogy ott volt Naomi. És én a bevezetőben azt mondtam, hogy ez egy nagyon bölcs asszonyság volt. És Naomi kineveli, idézőjelben, Ruthot, hogy hogyan kell viselkednie. Boáz, amikor meglátja, abban a pillanatban sürgőssé válik számára az aratás személyes ellenőrzése, míg a korábbi időszakban nem ment ki egy nap csak egyszer, vagy két nap egyszer ellenőrizni az aratást, addig azt látjuk, hogy óránként jelenik meg, és a szolgáinak különböző utasításokat ad, és azt is mondja, hogy bőven ejtsetek el, fiaim, kalászt. Hadd szedje össze ez a szegény kis Ruth, ez a moábi hölgy, és a legnagyobb probléma pedig a forrásvíz volt, hiszen ha valaki nem juthatott a forrásvízhez, az kérem szépen nem tudott kalász szedegetni már délután. Annak jártányi ereje sem lesz, mert abban a hőségben folyamatos vízre volt szüksége az emberi testnek. A forrás viszont volt olyan forrás, amely köz volt, tehát izraelé volt, vagy még inkább talán így mondanám, hogy a törzs magánterületéhez tartozott, és volt magánforrás. A közterületén hivatalosan nem lehetett eltiltani mást, hogy ne vegyen vizet. De ahogy tudjuk és ismerjük az ősi szövegeket, bizony ezekben a forrásokban is gyakran fizikai tetlegességig ment a feszültség. Mózes is így védi meg a későbbi feleségét, Cipórát, hogy odaengedték vagy nem engedték a forráshoz. És Boáz kiadja a parancsot, kérem szépen, engedjétek oda menni a hölgyet a forráshoz Rútot, annyiszor, amennyiszer akar. És amikor hazamegy Rút, és hatalmas, nagy batyú kalászt visz haza, vagy már szintiszta árpát, hiszen nagyon könnyű volt ezeket a megérett árpa szemeket valamilyen módon kipergetni a kalászból. Akkor nagyon boldog az idős anyós, de tudja, hogy többről van itt szó, és ő már Rút beszámolója alapján tökéletesen tisztában van, hogy itt egy érzelmi kapcsolat, egy egymás iránti szimpátia, mai szóval azt mondanánk, hogy egy szerelem szálai alakulnak ki. És utána Naomi ad egy másik tanácsot. És azt mondja, hogy a tulajdonos fizikailag minden éjjel vigyáz a megtermelt gabonájára. Azt nem bízza senki másra. Ezért nappal nemigen szoktak jönni ellenőrizni, hiszen maguk a rendfenntartók, vagy a megbízott tisztartók, tisztviselők ellenőrizték az aratás menetét, éjszakára pedig néhány hűséges szolgájával maga a házúr fekszik le a gabonája tövében. És azt mondja Naomi Rútnak, édes leányom, menj oda, és feküdj le Boáz lábaihoz. És ha Boáz nem szól semmit, akkor szép finoman a takarójának egy részét terítsd magadra. Hiszen ez volt a világos hagyomány, és a világos érthető hagyomány, beszéd, mozdulat, cselekedet, üzenet, hogy Boáz elfogadja ezt a házasságot, és elfogadja Rútnak a felajánlott szerelmét. Itt már valóban belép a szerelem. És azt látjuk, hogy Rút pontosan úgy viselkedik, ahogy az anyósa megmondja. Nem azt mondja Rút hivatalból, hogy kedves mama, legyen olyan kedves, és bízza rám a dolgot, hogy én kihez megyek férhez, az az én privát életem, és ne üsse bele az órát olyan dolgokba, ami nem az ön élete, hanem Rút megfogadja anyósának a tanácsát. Miért? Mert szereti az anyósát, és azért, mert tudja, hogy az anyósa is szereti őt. És azt, akit szeretünk, annak biztos, hogy szívünkből a legjobb tanácsot adjuk. A forgatókönyv szerint megy minden. És hadd mondjam azt, hogyha jogtörténetileg elemezzük, mindig kibudjan belőlem a jogtörténész is, és ezt elnézést kell kérjek a hallgatóktól, vagy a tévé előtt ülőktől, de hadd mondjam el, hogy például Franciaországban Napóleon idejében, tehát az 1700-as esztendőkben volt egy ugyanilyen szokás, mint amit most itt előbb említettünk. Például nagyon jól tudjuk, hogy egy uralkodónak hiába született egy gyereke, az a gyerek nem vált az uralkodó gyerekévé. Születhetett neki akármennyi, a szeretőiktől, a szolgáitól, vagy akár a feleségétől. akkor vált az uralkodó gyerekének, gyerekévé, ha az uralkodó lehajolt, felemelte, és a kabátja szélével betakarta. És Bonaparte Napóleonnak a tanácsadói mondják, amikor meglátta a gyermekét, és azt mondták, ne emeld föl, császár, ne ér hozzá! Hozzá ne ér, csak ezt kérjük, ne! És Bonaparte Napóleon félretett mindent, a gyermek mosolya rabságba ejtette a császárt, felemelte, és a kabátjával betakarta. Ebben a pillanatban ez a gyermek Bonaparte Napóleon gyermekévé vált. Nem számítottak a DNS-ek, nem számított semmi, csak ez a mozdulat számított. És én azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen ősi mozdulatot találunk a Bibliában, és felületes olvasáskor talán ki sem derül ezeknek a mozdulatoknak a jelentősége. És ezek, ahogy visszamegyünk a történelmi időben, akár Rút könyvéhez, akár Bírák könyvéhez, akár az ábrahámi történetekhez, ezeknek nagyon sok mondani valója van a ma embere számára. A történet szerint Boáz másnap elmegy a város kapujában található vénekhez, elhívja a közelebbi levirátus rokont, akinek lehetősége lenne törvény szerint feleségül venni Rútot. Ott a város kapujában tanúk előtt, mindenki előtt jó hangosan kijelenti ez a rokon azt, hogy nem tart igényt ennek a nőnek a frigyére, és abban a pillanatban ő, mint a következő lehetséges belépő jogalany, viszont kijelenti azt, hogy ő örömmel és boldogan teljesíti az izraeliták eme törvényét és előírását és kötelezettségét. És a történet arról szól az olvasók számára, hiszen itt nem egy szép szerelmi történetet akar csupán elmondani, ez is szép, de kérem szépen túl kell látni a történeten. Túl kell látni, és a történet igazi mondani valóját meg kell látni, meg kell érteni. A történet igazi mondani valója az, hogy ezek az intézmények, ezek a törvények, amely Izrael életében vannak, nem véletlenszerű törvények, hanem az ember boldogságához vezető út nélkülözhetetlen mérföldkövei. És pontosan a jelenlévők ezt látják, hogy az isteni rendelkezés és Izrael boldogsága, Izraelen való boldogság mennyire egymást kiegészítve jelenik meg a társadalomban. Ugyanis ez a család elment Moábba, és mindenki meghalt, csak egy valaki jött vissza. Négyen mennek el, és abból a négyből csak egy jött vissza. De emellé az egy mellé jött egy másik moábi hölgy. És rájöttek, hogy Izraelen kívül hiába kecsegtető szépség van a meggazdagodásra, a boldogulásra, valami módon ez Izraelen kívül nem megy. És a nehéz időszakban a hazánkban a helyünk, a népünk között, a családunk között, ha éhezünk, hát ne hazát cseréljünk, hanem nézzünk önmagunkba, hogy megtettünk-e mindent a hűség területén. Nem lehet, hogy Isten azért hagy el bennünket látszólagosan. Nem lehet, hogy azért vannak éhségek, nyomorúságok, krízisek, mert elfordultunk Istentől. Hadd kérdezzem meg, a 2009-ben jelenkező világválság okán és kapcsán. Talán ugyanezeket a kérdéseket nem tehetnénk föl? Miközben mi minden áron a megoldást közgazdasági szempontból, finanszírozási szempontból kezdjük értelmezni. És egész Európa azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne a gazdaságot fölvirágoztatni. Hogy minél kevesebb GDP hiány legyen az államháztartások hiányában. hogy az eurót hogyan kellene megmenteni. Fontos dolgok. De a mögötte meghúzódó kérdés legalább ugyanilyen fontos. Nem kellene Európának önmagába tekinteni. És nem kellene rádöbbennünk arra, hogy elhagytuk elődeink útját. És hogy a krízisek, a nehézségek, a kormányválságok, a gazdasági elviselhetetlen világválság vajon nem saját hitehagyásunk, saját múltunk megtagadása miatt következett be? Mint előbb említettük Rút könyvét, zsidó hagyomány figyelembe vételével a keresztény tradíció is Sámuel prófétára vezeti vissza. És a könyvben nagyon sok jogi kifejezéssel találkozunk. Egy nagyon híres teológusnak a nevét hadd említsem meg, Albrightnak a nevét, hiszen azt mondja, hogy Albright, hogy ez a könyv igen korai időszakban keletkezett, a honfoglalás utáni első évtizedekben, hiszen olyan ősi jogi kifejezésekkel, szokásjoggal találkozunk, amely később már eltűnt Izrael életében. Vannak a régészeti leletek között egy nagyon híres núzi táblák, amelyeket mindenféleképpen meg kell említsünk, és ezen a núzi táblákon, amely nagyon sok ószövetségi törvényt foglal magában, ismerünk egy olyan előírást, amelyet lényegében előbb már elmondtam, egy eljegyzés alkalmából a vőlegény halála esetén a vőlegény legközelebbi testvére fog belépni ebbe az eljegyzésbe vagy házasságba. Ezt minden menyasszonynak tudnia kellett és vállalnia kellett. Az ősi időben nem volt ebből kibújási lehetőség. Azt tudjuk, hogy a könyvben található másik ősi gyakorlat, amelyben ha egy üzleti szerződés megköttetett, mondjuk egy földre vonatkozólag, akkor az eladó sarúja, cipője a vevő tulajdonába került. Egy kézzel fogható eszköz, és ő ugyanabban a sarúban ment ki legelőször a saját földjére, mint a régi tulajdonos, amelyet a régi tulajdonos használt. Sőt, nagyon jól tudjuk, hogy például a levirátus házasság létrejötténél is a sarúnak fontos szempontja volt. Ha valaki nem akarta elvenni levirátus házasságban az özvegyasszonyt, akkor az özvegyasszony levette a saruját, és ott a tanúk jelenlétével ezzel pacskolta meg azt a férfit, aki nem akarja felépíteni a testvérének a családját. Tehát a saru mutat rá Albright, ismételten hangsúlyozom, az ősi társadalmakban nagyon sok szimbolikus adásvételnek, jogi ügyletnek volt a kísérő eleme. És ezeket mind megláthatjuk Rút könyvében. A könyv tanítását már részben említettük, előrevetíti Rút könyve azt az üzenetet, hogy a tisztességes és becsületes pogányoknak az izraeliták között mindig volt és lesz helye. Különösen, hogy ez a hölgy valami, talán mondhatjuk azt, a gondviselés titkos keze által pontosan abba a családba lép be, pontosan abba a városba lép be, amely városban majd az eljövendő messiás fog valamikor megszületni. A könyv másik üzenete, megélhetési gondokért ne hagyjuk el a hazánkat. Az Ószövetségben nyilván ez az Izraelre vonatkozott. Az Új Szövetségben pedig azt látjuk, hogy Európában hatalmas migráció, hullám megy végig. Akik mind a megélhetésükért hagyják hátra sokszor családjukat, sokszor azt a szülői földet, ahol több generáción keresztül gazdálkodtak és éltek. És én nagyon kevés happy enddel találkozom, aki a nyugati világban ma megcsinálta a szerencséjét. Igen, a nagy kivételek ilyenik is lehetnek. De általában itt rendkívül mély elhivatottság az, amely megalapozza ezt. Viszont számtalan olyan helyzetről kapunk tudósítást, ahol családok mennek tönkre a migrációkban. Kimennek, utána elválnak, tönkre mennek. Mintha ugyanaz a forgatókönyv lenne, mint a Rút könyvében. A jövő akkor válik biztossá, Rút könyve szerint, ha Istenhez hűségesek vagyunk, ha álhatatosak vagyunk, akkor a szegénységből van kivezető út. Mert azt látjuk, hogy amíg Elimélek családja 10 éven keresztül nem jutott egyről a kettőre, sőt, a 4 családtagból 3 meghalt, és nem meggazdagodva jöttek haza, addig azt látjuk, hogy ebben a 10 évben Betlehem és környéke is Izrael meggazdagodott. De a gazdaságnak, a meggazdagodásnak nem közgazdasági szempontok a motiváló eszközei, hanem az Istenhez való fordulás és a hűség indította el. A hűség és kitartás, amely a családi életben is meghozza azt az eredményt, hogy az emberek boldogabbak és örömtelibbek lesznek, mint korábban. Akkor a már említett anyós-meny viszony pedig bibliai alapon, Rút könyve alapján, igen, a 21. században is kezelhető. Mert ha mind a kettő fél tiszteli egymást, ha mind a kettő fél az Isten közelében van, akkor ki tudnak ilyen nagy mondatokat ma is a résztvevő felek mondani, mert ahová te megy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. A történet engem, mint ószövetségi kutatót rendkívül emlékeztet a József novellára. József novella, József története, amely irodalmi szempontból a novella ismérveit hordja magán, arról szól, hogy a legnehezebb körülményekben is, amikor már minden kilátástalan, ha akkor is hűségesek vagyunk Istenhez, a kivezető út ösvényén vagyunk. Nem az emberi ármánykodás, nem az emberi rossz akarat, nem a rabszolgakereskedők vagy a testvérek árulása lesz az, ami meghatározza életem mindennapjait, hanem az Istenhez vezető út. És pontosan ugyanez Rút történetének is a csattanója. És arról természetesen már nem is kívánok szólni, hogy Boáz és Rút házasságából egy nagyon aranyos fiú gyermek születik, Naomi legnagyobb örömére, és ő ezt úgy veszi, mintha saját édes unokája lenne. És úgy gondolom, hogy ennél szebb, mélyrehatóbb történettel nagyon ritkán találkozunk, még a Szentírásban is. És természetesen elmondhatjuk azt is, hogy Rút a kinyilatkoztatás részesévé válik, Dávid nagyanyjává, és így ezen keresztül az eljövendő messiás vérvonalává válik. Egy idegen, akinek eredetileg származása szempontjából semmi köze nincs az izraelitákhoz, egy idegen, aki egy anyós útmutatásán keresztül találkozik Istennel. Mit kívánhatnék szebbet és jobbat? Kedves menyek, kedves anyósok, olvassuk többet Rút könyvét, mert van benne mondani való. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: És mondta néki Naomi, az ő napasszonya: édes leányom, ne keressek én néked nyugalmat, hogy jó legyen dolgod. Avagy nem rokonunké Boáz, akinek szolgálóival voltál? Ímé ő az éjjel árpát szór a szérűn. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérűre, észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végezi ételét és italát. És majd, ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja néked, mit cselekedjél. És ő mondta néki: mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És lement a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint a napasszonya parancsolta. És Boáz evett és ivott, és felvidámult az ő szíve, és elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén, és az eljött titkon, és felhajtá lába felől a leplet, és lefeküvék. Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent a férfiú, és odafordult, és ímé asszony fekszik az ő lábainál. És mondta: kicsoda vagy te? És az mondta: én Rút vagyok, a te szolgálód. Terjesszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És ő mondta: az Úrnak áldotta vagy te, édes leányom. Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek neked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derékasszony vagy. És most bizony igaz, hogy közel rokon vagyok, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Ez éjszakán háj itt, és majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg. Ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr. Feküdj itt reggelig. És feküvék az ő lábainál reggelig, és felkele, mielőtt valaki az ő fele barátját megismerheti, mert mondá: meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött. És mondta: add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsd. És ő oda tartotta azt. Boáz pedig mért 6 mérték árpát, és feladta neki, maga pedig bement a városba. És elméne az ő napasszonyához, és az mondta: hogy vagy, édes leányom? És ő elbeszélt neki mindent, amit cselekedett vele az a férfiú. És mondta: ezt a 6 mérték árpát adá nékem, mert mondta: ne menj üresen a te napádhoz. És mondta Naomi: légy veszteg, leányom, amíg megtudod, hova dől el a dolog, mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot, még ma.
2: Mai szakasz, Rút könyve, 3. fejezet. A fejezet Naomi káprázatos tervével kezdődik. A titok, amit Naomi és Rút Boázzal eljátszanak, telítve van az Istentől származó szeretettel. A zsidó menyasszonyoknál szokás volt, hogy az első éjszakán, mint férjes asszony, a férje lábainál aludjon, férje köntösének a szélével betakarva. Lopócba elfoglalt helyével Rút házassági ajánlatot tesz Boáznak, de mert titokban tette, nem hozta Boáz zavarba, ha esetleg visszautasítaná. Boáz azonban ajándékként értékeli ezt az ajánlatot. Naomihoz hasonlóan őt is kétségek gyötrik, hogy valaha is megtalálja a boldogságot egy teljes családban. Jövője, Rút jövője és Naomi jövője egy közös csoda része, amit egyikőjük sem tudott volna előre megjósolni. Az üzenet egyértelmű: Isten gondviselése egy valaki iránt áldást hoz másoknak is. Ez a fejezet is bőséges aratással ér véget. A 6 mérték árpa körülbelül 27 kg-ot, vagy ennél is többet jelentett. Péter halakkal megrakott hajójához hasonlóan ez a szakasz is arra emlékeztet minket, hogy Isten arra vágyik, annyi áldást árasszon ránk, amennyit csak el tudunk fogadni. Végül Naomi bölcsen azt tanácsolja Rútnak, hogy várjon az isteni gondviselésre, amely nem siet és nem késik.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 5-e. Máté evangéliuma 8. fejezet, 5-től 13. versig. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A százatosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Több olyan epizódot is találunk az evangéliumban, amikor téves alapokon nyugvó, hamis üdvbizonyosságban fellengzősködő embereket szembesít Jézus az igazsággal, miszerint sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Természetesen nem arról van szó, hogy a keresztény hívő ember sosem tudhatná a lelkét biztonságban, ezért szorongások közepette kellene leélnie Krisztus követő életét. Bizonytalanságra okot adó probléma legfeljebb az alapok tekintetében lehet. Ki mire építve vallja magát a mennyek országa gyermekének? Az sem mindegy, hogy idézőjelben vallja magát, vagy tartja magát annak. Mai igeversünk kulcs kifejezése ugyanis ez: tartják magukat. Ha ezzel az önvallomással összhangban van az életvitel minősége, azaz a gyümölcstermés megfelelően tükrözi ezt, akkor nincs semmi félnivaló, mert maga az égi gazda ismert el gyermekeiként. A mennyek országa gyermekévé azonban nem lehet válni, pláne nem hagyomány vagy örökölt státusz alapján. Csupán bizonyulni lehet annak, ha elfogadtok Isten meghívását. Ez a lehetőség viszont nyitott bárki számára, vallási és egyéb előélettől, származástól, alapstátusztól függetlenül. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyárutóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcadhó, nyolcány. Keresztény népi elnevezése a kisasszonyhava. A hónap régi római naptárban még Sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermelőknek meg dologtiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, mely Krisztushoz tartozót, keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dinnye, mert Lőrinc belepisilt. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe. Sokféle búcsú nap. 20-át Szent István napját első László király kérésére 1092-ben avatták Szent Napá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a katolikus karizmatikus megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották. az én életem ma.

0: Családi együttműködés.
1: Krisztus munkatársai, maga pedig az Isten, a mi atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse a mi utunkat hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás és mindenki iránti szeretetben, amint mi is vagyunk irántatok. Első Tesszaloniki levél 3:11-12. Gondolatok az ígéről. A misszió munkát az otthonunkban sem hanyagolhatjuk el. Itt kell megtanulniuk azoknak, akik elfogadták Krisztust, hogy mit tett értük a kegyelem. A Krisztusban igazán hívő isteni befolyás irányítja, amely érezhető az otthonában, és jó hatással van minden családtag jellemének formálódására. Otthoni kötelességeink hűséges teljesítések azokra is hatással van, akik a tágabb környezetünkben élnek. Az otthoni lelki fejlődésünk meglátszik minden más munkánkon is. Otthonunkban adhatjuk bizonyítékát annak, hogy alkalmasak vagyunk a gyülekezetért végezzendő munkára. A család tagjai alázatos szívvel kérjék Krisztust, hogy ő lakozzék a szívükben, így teljesen felkészülve végezhetik a szolgálatukat. Ha otthonunkban az igazság szeretete uralkodik, ez érezhetővé válik a másokért végzett önzetlen munkánkban is. Aki otthon igazán keresztény, mindenütt ragyogó világosságot fog árasztani.

0: Ez milyen autó?
1: Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Mózes második könyve, 3. fejezet, 2. vers.

azonnal megakad a szemed a melletted elhaladó gyönyörű kabrión. Milyen autó? Milyen márka? Ha meg akarod különböztetni az autó típusokat, először alaposan szemügyre kell venned a motorháztetőt, a fényszórókat, a tető ívét, az ajtókilincsek és a lökhárítók formáját. Ezen felül a különböző automárkák különböző jelvénnyel a motorháztető dísszel vannak ellátva. Ha már tudod, hogy mit kell megfigyelned, akkor egyetlen pillantás alatt képes vagy különbséget tenni egy Ford és egy BMW, vagy egy Porsche és egy Ferrari között.

Honnan tudod, hogy láttad az Urat? Ha szembe találod magad egy égő csipkebokorral, akkor már is tudnád, hogy az Istent látod. Talán. Viszont ha ez az egyetlen módja Isten felismerésének, akkor bizonyára hosszú ideig kellene várakoznod. Vagy talán hallottad Isten hangját, miközben a juhnyájat legeltetted. És mikor történt meg, hogy az udvaron lángba borult bokrot nem emésztette meg a tűz? Isten egy égő csipkebokorban jelent meg. De ez csak egyszer történt meg. Ott azonban egy motorháztető jelvényt adott nekünk, mert meg akarta mutatni, hogy attól a pillanattól kezdve több olyan módon is meg akar nyilatkozni népének, Izraelnek, de Krisztus által még neked is.

0: először is. Mózes azonnal rájött, hogy kivel beszél, amikor Isten kijelentette, hogy ő az az Isten, aki Ábrahámot is szerette. Emlékszel még? Ez az Isten alapított egy új népet, és a lehető legvalóságosabb módon nyilatkoztatta ki magát nekik. Ő pontosan olyan valóságos, mint Johann Sebastian Bach vagy George Washington volt. Ismételten megígérte, hogy népét beviszi egy jobb hazába. Olyan Isten, aki gondoskodik a barátairól. Másodszorban Isten átérezte népe szenvedéseit, és megszabadította őket a rabszolgaságból. Népe az ajtófélfára kent bárány vérének köszönhetően szabadult meg az egyiptomiakat sújtó csapástól. Isten csodálatos, megmentő hatalommal rendelkezik. Később Jézus kínhalált szenvedett, hogy mi mentesüljünk Isten haragjától, megszabaduljunk a bűntől, és örökre a barátaivá válhassunk. De ezt az eseményt is a mindenható készítette elő. Nem akarta, hogy azon gondolkozzunk, hogy épp milyen autó robogott el mellettünk, és az sem, hogy az igaz Istent valami mással tévesszük össze. Isten azt akarja, hogy felismerjük őt, amikor közeledik hozzánk.
1: Közreműködött Balázs László.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. János Halmáról, a Bayer házaspárral beszélgetünk, a Baráti Missziószolgálat vendégeként.

0: Igazából úgy kezdődött, mikor Noémi lányunk elsős korában hazajött az iskolából, sírva, hogy egy roma kislány őt megpofozta, mert kért pénzt, és Noémira nem volt pénze, nem tudott adni. És akkor férjem azt mondta, na gyere, nézzük meg akkor, hogy hol is vannak ezek a romák, ismerkedjünk meg velük. És akkor tudtuk, hogy az egyik utcában sok roma lakik, elmentünk abba az utcába, elkezdtünk velük beszélgetni, valaki behívott a házába, és ha már behívtak a házukba, és ott volt sok kisgyerek, hát annál a legtermészetesebb dolog, hogy elkezdtünk énekelni gyerekéneket nekik. És ezek a gyerekek örömmel tapsoltak, és énekeltek, és nagyon hamar megtanulták az énekeket, és így, ahogy énekeltünk, meg akkor már elmondtam talán én bibliai történetet, a férjem imádkozott, mondták, hogy jöjjünk máskor is. És akkor jöttünk egy hét múlva megint.
1: Vittük a gyerekeinket
0: is. És vittük a gyerekeinket is, így van. És ebből egy rendszer lett, hogy látogattuk ezt a családot. És az az érdekes, természetes a romáknál, hogy egyből összeszaladtak az utcában, a házba, a környező házakból is a gyerekek, úgyhogy megtelt a szoba gyerekekkel. És most, hogy újra elkezdtük ezt a munkát, most akik akkor voltak gyerekek, azok most már családosak, nagyszülők, némelyek, és sorra ők térnek meg. Tehát 20 év után ért be a vetés.
2: Nem szeretnélek vele megbántani benneteket, de valószínűleg sokan a készülék előtt azt gondolják, hogy két magasan képzett ember nem mérte föl azt, hogy milyen veszélynek teszi ki akár magát, akár a gyerekeit azzal, hogy hát gyakorlatilag bemegy így a cigánysorra, a cigányok közé. Hát mi lett volna, ha ott összevernek benneteket, meg a gyerekeitek utána áldozatul esnek ennek az egésznek? Hát nem számoltatok a következménnyel?
1: Naivak voltunk, lehet, hogy kicsit gondoltunk erre azért, de az elhívás, meg a Jézus küldő szava, meg a megtapasztalt szeretet, tehát, hogy ezek emberek, Isten teremtményei. És ugye, ha jön egy alkoholista nagy hangon, és oda megyek hozzá, és azt mondom, de jó, hogy jött, és ráteszem a vállal, a kezem elcsendesedik, ugye? Tehát ezek a tapasztalatok, hogy ember, fél, alacsony önértékelése van, a ruházatával, a külsejével, a nyakláncával, a gyűrűjével, ne talán boxerével vagy a pisztolyával akarja megerősíteni önmagát, ugye. És hát egy félelem van a háttérben, és tudjuk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, csak higgy, ugye, azt nekünk is mondja egyrészt, másrészt őket is meg akarja erre tanítani. Tehát azt tudom mondani, hogy igazi veszélybe soha nem voltunk még eddig, és nem félelemmel szoktunk közéjük menni, hanem ezzel a bizalommal. Persze vannak csalódásaink, persze nem mindenki tudja értékelni, amit mondunk, nem mindenki tudja értékelni, amit adunk, van akinek, amit adunk, az kevés. Igaz az a mondás, hogy nyújtsd a kis ujjadat, és akkor az egész testedre szüksége van. Tehát vannak ilyen tapasztalataink, de dolgozzunk azon, néha tán hitetlenkedve, de mégis reménységgel újra neki durálva magunkat, dolgozunk azon, hogy az igének van hatása, a szeretetnek van hatása, kell idő a változásra, kell idő a szokások megváltoztatására, nem egyszerű ügy. Tehát a szokások megváltoztatásához mi is tudjuk magunkról, hogy elhatározom újra és újra, hát ha 10%-kal kevesebbet ennék, akkor az jobb lenne nekem, testi egészségemnek, és hogy nem könnyű átállni. Kell gyakorolni, és kell egy idő, mire átállunk. Most őnekik ugye 38 féle területen kellene szokásokat megváltoztatni, nem a roma kultúrát, hanem a kialakult szokásokat, amiket magukkal hoznak, mert ezt látták maguk előtt. Tehát a családi élettel, a neveléssel, a beszélgetéssel, az időtöltéssel, a divattal, a tanulással, az olvasással, a másikhoz való viszonyulással, ahogy gondolkodom munkáról, és teljesítményről, és jövedelemről, és pénzbeosztásról, stb. Ezt, ha mi tudjuk netán, akkor ezt magunkkal

0: mintát, ezt a jelenlétet hogyan tudjuk nekik biztosítani. Tehát ha fiatalabb lennék most 15 évvel, akkor ha a feleségem is beleegyezne, akkor kipróbálnám, hogy a romasoron az egyik romos házat rendbe hoznánk, és megpróbálnék ott élni közöttük egy évig mondjuk, a szomszédságban ott jelen lenni, hogy lássam, hogy mi a dörgés. Tehát, hogy tudjam, hogy mi az. Persze annyi jövedelemmel is kéne akkor együtt élni velük, mint amit ők kapnak mondjuk 26 ezer, vagy nem tudom, 44 ezer forintot, de az segítene igazán. Ugye? Tehát nem kívülről és fölülről megmondani, hogy hogy kellene és mint kellene, és ez az inkarnáció, tehát, hogy Jézus emberré lesz, Isten emberré lesz Jézus Krisztusban, egy istállóban születik meg, hogy szemünkbe tudjon nézni, mint barát és testvér, és segítsen nekünk élni, kijönni a slamasztikából és célba jutni. Na most ebben a misszió munkában is ez a leghatásosabb, ha jelen tudunk lenni, ha több időt tudnánk még eltölteni velük a hétköznapokban, munkavégzésben, az ünnepeken, a ballagásokon, a gyerekszületésnél, a temetésre is elmegyünk, és meghat egyébként a temetés, hogy érzelmileg egészen másként dolgozzák föl, és ugye, ahogy itt szakaszosan viszik a koporsót saját maguk gyerek sógorkomarukon a sír felé, ugye, és többször lerakják, és sírnak, ilyen nehezen akarják elengedni azt, akit szerettek. Engem meghat például ez. Tehát, hogy próbáljuk a kultúrát is jobban megismerni ahhoz, hogy jobban értsük őket, és talán jobban tudjuk szeretni őket, és jobban tudjuk nekik segíteni. És vannak, akik igénybe veszik ezt a segítséget, és azt is jelezzük valahol nekik, ugye, hogy mi igazából az üdvözülés útját akarjuk megoldani nekik, és nem dolgunk nekünk a szegénységből kisegíteni őket. De végül is ez egy komplex probléma, és a megtérés, újjászületés, gondolkodásban való változás következtében, a külsőben és a szokásokban is lesz változás. Megmondom őszintén, hogy néha türelmetlen vagyok ezt kivárni, de tudni kell, hogy Jézusnak a tanítványaival volt 3 éve, 3x365x24 óra, ugye, akkor nekem lehet, hogy 15 évben kell gondolkodnom, és nem 3 évben, amennyiben szeretnénk itt változást és tanítványokat a romák között is, és bizonyos roma házakban pedig roma házi gyülekezetet, ahol Krisztus az Úr.
1: Kedves férjed, az előbb egy mondatot úgy elejtett, egy fél mondatnak a felét, azt, hogy természetesen vannak olyanok, akik ezzel visszaélnek, akiknek a kis ujját nyújtja az ember, és az egész kellene. Hogy lehet a csalódásokat feldolgozni, vagy pedig le kell belőle vonni a következtetéseket?
2: Talán mind a kettőt föl kell dolgozni, tehát azért fájdalmas az, hogyha teljes szívvel jót akarunk valakinek, és úgy látjuk, hogy nem fogadóképes. Föl kell dolgozni, meg kell tanulnunk azt, hogy nem megy minden olyan simán. Sokat jelent nekünk az az ige, amit Jézus mondott, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Én azt gondoltam régen, hogy a hívő embernek nem lehetnek ellenségei, és tehát, hogy mindenki kell, hogy szeressen bennünket, vagy nekünk is mindenkit kell úgy szeretni. Tanulgatjuk ezt a leckét, hogy előfordul, hogy valakinek nem tetszik valami, és azzal együtt kell élni, el kell fogadni. Viszont például azzal kapcsolatban, hogy veszélyben voltunk-e a romák között, azután, hogy megismerkedtünk közelebbről a romákkal, és ők is megismertek minket, a gyerekeinket az iskolában megvédték. Azt mondták, hogy őt ne bántsátok, mert ő a Gyuri bácsinak a gyereke. Mert megtapasztalták a közelségünket, a szeretetünket, és inkább védelmet tapasztaltunk. Viszont meg kell tanulnunk feldolgozni a csalódásokat is, meg kell tanulni egyszerűen kedvesen nemet mondani, amikor arra van szükség. Persze sokszor igent mondunk, sokszor adunk, és adunk, amit tudunk, de időnként egyszerűen nyugodt lelkiismerettel szabad nemet mondani, és meghúzni a határainkat, és hát ezt is tanuljuk.
1: Volt itt egy másik dolog is, újra és újra fölmerült a házaknál gyülekezet. Hát ez bizonyára sokaknak fából vaskarika, hogy is van ez, és hogy kell ezt érteni, hogy azon fáradoztok, hogy nagyon sokszor képzetlen, tanulatlan cigány emberek házában maguk által képviselt, vezetett gyülekezetek jöjjenek létre.
0: Jól értetted, mert így volt az első 3-2 században biztos. Tehát egyrészt az Úr Jézus munkája nyomán is voltak házak, ahol hívők voltak, és képviselték őt, aztán Pál munkája nyomán házi gyülekezet.

0: Tehát Ecclesia Oikos, gyülekezet a házban jött létre, most hogy százával jött létre, talán nem voltak, nem tudjuk pontosan a gyülekezetek számát, de hogy összeadnánk városonként, Galácia területén, stb. Tehát a gyülekezet, a kereszténység élete így indult, és ez egy minta számunkra. Tehát ebben az egyszerűségben, hogy házanként együtt voltak, és időnként a városban, vagy azon a területen pedig összefutottak, és együtt figyelték a prédikációt, mert megjött Pál, vagy Péter, együtt imádkoztak, együtt ettek, agapé, ugye, és közben emlékeztek az Úr halálára és föltámadására. Tehát ezt a mintát követjük, ami tulajdonképpen az első században biztos így működött, és mi nagy reménységgel vagyunk ez ügyben, tehát hogy mi megyünk el oda hozzájuk, nem építünk ima házat, nincs templomunk, nincs szószékünk, nincs papírruhánk, egyelőre még nevünk sincs, csak az a nevünk, hogy a házi gyülekezet a Kisszállási úton, vagy a Kélesi úton, ugye? Tehát, hogy abban a házban, ahol megismerik az Urat, Jézus legyen az Úrrá, és ő is maradjon az, fejlődjenek, növekedjenek, mint ahogy fizikailag is fejlődik és növekszik a család, a gyerekeink eltanulnak dolgokat, a lelki dolgokat is tanulják el, megtanulnak imádkozni, megtanulnak Bibliát olvasni, stb. És azon dolgozunk, hogy a családfők alkalmasak legyenek erre, hogy ők vezessék a családjukat, és ezáltal ez a só és ez a fény egy-egy ilyen roma házban, ha komolyan veszik Jézust, vannak ilyenek, akik komolyan veszik, vannak, akinek még idő kell arra, hogy változáson, fejlődésen, szokások megváltozásán menjen át, hatással lesznek a rokonságukra, a környezetükre, egészen addig, hogy még más faluban élő rokonságukban is kinyílik a ház, és ott is létrejön egy házi közösség, a megtérés bemerítés után pedig házi gyülekezetnek nevezzük őket. Nekem az az álmom, ha Isten megadná, mielőtt a mennybe megyek, hogy legalább Jánoshalmán legyen egy 10 ilyen roma ház, ahol Jézus az Úr.
1: Szóval ez egy álom, vagy ebből látszik is már valami?
0: Már látszik valami, tehát a bibliai megalapozottság az van, látszik valami, türelemre van szükség, helytállásra, imádkozásra, az Úr cselekszik, munkálkodik, de ez bibliai működő struktúra, és ezért ismerjük ezt hirdetni egyébként. Bizonyos értelemben nekünk is új ez, egy jó pár éve bibliatanulmányozás és egyéb Indiában, Kínában látott példák alapján erősített minket ez meg, hogy ez a fajta misszió munka Istentől való, bibliailag megalapozott, és mi ezt akarjuk csinálni.
1: Már csak arra van idő, hogy így a végén mind a kettőtöket arra kérjelek, hogy egy rövid mondatban mondjátok el, hogy miért imádkozzon az, aki értetek imádkozik?
0: Hogy krisztusi szeretettel tudjam szeretni azokat, akikkel foglalkozom, és akinek prédikálok.
2: Hát, ugye ez nekem is egy nagyon fontos dolog, a szeretet, és hogy Isten vezessen abban, hogy mikor, mire van szüksége egy-egy embernek. Fantasztikus látni azt, hogy ha valaki megtér, megnyitja a szívét Jézus előtt, elkezdi az igét tanulmányozni, akkor elkezd benne munkálkodni az új élet, és hogy mi ebben résen legyünk, hogy mi az, amiben mi segíthetünk neki.
1: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vácról jelentkezem, egy gyönyörű családi házból, ahol Csuka Tamásnyi Margit nénivel beszélgetek. Ez nem biztos, hogy annyira sokat mond így elsőre bárkinek is, de ha annyit mondok, hogy Váci börtön, Margit néni, akkor már akik keresztény körökben mozogtak, vagy éltek, vagy élnek, azért van sejtésük. Hát Margit nénivel beszélgetek. Kedves Margit néni, nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál arra, hogy beszélgessünk, de nem szeretnék a dolgok közepébe vágni, nem csak a Váci börtönről szeretnél, ha beszélgetnénk.
3: Jó, mert arról elég sokat nyilatkoztam már, ugye, újságban, rádióban, tévében, úgyhogy... De örülök neki, hogy jöttél, és gondolkodtam rajta, de azt mondtam, hogy persze, az evangéliumról, Új Jézusról szívesen beszélek, nyugdíjasként is.
2: Mi pedig nagy-nagy örömmel várjuk. Kezdjük talán ott, ahol minden ember élete indul. Milyen családba helyezett Isten, hiszen valahol azért megalapozódott ez az élet?
3: Nagyon is. Nagyon is.
2: Mesélnél egy picit?
3: Hogyne, én pesti vagyok, Pesten születtem, és szüleim áldott hívő emberekként gyülekezetbe jártak, gondnok volt, apu, az anyu énekarvezető.
2: Tehát a gyülekezetben nőttél föl.
3: Igen, úgy ismerkedtek meg, hogy a anyu intett a tenornak, hogy nem jól énekel, és akkor na, szóval szép idők voltak ezek. Nagyon két leány gyermeket vállaltak, és a húgom is Pesten lakik még. A szüleim mindig példa voltak a ház számomra, a legnehezebb 50-es években is, amikor mesélték, hogy mit lehet és mit nem.
2: Igen, hát azért akkor gondnoknak meg énekkarvezetőnek azért nem volt éppen dicséretes dolog.
3: És emellett lenni. Édesanyám mindig előre jutott a karrierbe, tehát technikumból főiskolára, főiskoláról egyetemre. Édesapám szintén építési minisztériumban volt, és bizony néha kapták a megjegyzést, hogy hova járnak, mit csinálnak. Kikérte édesapám a jellemzést, és akkor át kéne nevelni egyébként egy nagyon becsületes tahanoista, de ideológiailag át kéne.
2: Nem megbízható ideológia.
3: És még olyan sztori is volt, hogy kérték, hogy hát tépjen be a pártba. És mondta édesapám, hogy hát nem nagyon, de hát még erről beszélünk, majd mondták neki. Másnap ment édesapám, igen, úgy nézem, hogy be fogok lépni a pártba. Hogy mi? Hát az Úristen mondta nekem, már elkezdett az Istenről beszélni, aztán így abba maradt a dolog, és nem lépett be a pártba, de annyira belekeverte már akkor az Úristent, hogy megkérdeztem az Úristent, meg ő ezt javasolta, meg minden, úgyhogy végül...
2: Békén hagyták.
3: Békén hagyták, és hát áldott. Építészmérnök volt, ő tervezett több templomot is, itt Pesten is, a Rákoskeresztúrit, akkor vidéken, külföldön, magyar visken többfele, úgyhogy áldott életet éltek, és hát az ő hívő példájuk engem inspirált, hatott.
2: Igen, iskolában ez nem jelentett neked háttért, hiszen feltételezem, hogy azért tudták, hogy milyen családi háttérből származol.
3: Nem, hál' Istennek nem. Ott a Barcsai utcában, Madács gimnáziumban érettségiztem, és ott összeszedték, hát a jó tanuló voltam, a kitűnő tanulókat, hogy ott majd egy elit iskolát csinálnak. Hát azt hiszem hat lelkész lett abból a garnitúrából, a Madács gimnáziumból. Nem volt igazán hátrány, de hát előny se tudták rá. Még egy kicsit az egyik osztálytársam, úgy emlékszem a mai napig, hogy megkérdezte, hogy na, mi van veled, meg tértél? Igen, mert 16 évesen volt egy olyan döntésem, hogy akkor végignézi az ember az életet, ide is hívják, oda is hívják, és hol jobb, és azt mondtam, az úr közelében legjobb, és akkor döntöttem így.
2: Volt valami rendkívüli esemény, ami erre késztetett, vagy egyszerűen elkezdtél, mint kisfelnőtt, vagy már nem is annyira kisfelnőtt gondolkodni.
3: Igen. Volt nagyváltyon egy református parókiát újítottunk fel, ifjúsági csapattal, külföldiekkel, magyarokkal, és a teológusok tartották esténként az áhítatot, a református teológusok, és az egyik este, ha jól emlékszem, kedveste volt, nem is a lényeg, hanem akkor úgy megérintette az Isten a szívemet, hogy hát nekem is ezt az utat kell választanom, hát nekem is szükségem van erre a megtérésre, még a gyerekkorom óta ott vagyok a gyülekezetben akkor is, és tudom, hogy akkor jól döntöttem, mentem hazafelé a szállásunkra, és a szép csillagos ég fölöttem, és mondom, uram, hát kell ennél szebb, meg jobb döntés, meg minden, és akkor érettségi után meg olyan egyértelmű volt, hogy bár nem volt lelkész a családban nekünk, hogy akkor megyek a teológiára.
2: Hogy fogadták a család szüleit?
3: Tulajdonképpen örömmel. A napi ígét is mutattam, hogy veled van az úr, amíg elvégzed az úrházának minden szolgálatát, ugye, és akkor anyukám még alá is húzta a mindennapi kenyerünkbe, azt hiszem, a mai napig ott van, és úgy elfogadták. Hát hogy nem fogadták volna elhívő emberek, úgyhogy...
2: Iskolában úgyhogy... tanárok nem volt ilyen...
3: Nem volt igazán. Ők tudták, hogy kicsit más vagyok, mint a többiek, és örültek neki. Szerintem a szüleim, igen, nem tudom, volt egy pár lelkész jelentkezés onnan abból a gémiből, helyén kezeltek szerintem. Mai napig vannak olyan osztálytársaim, akik ott végeztek, olyan nem is évfolyam társaim, hanem ismerősök, akik lelkészek lettek. És hát nyugdíjban vannak ők is, meg már én is, egész furcsa kimondani, de öt éve. Nyugdíjban vagyok. Hát nincs nyugdíj az Istené, persze azért utógondozást csinálok, tartom a kapcsolatot, akikkel Isten indít. De valahogy mindig az jut eszembe, amikor Gyököcsi Bandi bácsi írta, hogy egy asszony az Isten előtt magyarázkodik, hogy én mindig ott voltam a templomban. És az Úristen azt mondja, neki, de én a családba kerestelek. Úgyhogy vannak olyan időszakok, amikor az embernek szüksége van arra, hogy a családba szolgáljon, és ezt átélem, örömmel átélem. De egy olyan hosszú élet út van mögöttem. Életfogytos a börtönbe, és ilyesmi, hogy na, ott tartottunk, hogy akkor érettségi után teológiára mentem.
2: Igen. És a nyugdíjas évekről annyit, hogy én még nem láttam olyan nyugdíjast, aki is igazán szolgált életében, hogy az nyugdíjas tudott lenni, de tényleg most ugorjunk még vissza a teológiai évekre. Hogy emlékszel vissza? Csak tanulás volt, vagy annál több?
3: Kerestem a hívő testvérekkel a kapcsolatot, ott is énekelgettünk, összejöttünk, de hát én akkor elsős voltam, a férjem már 5 éves, úgyhogy neki nem sok ideje volt az udvarlásra, hanem rögtön üzengetett az egyik osztálytársammal, hogy ő nagyon respektál, mint leányt, hát mondom, figyeld majd, ha Elemérnek hívták, én megmondom, él még ő is, Elemér valamit akarattam, és majd ide jön. Oda jött. Ez volt, hát most lesz 50 éve.
2: Szívből gratulálok. Ez egy nagyon szép kerek évforduló. Ez ilyen szerelem volt első látásra, vagy Isten vezetése, vagy valami közös szolgálat?
3: Hát nagyon jó képű volt a Tamás, én is csíros jány voltam még akkor, úgyhogy ő nem is nagyon udvarolt, még másnak azt mondják, úgyhogy én voltam az első életében, gondoltam, hogy na és akkor hát így megfelelő idő nem sok által rendelkezésünkre, mert őt kihelyezték parókiára. Én 3. éven kértem, hogy összeházasodhatunk, és akkor legyen a parókián, aki mégis kiszolgálja őt, meg ilyesmi. És ezt engedélyezték, és úgy hívták ezt, hogy exmisszió. És akkor exmisszusként végeztem már, hogy befejeztem a teológiát kintről. Pillisvörösvár volt az első szolgálati helyünk, ott voltunk 3 évig. Érdliget volt a következő szolgálati helyünk, ott 5 évet szolgáltunk, és azóta Vácon vagyunk tulajdonképpen. Váci felsővárosi gyülekezetben 20 évet, itt is már vagy 20 éve, az alsóvárosiban az új templom megépült, ott talán láttátok, ha bejöttetek a úton. Úgyhogy így nagyon gazdag élet van mögöttünk, van mire emlékezni, így nyugdíjasként is.
2: És ha jól tudom, azért ezek az érdi, meg itt a Váciról már szóba is került, hogy hát itt gyülekezet alakítások is, vagy alakulások is voltak.
3: Volt
2: Parkváros.
3: Volt egy pár, tehát Érdigeten is jól éreztük magunkat, de akkor rögtön ott volt a parkvárosi filia, és akkor ott is, mikor eljöttünk onnan a témolva, akkor már volt egy kis imaház, amit egy, kötöttünk egy eltartási szerződést egy idős házaspárral, és akkor már úgy adtuk át, hogy ott 40 székkel be volt rendezve, és aztán ott épült templom is, meg szépen elindítottuk, igen, de hát mindenütt, Érdligeten is, édesapám tervezte a parókiát, mint kiderült, a Csákány Istvánék után mentünk mi oda, őről is hallottál biztos, és akkor ott is volt szolgálat, mindenütt megtalált minket a szolgálat, Solymára is jártunk át, Kisürösvárról még szolgálni, ott is már templom épült azóta, tehát voltak mindig ilyen dolgok, most meg itt Vácon, ugye én a börtönbe élet folytas le, a férjem meg bizony nagy álma volt, hogy ne csak Kisvácon a történelmileg kitiltott területen legyen temploma a református gyülekezetnek, hanem itt a városba is, és akkor így lett az alsóvárosi imaház először missziói egyházközségként, végül megépült a templom, és most már úgy néz ki, hogy majd az utódnak fogjuk átadni.
2: Margit, én ezt olyan magától értetődő természetességgel mondtad, hogy hát itt is indult a misszió, ott is templom épült. Azért nagyon sok gyülekezet, nem örömömre, de nem fejlődött ezekben az években, hanem visszafejlődött. Legyünk őszinték, hát, előregettek.
3: Mi mindig azt mondtuk, hogy nem mi tesszük ezt, hanem az Isten lelke, és ha mi haszáminket ebbe a szolgálatban, akkor az jó dolog, akkor azt tegyük és csináljuk. Ez olyan természetes. Ez a... Mikor imádkoztunk előbb, akkor is azt kértem, hogy Uram, csak arra segíts, hogy ne dicsekedjek, hanem dicsőítsek.
2: Van valami titok? Van valami titok? Vagy volt? Vagy hát, csak eszköznek kell lenni?
3: Úrnak tartsuk az Úr Jézus Krisztus, és az ő szolgálatában legyünk, és ne a magunk dicsőségére álljunk fel a szószékre, meg csináljuk a dolgokat, szóval ez fontos. Ezt fontosnak tartottuk mindig, most is fontosnak tartom. Akkor már így nyugdíjasként csak visszaemlékszek, meg segítek esetleg, akinek kell, vagy lelki gondozok telefonon, vagy személyesen.
2: Azért ezek között a lelki munkák között Isten azért gyermekeket is ajándékozott nektek.
3: Hogyne, Eszter az első, lányunk 46 éves, lelkész lett, református lelkésző is. A középső lányunk a Váci kórházban dolgozik már most jó hosszú évek óta laborosként. A kisebb lányunk meg igazi lázadó kamaszként nekiállt a nagyvilágnak, és csodálatos hanggal áldotta meg őt az Úristen. Kint New Yorkba élt 20 évet, tanult is kint énekelni, és hát amikor már úgy beérett a hangja is, a karrierje is, akkor az Úristen másként döntött, és egy elég súlyos betegséggel látogatta meg őt, amit ott megműtöttek, és mondták, hogy jöjjön haza, mert ez így súlyos betegség. És most ez 5 éve volt, és még mit tudom, mindig közöttünk, hál' Istennek, örülünk neki, amit kapott az Úristentől, ő nehezebben, mi megpróbálunk hittel elfogadni. 3 lányunk van, és a középső lányunktól van 2 unoka. Lelkész lányunk nem ment férhez, egyedül él. A legkisebb lányunk meg szintén készült a karrierére, és végül itt van közöttünk az országban újra. Itt nem messze lakik tőlünk, 20 perccel elszaladok hozzá gyakran. Az is lehet, hogy itt fog velünk lakni, majd most már nem sokára, meglátjuk. Mindig az Úrra bízzuk a dolgokat, hogy adja, és ha nem értjük, akkor is azt mondjuk, hogy ámen, Uram, te tudod, hogy mit hozol ki ebből, biztos, hogy jót. Mert hiszen annyi ígéretünk van, itt mindig ki van rakva minden igen, meg minden, hogy mindig ígér az Úristen, hogy a nehéz helyzetben is velünk van, nem az, hogy nem hoz nehéz helyzeteket, vagy próbatételeket, hanem, hogy velünk van.
2: Margit néni, ezt ilyen könnyű kimondani? Hát, bocsánat, lehet, a durva kérdésért.
3: Lehet, hogy megszokás volt, mert sokszor kimondtam már, de nem, ezt nehéz kimondani. Nehéz kimondani, de tudom, hogy ez így működik. Így működik, és nem működik másként. Néha, amikor el vagyok kenődve, csak bepakolok, kipakolok itt a költözésbe, egy hónapja lakunk ebben a házba, akkor egy igen a kezembe, egy kedves levél, amit már 20 éve kaptam, és jaj, ezt nem dobom ki, ez erősít az Úr. Napvégékkel. Internet is, nem nagyon szeretek internetezni, de hasznos dolog, amikor bekapcsolok egy Pintér Béla éneket, és azt mondja, hogy hazamegy a vándor. Hú, mondtam még, hát így egy kicsit furcsán hangzik, hogy ez én temetésemben ez legyen, hazamegy a vándor. Nagyon szép ének. Meg egyetlen szeretjük, a gyerekek is szeretik hallgatni a Pintér Bélát, a lányom is.
2: A gyerekek, még amikor gyerekek voltak, hogy viszonyultak a szolgálathoz? Nem érezték úgy, hogy sok lelkész gyerek lázad, hogy hát a szüleink mindenhol vannak, csak velünk nincsenek?
3: De hogy nem, hát a legkisebb lányom volt 5 éves talán, mikor azt mondta, hogy minek vagyunk mi pap gyerekek, azt mindig ott kell lenni a templomban. No, nem kell, ez egy klassz lehetőség, hogy ez megköszönjük az Úristennek, hogy egész héten velünk volt. Persze voltak lázadások, és a két nagy nem volt olyan lázadó típus, a legkisebb az rátett egy lapáttal, hogy igazán lázadó típus volt, ugye meg se állt Amerikáig. És de ott is, hál' Istennek, vele volt az Úr. Ott volt közelben, amikor a két torony összeomlott, és volt, hogy talán metrótűzből mentették ki tűzoltók, meg ilyesmi, és mindig vele volt az Úr, és megtartotta, hát most adta ezt a próbatételt nekem, itt megint már tőtőre fogadunk el.
2: Azért valami a lányokban is munkálkodott, hát persze Isten szent lelke, hiszen valahogy csak lelkész lett az Eszter nevű leányzó.
3: Persze, persze, ő nagyon gondolkodott rajta, hogy elkezdte. Ez Pesten kezdte, az ott annyira nem érezte a magát, de Sárospatakon teljesen kiteljesedett az ő élete, szolgálata, és ott a 6. évet már egy öreg otthonba töltötte, egy református öreg otthonba, és ott szeretett be igazán ebbe az öregekhez való szolgálatba. Tehát ő itt Vácon 4 öreg otthonnak a mentálhigiénés állásban lelkészet, tulajdonképpen lelki gondoz, meg mindent csinál, ha kell belenkáz, és minden is szereti a öregeket, hál' Istennek, ezt mondom. Az mi életünk meg így alakult, hogy én a börtön előtt mentem el nap, mint nap, és akkor majd elő is mesélek, hogy kerültünk oda, igen.
2: Hát kíváncsian várjuk.
3: És meg a férjem meg így alakult, hogy ő meg a honvédségnél, úgyhogy nem egy szokványos lelkészi szolgálat, egyikünk se, hogy ott nem ülünk a templom, és várjuk a híveket, hanem a honvédség, börtön, és öreg otthon. Úgyhogy így adta az Úr. Hál' Istennek, hogy adta.
2: Ezt, ha őszinték vagyunk, egyik se könnyű terület. Igen. Se az idősek. Igen. Nagyon aranyosak az idősek, és Isten áldott emberei, de azért, bocsánat, nagyon sokan már egy kicsit rigolyásak, és sok-sok problémával küzdködnek. Tehát sok türelem kell hozzájuk. A börtön, hát arról majd te jobban tudsz mesélni, úgy gondolom. És hát gondolom a hadsereg, a honvédség sem a leányálom rész.
3: Nem könnyű, igen.
2: Azt Margit néni, hogy győzi meg az embert Isten, hogy, bocsánat, nőlétére, lányos anyukaként
3: börtönbe menjen,
2: férfi börtönbe, mert még hogyha női börtönbe.
3: Adott volt, megint azt mondom, adott volt. De amit az Úristen elhoz az ember életébe, azt el kell fogadni.
2: De mi az, hogy adott volt?
3: Hát úgy, hogy 200 méterre laktunk a börtöntől, ott mentem el biciklivel, busszal, mit tudom, a börtönnel is. Abban a nehéz időkben azt mondtuk, hogy de jó lenne itt is bent szolgálni. Ennek ez nem magunktól találtuk egyébként ki, az Isten szent lelke indított, de az apósom annak idején szintén lelkész volt, és bejárt, mesélt róla. Ha tudtam volna, hogy még börtön lelkészítettek, akkor még többet hallgattam volna, de mesél dolgokat, hogy ünnepeken bejártak, kalácsot csináltak az asszonyok, és bevitték a börtönbe, ilyesmi. És akkor elkezdtünk próbálkozni, hogy bejárjunk. Volt 2 presbiterünk is annak idején, aki bent tanított dolgozók iskolájában.
2: És akkor ilyen továbbképzés volt.
3: 8 általános meg mit tudom, szóval bent tanítottak. És akkor megkérdeztük, hogy akkor elképzelhető, hogy akkor mi is bejárjunk. A rövid válasz ez volt, hogy hát kövessünk el valamit, és akkor rengeteg időnk és lehetőségünk lesz a rabokkal foglalkozni.
2: Bentlakásosként.
3: Ennyire nem kajtott minket a missziói lelkület, de egy pár év múlva elérkezett az idő, amikor beengedték a lelkészeket és laikusokat a börtönbe, ugye ez a rendszerváltozás idején volt, És akkor elsőként rögtön mentünk be. Talán a felekezetek közül is elsőként, utánuk evangélikusok, katolikusok is jöttek be szolgálni, és én akkor úgy éreztem, hogy ez valami közöm lesz ehhez a dologhoz. Nem, hogy féltem volna, hanem...
2: Pont ezt szeretném kérdezni, hogy nem volt benned valamilyen tartás az ismeretlentől a... Hát azért, bocsánat, ezek mégiscsak nehéz fiúk, tehát nem jó szántukból kerültek ők oda. Nem volt benne tartás?
3: Tamással ugye együtt jártunk eleinte be, ugye missziósként, és nem volt. Nem. Ez nehéz így visszaemlékezni rá, hogy mi volt az első, mikor féltem, nem féltem. Nem, szóval nem volt. Mikor már ott szolgáltam főállásba, még akkor is volt olyan, hogy valakik úgy próbálkoztak, hogy bevágták mögöttem a vasajtót, hát ha megijedek, vagy hát a klaustrofóbiás vagyok, vagy valami, és nem, hát tudtam, hogy ha oda küld az Isten, akkor biztos nem kell félnem semmitől, és nem is féltem. Természetesen az egészséges távoltartást mindig megtartottam, sőt, elég szigorú voltam, mikor egyszerre az ifjúsági csoportunkat bevittük betlehemezni a börtönbe, akkor azt mondták a fiatalok, hogy nem ismerünk Margit nénire. Hát mondom, itt muszáj, ha 100 embert idehoznak nekem is, ne tiszteletre határozottnak lennem, és nem sajnálni őket egy pillanatnyilag nem. Hát engem azért küldött az Úristen, hogy elmondjam azt, hogy miért vannak ott. Megkérdezem, hogy miért vannak ott. Jössz valaki, én konfirmáltam. Hát nem jó ember, akkor mit keresi fel? Még konfirmált is, és járt hit arra, meg mit össze. Próbálják szépíteni dolgokat, én meg elég keményen megmondom, hogy itt az Úristen Bibliában elmondja, hogy merre, hány óra, mit kell csinálni, milyen úton kell járni, és ha az bejön, akkor nem kerülünk börtönbe. És ezen sokan rájönnek, hál' Istennek. Az első rendi feladatomnak azt adottam már, amikor főállásra voltam bent, hogy legyen Biblia mindenkinek. Innen, onnan, amonnan kunyeráltam össze a Bibliákat, némelyiket megsodorták és elszívták. Volt olyan, hogy azt mondta az egyik, hogy Margitné, megmondom őszintén, ezek a kis Gedeon Bibliák voltak, hogy hát vagy 4-5 Bibliát elszívtam, de a 6-ra megtértem. Akkor szólt az Isten. Vagy volt olyan, hogy lehajolt egy ige verset meglátott a elszívott cigaretta végén, és akkor azon megtért. Szóval egyetlen fontos dolgom volt ott nekem, akár missziósként, akár főállásról elkészként, hogy elmondjam, hogy az Úristen milyen, mire teremtette, és milyen utat szánt az embernek. És ha ezen az úton van, akkor nem kell ide visszajönni a börtönbe. Bizony volt, aki 6-szor jött vissza, mire megtért.
2: Akik... börtönbe szolgálatot végeznek, meg hát ilyen különböző nehéz élethelyzetben levőkkel foglalkoznak, tehát drogosok, alkoholisták, stb. Nagyon sokszor mondják azt, hogy nem nagyon akarják elfogadni azt sokan, hogy ők hibásak, hogy bűnösek, hanem mindig tudnának másra mutogatni. Te hogy tapasztaltad ezt?
3: Hát van ilyen, persze van ilyen, hogy már családban ezt látják, hogy visszaemlékszek egy beszélgetésre, hogy az én édesapám egy erős ember volt, fölvett engem a vállára. Ez olyan szépen hangzik idáig, és ez betett a fürdőszoba ablakon. Tehát beküldte a gyereket, mert ezt, ha elkapják is, csak nem verik agyon, betörni és összeszedni az értékeket. Tehát nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen környezetben nőttek föl, vagy az állami gondozásra fogják, de nem lehet igazán arra fogni. Mindig elmondtam, hogy van az embernek szabad akarata, és ha megtudja, hogy melyik a helyes út, akkor azon kell maradni. És ha nem azon marad, akkor ne csodálkozzon. Szóval én eléggé lezserül beszéltem velük. Tehát ahogy ők értik, ahogy ők hallják.
2: Természetesen azon a nyelven kell fogalmazni, amit megértenek.
3: Sokszor férjem mondta, hogy miért nem tanítasz nekik ilyen több szólamú énekeket. Jaj, mondom, papa, így mondtam neki, mondom, hát mire megtanítanám, mert ők elviszik, vagy szabadulnak. Ők ezen a zenén nőttek föl, ilyen presszó zenén, diszkó zenén, hát ha ezen keresztül akar szólni az Úrhoz, akkor szóljon ezen keresztül, és énekeltük a sok ifjúsági éneket, hát te voltál meg, te is hallottál, hogy énekeltük, meg a fönt van az interneten is sok énekünk. Én egy áldott eszköznek tartom azt, hogy igen, azokkal az énekekkel szólítsuk meg őket, amire reagál a szívük. Amikor valaki lejött, egy többszörösen visszaeső emberke, és azt én meghallottam, hogy atyám két kezedbe, és ott énekelnek az emberek, hogy csak ott lakhatom. Akkor rájöttem, hogy csak ott lakhatom. És még ő bent van, mert 22 évet kapott, egy Sanyi nevű, de tudja, hogy miért van még bent, hogy mindenkit hívogat megtérésre. És akkor kinéztem az irodaablakomon, és láttam, hogy két bibliakörös közrevesz egy még nem bibliaköröst, és mondják, hogy gyere gyülekezetbe. Olyan volt a szívemben, hogy ők egymást hívogatják, és hát volt, hogy én Isten tiszteltem egyszerűen, ha ritkán, de hogy nem szólaltam meg, mert mindig volt bizonságtétel, mindig volt elmondja az életét, elmondja a megtérését, és akkor énekeltünk sokat, hát egy 2,5 órás Isten tiszteltem, sokszor egy órát énekeltünk, imádkoztunk, ima közösség, szóval olyan áldott alkalmak voltak azok ott bent, hogy szóval hihetetlen egy börtönbe, hogy ilyen lehet, és hogy valaki ott jól érezze magát, és lássa az Isten munkáját.
2: Innen fogjuk folytatni, mert közel fél óránk elszaladt, de maradjanak velünk. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, és már egy picit bekukkantottunk a börtönbe, de azért én úgy gondolom, hogy sok történet van még Margit néni tarsolyában, úgyhogy ha lehet, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszíne a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sandeligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, a Váci börtön Margit nénijével. Ez csak így azonosításnak, hogy mindenki tudja. Az előző fél órát ott hagytuk abba, a beszélgetés fonalát ott hagytuk abba, hogy hát ez a börtön misszió azért elindult. Margit néni, azon túl, hogy Isten vezetett oda, volt valami speciális képességed szerinted, hogy te alkalmas voltál erre a feladatra? Rugalmasság, vagy empátia?
3: Empátia. Valaki mondta nekem, barátnőm mondta nekem, hogy te nagy szíved van. Hát igen, szóval, de hát nagy szívem belefér az Úr Jézus, és volt, szóval missziósként jó volt bejárni egy héten egyszer, kétszer, de mondani, hogy na majd emberek, egy hét múlva folytatjuk, majd ezt megbeszéljük, erre nincs idő, szóval ez már egész más volt. Jó volt, szerettem, csináltam, de valahogy éreztem, hogy több közöm lesz ehhez. És akkor, mikor elindult a tábori lelkészi szolgálat, akkor a férjemet megkérték, hogy a börtön lelkészi szolgálatnál is nézzen körül, az is induljon el. Akkor ő sokat segített ebbe, fölhívta azokat, akik már régen bejártak missziósként. Ő megkérdezte, hogy akarnak-e főállások lenni, és akkor kaptak katolikusok és reformátusok és mindenki lehetőséget a bejárásra, és akkor így. Engem is megkérdezett a férjem, hogy akarok-e bejárni a börtönbe, és mondtam, hogy szívesen.
2: Mi indított? Mi volt az, ami úgy átbillentett, hogy akkor biztos, hogy ez az én területem? Volt ilyen?
3: Volt. Egy párszor elmeséltem már így újságban is, még minden, hogy mentem temetni egy kis motorral. Egy kis babettával, ha jól emlékszem, egy ilyen kis zöld színű babettával, és jött egy cementes autó egészen odáig, hogy engem elcsapott. Egy kereszteződésben nagyon gyorsan jött, meg minden, meg hát lehet én is figyelmetlen voltam, és repültem vagy 5 métert szemtanúk szerint. És hát az angyalok kezébe estem, mert egy-két plezúrral, ilyesmivel megúsztam, szörnyűködtek ott az emberek, hogy... No, hozzanak egy széket, hát ha olyan van, leülök, meg mint a motoromat kivasolta, és én meg előre repültem, és hát megúsztam, hogy jó, itt az összeket várni, aztán homlokom, de szóval ilyen apró dolgokkal megúsztam, mondta is bent egy ápoló, hogy most ne csináljon magáról sztárfotót, vagy ilyesmi, mert volt egy kék plezúros. Na, ez, hogy itt megmentett engem az Úristenettől, a szörnyű balesettől, egy cementessel, megpakolt cementessel,
2: bárki meghallhatott volna.
3: És akkor azt mondtam, hogy... És akkor ott egy hívő főnövér fölém hajolt, azt mondta, hogy hát igen, nem vitt haza még az Úristen, mert neked még dolgod van itt. És mondtam, hogy igen, igen. És rá pontosan egy hétre, szinte órára egy hétre, pontosan méterre ugyanazon a helyen egy trabantos hölgyet elütött egy szintén egy cementes. A hölgy kirepült a trabantból, és szörnyet volt. És akkor, uram, megtartottad az életemet, akkor csak még van dolgom itt ebben az életben, azért már gyerekeim nagyok, meg mit tudom én, hát még akkor tartottam én hittant, kórházi istentiszteletet, voltam önkormányzati képviselő, Vöröskeresztes, segítettem a város szegényeinek, ruhát osztam, szóval sok mindenben így benne voltam, de hát megállt börtön misszióba, de ha mondom, akkor ez még nekem folytatni kell, úgy néz ki. És akkor ezt úgy éreztem, hogy abszolút egy ilyen megtartatás erre a börtönmisszió szolgálatra, és akkor kezdődött el a 15 éves börtönkarrierem, szoktam mondani viccesen, hogy életfogytos börtönkarrierem. Tehát akkor vagy 10 évig missziósként bejártam is, vagy jó 15 évig főállásba.
2: Mi egy főállású börtönlelkész feladata? Hogy néz neki a mindennapja? Az olyan szürke hétköznapok, hogy így nevezzem.
3: Hát nincs két egyforma nap, de be kellett menni 8-ra. Van, amikor valaki 7-re, mondtam, hát én 8-ra, mert akkor hol Polvácról jöttem, hol Pestről, mert akkor éppen a honvédségnél szolgált a férjem. Úgyhogy én 8-ra bementem, és bizony, hogy néha 5-6-ig bent voltam. És ez alatt volt mit csinálni. Szóval zárkákba bekopogni és beszélgetni. Irodám, sokáig irodám nem volt, akkor nevelőknél ültem minden, az akkor lett szép irodám. Az oázis volt, tényleg ott tudtunk urvacsorázni, imád közösséget tartani bibliakörösökkel. Nagyon sok lehetőség van azt szolgálni. Még volt idő több éven át, hogy tartottam reggeli áhítatot hétfő reggelenként a dolgozóknak. És akkor ott összejöttünk és imádkoztunk. Felekezeti különbség nélkül. Ott a börtönben ott nem lehet itt felekezetet hirdetni. Ott az Úristent kell hirdetni, meg az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust kell hirdetni. Összetálkoztam egyszer egy évfolyam társammal, és kérdezte, hogy hol szolgálsz. Hát mondom, a Váci börtönbe. És ja, nincs gyülekezeted? De mondom, van gyülekezetem, mert az Úristen oda tett, és ott plántált, és adott nekem gyülekezetet, és ebben nekem nem sok érdemem van, hanem az övé minden, hogy eljutottak oda emberek, bibliakört alakítottak, ugye a kántoromnak, a Boros Lajosnak a nevét mindenki ismeri szintén az országban, könyvet is írt a szolgálatairól, ő egy áldott emberke volt bent, megtanult bent szintetizátorozni, motorja volt a bibliakörnek, és minden szolgálatban segítőtársam volt, és imatársam, de sokat imádkoztunk abban az irodában. Ezért, azért, mindenért. Mindent végig imádkoztunk, hogy az Isten tisztelt rendben legyen. Néha olyan volt, hogy azt mondta Lajos, hogy én jövő héten már nem jövök erre az Isten tiszteletre, mert akkor pont olyan emberkék jöttek, akik zajongtak, rosszalkodtak. Természetesen jövő héten ott volt, és imádkoztunk, és úgy megáldott minket az Isten, hogy valami áldott csönd volt, 100 emberrel is csönd volt, és szólhatott az evangélium, és megrendültek emberek, hogy mi ez a börtönbe itt, ez a csönd, meg itt ájtatoskodnak ezek az emberek itt, meg a bűnükről mesélnek, hát, meg a megtérésükről mesélnek, és sokakat ez úgy megrendített, hogy ott maradtak, és ott ragadtak, és megtértek. És énekkart csináltunk, kórus csináltunk, és énekeltünk, és szolgálatokat csináltunk a kápolnában, sokan bejöttek, megcsodálni a börtön bibliakört, és mondtam, hogy ne minket csodáljanak, hanem az Úristent. Hát az Isten csodája volt az ott, amit ott nap mint nap átéltem, hogy összetörtek emberek, és zokogva térdelt egy ember, több ember is ugye az irodámba, és megérintette őt az Isten lelke. Nem én. Jöttek itt újságok, hogy hány embert érített meg a Margit néni, mondom, én egyet se. De az Úristen az ő kegyelmével sokakat elhívott ott abban az időben. Ez egy áldott időszak volt.
2: Most kénytelen vagyok egy picit mesélni a hallgatóknak, mert nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem videókamera van nálam. Állítólag, és egyet is értek vele, a szem a lélek tükre. Hát most kár, hogy nem látják a hallgatók Margit néni szemét, mert sugárzik a boldogságtól, és hát ha nem tudnám, hogy a börtönről mesél, vagy nem hallanám akkor, és csak a szemét látnám, akkor azt gondolnám, hogy nem tudom én, valami extra gyönyörű helyről, ahol nem is tudom.
3: Szesről-szigetekről, igen.
2: Igen, tehát valami, mindenki képzeljen el valami csodálatos dolgot magának, és hát arról mesél Margit néni. Ilyen csodálatos hely ez a börtön?
3: Ez a Szesről-sziget azért jutott eszembe, mert egy emberke mindig hátsó sorba ül, de ott volt, és egyszer úgy érezte, hogy neki is ki kell állni, és elmondani, hogy én milliókért nyaraltam a Szesről-szigeteken, és nem éreztem azt, amit itt érzek most, azt a békesség, ezt a nyugalmat, azt az örömet, és megtérte is. Szóval ezért ez nem függ helytől. Nem függ. A börtönben is az Úristen. Sőt, a börtönben sötét hely, ha meggyújtunk egy kis mécsest, akkor az jobban világít. Én hiszem, hogy a pincében meggyújtunk egy gyufát, akkor az, hát ott a Krisztusnak a világossága világít. És ezt hittel el kell fogadni, és félreállni, és nincs más dolgom, mint hogy félreállni, Bibliát adni, kezdjük is elmondani, hogy ember rossz úton járt idáig. Igen. Hát én a gyerekeimért mentem, mert az Úristen nem fog nekem kolbászt, meg tudom én innivalót tenni az asztalra, Azt mondom, látja, most kineveli a gyerekeit, ott a négy gyereke otthon, és maga meg itt van, és várja, hogy csomagot küldjenek be a kintről még a gyerekei. Az állam eltartja a gyerekeit. Egyszer jött hozzám egy emberke, hogy Margit, én is segítsen rajtam. Mindig azt mondtam, hogy van egy rossz hírem, én nem tudok magán segíteni, de ismerem azt, aki tud. De hát segítsen rajtam, mert már megjött otthon a családi pótlék, és még nem küldik a csomagot. No hát, amit tőlem kapott ez az jó ember, azt lehet, hogy mai napig nem felejti el, hogy ember, mondom, hát az állam eltartja a gyerekeit maga helyett, és akkor még maga csomagot vár, és hát kapott is sokszor, igen, csomagot, úgyhogy elég kemény beszélgetések voltak, de hál' Istennek nem. Szóval volt idő, amikor egyszer mamának hívtak. Akkor is már elég őszhajom volt, már 20 éve, 30 éve, és vagy elfogadták, hogy anyuk helyett anyuk vagyok, de kemény dolgokat mondtam nekik sokszor. Mert hát az Úristen sokszor kemény dolgokat vág a fejünkhöz, és tudja, hogy ha rossz úton járunk, annak csak rossz vége lehet. Jó úton járunk, annak pedig áldott vége lehet.
2: Igen, amikor egyszer én is voltam bent, Vácon, voltam más börtönben is már az életem során, látogatóként, de nekem az volt az érzésem, és hazafele arról beszélgettünk a családdal is, hogy hát Margit nénit pótmama, jól érzékeltük?
3: Igen, volt ilyesmi, akkor igen, nem kimondottan így lelkészként voltam én ott is, és hanem persze sok mindent. Volt olyan, hogy valakit ott hagyott a felesége, és akkor hát megbeszéltem a Pesten, hogy találkozunk, és tegyük rendbe ezt a dolgot. Az ember már jó úton van, megtér, most a gyerekeiknek szükségük van arra, hogyha kiszabadul, akkor itt várja őt a kapuba, és újra egy boldog család legyenek, és járjanak gyülekezetbe, és próbáltam mondani, hogy milyen jó együtt élni az Istenben, és akkor úgy néz ki, hogy az sikerült. Van, nem mindig sikerült, mindig kérdezik, hogy volt-e sok csalódásom. Hát, ha össze akarom számolni, 2-3 csalódásom volt. Nem több, mert néha láttam, hogy ez az ember nem nagyon akarja az Úristen befogadni, de volt egy-kettő, akik tényleg úgy nézett ki, hogy rendben van, és akkor csak megint megtalálták a régi barátok, és megint mentek a kocsit föltörni, és aztán megint ott volt az emberke. Mondtam, hogy ne fordítson nekem hátat, mondom, hátulról is megismerem, mondom, amit keres megint itt jó ember, amikor elindította az Úr egy jó úton. És akkor magyarázkodás. Nem magyarázkodni kell, hanem az Úristennek magyarázkodjon, és neki meg nem kell magyarázkodni, hanem letenni a bűnöket, és újrakezdeni az életet.
2: Aki akár már kisgyerekkora óta ebben a bűnös közegben élt, nagyon sokan azt mondják, hogy nincs lehetőség változásra. Mármint a statisztikák se túl biztatóak, ha őszinték vagyunk. A visszaesés, a rossz életkezdetből mi lesz, akár az állami gondozásból? Mik a statisztikák, ha már persze a statisztikában én se hiszek, de azért mégiscsak valamit jelez?
3: Nagyon rosszak a statisztikák, vagy mondjam így finoman. 60-70%-ra is teszik a visszaesőknek az arányát, ami nagyon rossz is. De ha a fele vagy a tizede esik vissza, az is nagyon rossz. Hát sajnos a börtönben megtesznek mindent, hogy tanuljanak, járjanak könyvtárba, de mégis, ha valaki nem belülről változik meg, akkor lehet, hogy kitanul, és lesz egy fehér galéros bűnöző belőle. Szóval az Úristen a szívünket vizsgálja, és azt akarja megváltoztatni. És akinél kimarad, az megint jön vissza a börtönbe. Ezt én ott megtapasztaltam nem egyszer, meg nem kétszer, és ezért tartottam fontosnak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy nem ide-vissza.
2: Egy csúnya magyar közmondást fogok idézni, bocsánat, a kutyából nem lesz szalonna. Ezt azért elég sokszor, lehet, hogy nem annyira nyilvánosan, meg hivatalos helyen, de hangoztatjuk.
3: Igen, és akkor is Siklós József, akkor missziónak az áldott emlékű atyától. Emlékszem, hogy így fogalmazta sokszor, így írta le bizonyságtételebb is, hogy Isten az a különös hentes mester, aki előszeretettel készít a kutyából szalonnát. És a mennyország tele van kutyából készült szalonnákkal.
2: Te mit tapasztalsz? Azok, akik úgymond igazán Isten fele fordulnak, és a szívük is megváltozik. Tényleg megváltozik? Tehát ez csak ilyen más, már bocsánat, hogy el lehet menni akkor bibliaórára, most egy kicsit ilyen csúnya leszek, tehát hogy van egy olyan foglalkozás, ahova elmehetek szabadon, akár találkozhatok másokkal is, kicsit eljátszom magam, és aztán élem az életemet, vagy pedig tényleg életváltozások vannak.
3: Sokan emberek

0: nem bántok más börtönöket, de volt, hogy máshol szolgáltam, első sor még figyelt, második sor már üzletelt, harmadik sor rendezvúzott, nem tudom, szóval minden van, és ezt mi nem nagyon tűrtük. Hát az Isten szent lelke nem tűr az ilyesmit, hogyha az Isten ott van az ő jelenlétével, az ő áldásával, meg akar szabadítani embereket, akkor mi arról beszéljünk, hogy mennyibe kerül az a cipő, amit éppen küldtek be, és én eladnék. Tehát ne adj ilyenekbe. Sőt, én magam is beszóltam viccesen, hogy mennyiért adja a cipőt, amikor láttam, hogy ott már cserélgetik a cipőt, hogy ilyesmit. Szóval itt látták, hogy itt komolyba megy a dolog. Amikor egy órát itt csak éneklünk, akkor többiek azt mondták, hogy te itt ne beszélgess, mert mi itt éneklünk. Szóval a többiek rászóltak. Jól alakul a dolog, és is ennek hála, ez a mai napig megy, tehát egy nagyon áldott hívő lelkész kollégám vett át az Isten tiszteletet, meg a börtönlelkészi szolgáltat is, tehát a parancsnok kérte még, hogy maradjak, és még fél évet, egy évet, három évet, szóval még három évet én rádolgoztam.
1: Ráhúztam.
0: És akkor mondtam a parancsnok úrnak, hogy mondom, most már a Böl Salamon is azt mondta, hogy mindennek rendelt ideje van. De miért akar elmenni? Hát nem, mert Böl Salamon is azt mondta, Úristen lelke által, hogy mindennek rendelt ideje van. És de mondom, nagyon rendes az utódom. Tudom, mondja a parancsnok. Hát mondom, honnan tudja, amikor nem is ismeri. Rendetlennek át se adná. Olyan jó fej volt, hogy szerettem, a három parancsnok alatt szolgáltam én egyébként, de mindegyikkel így megvoltam, hál' Istennek. Ragaszkodtam a hítéleti dolgokhoz, és úgyhogy tényleg így bejött, úgyhogy nagyon rendes most már 5 éve a szolgálat, az szintén az evangéliumot tartja a szem előtt, és a lényeget tartja a szem előtt. És változnak az emberek, de az Úristen nem változik, és most is ott keres embereket a Isten tiszteleten, a Biblia körön. Egyszer-kétszer járok is be, ha úgy kell, ha ő nem ér rá, akkor ugye bejössz persze szívesen, de például, ha jól emlékszem, még én nem voltam. Jó, ebben karantén sok minden beleszámított, de viszont azért igyekszem keresni a kapcsolatot azokkal, akik járnak gyülekezetbe, megmaradtak, meg azokkal is, akik nem járnak gyülekezetbe, és nem nagyon akarnak az Úristen útján járni, egy kicsit rákopintani. Nagyon nem szerettem a Facebookot, de fönn vagyok a Facebookon azért, mert hogy lássam, hogy mit tesznek föl, gyülekezeti dolgokat, igéket, vagy autót, vagy nőket. Szóval ezért így egy kicsit tudom ellenőrizni őket. Meg régen mi tartottunk itt a pólóm is a régi csibész találkozókat, és akkor mindenki elmondta, hogy igen, hogy van jár család, ami újság. Most ez egy kicsit így háttérbe szorult, de örülök, hogy a családba tudok szolgálni itthon, meg gyülekezetben, meg mindenfele, ahol az Úristen ad lehetőséget, ott lehet. Még egy strandmedence szélén is lehet bizonságot tenni az Úr Jézusról, nincs a szelyhez kötve, templomhoz kötve, meg szószékhez kötve.
1: Az előbb említetted a börtönparancsnokokat, hogy többel is együtt szolgáltatok, vagy dolgoztatok, nem tudom, melyik a helyes kifejezés. Hogy állt a hivatalos vezetés, vagy az őrök, hogy álltak ehhez a szolgálathoz, vagy hozzá? Támogatóak voltak?
0: Hát mondhatni, vagy elviseltek. Néha kaptam egy kis cukkot, de egyik őr például, úgy emlékszem vissza, hogy Margit néni, látom ezek a biblia körösök, én összeszedem őket, de lesz nekik csempemosás. úgyhogy figyelték, hogy kik járnak, akkor esetleg az FF, hogy hát maguk a fogvatartottak is nem vették azt olyan szívesen, hogy na most a zárkából 2-3 ember biblia órára elmegy. Majd biztos beszélnek őszintén a dolgokról, ami itt zajlik a zárkába. Voltak itt meg is boxoltak, mikor visszajött Isten tiszteletről, vagy a levesébe köptek vele. Szóval voltak ilyen dolgok, hogy azért nem...
1: Igen, a többiek azért a igen. Közösségnek van ott egy hát visszahúzó ereje,
0: igen,
1: vagy?
0: Igen, de hát az Úristen lecigerőse volt, mert jártak, hál' Istennek, most is járnak Isten tisztelete, és nem csak azért, hogy ott kikapcsolódjanak, vagy jól érezzék magukat, hanem hogy igazán az Isten közelében jól érezzék magukat. Én azt tapasztaltam gyerekkoromot, hogy az Isten közelében jó, békesség, öröm van, szeretet van, hát akkor miért akarnék másokat is oda tuszkolni, oda imádkozni, oda könyörögni az ő közelébe. Bibliával, meg sok minden más alkalommal, lehetőséggel.
1: Beszéljünk egy kicsit amikor szabadulnak ezek az emberkék. Ez egy kritikus időszak. Tudunk nekik segíteni?
0: Nagyon. Igen, valami megkaptam én már valaki.

0: meglepő, hogy egy személyes szociális intézmény vagyok, mert azért próbálok, hogy szóljon idejébe, ne akkor mondja, amikor már hónap szabadulok, mert akkor legfeljebb egy imádságot elmondunk, még itt a szabaduló imádságot elmondom a börtönből, de szóljon idejébe, mert akkor vannak olyan lehetőségek, ha nem is sok, de van egy pár egy házi fenntartású befogadó otthon, ahol hányat vittem el a kis Twingo-mal hajnalban megálltam, amikor kiszabadultak, és akkor egyenest oda mentünk, akár Dunakeszire, Szabó Józsiékhez, akár baptista gyülekezet, szóval felekezet nélküli. Volt is egy álmunk, hogy ezt Úristen még nem adta meg, hogy legyen egy befogadóházunk saját, de nem a magunk dicsőségére kell, nem is szabad elszeparálni őket, mikor kijönnek a börtönből, és akkor rögtön egy másik börtönben legyenek, szóval azt nehezen viselték, sokan nem is viselték jól igazán. Volt, akik évekig kibírtak, volt, aki másnap elment onnan, mert hát itt dolgozni kell, meg nem tudom én. Szóval nem könnyű az integrálódás. Ezt hivatalosan is elismerik, hogy nem jó a raszocializáció, a reintegráció, de az Úristen ezeket a csodákat is meg tudja oldani, hogy egymásnak kínálnak állásokat. Ha gyülekezetben van, mondom, ember menjen a gyülekezetbe, a magához legközelebbi gyülekezetbe, és üljön le, ne tartsa a markát, ne kérjen, hanem az Úristenre, és akkor majd meg fogják szólítani, megkérdezi, hogy mit keresít, és segítenek, hányat fogadtak be, úgyhogy így hívő, asztalos.
1: Margitin, ha már a gyülekezeteket kezdted el, a gyülekezetek és a társadalom is, de először maradjunk a saját berkeinken belül, befogadóak vagyunk, mint gyülekezetek? Felekezettől függetlenül, nem egyházat akarok mondani.
0: Nem igazán. Vannak felekezetek, akik jobban, vannak, akik kevésbé. Csak a sajátomról tudok beszélni, hogy mikor eljöttek gyülekezetbe, szabadultak, akkor a fiatalok mondták, hogy Margit néni, azok sitkósok ott fönt. Tehát még ők is...
1: Félünk?
0: Hát lehet, és egészséges félelem kell, hogy legyen, tehát Isten nyugasztalja azt a evangélikus börtönlelkész kollégámat, missziós volt csak, aki beengedte a gyilkosát. Aki beengedte a gyilkosát. Tehát nem szabad valakit a kerítésig engedek be, és volt, hogy 5-6 emberrel a konyhában együtt imádkoztunk, mielőtt indultunk szolgálatra, mert sok szolgálatot. Szabadultakkal, börtönből kijöttekkel mentünk szolgálni, és akkor eleinte imádkoztunk.
1: Hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most valóban egy újjászületett testvér, vagy hát egy olyan, keresem a helyem?
0: Hát nehéz receptet adni erre, mert az Isten lelke szerintem, én nem mondok ilyeneket, hogy most a lelkek megítélésének ajándékát kaptam az Úristentől, segítséget kapom, hogy megérezzem, hogy akikkel együtt imádkoztam éveken át, azok azért komolyan gondolják. És akkor még mindig lehet letérés az útról, de akkor már sokkal biztosabb. Ha van egy gyülekezete, és annyi jó helyet tudok, ahol már gyülekezetbe befogadták, és megnősült, és gyermekek születtek, és szóval annyira...
1: Tehát vannak pozitív példák.
0: Vannak pozitív példák, és ez erősít, nem a negatív szomorít el, vagy retent el. Vannak, igen, azokat helyre teszem, mert tudom, hogy az ördög erős úr itt ennek a világnak az ura, de van egy, aki legyőzte a kereszten őt.
1: Aki erősebb fegyveres.
0: Aki erősebb harcos, és ő harcol mindnyájunkért. Egyen-egyenként, és én ennek csak a csata sorába állhatok, ha még az utolsó helyen is, de köszönöm, hogy uram, használsz, hogy csata sorba állítasz szolgálni. A többiekkel imádkozni, a többi börtönmissziósért, a többi börtönlelkészért nem könnyű feladat, én tudom, de áld az Isten, amikor megengedi látni a csodákat, hogy egy ember tényleg csak így tud megtérni, hogyha igazán kipakol mindent. Egyik Peti nevű mondta, hogy hát este ajánlotta, ugye Boros Lajos is ajánlotta, hogy én is úgy tértem meg, hogy magamra húztam a pokrócot, hallottam a bizonyságtételt, és akkor kezdtem sorolni a bűneimet az Úristennek. Ez a Peti azt mondta, hogy hát én elkezdtem sorolni a bűneimet, még hajnal volt, amikor eszembe jutatta az Isten, hogy egy kiskutyát egyszer megégettem, és meggyújtottam, és az elszaladt égve, de az Úristen meggyújtotta az én szívemet is, és én nem szaladtam el, és meg vagyok. Szóval sok-sok áldott emlékem van a börtönről, ellentétben azokkal, akik kilépnek a kapun, és köpnek egyet, és aztán meg visszatérnek oda, ha nem döntenek jól. Aki jól dönt, az Úristen mellett dönt. Én mindig azt mondom, mindig ezt forszíroztam. legyen egy jó döntés az életében, és akkor annak minden áldott következményét adja az Úristen. Adja. Én ezt gyerekkorom óta tapasztalom, és most már mindjárt 70 éves vagyok, és még mindig azt mondom, hogy adja az Úr. A próbatételeket is adja. De azt mondja, hogy tűzbe, vízbe, velünk van. Hát nem azt mondja, hogy megkimérlek minden piros szőnyeget, feritek a lábad elé, és majd ott szépen lépkedhetsz, hanem... Sőt, az Úr Jézus így azt mondja, hogy fölveszlek a vállamra, ha nehéz, és hordozlak. Én ezt tapasztalom nap, mint nap. Ha ránézek egy ígére, ha megnézek valamit az interneten, ha hallok egy jó hírt megtérésről, olvasok valamit az újságból, akkor mind-mind, Uram, köszönöm, hálát adok. Ha megyek kocsival, és esetleg rádiót bekapcsolok, vagy valami, akkor is fantasztikus. És egyszer éppen úgy volt, hogy még akkor nem szabadult a kántorom a orvoslev, és de mentünk kiszolgálni, és én felvettem, és hát mondom, hogy bekapcsoljuk a rádiót. Hát azt mondja, nem tudom, egész nap a rádiót hallgatom bent, bekapcsoljuk-e. Bekapcsoltuk, és szólt az egyik evangéliumi rádió, és Lajos meg én beszéltünk. Na mondom, akkor meg öröndeztetett az Úristen, hogy nem hiába dolgozunk, mások is hallgatják. Ad az Isten ilyen örömöket az életbe, és ezeket el kell fogadni tőle, és akkor nem számít az, hogy jaj, most ki beteg, itt beteg, ott beteg, itt fáj, ott fáj, hanem azt, hogy Uram, azért csak megy a te ügyed előre, és látjuk, hogy az utolsó idők minden jele itt van már, hát hogy ne kéne, akkor dolgozunk és szolgálunk. Családba, unokák fele, mindenfele. Ahova küld. Ahova nem küld, oda jó, ha nem megyünk.
1: Most megint elszaladt egy fél óránk, a zene után folytatjuk.

0: nem rejtem el bűnömet.
1: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nagy öröm a számomra is, hogy Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgethetek, hiszen mindig áldás az, és ezt a szót használom tudatosan, hogyha az ember egy hívő testvérével találkozik, és Isten nagyságos dolgairól beszélgethet. Hiszen ott van Isten igéjében, hogy egymás hite által épülünk. És hát építs egyik testvér a másikat. Hát mi most ezt szeretnénk tenni egymással is, de a hallgatókkal is. Az előző fél órában egy olyan félmondat hangzott el, hogy Isten nem ígérte azt, hogy nehézségektől mentes lesz az életünk, és vörös szőnyeget ad. Hát Margit néni, azért voltak nehézségek is. Például, most én egy furcsát fogok kérdezni. Említetted, hogy volt itt szociális bizottság, meg mit tudom én, népjólét, vagy én nem tudom én mi minden, meg vöröskeresztes munka a városban. Nem lett volna szebb valami, hát valami ilyen kicsit olyan, nem is tudom, előkelőbb munkát végezni, már bocsánat, nem leszólom a börtönmissziót, de hát azért a börtön, bocsánat, most egy kicsit naturalisztikus leszek azért, hát nem a legszebb hely, nem virágok vannak, és vörös szőnyeg, és nem parfümillat. Hát nem érezted soha, hogy hát annyi munkám van nekem, hát miért ezt csinálom, hát miért nem azt csinálom, hát ott is Isten szőlőjében munkálkodom, hát nem szebb dolog, mit tudom én, mondjuk idősekhez bemenni, és ott bibliaórát tartani, vagy én nem tudom, tehát bármi, vagy gyerekek, hát a hittanosok, a gyerekek nagyon aranyosak.
2: Igazából én éveken át csináltam hittant,
1: hát olyan aranyosak a gyerekek.
2: Szerettem is őket, akkor még elég jó kezelhetők voltak, a mai fiatalokat nem biztos, hogy már bevállalná, de szerettem is őket, kórház istentiszteletet tartottam, öreg otthon istentiszteleteket tartottam, tehát
1: én nem lett volna jobb megmaradni abban?
2: Ritkában szolgáltam szószéken, de ott is, és szerettek is a hívek hallgatni, biztos én rövidebben is beszéltem, meg egy kicsit olyan lezserebbül. Az Eszter lányomat nagyon becsülöm, mert mind a kettőnktől örökölt valamit nagyon szépen, szamatosan, szépen prédikál, de ugyanakkor mégis olyan napi dolgokat
1: emberközeli.
2: Emberközeli, és akkor azért is szeretik. Most vasárnap is Balassa Gyarmatra írták őt helyettesíteni, tehát szerető azért szolgálni is, de ő meg az öregek között találta meg a helyét. Én itt találtam meg a helyem, egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy most én, mit tudom én, följebb kéne, hogy menjek. Persze, szólítottak engem a férjem után tábornokasszonynak, meg a főtiszteletű püspökné asszonynak, meg ilyesmi, de valahogy nem, ez nem vonzott annyira. Az vonzott, hogy tudok segíteni. Két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, szociális bizottság vezető, segítettük a segélyezetteket, holland kamionok álltak meg időnként a házunk előtt, és osztottuk a ruhákat a szegényeknek. Erdélybe, Vajdaságba küldtünk, mentünk vinni dolgot. Én ezeket szerettem, és örömmel tettem, és ez nem esett nehezemre, sőt, a mai napig a húgommal mindig mondjuk, hogy te már megint van készítve egy csomag, ennek, annak kell, tudod ki, ennek ezt kell, azt kell, most elmegyek Szabó Józsékhoz, meg kell egy mankó valakinek, kell egy ágy valakinek, hogy tudom, és akkor meg tolókocsi, meg ilyesmi, és öröm adni. Hát most, ha ezt átéli az ember az ige fényébe, akkor ez nem érzi veszteségnek. És én nem is éreztem sose ezt veszteségnek. Örömmel adtam, mert hát Úristen mindent adott nekem, életet, üdvösséget, szabadítót, hát mindent elfogadtam tőle, akkor én mi az, hogy nem adok? Hát,
1: kell nem adni. Gondoltad soha azt, hogy hát azért a börtönnél szebb parókia is létezik ezen a földkerekségen?
2: Nem. Nem, én örültem neki, hogy ott van egy szép irodám, olyan szép irodám volt, hogy 20-an elfértünk legalább, és akkor egyszerre szem Duna TV-t csináltam, most nem akarok itt reklámot csinálni, egy olyan interjút, hogy megnézte, hogy úrvacsorázunk. Szóval olyan áldott oázisa volt az a börtönnek az az iroda, és olyan szép sok emlék fűz oda engem, hogy hát csak hálát tudok adni az Úristennek, hogy persze, elfelejti az ember, ha valaki lenézi, vagy cukkolja, vagy ilyesmi. Az egészséges bizalmatlanságnak azért kint ugye meg kell lenni, mert tudom, én aztán igazán hallottam sztorikat, olyan dolgokat, amiket a bíró se hallott, és helyén kell kezelni a dolgokat, az biztos. Tehát ez kell bölcsességet kapjon nap mint nap az ember az Úristentől. De a csodákra ránézni, és abból épülni, erősödni, az privilégium, és ez kiváltság az Istentől, hogy ilyeneket én ott megélhettem.
1: A család hogy fogadta ezt a te speciális szolgálatodat? Lányok, unokák?
2: Hát, viccesen volt, amikor jöttek erdélyi vendégek, és kérdezték a gyerekek, hogy anyukát, börtönben van. Szóval voltak ilyen sztorik garmadával, hogy börtönben vagyok. De elfogadták, hogy én ott. Sőt, hát ha jöttek, és akkor látták, hogy hát ez egy tényleg egy rendes ember, megváltozott ember lett. Így megismerték őket, szerették őket, befogadták őket is. El voltak. Tele vagyok ilyen humoros sztorikkal is, hogy jöttem még missziósként haza a börtönből vasárnap délután. Egy ismerős bácsi jött velem szemmel láthatólag a kocsmából, és akkor kezi csókon tisztelt, és azt mondja, hogy mit csinál, merre járt? Most jövök a börtönből. Öregnek megnyúlt a képe, legyintett egyet maga elé, és azt mondtam, hogy én meg összekevertem a tiszteltes asszonnyal. Voltak ilyen sztorik garmadával, de hát ezeket összekérni. Valaki mondta, hogy írja meg könyvbe. Mindent nem lehet leírni könyvbe. Én nem vagyok ilyen betűmániás, pedig hát az igét nap mint ha kell, hogy olvassam, de valahogy én szerettem az élőben dolgokat megélni, és ne könyvből csinálja az embert, meg nem memoárokat írjak, meg emlékezzek, meg mit nem beszélgessek, és ha valaki fölhív telefonon, és éppen kamionon szünetet kaptak, mert kamionon, vagy 3-4-5 ember tudok, aki hál' Istennek itt nem talált munkát, de kamionozik kint, és becsülettel csinálja. Tehát úgy örülök azoknak a bizonságtételeknek, amikor fölhívnak, és mondják, hogy becsülettel, van munkám, becsülettel csináltam, gyülekezem.
1: Keresik
2: van.
1: A kapcsolatot?
2: Igen, tulajdonképpen. Ha nem ők, akkor esetleg én nyomok egy lájkot rá, hogy na, mit csinál, hogy van. Vagy hívom őket ugye, találkozóra, most ígértem nekik, hogy összetartunk egyet, remélem, hogy a vírus nem szól közben, de jó lenne, mert tavaly tartottunk egyet, ami nagyon jó sikerül. Meg egyáltalán mindegyik jó sikerül, akár 10-en vagyunk ott, akár 20-an, vagy ilyesmi, és mindenki elmondja, hogy van gyülekezetem, van munkám, ilyesmi, és akkor próbálnak egymásnak segíteni is. Hogy na gyere, akkor hozzánk dolgozni tudok, föl tudlak venni. Van egy testvérpár, aki után 10-20 emberrel dolgozik, és külföldi munkákat is vállalnak, és becsülettel csinálják.
1: A társadalom hogy áll? Tehát nem a keresztény társadalom, hanem úgy általában a társadalom ehhez a munkához, szolgálathoz. Voltak itt díjak is, vagy díj, megbecsülés, de úgy általában pozitívan állnak hozzá, vagy inkább ilyen kicsit úgy legyintve?
2: Kicsit kételkedően. Megmondom őszintén, nekem igen, van egy pár fióknyi ilyen kitüttetés, meg olyan oklevelem, de nem ez a lényeg, hanem hogy higgyenek abba, hogy csak az Úristen tudja megváltozni az embereket. Sok jó szándék van börtön részéről, társadalom részéről, reintegráció, sokat költenek is ilyen dolgokra, és valahogy néha azt mondják, hogy hát hinni a templomba kell, meg ilyesmi, szóval nem, valahogy nem veszik egész komolyan. Hiszik, látják, hogy van haszna,
1: és az eredményekre se reagálnak?
2: Hát félnek, hogy esetleg az nem él, vagy visszaesett. Igen, van, mondom, hogy 2-3 csalódáson van, akik visszaestek, és nem azokra nézek, hanem az Úristenre, meg a lehetőségre, hogy a többiek meg megmaradtak, és vannak jó szolgálataink, amikor bentről is, kintről is összeszedem a csapatot, és megyünk szolgálni. Éppen emlékszem, egy kecskeméti szolgálatunk, azt valaki mindig fölteszi, látom, hogy föl van téve az internetre. Ők olyanok, akik szabadultak, meg olyanok, akik bent a börtönbe aláírták, hogy vállalják a nevüket, arcukat, meg ilyesmi, és akkor ők elmondják, hogy igen, van szabadító, ezért van szabadulás. És börtönből szabadulni az egy dolog, de bűnös életemből megváltottnak lenni az a még jobb dolog. És így aztán a Boros Lajos kántoromról is volt más szó, akik most második gyermeküket várják, hál' Istennek, és járdott hívő feleséget kaptak, itt voltak éppen szombaton, és jó dolog ilyeneknek örvendezni, de több helyen voltunk már, ahol meghívást kaptunk, hogy menjünk gyülekezetbe, és mondjuk el, hogy van szabadulás, nem kell félni a szabadultaktól. De alapjáraton azért mindig mondom, az egészséges bizalmatlanság az legyen meg, de az Úristen csodáit azt örömmel el kell fogadni.
1: Egy furcsát fogok kérdezni, és nem is tudom, hogy van rá válasz vagy sem. A börtönben könnyebb Istenről bizonyságot tenni, és a szabadító Jézus Krisztusról, vagy úgymond a kint, a világban, a polgári életben, a jó emberek között?
2: Ez jó kérdés, föltették többször már. És akkor mindig azt mondtam, hogy mindenütt ugyanúgy kell. Mindenütt ugyanúgy kell hirdetni a szabadulást. Van, aki bentről, a börtönből esetleg sok évről szabadul, akár kint megszabadul a sokféle kinti nyomorúságtól, mert a kint talán még több lehetőség van az elcsábulásra, ilyen-olyan, amolyan dolgokba, tehát ugyanazt kell, lehet, hogy nem ugyanúgy, de ugyanazt kell képviselnem a szószéken, és ugyanazt kell képviselnem benne a börtönbe, a szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, ennyi. Szóval ez a válasz rá, nincs más válasz igazán. Tehát ha elfogadják, ha nem, nekem mondani kell, és ebben néha...
1: Nem féltél az elutasítástól?
2: Hát, ő dolga. Nekem az a dolgom, hogy mondjam, nem? Hát ezt a Bibliában világosan le van írva, hogy nekem az a dolgom, hogy mondjam. Inkább akkor az esik rosszul, amikor nem mondtam. Fú, már megint plegykáltam valakiről, aztán az Isten meg kimaradt a dolga. Egyszer egy őr mondta nekem. Beszélgettünk. Sokszor megálltam velük beszélgetni, poénkodni, humorizálni, minden, egy kicsit fellazítani az ő nehéz napjukat is, és akkor azt mondta az egyik, hogy Margit néni, miért kell mindenbe belekeverni az Istent?
1: Pont ezt akartam kérdezni, nem mondták, hogy egy kicsit ilyen szűklátókörű vagy?
2: Mit mondtam? Nem az én eszemből, hanem az Úr Jézus segítségével. Ember, mondom, fordítva ülünk a lovon, az Isten mindenbe benne van, és rendre mi hagyjuk ki őt, nem az, hogy belekeverjük, hanem kihagyjuk az Isten. Isten mindenbe benne van, mondom, csak észre kell venni. Nem szól semmit rá, hogy jó, hát neki ez a mániája, hogy Isten mindenben benne van, mondom, vegye észre, hogy Isten mindenben benne van, csak ami kihagyjuk, és akkor utána meg sírunk, hogy jaj, de rossz nekünk. Hát Isten nélkül csak rossz. Itt a földön is, és milyen lesz, mert Isten nélkül az örökké valóságban? Hát az maga a kárhozat, az maga a pokol. Nem kell itt nekünk patás ördögökről, meg forró szurokatlanokról regélni. A közelébe jó. Ha az Isten ezt respektálja, és azt mondja, hogy te közelembe akarsz maradni, akkor leszel közelembe mindig. Ha az ellenkező, hogy elutasítás, igen, kapunk elutasítást, akkor hát Isten nélkül meg mi van? Hát mit mond Jézus? Sírás, fogcsigorgatás, és hát ez csak rossz. Hát Isten nélkül meg azt veszük észre, hogy háború, gyilkosság, minden nyomorúság, és akkor mégis valaki úgy akarja, hogy jó lesz ott a pokolban, jobb lesz a társaság, meg jobb lesz a klíma, meg mit tudom. Hát ő tudja, még nem volt ott, de nem szeretném visszakívánkozni, mint a gazdag ember a példázatban, Lázár, meg a gazdag példázatában. Szörnyű teher is az emberen, és engem sokszor az vádol, amikor hát már megint nem beszéltem. Megint kihagytam azt Úristent. Mai napig vádol egy olyan, hogy olvastam a Bibliát a vonaton. Közben velem szemben egy olyan szomorú fiatalember ült, és nézelődött, és kellett volna beszélnem, és rám is nézett, ez olvas minden, hát miért nem szólítottam meg, és szinte mai napig ott van, hogy hát reméljük, ad az Isten még lehetőséget, hogy más, én elmulasztottam, majd más esetleg megszólítja, és elmondja, hogy mitől, megkérdezi, hogy miért van szomorú.
1: Van egy olyan mondás, hogy változnak az idők, és vele változunk mi is. Említetted, hogy 5 éve vagy nyugdíjba?
2: Igen.
1: De azért, ha jól érzékelem, annyira nyugdíjas nem vagy.
2: Persze, sok mindent átértékeltem, és el tudtam engedni, hogy jó, most én azért is gondolkodtam rajta, hogy elvállaljam ezt a riportot, tehát annyi riportot mondtam meg, annyit beszéltem a börtönről, de nem a börtönről kell beszélni, az Úristen kegyelméről, szeretetéről, szabadításáról, tehát igenis, persze kell vállalni, de hát jóval kevesebb most talán a szolgálatom. Így kétkezi munkával, igen. Most például egész nap pakolok, rámolok, hogy berendezzem a családnak a új fészkünket, a parókiát egy hónapja ott hagytuk, és most már igazán talán nyugdíjas életünk lesz, de hát ezt nem nagyon tudom
1: Mit jelent
2: elhinni.
1: az, hogy igazán
2: Nem,
1: nyugdíjas
2: hát
1: élet?
2: nem, hát most is a férjem vasárnap prédikált az új templomba, és ha szeptemberben lesz a utódunk, akkor szerintem azon gondolkodik, hogy na azért biztos majd fognak hívni szolgálni, és örülünk a szolgálatnak. De a szolgálatnak 101 formája van, tehát most nem biztos, hogy csak az, hogy fölmegyek a szószékre és prédikálok, vagy behívnak a börtönbe, hanem van sok szolgálati lehetőség.
1: Nagyon sok nyugdíjas idősödő, vagy már idős emberke, hát majdhogy nem depressziós lesz, vagy magába zuhan ez a én már nem kellek senkinek, én már nem vagyok jó semmire. Ez törvényszerű, hogy bekövetkezzen?
2: Persze, néha nekem is elkap, de akkor mindig mondom, hogy jaj, bocsáss meg, uram, már megint ilyen gondolatokat táplálok, hogy hogy ne kell lenni senkinek, megyek a beteg lányomhoz, megyek a unokákhoz, hívom őket telefonon, mit tudom én, szóval nem, van, én nem félek attól, hogy most én magányos leszek, hogy valami. Mindig van az embernek munkája, és ez örül, és ha nincs, mert már fáj a lába, akkor fölteszi, elnyúlik egy kicsit, pihen egyet, olvas egyet, internetezik egyet, hogy valami, szóval van ezer lehetőség. Én sajnálom azokat az öröket, akik így nem találják meg a helyüket. Még az Eszterrel szoktunk beszélgetni, Eszter lányommal, az öreg otthonban is sokan van depressziósak, hogy ő is úgy van, hogy kimozdítja őket, kiviszi a kertbe egy foglalkozásra. Rá kell érni, hogy szép ez az élet.
1: Könnyebb a mai emberkékkel, vagy nehezebb, mint mondjuk, amikor kezdted a szolgálatot? Milyen
2: hát
1: a lelki beállítottságunk?
2: Lehet, hogy nehezebb. Ugyanúgy keresik az Istent, ugyanígy keresik a pótlékot, ugyanúgy, ahogy a Pascal mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és azt csak Isten tudja kitölteni, és próbálják ezzel is, azzal is kitölteni. Hát olyan lehetőségek vannak, hogy hát rettenetesen milyen lehetőségek vannak kitölteni ezt az űrt. Tényleg nem akarom most sorolni, csak az kábítószer, meg alkohol, meg mit tudom én.
1: Hát az internet is ad egy-két dolgot, igen.
2: Igen, a mai fiatalok is már nem is tudnak anélkül meglenni. Kérdezem is tőlük, hogy te mi lenne, ha nem kikapcsolnák az internetet, vagy mit nyomkodnátok ott egész nap. Talán nehezebb. De érzik ők is az Isten alakú űrt bennük, és el kell mondani nekik, hogy ezt csak Isten tudja kitölteni. És próbálják ezer dologgal kitölteni. Tehát több a lehetőség kitölteni, igen.
1: De tudunk élni a lehetőségekkel?
2: Hát, kellene. Kellene. Nem tudunk igazán élni. Jobban kellene. Talán Nietzsche mondta, hogy szebben kéne énekelniük a keresztényeknek, hogy higgyek az ő istenükben. Azt hiszem, őt is idézem, vagy nem tudom, kit idézek, de mintha ő mondta volna. És akkor ez nem az mi énekünkről szól, hanem az életünket is figyelve.
1: Keserűek vagyunk, mint
2: igen,
1: keresztények?
2: Lehet, igen. Mondták is bent, hát ott templomban fekete kendő és öregasszonyok így összetett kézzel mennek a templomba, és szomorúak. Hát azt kéne ezt az örömet sugározni, amit a Krisztus feltámadása jelent a számunkra, amit a Isten közelsége jelent a számunkra. Nem sikerül mindig.
1: De miért?
2: Hát minket is
1: nem ismerjük Isten?
2: De az ördög is tudja, hogy kit hol kell megpróbálni, kicsit megforgatni, kicsit megpiszkálni, hogy na, milyen a te Istened, ezt a problémát adja, ezt a nehézséget adja, ezt a betegséget adja. Azt is el kell fogadni az Úristentől, és akkor annyi. Akkor már nem fáj annyira, hogy most kell megint orvoshoz mennem, akkor kell megint imádkozni, hogy uram, adja mai napra, hogy ne fájjon úgy a lábam, és el tudjam végezni, amit már terveztem. Szóval vannak ilyen dolgok is. És ez se ejt kétségbe engem. És
1: tehát a problémákra
2: egyáltalán
1: koncentrálunk?
2: Nem,
1: Isten
2: igen,
1: helyett?
2: Túlságosan a problémákra koncentrálunk, és úgy ilyen lelki beszélgetések mindjárt előjön. Az hagyján, de az én betegségem, az hagyján, az én. Nem, ez rémes. És beleesünk mi is ebbe, egy panaszkodunk, hogy jaj, itt fáj, meg ott, hát kérdezgetik is. És akkor nem ezt kéne mondani, hanem az, hogy az Isten megtartott, tegnap is adott erőt, hogy elvégezzem a feladatomat, tegnap is adott szolgálatot. Szóval többet kéne bizonságot tennünk, és ebben én is abszolút hiányát érzem a magam részéről is. Lehet, hogy bent sokkal többet tudtam bizonságot tenni, mint most így kint a mindennapi életben, esetleg a boltban egy kedvetlen pénztáros nővel kapcsolatban, vagy ilyesmi. Szóval ad az Isten most is ezer lehetőséget, ahogy mondtam, egy strandmedence szélén is lehet az Istenről beszélgetni, egy szabadság közben, és kérdezik, hogy mikor megyünk szabadságra. Szabadságra? Hát jó, a szabadságot élvezek most így kinézek a kertbe, megsimogatom a kutyust, tudom, szóval mindig annak a kis örömeket el kell fogadni az Úristentől, és ezek úgy állnak össze nagy örömeké, hogy ihaj.
1: Jó pár éve, ha jól értem, ti Váci lakosok vagytok. Van felelősségetek magáért a városért? Tehát úgy nem börtön, nem parókia, hanem úgy eznek
2: van,
1: a terep.
2: Bár szokták mondani, hogy a lelkész ne politizáljon, hát, de tulajdonképpen politika az, ha azt mondom, hogy olyan emberekre kell szavazni, akik szeretik az országukat, és akkor nem kell pártpolitizálni, nem kell ilyen-olyan tanácsokat adni, hanem egyszerűen odaélni az, hogy jó, azért a városért dolgozik, ott van, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert ez a ti jólétetek is. Hát én ilyen alapon lettem Vöröskeresztet titkár, ilyen alapon lettem önkormányzati képviselő. Két ciklusba kérték, hogy tovább is legyek, de azt mondtam, ebből a politizálásból azért ez elég volt így, mert ez így nem jött be annyira, de bizony 8 éven át igyekeztem a várost segíteni, szolgálni, mint hogy a mai napig. Hát csak azzal, hogy a templomot építettünk, meg gyülekezetet plántálunk, missziói egyházközség, most lehet, hogy már majd önálló egyházközség lesz, meg ilyesmi. Persze, kell szolgálnunk, kell a város jólétért dolgoznunk, az biztos, hogy milyen formában, esetleg az, hogy elsöpröm az utcát magam előtt, meg a havat, hogy ne essen a hasra valakire, szóval ilyen apróságokon múlik az egész.
1: És azt mindenki tenni.
2: És mindenki tenni, akkor nem lenne annyi lábtöréstélen, úgyhogy Van mi szolgálnunk, de nem szabad lenézni a mosogatórony szolgálatát, sem szoktuk mondani, hogy miért mosogatóronyra kezdünk, és lehet imádkozni valakiért, az Isten dicsérni, szóval jó az, ha mindenbe belekeverjük az Istent, de mindenbe benne van, és mi észreveszünk, hogy benne van ebbe a beszélgetésbe, és ebbe a szolgálatba, és mindenbe benne van, és ott van, és még ott van, és még ez az örömünk, hogy ott van, hát mi várjuk az Úr Jézust vissza is, hogy mennyi időnk van még, ezt nem tudjuk. Kérdezgetik tőlem, mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus jön.
1: És készen kell lennünk?
2: És készen kell lennünk. Tehát, hogy jön, és mikor jön? Mert megmondta a Nostradamus is, hogy nem tudom, mikor jön. Nem mondom a Biblia. Azt mondja, hogy várjuk az Úr Jézust, és lehet, hogy holnap jön, és lehet, hogy 100 év múlva jön, de én szerény véleményem szerint már én 100 év ennek.
1: Igen, hát felfokozott várakozás van szerintem az emberekben, és még akik nem mondják ki, azok is érzik, hogy valamit.
2: Hát nem csak hívő emberek, hanem hitetlen közgazdászok mondják, hogy a 24 órának az utolsó perceibe, vagy másodperceibe tart ez a föld, és még mindig nem eszmélünk, még mindig nem vigyázunk eléggé rá, amit az Úristen megáldott és mondta is. Vigyázzatok rá, nem vigyázunk minden a gazdaság, a politika, minden, és most kaptuk ezt a nehéz vírust is, nem tudjuk még, hogy mivel, meddig tart, mivel fejlődik, azt látjuk, hogy nagyon, nagyon szedi az áldozatokat, és azokért is kell aggódni, akik elmennek úgy, hogy nem is hallottak az Úr Jézusról.
1: Hát tulajdonképpen már egy picit válaszoltál arra a kérdésre, amit utoljára szerettem volna föltenni, a mi van előre tekintve, hogy gondolkodol a jövőről? Mire készülsz?
2: Hát egyrészt az, hogy Uram, a holnapi napot ad meg nekem, és hagyd tudjak, mi lesz holnap a dolgom, abban segítsél. És nem tervezek, hogy jaj, én most 100 évig akarok élni, most én 80 évig akarok. Uram, ameddig adod az életemet, addig bocsáss meg, hogy nem használom ki jól az időt, amit még adsz, mert biztos, hogy azért adsz még időt, hogy még akkor van valaki felé szolgálatom, unokám felé. Szóval mindenféle szolgálatunk van még, azt meg kell keresni, hogy az Isten miért állított pont oda, miért adott még pont ennyi időt, miért könyörül még rajtam. Hát azért, hogy elmondjam másoknak is, hogy megkönyörül az Úr mindenkin.
1: Ezt nagyon köszönjük, hogy most is megtetted, és szívből reméljük, és az az imádságunk, hogy bárcsak lenne olyan hallgató, aki talán ennek a beszélgetésnek a kapcsán odafordulna Istenhez, és nem kell ahhoz lelkész, nem kell börtönbe jutni, pláne nem kell, hogy Istenhez lehessen fordulni, mert ő ma is kész, és várja azokat, akik keresik őt, mert ő keres minket. Kedves Marit néni, nagyon köszönöm az idődet, a bizonyságtételedet is, és Hadd kívánjam a hallgatók nevében is, hogy amit még Isten rátok bíz, így férfeleség, vagy mint személyesen rád bíz, azt az ő dicsőségére el tud végezni.
2: Hát köszönöm, nagyon-nagyon aranyos, hogy jó volt ez a beszélgetés. Remélem, a lényeg nem maradt ki belőle, és ki a lényeg. Hát az Úr Jézus Krisztus az ő szeretetével, az ő áldozatával, és ha ezt szem előtt tartjuk, akkor kevés lesz az az idő majd odát. Sokkal több időnk lesz dicsőíteni őt, magasztalni őt, megköszönni mindazt, amit adott nekünk az életbe, és amit nem adott, és amitől megvédett esetleg, vagy megóvott, de azt is meg lehet köszönni. Hálás életet kell élnünk, és akkor nem azt veszük észre, hogy mi a bajunk, hanem az, hogy miért kell hálát adni.
1: Hát azt hiszem, ennél szebb végszót nem is mondhatnék. Ezt a hálás életet kívánom hallgatóimnak is, magamnak is, de Margit néninek is továbbra is, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szívünkbe írva a törvénye. A mai ige 37. Zsoltár 31. verse. Istenének törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Gondolatok az igéről. Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna. A hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít. Milyen nagyszerű a károli fordítás szóhasználata: Istenének törvénye. Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk, és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogy ne hajtanám azt örömmel végre? Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nem csak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni.
1: Kulturális programajánló.
2: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve miért vált természetessé, hogy a Talján dörögt főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján dörögt főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-ig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Turzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sandeligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Folytatódik, sőt a héten még kissé fokozódik is a forróság. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok. A hét második felében egy gyenge hideg front hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A front viszont számottevő lehűlést várhatóan nem hoz.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Grillus Dániel és Somogyi Zoltán népzenei felvételeiből.

Uram, ne büntess engemet, ne ostorozzon két kezed, ellankaszt úgyis már a kín, megháborodtak csontjaim.

mentsd meg a testem, nagy beteg. Mit érsz az

megyek, s az ak kezet érintve homlokom. Atyám, védkeztem ellened, s az ég ellen tudom. Fogadj a béresek közé,

0: kiszott ökrömet. Ha vígadunk, eszünk, iszunk, mert él az én fiam.
1: Beszólt a morg első szülött, a nyugnak.

Szolgálj az Úrnak, hitre térítők, s nem vetélkedők, hisz rajtuk mi múlhat.

simfogoly Pál, Filemon testvért, Archippuszt, kedves apja nővér, s Kolossze béli házatok népét, innen köszönti, kegyelem, békesség. Istennek hálát adok mindenkor, nem maradtok ki imádságomból, mert értesültem nagy jóságodról, amely Krisztusban minden szenteknek szól. Ezért, bár meg is parancsolhatnám, igazult hitet kapcsol én hozzám, mégis csak kérem, szökött rabszolgád Onézimusznak keresztény jussát. Őt fogságomban megtérítettem, szabad hívőként szolgált mellettem. Most visszaküldöm búval szívemben, hogy jóvá hagyhasd, amit én megtettem. Tám azért jött el kicsi időre, hogy visszakaphasd immár örökre, de nem mint tárgyat, testvér örömre fölszentelt lelket Krisztushoz kötözve. Értéktelen volt immáron érték, ahogy te néked nékem azon kép, s tudd, csak jelképes névleg örökség, akit már egyszer bírt a szent közösség. Ismétlem, én is tudom a törvényt, s te feloldását gyakorol önként, mert hisz arra, kit bír a közösség, jogot

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Grillus Dániel és Somogyi Zoltán népzenei felvételeiből készült összeállítást hallgathattak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve miért vált természetessé, hogy a talján dörögt főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján dörögt főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról van szó, hogy jó hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként írjét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Márk evangéliumának 8. fejezetéből, a 34-től a 36. versig terjedően a következőképpen. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, az egész világot megnyeri, de életét veszendőbe megy?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk negyedévi biblia tanulmányunk utolsó stációjához, utolsó megállóhelyéhez, a 13-hoz, amelyiknek az a címe, hogy a menny, az oktatás és az örökös tanulás. Nagyon jó volt ez a negyedévi tanulmány azért is, mert egyrészt visszatekinthettünk a múltba, és a Biblia vonatkozásában megláttuk azt, hogy az Édenben is már tanulni kellett az első emberpárnak, hogy a családnak milyen vonatkozásai vannak, hogy a családban is mindig tudunk tanulni, hogy a törvény, mint nagy tanítómester, ugye, vagy az Úr szemei hogyan látnak bennünket. A következő gondolatsor az volt, hogy Jézus, mint mesteri tanító, tehát nem csupán abból állt az ő szolgálata, hogy elmondta, mi az Isten üzenete, hanem tanítványokat hívott maga mellé, akik tanultak tőle. Az istentisztelet és az oktatásról is szó volt, tanításról és megváltásról, az egyházról, mint egy olyan oktatóról, aki mindig neveli, tanítja a diákjait, a tagjait, akik hozzátartoznak az egyház és az oktatás után a művészeti és természettudományos képzésről szóltunk, kereszténységről és a keresztény és a munkáról, illetve az elmúlt héten a szombatról, hogy mit jelent megtapasztalni és megélni Isten jellemét, és most eljutottunk a mennyhez, mint az oktatás és az örök tanulás egyik színhelyéhez. Nézzük a halottak sorsáról mit mond. Van 3 biblia versünk, János 3.16, Timóteusi első levél első fejezet 16. verse, és a Jánosi első levél 5. fejezet 13. verse.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van.
1: Tehát a halál után lesz feltámadás, és hogy akik méltóképpen élték le a földi életüket, azoknak Isten örök életet fog adni. De hogy ez ki lesz, azt nem mi emberek döntjük el, nem emberi szavazás, bizottságok, nem megmérés, minőség alapján, hanem majd az Isten fogja ezt eldönteni objektívan, és ezt mindenki el fogja fogadni, és amikor egy halottunkat elveszítjük, akkor mindig fájdalom, akkor mindig hiányérzet látható bennünk, tapasztalható a mi szívünkbe, de ott van az a tudat is, hogy ez a halott majd föl fog támadni. Ott van az, hogy ez a halott örök életet kaphat az Istentől. Tehát ezt is meg kell tanuljuk, és az Isten országában, az örökké valóságban ott is tanulni fogunk. Nem fog véget érni a földi életünk úgy, hogy na most eljutottunk, 60, 70, 80, 100 évet tanultunk, és akkor utána nincs rá szükségünk. Most csak Marikánra nézek, aki doktornő, orvos. Én nem nagyon értek hozzá, és milyen jó lesz, amikor az Isten országába majd ezeket is meg fogjuk tudni tanulni egy más összefüggésben, mint ahogy te tanultad az egyetemen. Vagy én nem tudok olyan szépen orgonálni, mint ahogy Tokics Marika tud. És milyen jó lesz, ott lesz rá időnk, akkor oda fogok ülni az orgonához, és akkor elkezdem szépen gyakorolni, és mindent megtanulhatunk. Marika.
3: Hát miért van halál a Földön? Mert bűn is van. És a bűn zsoldja, a bűn következménye a halál. És kereszten meg kellett halni Jézusnak, hogy Sátán fölött győzni tudjon. És hány halál van? Egyszer vagy kétszer halunk meg. Ugye, ha egyszer mindenki meghal. És hogyha a mi hitünk és az életünk olyan, akkor a feltámadás után kapunk egy olyan világot, ahol nem lesznek a földi életre jellemző gyötrelmek. Akik viszont nem hisznek, azoknak másodszor is halálba kell menni, és onnan már nincs feltámadás.
1: Tehát halál és halál között van különbség.
3: Van különbség, és nem tudjuk, hogy mennyi időnk van itt a Földön. Tehát most a járvány kapcsán sajnos meg kellett tanulni, hogy egyik nap vagy másik nap elmész. Hogy nekünk minden napunkat úgy kell élni, hogy készen legyünk az Úr eljövetelére. Mert amikor valaki meghal, és az Úr feltámasztja, az egy pillanat, és mindegy, hogy közben 1000 év, vagy 100 év, vagy csak egy pár óra telt el, mindenkinek a következő pillanata a feltámadás lesz a halál után. És a másik, hogy örök életünk van. Tehát ha mi a földi életünkben olyan jellemvonásokat próbálunk elérni, és arra igyekszünk, és a hitünk olyan, hogy őszinte, tiszta, nagy hitünk van, és bízunk Jézusba, akkor már itt a Földön örök életünk van. Halál után nem tudunk semmit se csinálni, megváltozni, vagy kegyelmét kérni az Úrnak, tehát nekünk ez az egy lehetőségünk van, hogy itt a Földön úgy éljünk, hogy az Úr alkalmassá tegyen bennünket a mennyei életre.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Érdekes ez a tanulmányunk, Pascalt hozza itt.
1: Igen.
0: Egy szóba, hogy ugye azon elmélkedett, hogy bármeddig él is az ember, és legyen akármilyen jó az élet, előbb-utóbb mindenki meghal. Erre szoktuk mondani azt, hogy megszülettünk után egy biztos, hogy meg is halunk. Habár azt is tudjuk, és ezt is szoktuk mondani, hogy a 90. Zsoltár is mondta, hogy a életünk ideje 70 esztendő, legfeljebb 80 esztendő, ezzel is tisztában vagyunk. De Pascalból előre bújt ez a közgazdász megközelítési dolog, hogy ő azt mondja viszont, hogy ami a halál után történik, az sokkal, sok tovább tart, mint a halál előtti történet. Nevezetesen ebből azt következtette az, hogy logikus lenne, hogy ki kéne találni, hogy milyen sors vár a halottakra. Jó hírem van, mert Pascalnak nem kell ezt kitalálni, meg nekünk sem, mert a Biblia éppen elég eligazítás ígéretet tartogatta azok számára, hogy mi ilyen lesz a jövőnk. Viszont egy feltételt mond, ami azokra vár, akik üdvösségre lehettek Jézusban. Tehát itt nagyon fontos az, hogy már most kéne elkezdenünk ezt a készülődést, mert az üdvösségre lehettekre fog várni a jövő, amiről majd most fogunk tanulni a lecke során.
1: A hagyomány szerint a rabbihoz elmegy a fia, és a fia egy elég világi életet él, és azt mondja, hogy atyám, én most ott hagyom a zsinagógát, a szombatot, én megyek, és azt mondja, egy jó tanácsot adjál nekem. Azt mondja a fiának a rabbi, hogy fiam, a halálod előtt egy nappal őszintén tér meg a teremtődhöz. A fiú nagy örömmel elmegy, néhány sarok múlva aztán eszébe jut, hogy hoho, különösen egy súlyos balesetet látva, visszarohant az apjához, és kérdezte, na de édesapám, hát honnan fogom tudni, hogy mikor halok meg? Na látod, ezért kell most megtérjél, mert lehet, hogy holnap meghalsz. Tehát nem mindegy, hogy a halál előtt milyen életet élünk, mert az még a halál utáni állapotunkra is kihatással lesz. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a halottaknak a sorsa egyrészt az örök élet, másrészt az örök nem élet. És e között van a mi földi életünk. Menjünk tovább. Az új életről szól a hétfői gondolatunk, és ott a Péter második levele, harmadik fejezet, 10. versétől 13. verséig terjedő szakaszt hallgassuk csak.
3: De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.
1: Köszönöm szépen. Nekem ebben az egész történetben azt tetszik nagyon, hogy azt mondja, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Ha ma írnák a Bibliát, akkor biztos vagyok, hogy megcenzúráznák, és azt mondanák, na az Úr napját, azt nem lehet ilyen tolvajhoz hasonlítani. De itt nyilván nem a tolvaj erkölcséről beszél, hanem a tolvaj váratlanságáról. Mert a tolvaj mindig ott tűnik fel, ahol nem várják. A tolvajlásnak pont ez a váratlanság.

0: ott az első versétől a hatodik verséig, tehát Jelenés 21:1-től.
1: És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé, és a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen.
0: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szép és csodálatos, amikor az idős János ott van Pátmosz szigetén, és Jeruzsálemről, Isten templomáról, a trónról és az eljövendő világról gondolkodik, és egyszer csak Isten egy látomást, egy víziót ad számára, és azt mondja, hogy láttam az új Jeruzsálemet, láttam, amint leszállt a mennyből, és felkészítve, mint egy menyasszony, gondoljátok, majd 100 éves, idős ember, és mégis egy menyasszonyhoz, mennyire fiatalos ez a hasonlat, az új Jeruzsálemet egy menyasszonyhoz tudja hasonlítani. Amikor Marikával Jeruzsálemben voltunk, ott a siratófal előtt, egy péntek délután oda jött egy ifjú házaspár, egy szép, csodálatos menyasszony és egy nagyon kedves fiatalember, és ott táncoltak, és eljött a rabbi is, és áldást adott, és elmondta az ősi szavakat, és akkor ott voltak a barátaik, és ahogy láttam ezt a fiatal párt, éreztem, hogy na, ilyen lesz az új Jeruzsálem. Ilyen lesz, mint egy keleti mennyasszony, mert a mi mennyasszonyaink, azok is nagyon szépek itt Európában, de másak. A keleti mennyasszony az el van készítve, az fel van díszítve, az valami nagyon szép, csodálatos, és ilyen lesz az új Jeruzsálem.
1: Igen, ahogy mondod, nekem is eszembe jutott, hogy milyen csodálatos volt az, amikor Szigeti Jenővel és a feleségével utoljára együtt voltunk Jeruzsálemben, és ott a sikátorokban együtt sétáltunk, és ahogy mentünk, megérkeztünk a Sirató falhoz, és ott megálltunk, és egy péntek délután volt ez, nagyon sok ember gyűlt össze, hiszen siettek az emberek, a rabbik, és fiatal gyermekek, zsidó vallásos gyermekek a siratófalhoz, hogy a szombat kezdetét egy imádságolót megkezdjék, és nagyon sokat jelentett a számunkra, hogy Szigeti Jenő ott volt velünk, és nem felejtjük el azt a mondatát, amikor azt mondta, hogy hasonlóképpen fog majd megtörténni ilyen örömben, ahogy látjuk a zsidó vallásos embereket menni a siratófalhoz, amikor a szombatot Istennel fogjuk az új Jeruzsálemben tölteni, megkezdeni.
0: Köszönöm szépen, és ha már itt Szigeti Jenő testvért emlegettük, akkor van megint egy nagyon szép idézet tőle, és ezt az idézetet Székely Marikától halljuk.
2: Szigeti Jenő, a Jelenések könyve 86. oldalról ezt írja. A Jelenések könyvének mondani valója az örökkévaló evangélium, Isten kegyelmi üzenete. a kegyelem viszont.

0: viszont nem a büntetés elengedése, a bűn következményének az elmaradása, hanem az újrakezdés lehetősége. Ezért az evangélium mindig döntésre hív. Sokan azért tartják az apokalipszist borzalmas könyvnek, szent kriminek, mert nem akarnak dönteni. Az evangéliumnak mindig van következménye az ember életében. Valamiben minden ember hisz, még Jézusban is hisznek is, meg nem is az emberek, de kevesen vállalják a Krisztusba vetett hitük konzekvenciáját.
1: Nagyon szép idézet, köszönöm szépen, István.
2: Én azt mondanám, hogy ez a két bibliai szöveg kétféle aspektusból ragadja meg a kérdést. Ugye a péteri szöveg azt mondja, hogy mi lesz a jelenlegi földünkkel, hogy az egek recsegve elrapognak, elemek felé elégnek, a föld rajta lévő alkotásai megégnek, és tulajdonképpen azt a gondolatot folytatja Péter, hogy ugye, amit te is emlegettél, hogy el fog jönni, mint a tolvaj. És ebből azt következik, hogy milyennek kell nekünk lenni, hogy megfeleljünk ennek a dolognak. És a másik aspektus pedig ez a jelenések könyve aspektus, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy a múltbeli szenvedéseinkre vigaszt fogunk nyerni, eltöröl minden könnyet, nem lesz többé szenvedés, elsők elbújnak, és lesz egy csodálatos dolog, és hogy szemtől szemben megláthatjuk a Jóistent, hallhatjuk szavát, és tanulhatunk tőle. Tehát ez a mostani és az újnak a szembeállítása, ami azt is mutatja nekünk, hogy ez a mostani helyzet nem folytatódik egyszerűen, hanem egy egészen más élet lesz, és hát itt van, amit a idézetben olvastuk, a döntési lehetőségünk az, hogy el lehet önteni, hogy ezt akarjuk, vagy azt akarjuk, vagy pasztkához visszatérve, hogy úgynevezett életünket válasszuk-e, vagy az örök életet válasszuk-e.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a keddi gondolatunkhoz. Akkor megtudjuk majd, tehát ez egy jövőre irányuló gondolatsort indít el, és a Korintusi első levél 4. fejezet 5. versében egy nagyon szép biblia szöveget hallhatunk, amelyik így szól.
3: Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Olyan sokat jelent számomra ez az ige a Korintusbeliekhez írott levélben, amikor azt mondja, hogy Istentől kapja meg a dicséretet. A mai világban is olyan nagy szükségünk van arra, hogy dicséretet kapjunk a családban, a munkahelyen, és úgy gondolom, hogy legyünk mi az elsők, akik dicsérünk, hogy aztán mi is dicséretet kaphassunk Istentől.
1: Így van, köszönöm szépen, és olyan szépen mondja a másik korintusi szöveg, amit a végén olvastál, a 13. fejezet 12. verse, hogy tükör által homályosan látunk, hiszen az ókori ember ezüst tükrökből nézegethette magát, nem létezett ilyen tökéletes üvegtükör, mint amiben mi reggel a fésülködésünket végezhetjük el, és azt mondja, hogy akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megírt, ismert az Isten. Szóval nagyon szép. Ez a jellegzetes páli gondolkodás, ez a lépcsőzetesen adott ismeret, ez fantasztikus, ahogy ő ezt elmondja. István?
2: Tulajdonképpen egy ellentmondás van azért. Mindig elmondjuk azt, hogy a tudomány mennyire fejlődött, és ez igaz. És ennek ellenére rengeteg ismeretlen kérdésünk van. Ugye, és itt tulajdonképpen az az ígéret, hogy az örökké valóságban Isten megígéri azt, hogy rendetett titokot fel fog tárolni előttünk, sőt azt is megígéri, hogy nem csak feltárol előttünk, hanem meg is értjük, és meg is látjuk. Ez különösen fontos, mert hiszem, ha látom, szoktuk volt mondani, tehát a vizualitás az emberi tulajdonságok egyik nagyon fontos összetevő. Tehát megígéri, hogy megértjük és meg fogjuk látni. És akkor itt jön, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy döntsél helyesen. Az, hogy mindenképpen ragaszkodnunk kell a hitünkhöz, bíznunk kell Isten ígéretébe, és élnünk kell a kapott világosság fényébe, és tartsuk ki mindvégig. Itt mindig eszembe jut ez a Máté ége, hogy aki mindvégig állhatatos maradt, az üdvözöl. Vagy az új fordítás azt mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözöl. És ehhez még, ugye szoktuk mondani, de erőtlen vagyok, nincs erőm, stb. Erre is van egy nagyon-nagyon fontos ígéret, mert azt mondja Filippőben írt levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát én a Krisztusban vagyok, Krisztusban végzem a munkámat, nehézség, probléma, fáradtság, ide, ahol megígéri, hogy minden vele van, lesz erőm ebben. Hogy eljussok ahhoz, hogy üdvösségre jussak.
1: Köszönöm szépen, Marika.
0: Én azon gondolkodtam, hogy ha a Földön itt az isteni elveket elfogadod, akkor ugyanezek az elvek érvényesülnek majd a mennyben is. Tehát ha itt nem fogadod el a Földön ezeket az elveket, akkor
1: miért kerülnél oda?
0: Miből gondolod, hogy akkor ott a helyed? És Isten kegyelmét, irgalmát itt a Földön kell kérni, mert a mennyben nem kell már. A másik dolog, hogy nem szabad nekünk nyugtalankodni, hogyha bennünket ért nem jó dolog, bántás, sérelem ér, mert az Úr igazsága az mindig ott lesz, és ott van. És az Úr ismeri a gondolatokat, a szándékot is. És amikor a nagy ítélet zajlik, akkor az Úr megvilágít minden körülményt, hogy kiderüljön, hogy amikor az történt valakivel, akkor az Úr igazsága teljesült. Senki ne legyen nyugtalan, hogy nem derül ki az igazság, mert olyan nincs, amit az Úr ne tudna.
1: Köszönöm szépen. Szóval az Isten országa nem lesz olyan, mint amit mi sokszor a mai világban gondolunk, hogy kiválogatjuk az Isten országából azokat a dolgokat, amelyek nekünk tetszik. Nem ez nem egy ilyen terített asztal, és oda megyek, és akkor azokat a falatokat kiveszem, ami nekem tetszik, amit én szeretek, és a többivel nem törődök. Úgy is mondhatnám, hogy ezt egy csomagba fogjuk kapni. És nem azt fogja kérdezni az Úr, hogy mit szeretnénk, mert mi a bűnös látásunkon keresztül ezt a bűnt szeretnénk folytatni az Isten országában. A hatalmi kérdések, a gazdagság, szegénység, az örök élet, de nem a bűnnél külli, hanem az élvezetek örök életét szeretnék, és ilyen ország nincs. Ilyen ország nincs. Olyan ország van, ahol megtisztult állapotban egy más értékrendszerrel, egy nem bűn által megrottott értékrendszerrel fogunk rendelkezni, és talán másnak fogunk örülni, mint amiben ma a társadalom boldognak látja magát. Nem a tárgyak vonzásában, hanem az Isten közelségétben fogjuk az örömünket lelni. Nem az állandó rohanásban, hanem egy megszervezett életünk lesz, mindenre lesz időnk, és mindenhova időben fogunk odaérni, és másképpen fogjuk szervezni az életünket. És én azt hiszem, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen ez a világ, csak úgy az írások alapján ki tudjuk jelölni azokat a mérföldköveket, azokat a kerítéseket, amin belül, és talán inkább azt tudjuk mondani, hogy milyen nem lesz az a világ, mint az, hogy milyen lesz. Tehát sokkal többet tudunk, hogy ami a világunkban negatív, az nem lesz. Nem lesz COVID, nem lesz halál, nem lesz szenvedés, nem lesz betegség, nem lesz gyász, nem lesznek temetők. Ezeknek az ellenkezője lesz. És ez egy más értékrendet fog jelenteni. Szóval ez így van, és a legtöbb ember a mai világban nem tudja, hogy mi az, hogy bűn, vagy a bűnt már annyira szereti, hogy nem ismeri, hogy mi az, hogy nem bűn, és annyira ragaszkodik a bűnhöz. És itt pont akkor fogjuk majd megtudni, amikor oda fogunk kerülni az Isten országába. Egy biztos, az eredeti édeni állapotokat fogja Isten helyreállítani, és ebben az Isten, a természet és az ember egy csodálatos hármasságban, egy csodálatos kötelékben fog lenni egymással. Igen. A menny egy iskola, és azt mondja, hogy tanulmányozásának területe a világegyetem. Tanítója a mindenható, ennek az iskolának egyik ágát az Édenben alapította az Úr, és az a megváltás tervének befejezése után újra tovább fogjuk majd tanulni a tanulást az Édenben. Ahogy mondja Ellen White testvérnőnk, Előtted az élet a nevelés című könyvében. István?
2: Te azt szoktad mondani, hogy tanulni örökké kell.
1: Igen.
2: És tudom, azt teszi hozzá a White testvérnő, hogy az örökké valóságban is folytatódni kell.
1: Igen.
2: Tehát örökön örökké kell tanulni.
1: Így van. A következő gondolatsorunk pedig a szerdai iskola a túlvilágban. Itt van egy Biblia szövegünk, a Korintusi második levél, és ott a 4. fejezet 17.-18. verse.
0: Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
1: Köszönöm szépen, milyen szépen elmondja, hogy pillanatnyi szenvedéseink a nagy örök és folyamatos dicsőségre. Tehát a pillanatnyit, és ez a pillanatnyi idézőjelbe van téve, mert lehetnek ezek napok, órák vagy évek, de az örök élethez képest ezek mind nagyon rövid időnek tűnnek. És azt mondja, hogy egy nevelés, egy iskola, egy rendszer lesz az Isten országában is. És olyan szép, ahogy itt megint Ellen White azt mondja, hogy akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja a látásunkat, és szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkópokkal, amikor majd szemléljük a menny dicsőséget, amelyet most távolról vizsgálnak teleszkópokon át, amikor eltűnik a bűn rozsdája. Igen. Szóval egy egészen más dolgok lesznek, amikor nem csak a betegség és egészség fogja a mindennapjainkat meghatározni, ugye? Hanem egy egészen más. Miért? Mert a betegséget csak a múltban fogjuk ismerni. Nem kell pirulákat, gyógyszereket, vérnyomást, nem kell konzultációra járni a doktornénihez vagy a doktorbácsihoz, és nem fog fájni itt, nem fog fájni ott, nem lesznek vérnyomásbeli problémáink, cukorproblémáink, és ezernyi más dolog. Egyszerűen ezek eltűnnek, és ezek azt mutatják, hogy valami megnyílik az ember előtt. És ebben a megnyíló új világban az ember helyén fogja találni magát. Nem lesznek pszichés félelmek ebben a világban, nem lesznek depressziók, nem lesznek fáradtságok, nem lesznek kimerültségek. Miért? mert egészen más viszonyba fogunk kerülni a saját testünkkel, a saját környezetünkkel, a világgal és Istennel. Marika?
0: Hát olyan gyönyörűséges világ vár ránk, ami véges emberi agyunk föl se tud fogni, ki se tud találni. De mi nem lesz ott a mennyben? A mennyben, ami bűnös természetünk nem lesz ott. És csak tényleg csodálni tudjuk Isten alkotását, és a másik nagyon fontos dolog, hogy az harmónia lesz mindenütt, és az emberek másként viszonyulnak egymáshoz, mint itt a Földön. És a szeretet köteléke mindenkit összeköt. És olyan csodálatos lesz ez a világ, hogy nekünk nincs fogalmunk róla, hogy az Úr mire képes. Mert a mi szűk agyunk az nem tud annyi mindent kitalálni, mint amit az Úr nekünk rendelkezésre bocsát. És az, hogy valaki nem szeret tanulni, hát nem olyan tanulás lesz ott a mennyben, mint itt a Földön, hogy gyötrődni, meg magolni, vizsgázni, hanem olyan természetesen jön ez a tanulás és a képességek kibontakozása, ami mindenkit örömmel fog eltölteni.
1: István?
2: Itt a tanulásról most az jutott eszembe, amit a Marika mondott, hogy ugye, ha visszaemlékszünk egyetemi tanulmányainkról, akkor ott is volt előadások és gyakorlatok. Tehát a gyakorlatról is nagyon-nagyon sokat tanulni, nem csak a magolásról van szó, de a kettő elválaszthatatlan egymásról. Nekem nagyon-nagyon szép ez az ellentétpár, amit itt a korintusi levélben olvastunk. Tulajdonképpen azt mondja a számomra, hogy én mindig szoktam mondani, hogy az ember egyik legnehezebb funkciója ez a döntés, hogy döntést kell hozni. És itt most ez az ige egy konkrét döntési helyzetet.
1: És félbeszakítalak, mi magyarok roppantul lassan döntünk. Igen. Kelet-európai lassan dönt, mert az elmúlt évtizedek a lassú döntésre tanítottak meg bennünket. Igen. Folytasd.
2: De hát a döntésnek az is problémája az, hogy két lehetőség van, igen vagy nem. Ezt is a Biblia nekünk világosan mondja. És tulajdonképpen itt ez a döntési lehetőséget kínálja fel az ige, mert azt mondja, hogy vállal a szenvedés, vagy dicsőség. Vagy látható, vagy láthatatlan, vagy ideig való, vagy örökké való. Ez neked kell dönteni. De viszont Jézus ígéretei teljes mértékben valóságosak is, és minden okunk van rá, hogy elhiggyük, de azért egy kicsit furdal a lelki kíváncsiskodás abban vonatkozásában, hogy itt a Bibliában csak utalásokat, felvillanásokat láthatunk arra vonatkozóan, hogy mi vár ránk. De hogy az a fantasztikus jó lesz, az biztos. Ez a kíváncsiság, azért szoktuk volt mondani, hogy szent kíváncsiság bennünk van, abban, hogy milyen lesz, de azt egyértelműen mondhatjuk, hogy fantasztikus lesz, és el se tudjuk képzelni, mert amit a Marika is mondta, hogy minden fájdalom, szenvedés, ami a bűn következében ránk tört, ennek a következményétől mentesíteni fogjuk. És Krisztus tulajdonképpen arra azért jött hozzá, hogy folytatja ezt a visszafordítási folyamatot. És a visszafordítás után jön egy helyreállítási folyamat, ami olyan lesz, mint eredeti állapotban volt, sőt, még biztosak lehetünk, még jobb is lesz, mint az eredeti állapot.
1: Az erkölcs teológiának van egy olyan gondolata, hogy a döntéstől hogyan jutunk el a választásig. Ugye? Mert a döntés az mindig egy választás, egy konkrétra. Hogy a döntésben hogyan jutunk el Isten országának a választásáig. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy eljussunk ide. Ez körülbelül olyan, mint amikor a kis feleségem megkér, hogy hozzál mosóport. És akkor elmegyek, és ott a szupermarketben 55 fajta mosópor van. Akkor el is kezdek gondolkozni, hogy jaj, milyen mosóport is szokott az én feleségem, és akkor, hát akkor ott, ami nagyon hasonlít, akkor már csak 2-3 van, és akkor a döntéstől eljutottam a választásig, amikor a mosóport berakom a tolókocsiba, elmegyek, és kifizetem. És onnantól fogva már nincs visszaút. És ez ilyen a Jóisten dolga is. Amikor a világ különböző döntési mechanizmusokkal támad meg bennünket, és akkor innen, ebből a sok erkölcsi lehetőségből kiválasztunk egyet, és ez nem más, mint az Isten. És ez az egyetlen egy tárházat nyit ki. Egy olyan, ami egy pinkóddal egy egész tárházat nyit ki, ahova mindenhova bemehetünk, és sok helyiség van, és ez elvezet bennünket az örök életre. Nem zsákutcákba megyünk, mint ahogy a világ nagyon sok döntési lehetőségében zsákutcákba megyünk, és ugye megyünk évekig, évtizedeken keresztül, és a végén ki van írva, hogy ez egy zsákutca, és nincs nagyobb tragédia ennél. Köszönöm szépen. Csütörtöki gondolatunk a nagy tanítóról szól. Ez a nagy tanító arról szól, hogy Jézus akármerre ment, mindenütt tanított. Tehát ő volt a tanár, és mindenhol voltak hallgatói. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy Jézust én el nem tudom gondolni tanítványok nélkül. Sőt, azt is mondom, hogy én a tanítványokon keresztül látom Jézust. Nem önmagában, tehát nem látok egy élettől elvonult Jézust, hanem Jézus mellett, mögött, előtt mindig látom a tanítványokat is. Azokat a kis vitatkozó, csipkelődő, egymással huncutkodó tanítványokat, akik Jézus közelében lecsendesednek, de Jézustól egy kicsit távolodva már mindjárt egymást csipkedik. És Jézus mindig rendet tud tenni ezeknek az embereknek a lelki életében. És csak egy egyszerű kérdés. Mi fölött beszélgettetek az úton? Mi fölött? Hát azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. És ugye Péter meg a többiek egymást túllicitálták. És Jézus csak ártatlanul megkérdezi, mi fölött vitatkoztatok? És akkor elmondja, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mások szolgája. Miről beszélsz, Uram? Aki nagy akar lenni, az legyen mások szolgája. És ezek a tanítványok elkezdik érteni Jézus tanításának egy kis részét, és amikor Jézus eltávozik tőlük, akkor a nagy tanítónak a tanítása lepattan a szemükről, mint egy pikkely a tudatlanság, és akkor értenek meg összefüggéseket. Biztos voltál te is így, Marika, vagy István, vagy Tokics Marika, hogy valamit tanultunk az iskolába, aztán elmúlt néhány év, évtized, és aztán egyszer csak valamit megértettünk. Aha, erről beszélt a tanár. Tényleg, most értem. De hát addigra már befejezett dolog volt, már hosszú esztendők elmúltak. És ugyanígy van Jézus esetében is, hogy sokszor hallunk egy igét, hallunk egy tanítást, és jó, értjük, igen, igen. Aztán egy olyan élethelyzetbe, egy olyan szituációba kerülünk, hogy akkor értjük meg, hogy mit jelent a nagy tanítóra figyelni. Marika?
0: Hát nekünk van egy jó kis könyvünk, amit tanulhatunk, mert a Biblia az, amit Isten ihletett.
1: A könyvek könyve.
0: A könyvek könyve, és hiába több ezer éves, a szituációk, az erkölcsi elvek ugyanazok régen is, mint ma. És hogyha mi jól belegondolunk a régi történetekbe, annak a körülményeibe, akkor felfedezhetjük, hogy ez mai nap is ugyanúgy ránk is vonatkozik, és nekünk ebből tanulni kell.
1: Köszönöm szépen. Marika, Tokics Marika.
4: Igen, egy nagyon szép gondolat van itt a
3: Ellen White-tól a Nagy küzdelem című könyvből, ami ennek a könyvnek az utolsó sorait jelenti, és ezt szeretném felolvasni, így hangzik. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.
1: Köszönöm szépen. Milyen érdekes, hogy a mi fülünk mindig csak azt hallja, hogy nagy küzdelem. Pedig az itt szereplő angol kifejezés, ugye azt jelenti, hogy a nagy háború, a nagy harc, azt is jelenti, hogy a nagy küzdelem. Ezt mi kivettük, és ezt szeretjük hallani. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy háború, a nagy harc véget ért. Mert az életünk egy nagy háború, egy nagy küzdelem, egy nagy harc. És ennek egyszer vége lesz, és olyan szép, hogy a nagy tanítónál tanulhatjuk ennek a háborúnak a háború utáni alapszabályát, a háborút utáni békeidőnek az etikai tanítását. István?
2: Nagyon szép volt, amit Amerika felolvasott, hogy tulajdonképpen itt két nagyon fontos tényezőre utal rá a szerző. Azt mondtuk, hogy nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Ez is nagyon fontos, mert hát a bűn meg a bűnösök azért két nagyon nagy kísértés mind a kettő a számunkra. És
1: az egyik egy általános, igen, a másik igen, egy konkrét. Igen.
2: És amit még ismét szeretnék mondani, amit az előző nappal kapcsolatosan megemlítettem, hogy tulajdonképpen itt az előadásokat és a gyakorlati foglalkozásokat is a Krisztus tartotta. Mert ugye az számomra nagyon kívánatossá tévő dolog lenne, hogy tetteit és cselekedeteit is látni. Tehát nem csak úgy mondanám, hogy elméleti ismereteket adok, hanem tetteivel és cselekedeteivel támasztotta alá, hogy kell őt követni. És ez mindegyik evangélium Jézus tanításait megtalálhatjuk. És tulajdonképpen hát az örökké valóságban, ha eljutunk, akkor ez a tanulási lehetőség tovább folytatódik, mert felbecsülhetetlen értékű kutatási lehetőségünk nyílik arra, hogy rácsodálkozunk sok mindenre. Örömteli felfedezéseket is fogunk majd tenni, és a tanulás lehetőségek tovább élnek bennünk. Tehát sok mindent nem tudunk, mert állandóan azt közünk, miért az. Szembe azzal, hogy a tudomány minden vonatkozásában előre alatt, sok mindenre válasz alatt, de sok mindenre még nem kapunk választ, amit majd az örökő valóságban megláthatjuk és meg is érthetjük.
1: Csak gondoljunk arra, hogy egy ilyen pici vírus, és ez valószínűleg Marika sokkal hitelesebb, ha te mondanád, egy ilyen pici vírus, és mennyi intelligens kutató, professzor hónapok óta százezer és százezer órát eltölt a kutatásában, és már az is nagy problémát jelent, hogy hogyan tudjuk ezt biztonsággal kimutatni. És hogyan tudjuk ennek megelőzni az emberi testbe jutásának a fertőzését. Szóval, és ez milyen pici? Egyetlen pici vírus. Szinte láthatatlan, mikroszkóp alatt látjuk. Amúgy nem is tudnánk róla, ha nem lenne mikroszkópunk. És milyen csodálatos ezzel szemben az Isten végtelensége. Szóval ott van az Isten teremtés és a bűn. A bűn az mindig a betegséggel hozható kapcsolatba. A bűn az az elmúlással. És Isten országában nem lesz bűn, és ennek az egyenes következmény, hogy nem lesz bűnös, és nem lesz halál, nem lesz betegség. Így van. Na, van egy nagyon szép összefoglalásunk. Valaki olvassa föl az összefoglalást.
3: Az oroszlán, amitől itt félnünk és rettegnünk kell, leheveredik majd a bárány mellé. Az új földön mindenütt béke és összhang lesz. A fák magasak, sudárak lesznek. Formájuk nem sérül. mindaz, ami földi otthonunkban szép, terelje a gondolatainkat a mennyei hazánk kristály folyójára, zöld mezőire, hajladozó fáira és buzgó forrásaira, a ragyogó városra és a fehér ruhás énekesekre, a csodaszép világra, amit egyetlen művész sem képes lefesteni, és halandó szava nem tud leírni. Képzeljük el a megváltottak otthonát, és ne felejtjük, hogy szebb lesz, mint amit valaha elgondolhatnánk.
1: Nagyon szépen köszönjük, és elköszönünk a kedves hallgatóktól, tanulmányozzuk a Szentírást, forduljunk Isten fele az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szívünkbe írva a törvénye. A mai ige 37. Zsoltár 31. verse. Istenének törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Gondolatok az igéről. Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna. A hátunkon hordva meggörnyednénk. De ha a szívünkben van, megtart és megerősít. Milyen nagyszerű a károli fordítás szóhasználata, Istenének törvénye. Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk, és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogy ne hajtanám azt örömmel végre. Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nem csak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-ig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Turzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Ma is olyan vendéget hívtam, akit nagyon régóta ismerek és szeretek. Drága emlékű Sík Olga énektanárnőmhöz járt Buvári Lívia is. Mielőtt megszólalna, elmondom róla, hogy már gyermekkorában eljegyződött az énekléssel. A Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként kezdte karrierjét. Mi is innen kezdjük a beszélgetést. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Isten hozott, és Isten áldjon, drága Kamilla. Nagyon örülök, hogy eszedbe jutottam, és hogy ha lélekről, és barátságról, és humánumról beszélgetünk ma, akkor éppen így jutottam eszedbe. Ez megtisztelő számomra, és nagyon nagy öröm. Én is nagyon nagy szeretettel őrizlek az emlékembe, Sík Olgi néninél az énekórák kapcsán.
0: Igen. Kezdjük az elején. Zenei családból származol?
1: Az édesapám még családja, tulajdonképpen vendéglős család volt, ahol cigány zenekar játszott, és naturtalent, tehát mindenkiből lehetett volna az édesapám még családjából, tulajdonképpen színész is, meg énekes is, de azért a múltban a 40-es években, háború után, stb. Hát 9 gyereknek enni adni, azért abból nem lehetett mindből színészt csinálni. Hát én lettem ezekből a natur talentekből az első, aki tulajdonképpen a profi vonalat választotta, de szerencsém volt a szüleimmel, mert úgy édesapám, mint édesanyám nagyon hamar felfedezte, hogy én bennem mocorog a zenei tehetség, meg az előadói tehetség, és mindent megtettek, hogy kellő színre tegyenek, hogy jó és, helyen tanuljak. És
0: hogy kerültél a gyermekkórusba?
1: Hát először is úgy, hogy én az anyai nagyszüleimnél voltam, mint kisgyerek, mert a szüleim Bécset dolgoztak, és Komlón voltak kitelepítésben az anyai nagyszüleim, és ők viszont, mint a régi ilyen jobb család volt, egy tenyvépianinó, zongorázott a nagyanyám, én énekelgettem vele, és ők mindjárt észrevették, hogy hát én ha kacagok, akkor így mondta a Lehocki nagyapám, hogy ennek a gyereknek a kacagása is zene. És én hallom, hogy a rádió gyerekkorusnak a gyerekei nem jobbak, mint a mi liánk, hát vigyétek föl. Édesapám fölhívta a Csányit, Csányi nem a hivatalos felvételi időben, hanem azon kívül azt mondta, hozza a lányát, ha olyan tehetségesnek tartják. Szeretettel fogadott Csányi Laci bácsi, aki egy szimpatikus ember volt, egy piknikus, szimpatikus ember a rádióba, Bródi Sándor utca 5-7-ben nyitott zongorával, és úgy látja rajtam, hogy majdnem ugrok neki a zongorának, hogy zongorázok, azt mondja, zongoráz valamit, énekelj valamit. Szuma szumárom, felvételin kívül azonnal fölvettek, és mondták édesapámnak, hogy hiába kapok ilyen hivatalos körleveleket, hogy még ekkor jelenjek meg, meg akkor jelenjek meg, nekem nem kell megjelennem, mert engem felvettek. És akkor kerültem el a szüleimtől Pécsről Budapestre, 9. életévenben jöttem föl Pestre.
0: Te jóságos ég! Ilyen kicsiként hogy tudtál megélni Budapesten? Kikhez kerültél?
1: Édesanyám másodfokú unokatestvérjének volt 3 gyereke, és az is muzikális család volt, zongorájuk is volt. De? És ők elvállaltak 4. gyereknek, és a Lehocki családból, a Breznó közből jártam be a rádió gyerekkórusba. Tehát azért nem semmi felelősség volt bevállalni 3 gyerek mellé még egy 4., aki még úgy kiugróan tehetségesnek mondott is. De gyönyörű életem volt, mert nagyon szerettek a Csányék, és hát amit a zene adhat egy embernek, abból én nem maradtam ki, abban én mindenben részt vehettem. Ott is a 100-120 gyerekből kiválasztódott egy 25-30, akiket vittek Amerikába, Japánba, körbe a világba, ahova csak lehetséges volt. És én olyan szerencsés voltam, hogy én ebbe azonnal belekerültem, ebbe a kiválasztott magba. És ettől voltam Japánban, voltam Finnország, Belgium, Németország, oroszok, Csehszlovákia, Bécs, egész Magyarország.
0: És ezt ilyen kicsiként hogy élted meg?
1: Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem énekelni, és szóval az egész kis lelkem benne rezgett ebbe az egész dologba, és föl is használták ezt a Csányiék, mert volt ilyen, hogy kis népi játék, és akkor kalocsai ruhába bújtunk, és akkor én velem karakterfigurát játszottattak, és én fiú voltam. És akkor akasztottunk egy jó nagy bajszot nekem, kis mellényke, bőbugyogó, kalap, karikásostor, és Japánban is egy nagy cikk volt, hogy a kisfiú, aki kislány, és ilyen brabúr csettengett, meg énekelget, meg zongorázik, meg minden, szóval én úgy mindent csináltam.
0: Említs meg olyan kórustagokat, akiket mi is ismerhetünk.
1: Kocsák Tibor.
0: Jé!
1: Kincses Veronika.
0: Hú.
1: Bódi Magdi.
0: Júj!
1: Fábián Évi.
0: Azt a mindenit.
1: Most így első nekifutása. Várszegi Éva, Mikrolit Vokál volt.
0: Emlékszem.
1: A Heckumari Várszegi Évi, Fábián Évi, stb. Fábián Évivel még mindig jóba vagyok, és nagyon aranyosan csinálja a kisgyerek műsorait, és Selényi Hidi házas pár. De Bódi Magdi is aranyos, jóba vagyunk. És akkor Csák Tibi, ő ült a zongoránál, mikor a színművészetére felvételiztem, és hát ő tudta, hogy én konziból klasszikus vonalról közelítek az operett felé, és a Kemény Gábor Kocsák duó játszotta nekem a Maga rég nem lesz a világon, hogy charlestonozzak, hogy kiderüljön, hogy mozogni is tud, ha akar.
0: Mi a konzervatóriumban, a Bartók Béla zenei szakiskolában találkoztunk. Hogyan emlékszel Sík Olgára?
1: Úgy emlékszem Olgi nénire, hogy Kelem Péter és Izsák Imre gyakoroltak Szabadság kettőst egy teremben a konziban.
0: Arra nagyon jól emlékszem, én is ott voltam, igen.
1: Igen. És én ott gyakoroltam volna a zongora órámra, melyet nem nagyon imádtam, mert már énekelni szerettem volna nagyon, és azt mondja a Kelem, ne killódj ezzel a zongora darabbal, próbáljál már meg minket egy kicsit lekísérni az Izsák Imrével. Hát én próbálkozok, úgy nagyjából összejön ez a Szabadság kettős nekik, és akkor úgy mondom a Kelem Petinek, hogy Péter, én inkább énekelnék. Erre kirohanak. Kelen be a Sík Olgi nénihez. Olgi néni, Olgi néni, itt van egy kislány, aki még zongorázik, de énekelni akar. Azt mondja, hát akkor hozd ide. És akkor beállítunk, hogy minden előkészítés nélkül Olgi nénihez, aki tanított ott a Bartókba, és azt mondja, hogy tényleg így van, hogy te nagyon énekelni akarsz, és zongorista vagy? Rám néz azzal a fekete klassz szemével, és azt mondja, na, énekelj nekem valamit. Hú, ijedtem be. A tavaszi szél vizet árasztom, kívül semmi más nem jutott eszembe, de ezt halált megvető bátorsággal elfújtam a tavaszi szél vizet árasztott, és erre Olgi néni azt mondja, hogy szemem közé néz. Akkor most fel vagy véve, jó? Mondtam, hogy hát igen, de ha eljön a felvételi, akkor írd rá a papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz. Gyanította az Olgi néni, hogy a Fábri Edit is kinéz majd magának, ha elmegyek a felvételére, és hogy biztos legyen, hogy hozzákerülök. Mondta nekem, hogy írd rá a felvételi papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz.
0: Igen.
1: No, hát ilyen módon kerültem én Olgi nénihez, és kemény volt Olga nagyon, de nagyon szerettem. Én nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. Sokszor azt mondta nekem, hogy gyere professzorina, 12-kor elkezdünk tanítani, este 8-ig végig tanítjuk a napot, néha te játszod a skálát, kaparászol, zongorászol ott a zongorán, meghallgatsz mindenféle hangfajtát, basszust, a Domahidi Laci.
0: Domahidi Laci, igen.
1: Igen, akkor a Markovics Erika az olyan szoprán mezzó hasznárását, a Bihari Tóth Zsuzsi mezzó, akkor majd jön a Ferenc Évi, az szoprán lesz, majd jön a Kamilla, ő is, és akkor így végig énekeltük azt a heti két napot Olgi néni lakásán, amikor már nem a Bartókba tanított, hanem a lakásán, és akkor ott találkozhattam veled is. És hát milyenek voltak azok az énekórák?
0: Hát nagyon emlékszem. Igen.
1: Hát tényleg már nincs ennyi figyelmet, ennyi időt, ennyi szeretetet, hogy oda ajándékozta az életet tulajdonképpen a növendékeknek, hogy de nem volt ő már olyan nagyon fiatal, 50-en fölül volt, mikor én hozzá kerültem, csak nagyon kortalanul jól nézett ki.
0: Igen.
1: És akkor heti sokszor 4 napot a lakásán, 12-től este 8-ig így végig tanított, és akkor akit úgy gondolta, hogy ragadjon rá valami, az órákig ott ül. Vittünk egy kis sütit, és akkor ott eszegettünk, akkor néha megkérdezte, hogy ez hogy tetszett, nem tetszett. Szóval úgy néha
0: teljesen csoportot alakított ki, és én nekem meg az volt a fantasztikus, hogy mikor elkezdtem skálázni, olyan hangosan korgott a gyomrom, hogy azt mondja, na édes fiam, most akkor kimegyünk a konyhába, itt van egy tál bableves, egyél. És tudod, kik voltak ott akkor a Ferenc Évi, a Pitti Kati, a Biharitó Zsuzsi, te. Csoportot alakított belőlünk, és egyáltalán nem arra nevelt, hogy egymást irigyeljük, hanem egymásnak drukkoljunk, hogy jól sikerüljön az az óra. Olyan volt, hogy én nem akartam operásan énekelni, mert én féltettem, hogy hát én ilyen kicsi népdalokat, meg kicsi megzenésített verseket akarok énekelni, azt meg nem lehet így húhókba, tudod? És én annyira féltem, hogy nehogy ilyen igazi opera énekes hang legyen belőlem, hogy nem akartam a felső hangjaimat kiengedni. És képzeld el, hogy addig-addig még annyira felmérgesített engem, mert csapta a zongorát, érted? Biztos nálad is volt ilyen. Csapta a zongorát, és azt mondta, hogy már pedig ez kijön, ez ott van a torkodban, ne rezsd. És akkor azt mondtam, na odavágom a szeme közé, hogy ott van, csak nem akarom. És kivágtam. Tudod, mi volt az? Egy háromvonalas S.
1: Úgyhogy, én is. Úgyhogy megvettem föl vele háromvonalas S.
0: Igen, úgyhogy...
1: Ez volt a felső határ, amit ki tudott egy emberből hozni. Hát nem volt semmi, tudod, engem volt egy picit, hogy túl is hajtott. Életem egy hangszalag bevérzése volt, de ez egy hajlam. Szóval most felmentem az Olgát, hogy nem csak a túlhajtástól, hanem azóta is könnyen reped meg érfalam, mondjuk jó, nem a torkomba. De nem csak Olgi néninél, hanem később is volt egyszer ártalmatlan helyzetben, hogy egy kis hajszál ér megrepett a torkomban, és akkor az annak egy idő kell, míg felszívódik, és iszonyúan megijed egy énekes, hogy,
0: hát hogy,
1: akkor, hogy akkor azután lesz-e hang, vagy nem. Olgát ez nagyon megviselte, amikor én nekem lett egy ilyen bevérzésem, és akkor küldött, emlékszel rá, ott volt a környéken gégész, akivel a legkisebb baj volt, mindig kontrolláltatta, hogy mi van, hogyan zár, nem zár.
0: Valamilyen van, Antal volt a neve, és nagyon-nagyon híres torokgyógyász volt.
1: És látod, ott az a gégész azt mondta, hogy ne jegyen meg, ennek idő kell, míg felszívódik, de ne hajtsa magát túl. Mert aki, ez egy hajlam, akinek vékony a hajszál, erre semmitől, egy köhögéstől is lehet egy hangszalagbevézést kapni. Tehát az első ilyen kis kehe azért Olgi néni idejében született, aztán utána már ezt is megtanultam kezelni, amikor később lett.
0: Már az ember érzi, hogy most kell abba hagyni, most nem szabad.
1: Most kell abba hagyni. De látod ezt, hogy meddig feszített egy énekest, és mit hozok ki belőle, ez is milyen nehéz dolog. És tulajdonképpen nem hibázott nálam, hogy megpróbálta a maximumot kihozni. Ez az én alkatom, amit én nem ismerhettem addig. Na most már ismerem, most már tudom, hogy engem meddig lehet húzni. Önismeretbe. Tulajdonképpen ő nem csak énektanár volt, hanem személyiségfejlesztő tanár is.
0: Igen.
1: Szép legyél, és tehetséges, és felkészül.
0: Igen.
1: Hát, ahogy beállította a kis dalokat, az nem létezett, hogy egy Sík-Olga növendék ne legyen sikeres a vizsgán. És te a szerkesztés logikáját, amit egy életen keresztül mindenbe lehet használni, hogy ezt mondani. Hát ha egy temperamentumos gyors számmal kezdesz, akkor az leplezi az izgalmat.
0: Igen.
1: Minél hamarabb megnyugszol, annál előbb énekelsz jól. Tehát először is egy temperamentumos számmal kezdeni, utána húzni meg kicsit, erezd meg, és fölfele fokozni, és a legjobbal zárni a végén. De ha 3 dalt, akkor is hasonló logikával szerkeszteni, és ez egy akkora nagy dolog, tudod? Mert ha az ember kiállít egy növendéket, vagy magát, hát akkor sem mindegy, hogy hogy kezdi, mi van a közepén, és hogy végzi, mert ahogy végzi, az szerint fognak tapsolni neki, vagy nem tapsolni.
0: Igen.
1: És ezeket mind megtanította, felépítette. Csodálatos volt Olgi. Én Szeretnék így, de nem biztos, hogy félig is sikerül.
0: Utána népdalokat kezdtél énekelni, és találtam az interneten egy tüneményes dalt, Lajta László feldolgozásában a Hely Rózsa Rózsa. Most én nagyon örülnék, ha ezt most meghallgatnánk.

0: Lajta László népdal feldolgozása után természetes, hogy megkérdezem, szereted a népdalokat?
1: Kamilla, nagyon szeretem, anyanyelvünk ez nekünk. Már a rádió gyerekkórusban énekeltünk, akkor népdalfeldolgozások voltak a Bartók Kodály kórus művek. Én a tanárképző főiskolán a szakdolgozatomat is Kodály népdalfeldolgozásainak az elemzéséből írtam, és a Magyar Rádió 50 perc zésített népdalfeldolgozás felvételt őriz tőlem, ami sajnos most manapság már nincsen. De ez egy csodálatos dolog volt, hogy egy-egy előadó a szívének kedves, kiválasztott, különleges népdalokat bevithette annak idején a rádió népzenei osztályába, és ott pedig kvalifikált zeneszerzőknek kiadták ezt feldolgozni. Ilyen klasszikus köntösbe öltöztetett népdalfeldolgozásból 50 perc zésített anyagom van.
0: Igen, a zésített az azt jelenti, hogy amíg a rádió rádió, addig ezeket mindig digitálisan átmásolják, és tehát ez egy örök dolog.
1: Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: ez egy nagyon nagy dolog volt annak idején, hogy most zére veszik.
1: Gyönyörű, finom kis feldolgozásokat kaptam Balázs Árpádtól,
0: Győre
1: Rossa
0: Zoltántól,
1: Győre Zolitól, Király Lacitól, és így tovább. Tehát a napjaink jelentős 20. századi komponistái, akik egy kicsit a Farkas Ferenci vonalat folytatták, mint komponisták. És nagyon hiányzik, hogy ezt a rádió népzenei osztálya gyönyörűen beszerkesztett, és az ember úgy folyamatosan volt a rádió újságban. Csapó Károly, Buvári Lívia, Ferenc Éva, Buvári Lívia. Összehoztak előadó párokat, és akkor egy negyed órát, 20 percet folyamatosan játszott ezt a rádió.
0: Ha jól tudom, a színművészeti főiskolát is elvégezted. Ki volt az osztályfőnököd, és kik voltak az én folyamtársaid?
1: Drága Olgi néni löködött és súgta nekem, hogy Livikém, tudom, hogy indul operett musical szak most, úgyhogy menjél te csak oda felvételire. És hát a felvételin már mondtam neked, hogy a rádió gyerekkórusból Kocsák Tibor játszotta a talpalávalót, Fekete Mária, híres színházi ember, a Nemzeti Színháznak a zenei vezetője, ő kísért zongorán, és az osztályvezető tanárom pedig Kazán István volt, és Verseny Ida. Verseny Ida a Szegedi Operának volt rendezőnője, és nagyon szeretett Verseny Ida, mert ő is operett szakon is vígoperát szeretett rendezni, és akkor én egy alkalmas kis ember voltam, aki neki úgy zeneileg, mint hangilag a kis vígoperáit tudtam csinálni a színművészeti főiskolán. Úgyhogy én nekem olyan szerencsém volt, hogy a 3 éves tanulmányból már a 2. évemet a Pécsi Nemzeti Színházban primadonnaként abszolváltam. Jöttek le Pestről busszal a tanarak, aztán meghallgatták a Kálmán Imre ördöglovasának Metternich Leontin szerepét, aki egy, hát nekem nagyon illő szerep volt, egy kis bécsi kislány, naiva primadonna, és én bennem is van egy mini-mini osztrák a magyar vér mellett, tehát mintha nekem írta volna Kálmán Imre, nagyon szerettem ezt az ördöglovas Metternich Leontinját. Ez volt az első főszerepem, aztán utána még 4 évadot töltöttem a Pécsi Nemzeti Színházban, és játszottam el 4 híres nagy operettnek a nagy főszerepeit.
0: És még...
1: Mondjam neked, hogy mik voltak azok?
0: Mondjad, bizony, mert nagyon érdekel.
1: Hát az elsőt azt mondtam, hogy nagyon szerettem ezt az ördöglovast, és osztálytársam Vajk Gyurka, tenor, ő volt a Sándor Móricz gróf, és Vajk Gyurival máig nagyon jó emberi kapcsolatban vagyunk, és ha tehetjük, akkor még mindig összedolgozunk. Tehát az első színházi főszerep azért az eláll, még a jelenleg is. Úgyhogy még mindig összetartunk, és összedolgozunk, ha tudjuk. Vajk Gyurival aztán a következő évadban Lehár Luxemburg grófjának a Angelyét játszottam el, a Iva primadonnáját, szintén Vajk Gyurival és Harmat Albert Bomivánnal. A 3. évadban Kálmán cirkuszhercegnőjének a cirkuszhercegnő.

0: szerepét, és a negyedik évadban a Bajadér cím szerepét, ami horror nehéz. Szóval az operettirodalom egyik legnagyobb szerep, legnehezebb szerepe
1: benne
0: ez a
1: a legnagyobb
0: Bajadér,
1: nehézség?
0: Hogy egy orientális kadenciával kezdődik, ahol cisz van a kadenciába. Ugye a Bajadér a hindu táncos nő. Hát azon kívül meg fogyókúrázni is kellett volna, amit nem annyira tettem, hogy mesztelen hassal tudjam kellő módon járni a plasztik lépcsőn a hindu táncot, amit alulról világítottak be. Azt tudod, milyen kegyetlen plasztik lépcsőn menni mesztelen hassal énekelni, és közben, ha támasztani akarsz, akkor a pocikád megnő, és ezt úgy alulról világítják be szépen.
1: Igen.
0: Egy ilyen bőbugyogóba, és amikor az ember fölért a lépcső tetejére, akkor ott meg énekelje ezt a kis ciszes kadenciát. Hát szóval horror volt. Én ezt úgy azt tudnám neked mondani, hogy horror.
1: De azért szeretted, nem?
0: Inkább egy életre szóló élményt kaptam. Egy megmutatkozott a teremtő jóisten nekem. Nagyon izgultam a Bajadértől, és amikor a családban mondtam otthon, hogy feszült vagyok ettől a szereptől. Édesapám eljött egyszer, és megnézte, hogy mitől feszengek én. És állok a tyúklétra tetején, a tojásnyilukon kiszemlélve, és próbálom a ciszes kadenciát kellő időben énekelni, úgyhogy alig állok a lábamon a létra tetején, 15 méter palás a kezemen, egy köcsök fejdísz a fejemen, mesztelen a hasam, nyomni kell a ciszes kadenciát. Egyszer csak megszólalás előtt, nem sokkal, egy megnyugtató nagy sárga meleg fény látok, mint hogyha a földszinti ajtók a foajéban nyitva lennének, és ömlik be egy természetesnél melegebb, nagyobb sárga fény, és egy olyan arctalan vox humana megszólít, körülbelül így, hogy csak kezd el. Minden sikerülni fog. Veled vagyok. Eltűnt az idegesség, ment a cisz. Előadás végén apám kérdezi, hogy fiam, te miért mondtad, hogy neked valami problémád van ezzel? Neked minden sikerült. Na, ekkor kaptam én egy égi összeköttetést az alapvető igazsággal, az alfával, az omegával, ahonnan jöttünk, ahova tartunk. Ekkor. Ez volt a Bajadér Pécsett.
1: Elérkeztünk a műsor első részének a végéhez. Szeretnék egy komoly zenét bejátszani tőled. Ez a Mädchen Swunsch. Akkor következik egy kis szünet, és a második rész.

0: Itt Dévai Nagy Kamilla, folytatjuk a beszélgetést Buvári Lívia barátnőmmel. Maradjunk még egy kicsit Pécsnél. Milyen élményed volt még? Miket játszottál?
1: Hát Kamillám, hogy milyen élményem volt, ha a lélek közelben a műsor cím, akkor tényleg megpróbálok őszinte lenni. Ez egy olyan sorsadomány volt egy pécsi kislánynak a Pécsi Nemzeti Színház primadonnájává válni, és hát a mi családunkat, Pécset úgy eléggé ismerte mindenki, mert a Pécs-Messesi OTP főnöke volt apukám, mindenki hiteleket a Buvári Bélánál vett föl. Egyetemi matek professzor volt a dr. Buvári András, azt is ismerték. Én rólam is tudták, hogy rádiógyerekkorustag vagyok, és amikor Pécsre szerződtem, akkor egy fél város drukkolt annak, hogy a mi kis Livigénk akkor most itt hogyan fogja megállni a helyét, megszeretjük, nem szeretjük meg. Biztosan tudod, hogy Tordján Józsefnek a felesége Cseh Mária, ő volt, aki nálam idősebb, ő egy kicsit ment kifele a pályából, és hogy legyen új ember, Cseh Mária mellé, mint fiatal énekesnőt, színésznőt szerződtetett engem Pécs. Nagyon szerettek, úgy a városban, mint emberként is. És nekem ez a színház megadta azt a lehetőséget, amit keveseknek. Hogy tulajdonképpen egy több tagozatos színház volt, ahol nagyon erős prózai társulat volt Kulkala Jánossal, Vári Évával, Lang Györgyivel. Én, mint friss főiskolás, színművészeti főiskolás, prózai darabban is játszottam karakterszerepet. Lenz katonákban, Goethe kortárs a Lenz, és ott egy ilyen csúnya, szeplős karakterfigurát játszhattam prózai szerepként. Hát nagyon szerettem, hát nem mindig szépkedni, meg karcsúskodni, hanem karaktert is játszani. Nagyon szerettem ezt a csúnya kis karakterszerepet is. Szeplős voltam, úgyhogy az volt benne az édes, lehetett festeni pöttyöket.
0: Igen.
1: Az operatársulat is használt kisebb operaszerepre, mivel hogy tudták, mikor szerződtettek, hogy én nekem filharmonia dalária hangversenyénekesi működési engedélyem is van, és konzervatóriumot elvégezve, ugye a Vigoperára abszolút alkalmas vagyok. Úgyhogy a Rigolettóban, ahol Vákhely Gábor volt annak idején, és Marcis Demeter, ugye a pesti ismertebb énekesek közül a Rigoletto, ott három kis karakterszerepet csináltam. Giovanna, Cseprano grófnő és Apród. És volt olyan előadás, ahol amikor beteg volt kolléganőm, akkor volt arra idő, hogy egyik ruhából a másikba bújjak, de mind a három kis karakterszerepet a Rigolettóban játszottam. A Pillangó kisasszony elején is van egy kis rövidebb szerep, amit az operatársulatban vendégeskedve is csináltam, operett primadonna koromban Pécset. Úgyhogy látod, az ember az életet tanulhatta meg Pécset. És
0: bizony.
1: Az életet valahol meg kell tanulni. Azt nem lehet csak. Az Olgi tényleg, a Sikolgi néni, ami tőle tellett, azt mindent megtanított. De azért föl kell menni a színpadra, annak a felelősségét ugye el kell tudni viselni, nem lehet idegesnek lenni. Ha idegesek vagyunk, akkor azt meg kell tanulni, leplezni. És egyáltalán engem Pécset tanítottak meg, hogy hogyan jön be egy primadonna például. Hát annak van egy technikája. Svunggal megjelensz a lépcső tetején. Megállítod a pillanatot, kinyitod a tekintetedet, a mosolyodat, és begyűjtöd a tapsot. Ha úgy jöttél be, hogy nem volt tapsod, egész este kubikolhatsz, és nem fog szeretni a közönség. Ezt Honti Hanna vezette be.
0: De közben kihagytunk egy szakaszt az életedből, pedig én is 1970 és 73 között a Rajkó zenekar szólistája voltam. Te mikor és meddig voltál náluk magánénekes?
1: 75-76-ban két évig voltam a Rajkóknál szólóénekes, Olgi néni küldött el Szigeti Pali bácsihoz, Farkas Gyula bácsihoz.
0: Jaj.
1: És hát ők fantasztikus egyéniségek voltak, és az sem volt semmi. Ott is rengeteget tanultunk, Kamilla, mit összetanultunk.
0: Én is bizony, mert én nekem még a tojáshely is ott volt a fenekemen, amikor oda kerültem. Így is nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Farkas Gyula bácsi, őre hogy emlékszel?
1: Farkas Gyula bácsi, tudod, most már hála Istennek a YouTube-on fönt van egy csomó régi, ahogy dolgozott emberekkel, ahogy tanított különféle hangszerekre embereket, úgy előttem van, azzal a düllett boci szemével,
0: Igen.
1: ahogy ott ült, és belenézett az emberbe, és magázta az embert.
0: Bizony.
1: Hívja, maga vegye nagyon komolyan ezeket a dolgokat, úgy féltett, mert látta, hogy a fiúk, a rajkuknak tetszenék, hogy ilyeneket tanított nekem, az életet tanítottat.
0: Az lenne a következő kérdésem, hogy hogy kerültél a Rajkó zenekartól Freibergbe?
1: A Pécsi Színházban úgy alakultak az erőviszonyok, hogy én egy kicsit nyitni szerettem volna a nagyvilágra. Ficánkoltam, valahogy ki akartam kerülni, valahova máshova. Vagy át a Szegedi Operába, vagy külföldre, és a sors hozzásegített, hogy az Interkoncertben német menedzserek meghallgatást tartottak. És én nem tudtam, hogy osztrák német, nyugat német német, kelet német német. Mentem és énekeltem. Énekeltem a Mosolyországából a Kismi dalát, a Ne félj, bolond szívem, úgyis tudod már német nyelven, meg még Abraham Pál a Havai rózsájából ittam egy kis pityót, ékes német nyelven, hajt habihány schwipszerl, hajt ist mir alles egal. Ma egy kicsit bepityizáltam, ma mindegy nekem. Hát olyan meggyőző erővel lehettem ott bepityizált, hogy vettek. És akkor így kerültem én ki, tulajdonképpen 85 szeptemberére a Freibergi Színházban.
0: De onnét Dresdába jutottál.
1: Az egy nehéz küzdelem volt, mert egy nagyon rossz levegőjű város volt, és eléggé beallergiásodtam, és szinte mentettem a hangszeremet Freibergből, és kerestem drezdai énektanárt és gégészt, hogy mindél kevesebbet legyek ezen a rossz levegőn, ami allergiásá tett. És ezek, akikhez el sikerült kerülnöm, ebbe a családban gégész volt az egyik tag. A mama, az Ilze Ludwig örökös tagja volt a Dresdai Semper Opernek. A lányuk Annette Jansz, az mezzoszoprán énekesnő volt a Semperbe, és az énektanárom Wilfried Jansz, az a Bautzeni Színháznak volt baritonistája, és engem tanított énekelni. És úgy nagyon vigyáztak a torkomra, hogy az úgy rendbe jöjjön. És ott látták, hogy nagy-nagy lépésekben haladok előre a német nyelven való dallásba, és én szeptemberbe kerültem Freibergbe, áprilisba előénekeltem a Semper Operbe, és ott énekkarszólóval minősítésbe tudtam betenni a lábam, ami nagyon nagy dolog, mert alig volt Ausländer külföldi, akit szerződtetett a Semper Oper.
0: Előzőleg te már tudtál németül?
1: Nem beszéltem a nyelvet, csak kicsit tudtam németül, mert mi a konziban német szakosak voltunk. Tehát én a Bartokban érettségiztem is, zongoristaként. És ott nekünk a idegen nyelv a konziban, a zongora szakosként a német nyelv volt. Tehát mi egy kicsit tanultunk, heti két német óránk volt, jó érzékem volt hozzá, és a nagyanyám egy pici gyerekkoromban beszélt hozzánk németül. Úgyhogy nem volt idegen nekem a német szó, mert nagyanyámtól hallottam, de nem, folyamatosan nem beszéltem németül, csak nagyon rugalmas voltam. Nyitottam a fülemet, érzékem volt hozzá, kicsit tanultam a konziba, és ez úgy ragadt rám, hogy ez egy percig nem volt nekem fejfájás, hogy most németül kell beszélni. Beszéltem, ha kellett, valahogy beszéltem.
0: Tehát a Dresdai Operában kórustag voltál, és szólószerepeket is kaptál.
1: Így van. És nem sokkal a bekerülésem után volt egy Figaro házassága, a Dresdai változat, dirigálta Péter Schreier.
0: Azt a mindenit!
1: Elő kellett énekelni több párnak, mert ezek ilyen kis duettek voltak a Figaro-ban. Tehát három duett volt, és hát két ember ugye a duett, de az három jelenés, három kis duett a darabban. és ott engem választott a Schreyer, úgyhogy nekem ez címlapos szerepem volt a Dresdai Operába addig, ameddig nem bontottam szerződést, és haza nem verekedtem magam Magyarországra.
0: Miért vágyottál haza?
1: Én egyrészt nagyon magyar vagyok. Nekem a világ közepe Magyarország, a magyar nyelv, és a magyar lelkiség, a magyar dalok. Ha őszinte lehetek, és talán egy kicsit lehetek már, mert nagy az idő, távolság 89-től, amikor hazajöttem. A Staatsicher helyt olyan módon figyelt minden külföldit, akár volt alapja, akár nem, és én Magyarországról jövő ember voltam, az operai villában agyonra figyelték, hogy hány órakor érkezem, kivel megyek, kivel telefonálok, mikor megyek Magyarországra, mikor jövök vissza, és így tovább, hogy besokaltam, hogy én rajtam mi figyelni való van, mikor csak teszem a dolgom.
0: Uh-huh.
1: Ez a dolog egyik volt, hogy fölizgattam magam ez az állandó figyeltség állapota miatt, és vágyottam haza, mert én tudtam, azért ha valaki primadonna volt Pécsett 4 évig, akkor az akármilyen világszínház, mert gyönyörű a Dresdai Semper Oper, Közép-Európa legszebb operája, és a legmodernebb színpadtechnikával, és mindennel, a Staatskapelle Dresdennel világszínvonalú. De én tudtam, hogy engem nem engednek Búvári Liviának lenni, hanem egynek kell lenni a 100-ból, akitnek majd egy kis szerepecskét adnak, de eddig van a határ, és nem tovább. És én Búvári Livia akartam lenni, mert én már voltam addig is Búvári Livia, meg utána is akartam Búvári Livia lenni, és nem egy a 100-ból.
0: Igen. Hazajöttél, és hadd mondjak most egy kis huncutságot, hogy Bovárinét jól ismerjük a regényből. De kicsoda Madame Búvári?
1: Hát, amikor megjöttem, akkor azért az úgy van, mint mindig, hogy minden kapu zárul. Mert hogy ez kiment külföldre, hát akkor ezt leírtuk a magyar palettáról. 2 évig sétáltam az utcán munkanélkül, mikor is belefutottam az operaház karigazgatójába, Szalai Miklósba, aki megkérdezi, hogy mit csinálok. Hát mondom, sétálok az utcán, és gondolkodom, hogy kéne életbe maradni. Azt mondja, hogy akkor holnap jelenjen meg a énekkari próbán. Ettől lett megint egy operaház kórus tagi állásom, ami az egzisztenciám volt. De ha egyszer már az operaház kórusából, Németországból elmenekültem, akkor engem soha a büdös életbe ki nem elégített volna, hogyha meg a magyar állami operaházban is egy vagyok a 100-ból.
0: Uh-huh.
1: Tehát kerestem, hogy önmagamat a legpozitívabb formában hogyan tudom megmutatni, eladni, egyáltalán önmagam lenni. És mivel hogy már nagyon jól beszéltem 4 év után, hogy hazajöttem, meg is tanultam, mert volt kint operett fellépésem is, egy német nyelvű operett repertoárt, és fölmentem a Mozart hajóra a Dunán. És kértem egy bemutatkozást, és az olyan jól sikerült, hogy 24 évig eladta magát. Az opera mellett, és hát egy ideig csak a Búvári Liviát várták, de amikor már egy nyáron 80 meg 100 hajó fellépésre hívtak szállodahajókra, akkor a egyre elegánsabb luxushajókon jön a Madame Búvári, jön a Madame Búvári, és akkor szóval már úgy terjedt el, ők adták nekem ezt a nevet, nem én magamnak, és akkor úgy konferáltak be, hogy a Magyar Állami Operaház tagja, a Madame Bovary-ra nagyon hasonlító nevű Madame Livia Bovary, a magyar imidzs dalait német nyelven fogja énekelni, zongorán kíséri, vagy az operaház vezetőkorrepetitora Szennai Kálmán, vagy Hegedűs Valér, aki a legnépszerűbb magyar zongora kísérő, és olyan nagy ruhákban Kálmán blokk, Lehár blokk, Johann Strauss, Monti Csárdás, Diulis Kausz, Buda Budapest, szépen fölépítve, és amikor ruhát mentem váltani, akkor a Hegedűs Valér úgy Liszt rapszódiákat játszott, hogy nehogy visszaessen a hangulat. No, hát ezt mikrofon nélkül tettem 24 évig, míg mellettem a folklór műsorban nagy nevű kollégáim jöttek, és csinálták a folklór műsort mikrofonba, 2 blokk népdalt, táncosokkal, cigányzenekarral, és akkor úgy mondták, hogy hát a Madame Bovary itt nálunk sose kapcsolja be a mikrofont. És valahogy úgy a legrosszabb akusztikájú terekben, lapos térben, ugye a hajóban, 24 évig énekeltem ilyen 70 perces önálló esteket német nyelven.
0: Ez óriási teljesítmény. No, de beszéljünk a lemezeidről is, mert közben azok is gyűltek.
1: Tudod, amikor a hajókra mentem, ahhoz, hogy egy ember valahol, ahol őt becsülik, ahol őt szeretik, ha nem hoz mindig újat és újat, csak a rutinból építkezik, az nem tudja ezt megtartani. De ha tegnap ezt a kuriozitást kapták, ami csak a Madame Bovary-nál van, holnap azt a kuriozitást fogják kapni, akkor mindig figyelemmel várnak, és meg tudod újítani az érdeklődést, meg a figyelmet magad iránt. És elkezdtem én kidolgozni egy olyan álmomat, hogy a kék Duna keringő ugye a hajóknál, amikor elindul, a szignál.
0: Igen.
1: Hogy én ezt énekelni szeretném.
0: De nem volt hozzá szöveg, úgy tudom.
1: De nem volt hozzá szöveg, így van. És az én életem párja, a drezdai származású dr. Werner Schwanz, ő lett az én szövegíróm, én mellettem, mert ő is komoly zenei képzettségű ember, és nagyon jó beleérző képességű, aki, hogyha hallgat egy zenét, akkor neki szavakban megjelenik a zene üzenete. És ha azt leírja, az kijön a zenére. 120 ilyen művet teremtettünk közösen. Sokat kutattam a Strauss dinasztiának a melodikus zenei csemegéi. Mind megismertem, mind megszereztem CD-n, és ami ordított, hogyha ennek szövege lenne, akkor ebből egy bravúr lehetne, mint a Najjársz koncertek gyors polkái, vagy marsai, vagy keringői, és ezeket mind lehetővé tettük. Ezeket kottagrafikussal le is irattattuk. A párom megírta a német szövegét, én földolgoztam zeneileg, hogy ezt hogy lehet elénekelni, és akkor élőben a hajón minél többet kipróbáltam énekelni, meg kinti németországi kastélykoncertekben is énekelgettem ezt, és egyszer csak bementünk a magyar rádióba, és vettük a Wiener Filharmonikusok kék Duna keringőjét, kaptam egy fejhallgatót, aztán hozzáénekeltem. Úgyhogy én már elmondhatom, hogy énekeltem a Wiener Filharmonikusokkal. Na, mit szólsz hozzá?
0: Nagyon-nagyon jó. Na, de nem csak ez, hanem ide figyelj! A Masné Thais című operájának a világhírű intermezzójához te, és ezt nem a párod, hanem te még ima szöveget is írtál.
1: Látod, milyen ez jó, hogy elmeséltem a pécsi Bajadérnál ezt a bizonyos összekapcsolódásomat a Teremtő Úristennel, ahol fény és hang formájában megszólított engem. És ezt az élményemet tudtam újra a zenéhez, dalszöveggé átírni. Tulajdonképpen, hogy a lelkem keresi fénykörökben az Istent. És amikor megtalálja, onnantól kezdve már nincs halál, és nincs igazán fájdalom, mert az ember valahol érzi, hogy a lelke élete örök. Tehát én megkaptam tulajdonképpen az üzenetet a Bajadérban Pécsett, és ezt az élményt írtam bele a Masné Thais szövegbe.
0: Nagyon-nagyon jó. A legutolsó kérdéshez érkeztünk. Itt volt ugye ez a karantén, és te megint nem ültél a Popsidon nyugodtan, hanem elkezdtél lakáskoncertet csinálni, és meg is néztem, és nagyon tetszett, Nóta és Irodalom, ez a címe. Ez hogy jutott eszedbe?
1: Kamillám, van egy nagyon értékes emberi kör. A művész szakszervezetben alakult egy ilyen csoport, hogy a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete. Itt lehet aktív tag valaki, lehet támogató tag, és én itt nagyon sok szeretetet, megbecsülést, odafigyelést kapok, és Katona András, aki ennek az internetes gondozója, ő eljött egyszer a lakásomra, úgy körülnézett, és úgy azt mondta, hogy hát Vivikém, te nem a kocsmai dolgokat szolgálod, hanem valami olyan nemeset. olyan időtállót, olyan szépet. És írt rólam egy gyönyörű cikket, és úgy elkezdett rám ez a kör figyelni, hogy Nini, van valaki, aki a nemeset keresi, aki nem a talmit keresi, hanem szeretné a régi értékeket megőrizni és azt fölmutatni. Úgyhogy nekem nem kellett kétszer mondani, hogy húsvét közeleg, akkor szedjem össze a húsvét dalait. Akkor összeszedtem egy katolikus körmeneti dalt, elhozta a szőlősgyöröki kántor a kottáját, odaültem a zongora mellé, eljátszottam a körmeneti dalt, de találtam olyan népdalt is, ami kiskút, kerekeskút van az udvarunkban, ugye, hogy locsolkodunk, és így tovább. Tehát én megtaláltam népdalban, nótában, versben, és egyházi dalban kíséret és minden nélkül a kapella azt a megoldást, hogy ami benne van a levegőben, hogy az üzenetet el tudja mondani. És ahogy az ember fölött múlik az idő, úgy meg kell tudja az ember önmagának is fogalmazni, hogy hiába akarnék mindent, úgysem adja meg az élet már, hogy mindent birtokoljak. De az üzenetet, azt el kell mondani, vagy így, vagy úgy. Vagy népdalba, vagy nótában, vagy versben. És amikor most jött egy következő aktualitás, hogy a karantén ideje alatt valami értékes és szép is legyen, akkor csináltam ilyeneket, hogy ami után kutatok, hogy Dankó Pista munkássága, Pósa Lajos versei, abból is már kezdtem kisebb részleteket előadni, és akkor Katona András kitalálta, hogy Livia, hogyha te havonta egyszer egy félórás adásban ilyen nótatörténeti dolgokat csinálsz, szerinted hány ilyen témád lenne? Hát mondtam, én decemberig gondtalanul tudom ezt a dolgot vinni, és úgy az fogalmazódott meg bennem, hogy ami igazán nemzeti értékünk, azt most kell felmutatni. Nagyon koncentráltam, mert fél óra nagyon rövid idő, de ami szépsége, azért fél órában sok mindent el lehet mondani, és most lesz majd felkérésre 24-én jövő héten szerdán, este 7 órától, itt a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete Nótaszó csoportja számára Blaha Lujza és Kora című előadásom, és nagy örömömre a Szeretett Hegedűs Valér kísér, és azt, amit én régóta dédelgetek magamban, hogy a legszebb magyar dalainkat, mint a Cserebogár, Sárga Cserebogár, stb., azt elmondom ugye a picit a Petőfi verset a szülőföldemből, utána eléneklem a Cserebogár, Sárga Cserebogár, Liszt kortárs Ábrányi Kornél kíséretével, és a Valér úgy kíséri Ábrányi kísérettel, majd eljátsza a Rapszódiából azt a karakterisztikus részt, ahol fölismerhető, hogy ez a téma van ünnepi köntösbe öltöztetve. Tehát ilyeneket fogunk csinálni, hogy magasan repül a daru, szépen szól, cserebogár, sárga cserebogár, és ennek a társait. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel készülök erre a értékmentő sorozatomra. Havi egyszer, fél óra, vagy az utolsó előtti szerda, vagy az utolsó szerda, így internetesen. És talán összejön majd egy fél év után, vagy 6-7 hónap után annyi minden, hogy az ember ezt vagy egy kis tanulmányba valamit úgy birtokol ebből a muzeális értékű múltunkból, ami büszkeségünk.
0: Ez értékmentő munka, és fejet is hajtok előtte. Most viszont visszakanyarodunk Johann Strauss-hoz. A Banditák galopp dal következik. Ezzel fejezzük be a műsorunkat. Köszönöm neked, hogy elvállaltad ezt a fellépést, és kívánok sok-sok sikert a sorozathoz, meg az egész további életedhez.
1: Nagyon drága vagy, Kamilla, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szeretlek, és nagyon nagyra becsüllek.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor most következzék a Banditák dal.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyárutóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcadhó, nyolcány, keresztény népi elnevezése a kisasszonyhava. A hónap régi római naptárban még Sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermelőknek meg dologtiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, mely Krisztushoz tartozót, keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dinnye, mert Lőrinc belepisilt. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe. Sokféle búcsú nap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent Napá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a katolikus karizmatikus megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel. Délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Jellemünk a Biblia tükrében. Sorozatunk végéhez érkeztünk, amely arról szólt, hogy emberi kapcsolatainkban a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedjünk, milyen legyen a magatartásunk. Miután áttekintettük a Biblia tükrében a Szentlélek szerint való járás nyilvánvaló jeleit, a szeretet szivárvány színeit, csak egy vágyunk lehet, hogy ez elvek szerint akarjunk élni, ha Isten országának polgárai szeretnénk lenni. Hogy ez megvalósuljon, naponta kérnünk kell Isten lelkének jellemet átformáló hatalmát, mivel saját erőnkből képtelenek vagyunk jót cselekedni. Ezt a kívánságunkat egy 13. századból való imádsággal fejezhetnénk ki legszebben, amelyet Assisi Ferenc fogalmazott meg. Ó, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölik egymást, hogy megbocsátást vigyek oda, ahol egymást bántalmazzák, hogy összekapcsoljam azokat, akik egymással cívódnak, hogy reménységet ébresztek azokban, akiket kétségbeesés gyötör, hogy világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet vigyek azoknak, akiket gondok terhelnek. Ó, Uram, segíts arra törekednem, hogy ne engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat, hogy ne engem értsenek meg, hanem én értsek meg másokat, hogy ne engem szeressenek, hanem én tudjak szeretni másokat. Mert aki másoknak adja önmagát, az kap, aki önmagát elfelejti, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátatik. Jellemző ez ránk? Vagy ha nem, akkor ott van-e szívünkben az a vágy, amiről a következő vers is szól. Uram, nem akarok így élni tovább, nem akarok így meghalni. A testben hátralévő időmet úgy szeretném eltölteni, hogy szedhessen rólam bárki lélek gyümölcsöt, amit nem tudok magamból kipréselni, nem tudok magamra erőszakolni. De amit te ígértél a benned hívőknek, nincs ez rajtam, vagy kevés ez rajtam, vagy csak egyszer-egyszer tudok valami ilyesmit, és ehhez próbálok hasonlót adni, de az nem igazi. Műanyag gyümölcs nem táplál senkit. Adj nekem igazi gyümölcsöt. A kérdés: akarjuk-e, szeretnénk-e igazi jellemgyümölcsöket? Mert akiben Isten szent lelke lakik, az egész másként viszonyul a közvetlen hozzátartozóihoz, az ismerőseihez, az ellenségeihez, az egészen másként él a nehéz természetű szomszédok között. Annak megoldódnak a problémái, mert a hit által bennünk lakó Krisztus oldja meg és ad tanácsot, igazítja el az eseményeket, és ad türelmet, hogy kivárjuk, amíg megérkezik az ő szabadítása.

A megváltozott jellemű ember minden terhet másként hordoz el, a sikereit másként éli át, és a kudarcaiból okul, mert megalázza magát Isten előtt. Ismerjük ezt a teljesen más életet? Nyújtsuk ki ma végre mindkét kezünket Isten felé, mind a két üres vagy kacatokkal teli kezünket, és engedjük, hogy minden feleslegeset ő dobjon ki onnan, és akkor az üres kezünket pedig megrakja ajándékokkal. Felülről való mennyei ajándékokkal. Először a nagy ajándékot adja, az Úr Jézust és az ő szent lelkét, majd ezt követően az új életet, és azután ad valami ráadás ajándékot is, melyek a kegyelmi ajándékok, hogy képesek is legyünk hálából neki szolgálni, őt magasztalni. Mózes egyszer arra kérte Istent, hadd láthassa dicsőségét. Ekkor az Úr bemutatta neki jellemét, mivel ő a kegyelmes, irgalmas, türelmes, jóságban és igazságban gazdag Isten. Ezért az ígéret így szól mindnyájunknak. Amint Pál apostol feljegyezte a Korintusbeliekhez írt levél 3. fejezetében, az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, vagyis egyre jobban hasonlítunk majd ő hozzá. Ha ezt a változást szeretnénk elérni, akkor igaz lesz a mi életünkre is az, amiről Ellen White ír. Krisztusban bízva a bűnössé lett, de a megváltott ember elnyerheti azt a hitet, ami szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket minden szennyeződéstől. Akkor megjelennek a krisztusi jellemvonások, mert Krisztust szemlélve az ember az ő képére formálódik, dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre, jó gyümölcs terem. A jellem Isten képére alakul, miközben hűség, egyenesség és őszinte jó akarat mutatkozik meg benne. Ha megfigyeljük, sokkal többször könyörgünk azért, amit kapni szeretnénk, mint azért, hogy olyanná váljunk, amilyenné kellene. Kéréseink minden bizonnyal megalapozottak. Ezzel együtt mégis gondolkodjunk el azon, hogy melyik kategóriába sorolhatnánk imáink többségét. A mit kaphatnék, vagy a mivé válhatnék közé. E kérdés kapcsán egy aggódó édesanya esete jut eszembe, aki elment a lelkészéhez és arra kérte, hogy imádkozzon a hittől eltávolodott fiáért, aki elveszítette a munkáját. Imádkozz kérlek, hogy találjon munkát, mondta. Vajon helyes volt ez a kérés az anya részéről? Véleményem szerint nem. Mert mi a hibája ennek a kérdésnek? Az, hogy az édesanya nem aggódott a fia hitélete miatt. Először nem az Isten országát és az ő igazságát kereste a fia számára. Ha fejben tartotta volna, hogy az életben nem az a legfontosabb, amit kaphatunk, hanem az, amivé válhatunk, akkor bizonyára más kért volna először fia részére. Az Úr Jézus is erről beszélt hallgatóinak, ahogy Máté evangéliuma 6. fejezetében olvashatjuk. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tegyük fel, hogy megkapunk mindent, amit a világ kínál. De végül mire megyünk vele, ha nincs bennünk szeretet, és az ebből következő többi jellem tulajdonság? Jézusnak tehát nem számít a testi és anyagi jólétem, kérdezhetné valaki. Hogyan válaszolhatunk erre a kérdésre Krisztus parancsának fényében, miszerint a lelki dolgokat a fizikai és anyagi szükségletek elé kell helyezni? Ne csak imáinkra gondoljunk most, hanem általában véve egész életünkre. Mi a legfontosabb számunkra? Megszerezni azt, amire vágyunk, vagy azzá válni, amivé Isten akar bennünket formálni? Mit árul el válaszunk életünk fontossági sorrendjéről? Erre a kérdésre
Mindenki maga adja meg a feleletet.

Pál apostol a Galatabeliekhez írt levél 5. fejezet 22. versében sorolja fel a lélek gyümölcseit, melyek a következők. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. A korábbi műsorokban már szó volt ezekről. De a Bibliát tanulmányozva azt látjuk, hogy a megváltozott jellem lényegét képező gyümölcsök bemutatásával nem csak ebben a levélben találkozunk, hanem például az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 9. versében ezt írja az apostol. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. E versből kiemelném a valóságnak fordított szót, ami görögül aléteja. Jelentése nagyon gazdag, ami egyenlő a megbízhatósággal, igazmondással, őszintességgel, becsületességgel. Pál kedves tanítványának, Timóteusnak tanácsolja az első levelében, kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a béketűrést, a szelídséget. Itt az eredeti görög szövegben az Isten félelemnek fordított szó az euszebeia, ami jelenti még a tiszteletadást és a kegyességet is. A Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 10. versében pedig ezt írja Pál, te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet. Péter apostol a 2. levele 1. fejezetében így biztatja a testvéreit. A ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. A lélek gyümölcse összetevőinek és a megváltozott jellemnek tehát nagyon sok oldala és árnyalata van.

Pál és Péter apostolt kétségkívül az vezethette, amikor megemlítik a különféle jellem tulajdonságokat, mert jól tudták, mire van éppen szükségük a levelek címzetjeinek. Péter apostol ugyan nem nevezte a levelében található felsorolást a lélek gyümölcsének, pedig lényegében oda tartoznak, mivel bemutatja, milyenné kell Jézus követőjének válnia. Ezeket az igehelyeket olvasva, és a Biblia által elénk tartott tükörbe tekintve, kérdés az, mennyire mutatkoznak meg ezek a jellemvonások életünkben. Bizony könnyen elcsüggethetünk, ha a lélek gyümölcsének meg annyi tulajdonságát szemléljük, és azokat saját természetünkkel összehasonlítjuk. Vajon nem kellene még több gyümölcsöt teremnünk annál, mint amit most látunk életünkben? A kérdés jogos, és mindnyájunknak komolyan kell vennie. Tartsunk önvizsgálatot, és őszintén válaszoljunk a feltett kérdésre, mert akkor, ha belátjuk hiányosságainkat, van remény a változásra. Számot kell tehát vetni magunkkal, hogyan viselkedünk. Ráadásul egy veszéllyel is számolnunk kell. Példaképünk a valaha élt egyetlen bűntelen ember az Úr Jézus Krisztus. Miközben magunkat hozzáhasonlítjuk, nagyon könnyen elszomorodhatunk. Hiszen kirívó a különbség, Jézus bűntelen tökéletessége és az emberi gyarlóság gyengeség között. Olyan mércét állít elénk, amelynek meg kell felelnünk. Tökéletes törvényt kell betartanunk, és a tökéletes megváltó mintájára kell formálódnunk. Mint ahogyan mindannyian tapasztaltuk már, többnyire távolról sem felelünk meg a szintnek, a törvénynek és a megváltónak. Miután egyik bukás a másikat éri, és nem látjuk magunkon a fejlődést, elég könnyű elcsüggedni. Akár egészen addig a pontig, amíg mindent feladva sóhajtjuk. Erre én képtelen vagyok. Ekkor fontos azonban igazán érteni, mit jelent a hitáltali megváltás, és szükséges felmérnünk, mit tett értünk Jézus a kereszten. Életünk minden napján és percében harcolunk a bűnnel és az énnel, de tudjuk, hogy Isten csakis Jézusban és a hitáltal nekünk tulajdonított igazságára nézve fogad el. Ezért nem adjuk fel a küzdelmet. Miért is tennénk? Hiszen üdvösségünk biztos, mert záloga nem magunkban, hanem az Úr Jézusban van. János apostol arra figyelmeztet, hogy a világot szeretve képtelenség igaz szívből szeretni Istent. Első levele 2. fejezetében írja, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mit jelent ez már?

legnagyobb kísértést. Hogyan tudom megtanulni úgy vívni a hit harcát, hogy közben ne ráncson magával valami, ami végül mégsem ad megelégedést, csak tönkretesz. A mag növekedése nem emberi beavatkozás hatására indul meg, de a gyümölcsérésig mindig tehetünk azért, hogy elősegítsük a fejlődését. Igaz ez a Szentlélekkel teljes életre is. A Szentlélek munkája a hívő szívében az élet nagy titkainak az egyike. A Szentírásban azonban határozott utasításokat találunk arra nézve, hogyan serkenthetjük a fejlődést. Így teljesítjük Jézus vágyát, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Atya dicsőségére.

Íme néhány javaslat a lélek gyümölcse egészséges fejlődésének elősegítéséhez. Naponta kutatnunk, tanulmányoznunk kell a Bibliát, igét igével összevetve. Mert ahogy Pál írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szükséges, hogy imádkozzunk, mert az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. Áldása semmi mással nem pótolható. Ha elhanyagoljuk az imát, gyengül az erőnk. Ügyeljünk arra is, hogy csak megfelelő gondolatoknak engedjünk teret. Erre bátorítja Pál apostol a Filippi belieket a 4. fejezet 8. versében. Továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ellen White is hasonlóképpen figyelmeztet. Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán, hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot. Mélyebb és megszenteltebb vágyjal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztulására, miközben az ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent gondolatok tiszta légkörében átformálódik, és gyümölcsöt teremnek. Akik hallják és megtartják az igét, azok az engedelmesség gyümölcsét termik, a szívük befogadott ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz a krisztusi jelenben és életben. Saját döntéseink határozzák meg örök sorsunkat, mert az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit erről a földről magunkkal vihetünk a mennybe. Gondoljuk át, mi az, amin változtatni kell az életmódunkban, kapcsolatainkban és minden dolgunkban, amivel a lelki növekedést elősegíthetjük. Kérjük szerető Urunkat, hogy az, amiről János apostol első levele, 3. fejezet 2. és 3. versében ír, valóság legyen életünkben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Ehhez segítsen a mi Urunk, az ő kegyelméből. Amen.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten végül mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja az embert, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Íme a következő. Fiatal, kortermett takarítónő. Takarítás közben a takarítónő meglátja az ágyam mellett lévő szekrényen a kisméretű Gedeon Bibliát, és megkérdezi tőlem. Mi az, hogy új szövetség? Elmagyarázom neki, hogy az Ószövetség folytatása. Elmondom azt is, hogy miről szól. És kérdezem, nem ismeri a Bibliát? Nem, feleli. Jár templomba? Szokott imádkozni? A válasz így szól. Tudja, én katolikus vagyok. Tájékoztatom, hogy a katolikusok is olvassák a Bibliát, ők is járnak templomba. Aztán megkérdeztem tőle, hogy van még egy Gedeon Bibliám, elfogadja tőlem? Igen, válaszolta. Ahogy átnyújtom neki, elfordul, kiveszi a zsebéből a mobilját és mutatja, könnyeit a zsebkendővel törölgetve. Tudja, én már kaptam mobilt is a férjemtől, de én még Bibliát soha senkitől nem kaptam. Rámosolyogtam. Ez akkor legyen a magáé. Köszönöm. Majd kiolvasom a járművekemet, messziről járok bedolgozni, odahaza meg 4 pici gyerekem van, és azok mellett nem érek rá olvasni. Ez ajándék. Ez kapja Istentől rajtam keresztül, fogadja akkor szeretette, ahogy én adom. És nem törődve, hogy mások is látják, odaugrik hozzám, és zokogva köszöni meg a Bibliát. Pár nap múlva ezt mondja, amikor csak tehetem, járni fogok az Isten házába, imádkozni fogok, és hiszem, hogy az Úr Jézus értem is meghalt. Ezt megtanultam a Bibliából. Elmondtam neki, hogy az Isten mindenkit szeret, mindenkiért meghalt a Golgotai keresztfán. Ő mindent megtesz értünk, de semmit se tesz meg helyettünk. Nekünk is lépni kell feléje. Megértette. Én már ezt megtettem, elfogadtam őt a Biblián és a bizonságtételén keresztül. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem az Úr Jézust. Ima a következő tanúság. Az én történetem 18 éves koromban kezdődik. Az egyik hétfő estén arra az elhatározásra jutottam, hogy valami hasznosat akarok már csinálni a szokásos tévénézés helyett. Így villant be egy érzés, hogy olvasni kellene. Na de mit? És tekintettem meg akadt a polcon, melyen ott volt a kis újszövetségi Biblia. Hát neki is veselkedtem olvasni, tudván, hogy ez egy jó könyv. Mert már régen általános iskola első tagozatában tanultam Jézusról, és érdekelt, hogy is van mindez. Ahogy belemélyedtem az olvasásba, úgy lepődtem meg egyre többször és többször,
mivel hiányosak voltak az ismereteim. Érdekesnek találtam, hogy a Jézus történet 4 különböző módon van megírva. Voltak olyan részek is, elég sok, amiket nem értettem, és többször kellett elolvasnom, visszatérve. Az olvasáshoz úgy fogtam hozzá, mint egy regényhez, de a végére már úgy olvastam, hogy a szívemig hatolt. Mind a mai napig Jézus hegyi beszéde az egyik legfontosabb rész a számomra. Ami ezután következett, azt nevezhetjük csodának, mert ez a kis, éretlen ifjú, én, elkezdett hinni végre. Hosszas folyamat volt ez, de a jó pásztor utánam jött, és mindig úgy vezetett, hogy ott legyek, ahol nekem lennem kell. Pár év múlva már a Debreceni Hit Tudományi Egyetemen tanultam, és kaptam válaszokat a kérdéseimre. Most református hittant tanítok az Úr kegyelméből. A Biblia és én azóta is szoros napi kapcsolatban állunk. Életemmel és munkámmal azóta is igyekszem Jézus Krisztusról vallást tenni minden időben. Így szeretném megköszönni a Gedeon társaságnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy egy juhocskával több legyen a jó pásztor nyájában. Tisztelettel és köszönettel, Mihály. És akkor ima következő történet. Bejött egy budapesti templomba egy igencsak idős úr. Oda lépett néhány testvérhez, s egy kicsi kék bibliát szorongatva így szólt. Itt hozom ezt a csodás könyvet, és a szeme könyvelábat. Még Norvégiában kaptam. Hosszú ideig súlyos beteg volt a feleségem, akkor még Magyarországon éltünk. Ápoltam, sokat szenvedett, és szenvedtem vele magam is. Nem volt vigasztalásunk, nem hittem sem Istenben, se semmiben. A feleségem halála után Norvégiába kerültem, ott kaptam ezt a kis kék Gedeon új szövetséget, mégpedig magyar nyelvűt. Egyszer elővettem, olvasni kezdtem, és azóta minden nap olvasom. Nem voltam én azelőtt templomnak, mint csak a közelébe sem. Szeretnék mostantól gyülekezeti tag lenni itt, köztetek, mielőtt földi életem végképp lejár. Végtelenül hálás vagyok most már az Úrnak, és vigasztalást találtam az ige által, feleségem elvesztését illetően is. Így hangzik. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. 50. Zsoltár, 15. vers. Nos, veszem át a szót, én a szerkesztő műsorvezető kívánom, hogy ezek a tanúságtételek mind jussanak el a szívünkhöz, és lássuk meg, hogy a leglehetetlenebbnek tűnő úton is van lehetőség, ha azon Isten vezet minket. A Gedeon társaság oldalán a tanúságtevések így fejeződnek be. Dicsőség Istennek! És ennél hálásabb mondat nem is lehetne ott. Média figyelő. Kedves hallgatóink! Az utóbbi időben keveset foglalkoztunk ezzel a témával, ugyanakkor annyira fölrobbant a média, hogy szinte fáj a sok nehéz dolog, ami ott elhangzik. És ez így van hazánk közügyeiben is. Nos, nem azt mondom, hogy az embereknek nem lehet véleményük, nem azt mondom, hogy ne posztoljanak az általuk igazságnak vélt dolgok mellett, de azért pár észrevételem mégiscsak lenne. Az első és igen fontos ajánlásom, soha ne mondd ki a másik emberre a végleges ítéletedet. Ilyet például. Hát ez egy őrült, ez egy csaló börtöntöltelék, ez egy velejéig megromlott hazug, ez egy becstelen, ez egy idióta, ez, és sorolhatnánk. De miért ne mondd ki,
ha azt érzed, ha szerinted ez az igazság, ha ennek szót kell adni a mai megtévesztett világban. Elmondom. Vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy idézem azt, amit a szívemben őrzök ezekről a dolgokról az ige alapján. Az első és legfontosabb dolog, hogy ne gyalázz egy embert sem, mert minden emberben Isten életadó lelke van, mert az által kapott életet. Ha gyalázod az embert magát, legyen akármilyen tettek tulajdonosa, akkor azt az emberi méltóságot gyalázod, amit Isten adott neki. Te nem teheted. Másrészt, nem mondd ki, hogy ez ilyen vagy olyan. De miért ne, ha tényleg olyan? Mert ez már ítélet. És ennek nagyon súlyos következménye van a kimondó ember életében is. Miért? Mert ezzel végérvényesen minősítem a másikat. Ez ítéletre méltó. Holott ezt csak maga Isten mondhatja ki, hiszen ő a bíró, és nem mi. Hát akkor mit mondjunk, meg hogyan? Akkor már nem lehet beszélni a bűnről, a megáltalkodottságokról? De igen, lehet beszélni, hiszen ennek ellentéte álságos magatartás lenne. De végül is mit mondhatok? Csak az igazságot. Úgy látom, hogy ez az ember ebben és abban hibázott. Ezt vagy azt rosszul tette. Ebben vagy abban nagyon komolyan ellenszegült Isten szavának. Amit most csinál, a sokaknak árt, és így tovább. Isten ezt mondja, ne ítélj, hogy nehogy téged is megítéljenek, vagyis minden ember csinál egy csomó helytelen dolgot. Aki a másikra végleges megbélyegzést mond ki, az Isten trónusába ült, és ítéletet hirdet. Jaj nekem! De akkor, ha a másik szerinted megáltalkodott, és már nem változhat, akkor saját magad ellen beszélsz, mert nincs kivétel. Akkor neked is fizetni kell minden rossz tettedért, ha neki. És akkor hibáid felhalmozása után rád is mondhatná az Isten, na, hát ez már csak ilyen, ilyen is marad, az kész. Amit senki nem kíván magának, hiszen kegyelemre vágyunk naponta többször is. Éppen ezért nagyon komolyan tégy különbséget a szavaid között, és óvakodj az ilyen kijelentésektől. Ezen már a jóisten se tud segíteni. Sötét ez minden porcikájában. Nem lesz ebből soha semmi, és így tovább. Tehát az embert tilos megítélni, de a bűnt szabad, sőt, kell is megítélni. Lehet mondani. Ezt és ezt tette, ne hagyjuk. Ennek és ennek nem szabad így maradnia. Ennek vagy annak súlyos következményei lesznek, és hasonlók, vagyis. Nagyon vigyázzunk a szánkra, mert minden szó a szívből származik, amint ez föl is fedi előttünk sok-sok bibliai óvás és figyelmeztetés. Nem kell a mi általunk igazságnak gondolt dolgokat fennen hirdetni, vagyis az a békétlenséget, haragot, megosztást és lealázást hirdetni. És akkor ime néhány bibliai példa arra, hogy kutyából nem lesz szalonna? Dehogy nem. Vagyis, hogy mennyire téves az emberi megítélés, és mennyire magasabb az Isten gondolata egy-egy emberről, mint a miénk itt len. Vegyük elsőnek a közismert Pál apostol példáját. Ahogy ő maga írja saját tetteit, gyilkos indulattól vezérelve, lihegve, lovagol Damaszkusz városába, hogy a keresztényeket levadássza. Tudták az ottani hívek, és imádkoztak érte és magukért. És lett a kutyából szalonna? Nagyon is. Ma őt tartják a 12. apostolnak Júdás helyén, mert Istennél semmi se lehetetlen. Aztán ott volt a hatalmas, nagy babiloni király, Nabukodonozor,
akinek parancsára fölégették Jeruzsálemet és a templomot is lerombolták. Elvittek minden arany, ezüst és réz, Isten tiszteleti tárgyat, még a falakról, meg az oszlopokról is levakarták az aranyat. A népet megölték, vagy elhurcolták. Hatalmas kegyetlenkedése vetekedett végtelen maga mutogatásával és büszkeségével. És Isten keze által, olvasd csak el, hihetetlenül érdekes történet, megtért az Úrhoz. Vagy ott volt a zsidó Manassé király, akit a Biblia úgy jellemez, hogy Izrael talán legrosszabb, leggonoszabb királya volt, aki sokáig uralkodott, de mindig Isten ellen ténykedett. Bűnei hegye már az égig értek. És akkor Isten közbelépett, és ő megtért. És ha lapozgatod a Biblia lapjait, találsz még ilyen eseteket bőven. Ezért hát, mint igazoltam is a bibliai történeteken, vagyis nem is én, hanem az Úr, szigorúan tilos nekünk kimondani egy másik emberre, hogy ő ilyen vagy olyan. Mert ezt majd Isten eldönti. Persze. Van a véleménynyilvánításnak más módja is, és ne gondoljuk, hogy ez csak a mikorunk problémái. Nem. Hívőkörökben is figyelni kell ám erre. Pál második levele Timóteushoz, így írt a szócsaták ellen. Ezekre emlékeztes, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem van szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Nos, ezeket az utolsó szavakat is erősen tapasztaljuk a médiában. Stílusuk, mint a rákos fekély. Főképp a közösségi oldalakon. De nem csak üres fecsegők vannak, hanem tájékozatlan emberek is, akik szörnyű helyes írással akarják hihetetlen stílusban odadöfni alaptalan véleményüket a másiknak. És az az ember, aki még írni se tud helyesen, és nagyon sokan vannak, hogyan is lehetne jártas a jogi, diplomáciai, közméltósági, államháztartási és egyéb komoly ügyekben. Vajon ők mit szajkoznak, amit beetettek nekik? Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy kinek milyen üzenetét olvassuk el, és hogy honnan. Fontos, hogy mit engedünk be a szívünkbe.

0: a szívemet.
1: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
2: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszíne a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A San Deligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal Liketi Zsuzsával fogok beszélgetni, aki gyönyörű szép rajzokat hozott itt. Épp ezt nézegettük az előbb, és akit mindjárt megkérek, hogy néhány szót szóljon magáról.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én egy nyugdíjas tanítónéni vagyok. És most már inkább úgy mondom, hogy grafikus. Hiszen mikor nyugdíjba mentem, akkor jobban ráértem rajzolni. Korábban is mindig rajzoltam, akvareleket csináltam, pasztelképeket, most már kikötöttem a vonalas rajzoknál. Csak a lényeget megragadó. Akármerre járok, mindenütt rajzolok valamit. Ez teszi ki az időm nagy részét, a többi pedig a kertem, hogy hatalmas kertem van, Szigethújfalun, és a 11 unokám.
1: Nem kevés.
3: Minden évben tartok nekik egy unokatábort, hiszen 3 gyerekem van, és a 3 csapatot valahogy össze kell hozni, hogy sok időt töltsenek együtt, sőt, a nővérem unokái is jönnek ilyenkor, úgyhogy hát ez 14 fő, és akkor ehhez még ugye a nagyoknak jönnek a barátok és barátnők is már. Hát hiszen a legidősebb 24 éves, a legkisebb meg 8.
1: Ez elég széles skála. Sok gyerek van. Mit jelent az, hogy tábor? Milyen közös program?
3: Tábor. Tehát azt jelenti, hogy sátorban laknak. Napos van, aki reggelbe biciklizik kifliér és tejér a faluba, aki segít megteríteni, elmosogatni, egyáltalán ügyel a rendre, tehát nekem segítkezik. A programról most már egyre kevésbé kell gondoskodnom, mert ők hozzák az ötleteket, a nagyobbak természetesen. Rengeteget kézműveskedünk, de én megtanítottam őket hímezni, filcet csinálni, nemezelni, batikolunk, rajzolnak rengeteget, tehát ami éppen adódik, de volt már kosárfonás is, tehát elég kirakni eléjük, és akkor a nagyok már tanítják a kicsiket.
1: Ez az ötlet, ez a tanítói gyakorlatból jött, vagy máshonnan?
3: Az, hogy tudok bánni a gyerekekkel, az nyilván a tanítói gyakorlat. Persze ez fordítva is lehet, hogy azért voltam jó tanítónéni, mert szerettem a gyerekeket, és tudok velük bánni. Én nagyon szerettem tanítani, pedig véletlenül kerültem a pályára. 3 iskolába tanítottam összesen, Budapesten, Lőrincen, Újbudán és végül Csepelen. Ezek mindegyike nehéz kerület volt olyan értelemben, hogy sok problémás gyerek volt szociális okok miatt, illetve a gyerekek fejlődése miatt sem volt egyöntetű a csapat. Általában 32 fős osztályokat tanítottam.
1: Nem lehetett könnyű feladat.
3: Nem. És nem. Hogy? És nagyon szerettem csinálni, hiszen minden gyerek más. Azt hiszem, hogy nincs kreatívabb pálya a tanítóinál, hiszen minden pillanatban dönteni kell, és hát illene jól dönteni. Persze ez csak vágyálom, de talán arra kellene vigyázni, hogy a döntéseknek a trendje jó legyen, jó irányba mutasson. Nagyon sok tanítványommal tartom a kapcsolatot mai napig. Pedig én csak kicsinek tanítottam őket, első, második, harmadik, negyedikbe.
1: És az egyiptom iránti érdeklődés hogy került a képbe?
3: Engem minden érdekel, ott kezdődik. Tehát ami távoli táj, hazai táj is, ahova utazni lehet, amit meg lehet ismerni. Na most ebbe az irodalom nekem nagyon kedvezett. Az első egy egészen furcsa könyv, amit nem sikerült a nyomára akadnom, hiszen egész 6-7 évesen találkoztam vele. Az atomok világába vitt, ahol egy feltaláló és a gyerekek találkoznak, és az elviszi őket az atomok világába, tehát lekicsinyítnek, és akkor egészen lehetetlen helyeken jöttek elő, többek között Egyiptomban is. Na most én itt találkoztam először. És akkor meg kellett keresnem a térképen, hogy hol van Egyiptom, és hogy ez egyáltalán micsoda, de olyan nagyon sok történetre már nem emlékszem belőle, csak hogy, de voltak a francia forradalomban is, mindegy. Legletetlebb helyeken nőttek újra, amik a atomok világából kész emberé. A következő ilyen regény, ami mai napig kedvezem, Sienkiewicznek az Őserdőben és Vadonban, vagy más címen is fordították, mindegy. Az a Suezi csatorna építésének idejében játszódik. Sienkiewicz természetesen megajándékozott bennünket egy lengyel mérnöknél, és egy angol emberrel, aki szintén ott dolgozott, és az ő gyerekeikkel történik a regény története. Elrabolják őket, végig viszik őket a Szaharán, és aztán egyre lejjebb Szudán, végül valahol Tanzániában bukkannak ki, Mozambiknál szállnak hajóra. Millió kaland van, és akkor ott már az ember megismert bizonyos dolgokat. A tájleírások, az emberek, onnan sok mindent meg lehetett tudni. Én mindig megnézem ilyenkor a térképen, hogy merre is ment, ők Port Saidból indultak, merre is mennek, hol vannak azok a csatornák a Nílus mellett, egyáltalán a Nílus, hogy hol van Khartoum, ahol megállnak és hetekig várakoznak a gyerekek, miután elrabolták őket. És akkor hát mint minden ország érdekelni kezdett, és akkor levettem a polcról Csolnoki Jenőnek a Föld és lakói című Afrika kötetét, és akkor ott szépen végig tanulmányoztam, hogy Afrika földrajzát, mert az engem nagyon érdekel, hogy ez hogy alakult ki, milyen, miket illik róla tudni. Aztán jött Hegedűs Gézának az Írnok és a Fáraó című örökbecsű műve, amit nem csak én élveztem, a gyerekeim is nagyon szerették, és most az unokáim olvassák ugyanazt a kötetet. Tehát öröklődik.
1: Hányszor olvastad ezeket a könyveket, hogy ennyire benned élnek?
3: Ó, én minden többször olvasok el, ami tetszik. És akkor mindig újabb részekre tudok figyelni. Aztán már nagyobb bacska volt, amikor Prusznak a Fáraója került a kezembe, és olvastam el. De hát olyanok is egészen érdekes történelmi és helyszíneket lehet megismerni belőle, mint Agatha Christie-nek van két regény. Az egyik a Halál a Níluson, ugye, ami egy első osztályú dolog, és nem csak azt mutatja meg, hogy ugye ott vannak a régi dolgok és templomok, hanem az ottan akkori viszonyokat, és ez valahol a két háború közötti idő. De van neki egyetlen egy történelmi regénye, az is Eljő a halál, ami kifejezetten egy egyiptomi történet, Echnaton idejében játszódik, és abból is sok, és mivel a férje régész volt, tehát ő nem ír butaságot. Nagy élvezettel olvastam. De mivel engem mondom, minden érdekel, többek között a régészet is, ezért én elég korán elolvastam Carternek a Tutankhamon sírját, ami
1: hát ez az elég korán mit jelent? Mennyi időskorodban?
3: 13-14.
1: Hát az igen. Nem volt unalmas ebben a korszakban?
3: Nekem nem. Nekem nem. Én minden útleírás, történelmet.
1: Igényű mű.
3: Én mindig egy lóhosszal jártam az iskolai földrajz és történelem tanítás előtt. Tehát ezeket, mire sorra került, azokat én már mind tudtam. Ezek nagyon fölkeltették az érdeklődésemet, és akkor már úgy ember direkt kereste, hogy hogy mint van. De hát azért persze olyanok is vannak, mint Verdinek az Ajdája, ami persze nem régészetileg pontos, nem igaz történet, egyiket sem lehet ráhúzni, de a hangulata, az, hogy a rabszolgákat hogy szerzik, hogyan viselkednek a rabszolgákkal, hogyan viszonyulnak a papok és a fáraó és a hadvezérek, hogy befolyásolják a cselekedetek, ez azért benne van. Roppantul élveztem, amikor sikerült eljutnom Isztambulba, a Történeti Múzeumban. hogy ott látható második Ramszesz, és Hattusili, vagy valamilyen nevű.
4: Hattusilinek
3: a kadesi békeszerződése. Ugye a hetitákkal háborúztak, és akkor ez jelentette a békekötést.
4: Sőt, nem csak békekötést, hanem kölcsönös segélyezést.
3: Igen, hát utána lett egy feleség is, egy hetita felesége is Ramszesznek a többek között. És akkor az ember ennek persze utána néz, hogy akkor hogy is voltak ezek a hetiták. Akkor elolvastam azokat a könyveket, hiszen manapság már azért ez elég széles skálája van, amit nézni le, olvasni lehet, és akkor még ott van az internet ráadásul. De azért ez az ékiratos könyv, szerződés, azért ez nagyon tetszett. Ez roppant érdekes, hogy ez megmaradt. Ugye mindig azt hiszük, hogy mi találtuk föl a spanyol viaszt. És akkor, ahogy Korinti mondja, ugye már a régi görögök ismerték a bőrt. Na de hát az egyiptomiak is annyi mindent föltaláltak. Kezdve az, nekik nem furcsa naptáruk volt, amit a Lélus igazgatott, ugye, hogy az áradáshoz és a csillagok járásához igazítottak mindent.
4: Igen, kétféle naptár volt.
3: Nagyon tudták. Én mondom, nem jártam Egyiptomba, csak gondolatban, de jártam Szudánban, és ott volt olyan hely, ahol úgy volt belőve a piramisuk bejárata, hogy a nap akkor sütött, pont akkor úgy lehetett látni, amikor elkezdődik a Nílus áradása. Tehát ez náluk mindent befolyásolt. Én most nagyon jól megéltem, hogy a Nílus mellett van egy 200-300 méteres sáv, ami művelhető. Odáig ér el az öntöző csatorna vize. Utána sivatag van.
4: És ezt a repülővel, hogyha az ember Egyiptom felett repül, akkor nagyon szembetűnő.
3: Hát azt repülőről láttam. És ez az éltető erő, amit tulajdonképpen létrehozta ezt a civilizációt, az most szűnik meg. Megépült az Aszuáni gát, megépült a Merovéi gát, és följebb még további gátak a Nílusokon.
4: Etiópiában is.
3: Igen, végig, úgyhogy megszűntek az áradások. Most öntöznek, kis ócska motorok mennek, és öntöznek, de már most szikesedik. Óta. Már most szikesedik a talaj. Ugye, mert nincs megújulás.
4: Hát 1906-ban volt az első gátnak az építése, tehát Egyiptom területén igen. Azóta nincs áradás.
3: Legalábbis alatta.
4: Pontosabban igen. A gáttól északra, tehát azon a részen, ami a mai Egyiptom, és nagyon ritkán azért előfordult még, amikor annyira sok víz jött délről, hogy nem fért el. De ez gyakorlatilag 64 óta egyetlen egyszer nem történt meg, és addig is nagyon kevés alkalommal.
3: Igen, mert most már több gát van, és elosztják egymás közt, mert olcsó áramon termelnek.
4: Azóta már rengeteg, és folyamatosan újak épülnek, úgyhogy a víznek a medre is, illetőleg a víznek a magassága is jelentősen lecsökkent.
3: Jó, ezt nem tudom megítélni, de sok mindent köszönhetünk az egyiptomiaknak. És akkor még nem is beszéltem az alexandriai könyvtárról, ugye, hogy mi kincs nyúlt ott össze. Hogy amikor az egyiptomi kultúra után az iszlám került hatalomra itt ezen a vidéken, akkor az arab kultúrának és az arab tudománynak az őrzői is ők voltak, amiről keveset tudunk, vagy nem szeretünk róla beszélni.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az ókori egyiptomi kultúra, a fáraók kora, az a hellenizmusba átnőtt, egy keverék kultúra alakult ki, ami a római korban is tovább élt. A római kor végén, a késő római korban a fokozatos átállása a keresztény vallásra, az megint egy nagyon komoly változást hozott. Akkor Bizánc része volt Egyiptom, és akkor 641-ben, mikor jött az arab hódítás, akkor pedig körülbelül belül 2-300 éven keresztül a két kultúra, a kopt keresztény, mert akkor már a keresztény világnak egy speciális ágához tartoztak az egyiptomiak, és az iszlám kultúra egymás mellett élt. Az iszlám volt az uralkodó, de a kopt vallás is még szabadon gyakorolható volt. Gyakorlatilag a 10. századra iszlámosodott el az ország annyira, hogy ugyan továbbra is voltak koptok, de annyira kisebbségbe szorultak, hogy az ország gyakorlatilag iszlám országgá vált. De ez alatt az idő alatt, a bizánci idő alatt, bizánci időszak alatt, meg a korai kopt időszak alatt is nagyon sok mindent, hát együtt éltek, átvettek. Az az arab világ, amelyiknek Egyiptom az egyik végpontja volt tulajdonképpen, hiszen nem a központi terület volt, de az egész arab világban jöttek, mentek a tudósok, utazók és különböző kereskedők és személyek, és nagyon sok mindent tudatosan, vagy nem is tudva, de tovább vittek, és Európába gyakorlatilag rajtuk keresztül került az egyiptomi ismeretanyag, meg az antikvitáson keresztül, tehát két különböző irányból mind a két kultúra hozzátette a magáét, tehát valamilyen irányba továbbfejlesztette.
3: Ami mindig érdekelt, hogy az egyiptomiak, amik mint nép, hogyan vált arabbá? Mert ők arabnak tartják magukat.
4: Egyiptomi arabnak, igen.
3: Igen. Pedig még kinézetre sem igazán olyan, mint amit arabnak gondolunk, vagy hiszünk mi európaiak. Egy kicsit mások.
4: Hát, ha belegondolsz,
3: van egy ismerősünk, arról majd Szudánnál beszélünk. Amint visszatartom magam. Van egy ismerősöm, akinek az apja egyiptomi, az anyja magyar. Papa itt tanult, megnősült gyerekei lettek. Hát egyértelműen azt mondja magáról, hogy arab, pedig hát nem úgy néz ki. A kislányon, vagy nem, a nagylány abszolút nem látszik, ő az apja vallását követi. Kendőt hord, hihetetlen értelmes, nagyon jó közgazdász. És akkor, mikor rákérdezik, hogy akkor te most mi vagy? Azt mondja, hát ilyen arab, egyiptomi, magyar. És

0: ezeknek azóta, mióta gátak megépültek, el kellett hagyni a többnyire a lakóhelyüket, és szétszórodtak, de állítólag Kairóban még mindig van egy népes, tehát egy ilyen 50-60 ezerre tehető népcsoport, és másutt is, Kartumban is van belőlük, meg úgy erre-arra-amarra. Állítólag még a múlt században még volt egy saját nyelvjárásuk, tehát ők borzasztóan őrzik az identitásukat, hogy honnan származnak. Kétféle változat van, az egyik, hogy az 1500-valahányas években janicsárok voltak, tehát az elrabolt magyar gyerekekből janicsárt neveltek, és ezeket küldte a szultán a különböző hadszínterekre, és ezek oda kerültek, részt vettek valami lázadásban, ott maradtak, de hát nyilvánvalóan csak helyi lányokat lehetett elvenni. Úgyhogy a többsége az fekete, göndörhajú, néger igazából, de még mindig akadnak köztük kékszemű szőkék.
1: Találkoztál is ilyennel?
0: Nem, a miénk, az én magyarabom, aki olyan boldog volt, hogy magyarokkal találkozott. Nem olyan régen, tehát a 2000-es évek elején ment expedíció a nyelvészekből, akik kimentek és próbálták ezt kutatni, keresni, és megálmodták a következő expedíciót, amikor már tudták, hogy mit kell nézni, vagy mit kell kutatni, de hát erre már nincs pénz. Ugye kultúrára nem nagyon áldoznak az emberek. Mindesetre jött onnan is egy csapat egyszer körülnézni, hogy hát milyen is a nagy testvér. Ez nagyon érdekes volt, hogy így szét vagyunk szórodva a világban.
1: És most visszatérve az ókori Egyiptomra, mi az, ami neked, ami megfogott az ókori egyiptomi kultúrában, ami miatt érdekes volt számodra?
0: Az ábrázolásuk. Tehát az ábrázolás fejlődése, azt már ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, ha egy kisgyerek rajzait nézzük, ő se tud azonnal kész emberfigurát rajzolni, hanem sematikus ábrákat csinál, és csak a jellegzetességeket rajzolja le. A magyar kisgyerek, vagy hát európai kisgyerek a szemből ábrázol, tehát két szeme van, orra, szája, feje, pocakja és keze, lába, mint legfontosabb. Az egyiptomi rajzok, azok oldalról ábrázolnak, érdekes módon, és szemből szinte soha. Kivételt képeznek a szobrok. A szobor, hát ami ez... körbe, majdnem, hogy körbejárható, mert azért az is többnyire egy nézetre készül, bár azért vannak teljesen körüljárható szobraik is. Tehát ez az ábrázolás fejlődés, az nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy az emberi kultúrával együtt a kezdetektől hogyan alakul ki, hiszen már a hellenisztikus korban már olyan gyönyörű arcábrázolások maradtak fenn, freskók, amiket bármelyik európai ország elfogadna. Tehát és látni, hogy honnan indult, és hova került el. De persze engem roppant érdekelt az írásuk, a hieroglifák, hogy azok hogy fejlődtek ki egymásból, ugye, mert vannak a különböző rétegei, ahol még szinte követhető, ahogy mit ábrázol az a jel, és akkor ez hogy absztrahálódik valami köztes jellé. Nyilván a nyelv az többféle lehetett. Én legalábbis úgy gondolom.
1: Hát tájszólás az biztos,
0: hogy biztos, sok hogy volt. Sok volt, és az írás kötötte őket össze, úgy, mint a kínaiaknál.
1: Akik... Hát de gondoljunk a magyarokra is, a szögedi, vagy a palóc.
0: Igen, ennél feltétlenül nagyobb eltérések lehettek, gondolom én, de hát én nem vagyok nyelvész.
1: Tehát egy ekkora kis területen is annyiféle nyelvjárás, van. Egy 1000 kilométer hosszan, még több.
0: Igen. Miért? Hát, ha csak a szomszédba megyünk át, Karintiába, minden völgyben más a tájszólás, és alig lehet megérteni. Na most ott, ahol az oázisokból áll egy világ,

0: akkor könnyen lehet, hogy ott is óriási eltérések lehetnek.
1: Viszont a Nílus meg összekötötte a Nílus partján élőket.
0: Ez egy... Szóval egy érdekes játék, mivel ugye hangzóanyag nem maradt fönn, úgyhogy csak elképzelni tudjuk.
1: Az egyébként nagyon érdekes, hogy egyiptomi szavakat, például neveket átírtak, ugye említetted. Igen, az ékírást. Ékírásba is átírtak, meg átírtak görögbe is. És így aztán azért lehet visszakövetkeztetni arra, hogy hogyan ejtettek egy-egy szót, de hát 3000 évről van szó. Úgyhogy ugyanannak hosszú a szónak az ejtése, az bizony az idők folyamán változhatott és változott is. Uh-huh. Tehát konkrétan kimutatható, az Isten nevek, azok megmaradtak 3000 éven keresztül.
0: Meg a fáraó nevek is többnyire. Mert azokat
1: végülis azt hiszem,
0: úgy tudom, az ékírás megfejtés, vagy a hieroglifa megfejtés is úgy kezdődött, hogy a király nevek, vagy fáraó nevek.
1: Igen, Ptolemaiosz és Kleopátra nevét olvasta el először Champollion, de görögből ismerte. Viszont az Isten neveknél van olyan, hogy egy sokat görögben is ismerünk, és aztán ott van a ékírásos átírás 1500 év különbséggel körülbelül.
0: Hát én jártam ott, ahol az mondta szerint Amon született.
1: Na, hát akkor erről a helyről mikor jártál ott?
0: Tavaly februárban.
1: És hogy kerültél oda?
0: Az a csavargásaimnak egyik része, van a Teleki Sámuel Felfedező Klub, ez a Magyar Földrajzi Társasághoz tartozik, és ott van egy lelkes utazásszervező, aki kitalál nagyon jó és érdekes utakat a világon bárhol, a Spitzbergákon, vagy Üzbegisztánba, Szudánba, de Kanadába, bárhova szervez utat. És amikor ezt megláttam, azt mondtam, hogy Egyiptomban nem kerültem el, ez most itt van, menjünk. És nagyon jó volt.
1: Akkor ezzel fejezzük be a műsorunk első részét, és az utazással folytatjuk majd a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Ligeti Zsuzsannával beszélgetek, grafikus, tanítónéni volt, és rajzol. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok felé jár, viszont nem fényképez, hanem rajzol. Hogyan alakult ki ez a szokás?
1: Hát elromlott a fényképezőgépem. És mint egy angol régi vágású hölgy, úgy gondoltam, hogy én is majd akkor rajzban örökítem meg, amit látok. Bementem az első boltba, vettem papírt, ceruzát. Na, aztán később kialakult, hogy mekkora méretben rajzolok, milyen eszközt használok, nem ceruza, mert az elmosódik, elkenődik, nem bírja a gyűrődést.
0: Igen, ezek is filctollal készültek.
1: Filctollal készülnek, és ezeket nagyon vigyázok rájuk, mert a nap kiszívja színét, tehát azonnal készül róla egy jó minőségű fénymásolat, és azt tekintem eredetinek. Nagyon sok felé van. Kiállításon most már hívnak, most is elméletileg 4 helyen lenne látható a munkám Budapesten, ha be lehetne menni azokra a helyekre, de hát most ezek zárva vannak még, úgy tűnik.
0: És minek alapján választott ki, hogy mit rajzoltál most mondjuk a szudáni úttal kapcsolatban? Hiszen ez nagyon sok szudáni képet hoztál.
1: Igen.
0: Ha nézed... Esetleg odaadom, hogy a kedvenceidet tudjad.
1: Sok kedvenc van. Tájak, ugye meglátom, és akkor tájkép jön. Műalkotások, hiszen Szudánról nem tudjuk, hogy mi minden van, de egy csodatárháza egyiptomi kultúrának és a még régebbinek. Rossz nyelvek szerint kicsit hamarabb alakult ki az államiság Szudánban, mint Egyiptomban. És a kultúra, de hát ez a történészek hát dolga majd eldöntik. Én csak szó...
0: Ez régészeti téren nagyon egyforma volt az egyiptomi meg a szudáni kultúra, de az államforma, mint egységes létforma, az azért úgy
1: talán
0: tűnik, hogy, hogy Egyiptomban volt előbb, és az írás mindenképpen, tehát az, hogy rögzítették írásban a különböző dolgokat, hogy szükség volt arra, hogy nagy távolságokra üzenetet tudjanak
1: küldeni,
0: hogy hosszabb időre rögzíteni tudjanak valamit. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy olyan helyen van erre szükség, ahol nagy területek vannak, és összpontosított formában élnek az emberek.
1: Na, ilyennel találkoztunk Szudánban. Ez a kermai kultúra, ami egy ilyen 4-5 ezer évvel időszámítás előtt. Tehát úgy röpködnek ott az évezredek. Szóval a legrégebbi, amivel találkoztunk, az az időszámítás előtt 8-10 ezer évvel, amikor még a Szaharában még gazellák voltak, és más volt az éghajlat, és sziklarajzok hajóval, emberekkel
0: Igen, ez ott a Vádi Uvejnát környékére gondolsz.
1: Csodálatos.
0: Igen, ott Egyiptom, Szudán, meg egy kicsit még Líbia is benne van ebben
1: ez
0: a területben.
1: A Nílus mellett van. Uh-huh. Ez a Nílus mellett van, közel a harmadik kataraktához. Uh-huh. De hát ez a kermai kultúrában, annak a kellős közepén van a nyugati defufa, ami egy hihetetlen méretű szárított agyaktégla építmény, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, találgatják, hogy palotának nem palota, templomnak nem templom, de talán mégis valami vallási jellegű dolog lehetett. Körülötte a város, ahol megvan a fejedelem, vagy király, vagy vezetőnek a palotája. Nagy állattartók voltak, földművelők voltak, a Nílus mellett van az egész, és évszázadokig, évezredekig lakott volt, még akkor is, amikor maga ez a kermai kultúrának nevezett formáció már nem volt.
0: Egy középbirodalmi kereskedő város is épült ott.
1: Igen.
0: Aminek a feltárását most végzik.
1: Hát láttuk az mindenütt ásatnak Szudánban, mert akárhova nyúlnak, ott valami kincs rejtőzik. És mindig újra meg újra kell írni a történelmüket.
0: Hát igen, Zahi Havasz mondja Egyiptommal kapcsolatban, hogy ahol lenyomják az ásót, ott műkincs kerül elő, de hát ugyanez igaz.
1: Ugyanez, igen.
0: Igen. Itt is nagyon-nagyon
1: na
0: sok
1: most az
0: helyre.
1: Állam borzasztó szegény, úgyhogy ő biztos, hogy nem tud ásatni. Hát ezért kiadja albérletbe a különböző egyetemeknek, úgyhogy találkoztunk a Varsói Egyetemmel, a Humboldt Egyetemmel, a New Yorki, mit tudom én, mivel, és megállapodnak abba, hogy a talált kincsek felét az a, megy a Khartoumi Történeti Múzeumba, vagy helybe, és a többit vihetik magukkal, megegyeznek valamilyen formában.
0: Igen, ez volt Egyiptomban is, egészen 1922-ig, igen, amikor a Tutankhamen kincs előkerült. Az aztán megváltoztatta a helyzetet.
1: Hát itt is volt egy gyönyörű kincs, amiről csak nyomokban találunk az európai múzeumokban. Egy őrült francia 1700-as évek végén a merói piramisok tetejét fölrobbantotta, és rögtön az elsőben megtalálta valamilyen királynőnek, kimondhatatlan nevű királynőnek a kincseit, ékszereit, amit én Párizsban láttam. Hát az egy költemény, egy valami olyan csoda, és az az időszámítás előtt százból származhat. Igen. Na mindegy, de utána fölrobbantotta a pasas az összes piramis tetejét.
0: De nem talált
1: többet. És nem talált többet. Szóval ott is bárhol ásnak az... Hát persze jó, ez a Nílus mentén levonatkozik, mert hát ott volt a kultúra. Most miután gátakat építettek ők is Merovéban, meg még följebb is, az elöntendő területre ugye hívták, ment boldog-boldogtalan is ástak. Magyar expedíció is volt kint, illetve nem
0: igen,
1: is olyan régen volt.
0: Igen, Lassányi Gábornak a vezetésével kétszer is kimentek.
1: Na most találnak korai kultúrákat, és találnak egyiptomi kultúrát, meg a későbbieket is. Na most a későbbiek sem akármik, mert ugye az egyiptomiak azok időszámítás előtt van 1300 körül terjeszkedtek délfelé.
0: Hát a birodalom részévé az új birodalom, igen, korában tették. A második kataraktáig volt egyiptomi terület, a mai Szudánnak, igen, gyakorlatilag az északi része.
1: Csak ők aztán mentek lejjebb.
0: Az új birodalom korában, akkor pedig az a Szudán, amit Szudánnak nevezünk.
1: Hát ez az Észak-Szudán.
0: A Dél-Szudán az, ami nem volt már egyiptomi fennhatóságon.
1: Nem, mert az már szavanna vidék és őserdő. Odáig ez a kultúra oda nem ment
0: az le. Az úgynevezett Szud területe volt, nagyon mocsaras volt, szóval ott, igen, már nem másfajta világ
1: volt. De korábban is nagy gazdasági cserebere volt a két ország között. Tehát Egyiptom és az akkori szudáni...
0: Núbia,
1: mondjuk azt, szoktuk, hogy így Núbia között. Núbia hozta délről a fűszereket, az elefántcsontot, az aranyat, és Egyiptomból pedig ment a kerámia, bár kellett. Ott volt a Sej szigetén a határállomás. És ott egy nagyon finom, vékony kerámiát gyártottak, amivel ellátták mind a két országot. Lépni nem lehet, annyi cserép van a földön. De ez egy nagyon jó helyen épült, mert ugye a núbiaiak használták, egyiptomiak használták, az oszmánok használták, a keresztények használták, és egymás köveiből építkeztek.
0: Egymásra ráépítve.
1: Ráépítve, berakva az Amon templomból a...
0: Viszont erről jut eszembe, amikor ott jártatok, nem tudom mikor, melyik időszakban jártatok ott, de vannak ilyen egészen apró legyek, amik iszonyatosan csípnek, és
1: ott
0: olyan nagy mennyiségben, igen, hogy az valami elképesztő.
1: Igen. Ez három termékenyíti,
0: vagy négy tart.
1: Olyan sokáig azért nem. Ez termékenyíti meg a datójapálmán. Tehát ez olyan kincs, ezt nem szabad írtani, nem szabad belélegezni, el kell takarni az arcodat. Milyen jó lett volna akkor az a maszk, amit most hordunk a villamosan. De lehet kapni ilyen kis fátyolkát, ami megkülönben megbolondul az ember az apró legyektől. De hát az egy kincs, mert a datója az népélelmezés alap, mint nálunk a búza vagy a kukorica. De visszatérve a Sejszigetére, ahogy az nagyon tetszett, ahogy egymás köveit felhasználták. Ugye hát az első volt valami ős dolog, az, aki ilyen nagyon elnagyolt nagy kövek, azokat szépen az Amon templomba berakták. A hieroglifákkal ellátott Amon templom köveit beépítették a keresztény templomokba. Amin a kereszt volt, meg a Jézus emblémja, meg ilyenek, azok ott vannak a oszmán birodalom által épített erődben. Mert Núbia mindent tud. Tehát az egyiptomiak után ugye Egyiptom terjeszkedett északra, és a 25. dinasztiát ők adták Egyiptomba, amik az alsó-fölső Egyiptomot, nem sokáig persze, de uralták Egyiptomot.
0: Igen, hát Szudán volt egy olyan időszak, amikor Egyiptomban szétdarabolódott gyakorlatilag az úgynevezett líbiai korszakban, és akkor
1: és benyomult
0: nem
1: az
0: a helyes vallást követték az egyiptomiak és a núbiaiak, akik addigra már annyira átvették az egyiptomi vallást, az Amon kultuszt, vissza akarták hozni Egyiptomba a valódi Amon kultuszt, ezzel az ideológiával.
1: Én is ezt mondtam volna.
0: Saját országukat Egyiptommal.
1: Az a jó, hogy ez a Pie vagy Peje, aki úgy nem volt fáraó, de...
0: De fáraó le.
1: Jó, nubiai fáraó volt, de még nem az egyiptomi kettős bűzét nem rakta a fejre. Ő volt a nagy hódító. Jártam a sírkamrájában, fölül a piramist már elhordták a falu építéséhez mellette. Na mindegy, de a Delfin könyvek között van a Fekete Fáraó című könyv, amiben ezt el lehet olvasni. Nagyon jó. A újabb adalék, hogy az irodalom mit ad ahhoz, hogy az ember megismerje az egyiptomi mindennapokat és történelmet. De miután ugye a 25. dinasztia lecsengett, mert jöttek az asszírok jöttek, azt nem állták már, és akkor visszaszorultak Núbiába, és akkor ők volt fáraó, de kisebb egységekre estek ők is szét, és ott nagyon szépen palotákat építettek, templomokat építettek, de már teljesen egyiptomi stílusban, és piramist. Beleszerettek a piramisba. De másfajta piramisuk van. Tehát más a dőlésszöge, sokkal hegyesebb. A koraiakban még alatta van a sírkamra, a későbbiekben pedig viszintesen a belsejébe lehet bemenni. Nem kőből építették, meg kövük nem volt, hanem szárított agyagtéglából. De azért ugyanúgy megfaragták a belsejét, vagy kifestették, gyönyörű sírkamrákat lehet látni. De nagyon hamar fölvették a kereszténységet. Tehát ott keresztény királyságok voltak. Egészen az középkorig, 1300-1400-as évekig három királyság volt, aminek az egyik helye az Ódongola volt, amiben, hát az itt mondom olyan, hogy látni, hogy ott van az ásnivaló dolog, amit ki kellene ásni, de egy angol csapat dolgozgat rajta, mert nincs több pénz. Pedig hát olyan szépséges középkori oszlopfők, épületek, templomok vannak, amit csodájára lehetne járni. A Merovai gát által elöntött részen volt Farazban egy kolostor, aminek olyan szép freskói vannak. Ez látható most a Khartoumi Történeti Múzeumban. A másik fele Varsóban valahol.
0: Mert
1: lengyelek ásták. Nagyjából abban az időben keletkeztek, mint nálunk Veszprémben a Gizella kápolna freskói. Olyanok, csak nagyobbak, meg sok. Tehát Szudánban van mit nézni határozottan. És ami ott Núbiában még megragadott az ottani élet. Egy nagyon szegény ország. Bár itt a Nílus mellett, ahol földműveléssel foglalkoznak, ez még gazdagnak mondható. Mert megtermeli, amit magának kell. És emiatt 4 feleséget is tartott, ugyanis kutya kötelességgel tartani a feleséget.
0: Tehát és csak a gyerekeket.
1: Gazdag, és a gyerekeket, és már pedig gyerek van bőven. És ez is nagyon megragadott, hogy hogyan élnek együtt ezzel a régi kultúrával, vagy annak a romjain, vagy azon, hogy élnek ma.
0: Mennyire tudtál beszélni velük, hogy ők hogyan élik ezt meg? Tehát, hogy ők mit mondanak ezzel kapcsolatban?
1: Volt egy nubiai idegenvezetőnk, egy régész gyerek, és angolul lehetett vele értekezni, és akkor onnan azért sok mindent. Én sokat kérdeztem, meg sokat válaszolt, úgyhogy ez így nagyon sok mindenre fény derült, hogy mit és hogy van. Volt nubiai nyelv is, ami most már nagyon visszaszorult, és helyette van az arab. És érdekes, hogy koron fekete négerek, és arabnak mondják magukat. Legalábbis Észak-Szudán.
0: Hát mert a vallásuk muszlim.
1: A vallásuk muszlim, bár az is nagyon érdekes, mert a muszlim találkozott Afrikával. Tehát mi jártunk ott egy szertartáson, amit péntekenként tartanak Kartumban, a Dikr tánc. Mert hogy úgy lehet Allahhoz közel kerülni, vagy az égiekhez, hogyha mozognak. Hát de Törökországban is láttam kerengő derviseket, ez ennek egy ága. És pörögnek, szaladnak, de leginkább fölle masíroznak nagy dobszóval, és utána kört alakítanak, körbe szaladgálnak a dervisek, és a tömeg az meg afrikai törzsi táncot jár. De közben azt mondja, hogy Allahakbar. Tehát olyan érdekes, ahogy mondom, találkozott a kétféle
0: kultúra.
1: Nem haragszanak, ha fényképezed, nem haragszanak, ha rajzolnak, hihetetlenül barátságosak, vendégszeretők. Minden jót elmondhatok róluk. Nagyon kellemes volt.
0: Ettetek olyan ételeket is, amik speciálisan ilyen nubiai ételek voltak?
1: Igen, hiszen ott helybe főztek nekünk mindig. Rengeteg zöldségfélét ettünk. Azért minket megtiszteltek azzal, hogy kaptunk tányért kést és villát, de tudom, hogy a helybeliek azt ugyanazokat úgy eszik, hogy egy nagy tál, és körbeülik, és pitával mártogatják. De amiket főztek, azok ízletesek, kellemesen lágyan fűszeresek, nem csípősek. Nagyjából azok a zöldségek, amiket mi eszünk, kivéve az okra, amit hát az egész arab világ is, mert nagyon finom, nagyon jó. Rengeteg gyümölcs, és akkor érett a mangó. Hogy ez egy micsoda különbség az érett mangó és a nálunk az áruházakba kapható éretlen vacak között.
0: És ilyen alkalmakkor is rajzoltál, vagy hogy volt a rajzolás? Hogy láttam, hogy nagyon sok műemléket megörökítettél,
1: igen,
0: embereket
1: tehát,
0: is.
1: Meg embereket is, tehát ami jön velem szembe egy táj, megragadja a figyelmemet, egy épület részlet, egy ember, vagy emberek, hiszen van itt a kávés nénit lerajzoltam, ahogy teáznak, vagy kávéznak az útszéli. Ki akartam mondani, de egyik szó sem jó rá. Egy olyan hely, ami fedett, ahol árnyék van, és garantáltan lehet kávét kapni, és van legalább 50 műanyag szék. Tehát mi mindent vittünk magunkkal ezen az úton, 4 terepjáróval, a tetején volt sátor, asztal, szék, matrac, főző, minden, ami kell. Teljesen innen látok volt.
0: Van itt egy olyan képed, amihez az van írva, hogy kávézó, és ül egy ember. Ő miért ragadta meg a figyelmedet?
1: A mozdulat. A mozdulat ragadta meg a figyelmemet, ahogy ott úgy látszik, hogy úgy teljes nyugiban élvezi. Hogy most leült, nem kell menni, nem kell semmire odafigyelni. És a szemmel láthatóan ez
0: egy csoportban. Mert itt egy egész sorozat.
1: Igen.
0: Egymás után jönnek a ilyenek.
1: Vannak kávézó és barátó nubiaiak. No, ez az a hely, ahol
0: a Jebel Barkal.
1: A Jebel Barkal. Ez mindig is szent helynek tekintették, egy homokkőszikla a Nílus partján, alul gránit, fölötte nubiai homokkő, és a tetején pedig bazalt van. Föl lehet menni
0: a tetejére,
1: igen, és onnan néztük meg a naplementét.
0: És hogyan tudtatok lejönni, mert ez azért nagyon meredek.
1: De az egyik oldalra a szél fölhalmozta a futóhomokot, és ott olyan 5 perc alatt le lehet csúszkálni rajta.
0: Igen, mert ez egy különleges homokcsúszda.
1: Nem csak ott van ilyen, másutt is jártunk. Ilyen helyen, ahol kipróbáltuk a homokcsúszdát.
0: És egyébként még milyen nevezetes élmények fűződnek Szudánhoz? Olyan, minthogyha a Nílus partján lenne valaki.
1: Itt csónakázunk a Níluson, és valaki filmezi, fotózza. Csónakáztunk ott, ahol kis hajóval, ahol összefolyik a fehér és a kék Nílus.
0: Pont erre gondoltam, hogy az egy fantasztikus nagyon... látvány, a két különböző, és
1: különböző
0: színű.
1: Különböző színű folyó, igen. Nekem talán az egyik kedvenc élményem, mert ez a 12 napot voltam ott, tehát végig egy sűrű élménnyel teli út, hogy sétálunk egy Tombosz nevű falucskában, ott meg volt a szállásunk, és akkor este még kódorogtunk a faluban, kértünk a Níluspartra, óriási gránitsziklák, és egyszer csak az egyik gránitsziklán van egy ekkora kis, ilyen 2-3 tenyérnyi hieroglifás írás. Ez az, itt jártam, Sanyi. Ugye? Tehát ez a...
0: Igen, az expedícióknál nagyon, nagyon sok expedíciót onnan tudunk, hogy van ilyen rövid szikla felirat.
1: Igen. Mondom, ez, az itt jártam, Sanyi.
0: Ez mindenütt
1: ez
0: megvan.
1: Nagyon fontos volt. De ugyanott van ebben a faluban egy ledöntött, vagy pontosabban soha föl nem állított taharka szobor. A taharka a fekete fáraó a 25. dinasztiából. Nyilván meghalt, aztán már nem volt érdemes fölállítani, mert igen, már csak az új fáraót. De ez a faluban nagy közszeretetnek örvend, ugyanis a gyermektelen asszony, ha éjszaka kimegy és ráül taharká a szobrára, akkor az megáldja őt gyermekkel. Hát szerintem a fiatal férfiak is tudják, hogy hova mennek az ifi asszonyok icaka, de nagy sikere van. Nem engedik fölállítani, mert az a falu gyarapodását szolgálja.
0: Van arra szabály, hogy mennyi ideig kell rajta ülni? Vagy hogy...
1: Nem tudom erről.
0: Bármelyik éjszaka lehet?
1: Bármelyik éjszaka lehet, az igen. De nyilván híre megy, mert
0: azért készülni kell rá.
1: Igen.
0: Hát ez érdekes. Itt pedig egy út közben, ez egy nagyon érdekes, szép képecske lett.
1: Igen. Ez már egy teljesen modern autópálya pihenő. Na most vannak autópálya pihenők természetesen, de mint mondom, az egy többnyire egy fészer, ami árnyékot ad, és van néhány műanyag szék, és van egy kávés néni, aki kávét főz. De azért van egy főbb út, ami már Meróét köti össze Kartummal, és ott fölötte vannak az aranybányák, tehát onnan már nagy forgalom van, nagy autó, teherautó forgalom. És oda már modernebb autóút pihenő, mert autópálya nincs ez. És azt úgy olyan megcsinálták csinosra, jópofára, kellemes környezet volt, azért rajzoltam le. De hát az igazi izgalom az volt, mikor a sivatagba autóztunk, meg ki kellett tolni a terepjárót a futóhomokból.
0: Na, akkor viszont itt most abba hagyjuk a mai műsorunkat. Köszönjük a történeteidet, és búcsúzunk kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve, miért vált természetessé, hogy a Talján dörögt főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján dörögt főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról van szó, hogy jó hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma szerdán is derült, száraz az időnk, gyenge vagy mérsékeltebb széllel, délutánra már 38-42 fokunk lehet. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A képmutatás kapcsán beszéljünk először egy picit.
4: A viselkedés, az képmutatás?
3: Igen, szerintem igen. Képmutatás. De egyébként nem az történik, hogy ember emberben csalódik, és akkor rámondja a másik emberre, hogy te képmutató, csalódtam benned.
4: De most miért gondolod, hogy össze kellene kapcsolni a csalódást a képmutatással?
3: Hát valahogy nekem ez így párhuzamosan megy az egész, mintha azt várnánk el a másik embertől, hogy tökéletes legyen.
4: Ez egy és érdekes ha nem az, dolog, igen. Tehát, hogy van egyfajta
3: elvárás.
4: Na az hát, más, igen.
3: Ugyanígy a keresztény emberektől.
4: És akkor lehet tényleg az elvárás kapcsán lehet csalódás. Egy bizonyos fajta csalódás,
3: hát, és bizony, akkor... Nem ez történik, és akkor sokszor csalódnak. Sokan akár a keresztényekben és a papokban is mindenkiben csalódnak, mert bűnt követ el mindenki egyébként, de valószínűleg azt várják el a keresztény embertől sokan, hogy tökéletesek legyenek.
4: Az Istennel kapcsolatban is képmutatóak vagyunk.
3: Na, mondd,
4: azt hogy... mondjuk, hogy jaj, így meg úgy meg amúgy szeretünk téged, és cselekedeteinkkel még nem biztos, hogy alátámasztjuk.

0: szeretném idézni a 10 parancsolatból a második parancsolatot. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizeken, a föld alatt van.
1: De hát készülnek egyébként faragott tárgyak.
0: Hát így van.
1: Tele vannak a templomok.
0: Tele vannak a templomok mindenféle képekkel.
1: De most akkor hogy van ez tényleg? Mert vannak olyan kegyhelyek is, nem tudom, jó szót használok-e, ahova az emberek direkt azért járnak, hogy a szobor előtt leboruljanak.
0: Ó, hát ez egy másik téma, amikor Izrael kijött Egyiptomból, és Mózes 4 hétig fönn volt a Sínai hegyen, és ők meg azt mondja, akkor már ő nem is jön vissza, már nem is él, meg ide. De akkor csináljunk magunknak egy saját istent, egy aranyistent, képet csináltak, illetve szobrot csináltak belőle. Izrael is ezt csinálja a világnak, mert akkor a világ miért ne csinálja, igaz?

0: Mit találtál képmutatás kapcsán?
1: Hát érdekes, hogy ha itt a keresőbe beírom, akkor a legtöbb szó a Jób könyvéből jelenik meg itt nekem.
0: Képmutatás kapcsán?
1: A képmutatás kapcsán.
0: Jób volt, aki beteg volt, beteg lett?
1: Igen, igen, és ő neki is...
0: Jöttek a barátok.
1: Egyszerűen a lényeg az volt, hogy nagy hite kellett legyen, és mutatni a világ felé, hogy neki van hite, vagyis képmutató, a hitét mutassa.
0: Aha, a jó képet mutatni.
1: Igen.
0: Aha, tényleg, mert tulajdonképpen már mindenki elhagyta Jóbot, de érdekes, tényleg, jól mondom, elhagyták a barátok, azt mondta, minden félét mondtak rá, hogy jaj, így rosszat csináltál, úgy rosszat, a felesége is már szinte kezdett afelé hajlani, hogy ilyen a te istened, jól emlékszem, hogy nem segít rajtad, nem tudom pontosan idézni, és akkor Jób pedig végig megmaradt hitben, és végül óriási mértékben megáldotta őt a Jóisten, de itt tulajdonképpen egy tusakodás volt, egy megegyezés a Jóisten és Sátán között, igen, hogy Jób vajon van-e olyan jó, hogy végig megmarad-e hitben, és végül volt olyan Jób. Jól foglaltam össze, Laci? Bólintottál.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Gyártott képet akarunk mutatni, vagy a saját képünket? Mivel, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a saját képére, ezzel kezdődött a világ. És az utolsó kegyelmi üzenet a Jelenések könyvébe így szól, Jézus így mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és a vizek forrásait, vagyis, hogy az utolsó időben a világnak ezt kell mutatni, hogy mi a Teremtő Istent szeretjük. Ez jelenti azt, nem? Hogy mutatjuk azt a képet, amit nekünk ő adott.

0: Nemrég egy falon olvastam egy kiírást, valahogy úgy szólt, hogy akkor igazán szabad az ember, hogyha leteszi azt, hogy mindent ő akarjon irányítani. Mert sokszor egyébként ez van nálatok, nem? Hogy mindent
1: igen,
0: mi akarunk
1: is jelent
0: irányítani.
1: Az, hogy mi akarunk irányítani, és akkor leszünk szabadok, hogyha ezt letesszük. Ugye itt az juthat eszünkbe, hogy az elménk irányít, és hogyha azt az ént letesszük, ami irányít örökké, és meghatározza azt, hogy mit is kell tennünk, és hogyan, vagyis az ego lép életbe, akkor, hogyha ezt letesszük, akkor talán szabaddá válhatunk.
2: Olyan szabadságot akar Isten, hogy őt kövessük.
0: Mindenki.
2: Szabadon, de szabadon.
0: Szabadon.

0: leveléből a korintusiaknak írt második levélből, harmadik fejezet, 17. vers, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyájon, fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Gyönyörű.
1: Ez Pál apostol javasolja nekünk, igaz?
0: Fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét minnyájon, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.
1: Vagyis képmutatók legyünk.
0: De jó értelemben.

0: Egy részt szeretnék felolvasni Heltai Jenő Szabadság
1: című
0: verséből.
1: De jó.
0: Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkaidra nevedd. Tudd meg, a szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

0: Laci.
1: Jó, hát akkor még hadd idézzem még egy részét ugyanennek a római levél 8. fejezetéből, mert Pál apostolnak voltak kérdései, erre azt mondja, hogy mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: A példabeszédek könyve szerintem egy csodálatos része a Bibliának, ami olyan, mint egy útmutató az élethez, hogy az ember olvasgatja. Én legalábbis volt, amikor évekig olvasgattam a példabeszédek könyvét, és az volt a kedvencem, most is nagyon szeretem. És az ember gyakorlatilag útmutatót kap belőle. Most hozok belőle egyet, példabeszédek 27.1. Ne dicsekedj a holnapi nappal. És ennek kapcsán nekem rögtön eszembe is jut egy olyan gondolat, hogy ha azt mondom neked, András, hogy holnap biztos lehetsz benne, hogy ott leszek, és ez lesz.
2: Hogy valami történik.
1: Na hát ez nem pont olyan, mint egy dicsekvés a holnappal, hogy én majd én, mint hogyha én Istent akarnék játszani, és én megmondom, hogy mi lesz holnap.
2: De mindenképpen miért utalunk a holnapra, amikor nem tudjuk, hogy
1: eljön-e számunkra.
3: De nem mondtad végig.

ártására van ez a király a gyermeknek. És így fogták magukat, és az angyeli üzenetnek engedelmeskedve, anélkül mentek haza, hogy Jeruzsálemet útba ejtették volna. És mit tesz Heródes? Heródes pedig, hogy a saját hatalmát, a saját fölötte álló pozícióját, mások fölött álló pozícióját bebiztosítsa, minden két évesig születendő gyermeket megölet Betlehemben és Betlehem környékén. És ezzel a szörnyűséggel arról tesz tanúságot, hogy az ő életében mennyire kiterjedt már ez az érzelmi blokád. Hiszen megérti, a főpapok, az írástudók, a napkeleti bölcsek, csillagjósok magyarán, azok nyilvánvalóan bizonyságot tesznek egybehangzóan neki arról, hogy valóban megszületett a messiás, és valóban itt van ezen a földön, és Istennek valóban több száz év óta újból van üzenete a zsidó nép számára, és nem is akármilyen. Egy hatalmas nagy üzenete, ami az egész világ mindenség történetét fenekestül felforgatja. És mi erre a válasz? A pusztítás démonainak elszabadulása. Nem akarok róla tudni. Nem akarom, hogy az életembe beköltözzön. Nem akarom, hogy az ajtómon kopogtasson. Nem akarom, hogy ez a csodálatos, rám is kiáradni akaró isteni szeretet betölthesse a szívemet. És ebből a nem akaromból gyilkos indulat lesz. És Betlehem környékén a két éves és annál fiatalabb gyermekek halálát eredményezi. És ennek kapcsán mi magunk is most dönthetünk. Ha úgy érezzük, hogy valahol megfeneklett az életünk, ha úgy érezzük, hogy az életünkben az érzelmek szabad áramlása már rég a múlté, legfeljebb csak kitörő dührohamainkban és hisztériás szeretet megvallásainkban érhető tetten, vagy nyomaiban felelhető, ahogy szokták mondani. De valójában messze van ettől, az ingamozgástól, ettől a belső dinamikától, ahol szenvedéseket tudok vállalni a fejlődésért, és belátom vétkeimet, hogy korrigálhassam önmagamat. Ettől már messze lett, messze sodródtam. Akkor itt van most az idő, hogy újból magamba nézek, magamba szálljak, és a karácsonyi történet kapcsán eldöntsem ilyen egészen világosan, hogy most a betlehemi gyermeket befogadni akarom, vagy megölni akarom. Hódolni akarok előtte, vagy féltékeny vagyok rá, riválisnak tekintem. Ez az én döntésem. Ebben a fajta belső dinamikában fog az én életem egyszer s mindenkorra eldőlni, pontosabban az életem irányultsága, az életem belső húzó ereje. Vagy egyre inkább egy olyan spirálba kerülök, ahol elrontott döntéseim egyre gyorsabb és gyorsabb feledésre kényszerítenek, és egyre zaklatottabb lesz az életem, vagy egyre inkább lenyugszom, egyre inkább feltöltődöm azzal a csodálatos üzenettel, amely a betlehemi mezőn így hangzik. Békesség e földön minden jó akaratú embernek. Mi ez a jó akarat? Ez a jó akarat az, amikor az érzelmeidet, a benned élő, működő szeretetnek áramlását újból és újból szabadjára engeded. Nem az indulataidat, nem a félelmeidet, nem a gyűlöletedet, hanem a szeretetet. A szeretetet, amely téged keres, amely újból és újból megkérdezi tőled, akarsz-e szeretni? És ha igen, akkor engedd meg, hogy az életedben jó szenvedések legyenek az uralkodók,
amelyek nem a

0: mások vádlása és a magad vádlása miatt, hanem a továbblépés öröméért fogalmazódnak meg. És engedd meg, hogy vétkeid nyílt fölvállalása által életed korrigálhatóvá váljon, hogy megmutathassa néked a szeretet forrása, maga a mindenható, hogy életed programja hogyan tud valóban megvalósulni úgy, hogy te magad is egyre boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért, és mindezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott békés ünnepeket.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
3: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szerbusz.
5: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
3: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodora, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodorát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodora, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
5: Igen.
3: És mi mitől függünk, mesélj?
5: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokról, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
4: Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
3: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
4: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatáról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene, ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetítene. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy mindenféle dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg egy közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
3: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodóra?
5: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebben egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, a telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
3: Mármint kik?
5: A szülők.
3: Tehát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
5: Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkoran egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, azt, hogy ránézek a telefonomra, jól van, a békén hagysz már, hadd folytassam?
3: Mármint mondják ezt a fiatalok. Uh-huh. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
5: Nekem Instagramom és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenben élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy és az online felületeken keresztül is lehet
4: 0-24-be kaphat valaki bántást.
5: Bántalmazni.
3: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
4: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a fejszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez is ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenne idősebb. Hát van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet. Mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy. És amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
3: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy, azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyot sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogyha adjunk benneteket békén.
5: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldozni a időt.
3: És mit javasolsz a fiataloknak?
5: Először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
4: aki munka, aki
5: vagy bárki, akinél munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
3: Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Somogyi László református lelkipásztor a Lukács evangéliuma 5. részében megörökített történetből a bénát először megszólító Jézust állítja a középpontba. Az ige magyarázat első részében hallottunk erről, a folytatásban pedig arról, hogy a mi felelősségünk az, hogyan reagálunk arra, amikor Jézus minket szólít meg.
2: Testvérek, a mi megváltásunkhoz mi mit tettünk hozzá? Gondoljátok végig. Mit tettünk hozzá ez a folyamathoz, amiről most itt beszélünk? A bűneinket. Mi semmi más nem tettünk hozzá. Ha nem lennének bűneink, Jézus nem megy a keresztre. Nem megy. Teljesen fölösleges lett volna. El se jön ebbe a világba. Ha nem lennének bűneink, neki nem kellett volna emberré lennie. Tehát amit mi hozzátettünk ez az egész folyamathoz, amit megmentésnek, üdvösségnek nevezünk, mi a bűneinket tettük hozzá. Ezért jött létre ez az egész, amit Isten megtervezett, és Jézus feláldozásában véghez vitt. Ha nincsenek bűneink, ez meg se történik. Élünk szépen, most bocsássatok meg, így mondom, mint Marci Hevesen, egy ilyen szólás, komolyra fordítva, élünk a paradicsomban, úgy, ahogy Ádám és Éva kezdte. Tehát mi ez az egészhez, ami itt történt a történelemben, és ahogy az Úr Jézus eljöveteléhez, a bűneinket tettük hozzá. Hát ez a szégyen, ez a gyalázat, ez a mi gyalázatunk. Abszolút nem lett volna passió, szenvedés történet, nem lett volna, ha nincsenek bűneink. De vannak. És hogyha nem volnának bűneink, bizony minden ember üdvözülne, Jézus nélkül is. Így viszont egy sem fog magától. Egy sem fog üdvözölni. Ezt így írja a Pál a Galata 3-ban, az írás, tudnék Isten igéje, mindenkit bűn alá rekesztett. Ádám és Éva döntésével ők kikerültek az Édenkertből, Isten mindenkit a bűn alá rekesztett. Innen magunktól ki nem tudunk jönni. A Róma 11-ben így fogalmazza ezt, ugyanezt. Isten mindenkit egybe zárt az engedetlenségbe, de figyeljétek a folytatást, hogy mindenkit kegyelemből üdvözítsen. Nincs kivétel, egyetlen egy sem. Tehát Isten mindenkit egybe zárt az engedetlenségbe. Ti választottátok, hogy nélkülem éltek? Igen, úgy is éltek. Ti választottátok, hogy ilyen legyen a történelmetek? Ilyen is lett. Innen ti magatoktól csak úgy ki nem jöttök. De bárki üdvözülhet, mindenki viszont csak kegyelemből. Így, hogy egyszer csak meghallja, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Aki üdvözül, az mind csak kegyelemből üdvözül. Ezt mondja el itt Pál, és még számtalan helyen. Ezért ez az első szava hozzád és hozzám. Ez az első szava, mert ez terem végtelen bizalmat és hálát benned és bennem. És azt is ki kell mondani, testvérek, mert számtalan tapasztalat, ha az ember jár kell a gyülekezetekben, akkor egyházunkban, persze máshol is, de maradjunk a saját köreinken belül. Tudjátok, nem élik át az emberek igazán a bűnbocsánatot. Nem élik át. Nem hiszik. Állandóan üzletelnek Istennel. És mindegy, hogy melyik felekezetről beszélünk. Csak más formában csináljuk, de kinél kiderül, hogy állandó üzlet. Adok, kapok. Adok valamit, te is adsz valamit. És már mindjárt kitérek rá, hogy ez mennyire rossz megközelítés, mennyire nem erről van szó. És itt lássátok meg, Jézus odalép egy mondat, minden bevezető nélkül, minden magyarázkodás nélkül. Ember, megbocsátottak a te bűneid. Én mindent megtettem ezért, és az elég. Nincs üzlet. Nincs adok-kapok, meg cserélünk. Te is adsz valamit, én is adok valamit. Ha nem éljük át a bűnbocsátot, nem is tudjuk szeretni Istent. Ez az igazság. Mária, az a bizonyos Mária, tudjátok, nekik mondja róla, mondja Jézus, jobban szeret, mert neki sok bűne bocsáttatott meg. És éljük a hívő életünket, és igazán nem látszik, hogy szeretnénk Istent, alig-alig valamit, nem éltük át ezt a találkozást. Hogy mélyen a szemünkbe nézés közli. Ne félj, megbocsáttattak a te bűneit. Ami az életünkben jelen van, azzal nem tudjuk megszerezni, kiegészíteni, felülírni azt, amit az Úr szerzett. a hitünk is, a bizalmunk is éppen onnan ered, hát onnan ered, hogy előfeltétel nélkül egyszer csak odalép és megajándékoz. Hát az emberek között is így van, ez ritkán történik, meg egyszer csak egy vadidegen odalép és megsegít. De ha megsegít, tényleg megsegít, akkor bizalom ébred benned. És szeretnéd jobban megismerni, ki ez az ember, aki ilyen áldozatot hozott érted? Ki ez az ember, aki kihúzott a bajból, aki megmentette egy életveszélyes helyzetből, stb. Bármi, kihúzott anyagi mélységből, betegségből, balesetből, bármiből. Odalép, nem is ismerted az előtt, odalép, és egyértelműen jót tesz veled. Hát persze, hogy bizalom ébred benned. A bizalom az hit, más szóval. Hát a bizalom, az élő hit pont ebből ered, megbocsáttattak a te bűneid. Érted? Gyere, menjünk tovább, kéz a kézben. Majd megismersz. És rájössz, hogy milyen jól döntöttél, amikor elindultál velem. Meghallottad már Jézus első szavát. Mert akkor alázkodj meg, és állj rá hittel, és csak mondd ki, hogy köszönöm. És hirdessük másoknak is. Igen, testvérek, azt értettem meg, mert tudom ennek a kockázatát, de még megpróbálom elmondani nektek, hogy mégsem kockázatos. Nekünk ezt kéne elmondani a családtagjainknak is. Mindenféle magyarázkodás és elvárások nélkül. Tökéletesen elég. Tudod? Megbocsáttattak a te bűneid. Kedves férjem, feleségem, gyerekem, anyám, apám. Csak így szeliden, így el, hogy Jézus ennek a betegnek megmondta. Megbocsáttattak a te bűneid. És ha ezt megértik, arra is rádöbbennek, hogy ennek elutasítása iszonyú felelősség, illetve felelőtlenség. Nem tudom, érzitek-e, értitek-e már, miért van ez így? Ha bármilyen elvárást hirdetünk, ezt tedd, azt tedd, aztán majd Isten megbocsát neked, ha ezt így tanítjuk, így teszünk róla a bizonyságot, akkor a hitrejutás egy szerződésnek fog tűnni, amiben mindkét félnek vannak feltételei. Te ezt várod tőlem, én meg azt várom tőled. Tudjátok, hogy sok-sok ember ezért utasítja el a hívő életet, illetve Istent, hiszen szerintük ő, az Isten, ezt vagy azt nem jól teljesítette, vagy nem jól teljesíti. Ha tehát nem a feltétlen kegyelmet hirdetjük, megbocsáttattak a te bűneid, akkor úgy tűnik, hogy egy szerződést ajánlunk, Isten ad neked dolgokat, te meg tedd ezeket, és rögtön beugrik ezeknek a családtagjainknak, meg ismerőségnek, hogy hát én nem kötök szerződést ezzel a valakivel, mert eleve nem teljesíti a feltételeket, mert eleve nem jól igazgatja a történelmet, mert megengedte ezt meg azt, nem jól teljesítette, én ilyennel nem szerződök. És igaza van, nem? Hát persze nincs igaz, amit tudjuk, mert egyszerűen nem ismeri Istent valójában. De hát sokszor mi kommunikálunk rosszul, mi próbáljuk erre rávenni az embereket, hogy köss üzletet Istennel. Nincs üzlet. Nincs üzlet. Egészen más. Szent, szent, szent, ahogy a szeráfok éneklik Ézsaiás 6-ban. Egészen kiváló, egészen elkülönülő, egészen más az Isten. Egészen más, mint mi vagyunk. Szent, szent, szent, a seregek ura, és teljes a föld az ő dicsőségével énekli az a három nagy angyal vezér, az a szeráf. És ez a szent Isten áll így eléd, és mondja, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Hiába vádolsz te engem, hogy szerinted én nem jól igazgatom, fogalmad nincs róla, hogy én hogy csinálom. Fogalmad nincs, hogy én hogy igazgatom a történelmet. Fogalmad nincs ezer és százezer dologról, nem baj. Én így is szeretlek. De kérlek, egyszer hidd már el, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Hogy nálad van mit megbocsátani. Az én életemben nincs mit megbocsátani, mondja az Isten. Képzeld, én nem rontottam el. Én semmit nem rontottam el. Csak te. Ez szerint, hogy szent az Isten. Ő semmit nem rontott el, testvérek. Mi rontottuk el. De nem törődik vele ez a döbbenet. Pedig nagyon jól tudja, hogy mi az igazság. Hogy ez az igazság. Nem ő szúrta el ezt az ember életet, hanem mi. Nem törődik vele, nem kérdezget. Csak eléd áll még egyszer, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Örülj nagyon, én így jövök hozzád. Akarod vagy nem? És itt jön, mondom még egyszer, hogy ezt merjük mondani, minden előfeltétel nélkül, teljesítmények kérése nélkül, minden elvárás hangoztatása és megfogalmazása nélkül hirdetjük, hogy megbocsáttattak a te bűneid, akkor érezni fogják, hogy hát itt akkor a felelősség az enyém. Ha teljesen ingyen adja az Isten, Jézusért persze, mi tudjuk, Jézus áldozatáért, akkor nagy felelősség, hogy hogyan reagálok. De értsétek meg a mai ige üzenetét. Nem az a dolgunk, hogy elmagyarázzuk, hogy ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, és majd akkor esetleg szóba áll veled Isten, majd akkor szerződést köt veled az Isten. Az a dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot. Az evangélium pedig ebben a mondatban tökéletesen benne van. Ember, megbocsáttattak a bűneit. Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus ért, az ő kereszt haláláért. De ezt nem is muszáj rögtön hozzátenni. Csak így, ennyit, mint ennek a bénának mondja Jézus. Ember, hidd, megbocsátottak. Nem úgy van az üdvösséget, hogy te is teszel bele valamit, meg én is. Én tettem bele mindent, érted? Te csak a bűneidet teszed bele, az üdvösséged ellen dolgoztál gyerekkorodtól kezdve. Ezt csináljuk, állandóan dolgozunk a saját üdvösségünk ellen, egész pici korunktól kezdve. Ezt tesszük bele, úgymond, ebbe a idézőjelbe, üzletbe. De ez nem üzlet, ez egy egyedi, egyéni, egyoldalú ajánlata az Istennek. Teljesen egyoldalú ajánlata az Istennek. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Hidd, és a tiéd. Ez a nagyszerű üzenet ennek az igének. Lehet közönösen tovább menni, de ne tegyük, mert akkor hogyan menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, olvassuk a Zsidó 2:3-ban, hanem hittel ráállhatunk, és az egész életünk egy köszönömmé válhat, és egy olyan küldetéssé, szolgálattá, ahol az rokonainknak, ismerőseinknek hirdetjük a bűnbocsánatot. Hirdetjük a drága, de nekik olcsó kegyelmet. És ezt ne féljünk kimondani. Igen, neked ingyen van. Egyébként nagyon drága volt. Kiki gondolja végig, hogy szólt először? Hogy szólt először Isten? És hadd írja felül az eddigieket. Most ez az egyszerű mondat, amit ez a béna hallott, és üdvözült, és meggyógyult. Ember, megbocsáttattak a te bűneid.
1: Kizárólag kegyelemből van üdvösségünk, ezért fontos az Úr Jézus kijelentése, megbocsátattak a te bűneid. Megváltásunkért ugyanis mi semmit sem tehetünk, egyedül Jézus Krisztus értünk hozott áldozatának köszönhetjük bűneink bocsánatát és az örök életet. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szívünkbe írva a törvénye. A mai ige 37. Zsoltár 31. verse. Istenének törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Gondolatok az igéről. Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna, a hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít. Milyen nagyszerű a Károli fordítás szóhasználata: Istenének törvénye. Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk, és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogy ne hajtanám azt örömmel végre. Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nem csak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. a református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszíne a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok. Hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét.
0: Kulturális programajánló.
1: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve, miért vált természetessé, hogy a Talján Dörögd főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján Dörögd főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-ig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor.
0: egészséget mindenkinek.
1: Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A San Deligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Folytatódik, sőt a héten még kissé fokozódik is a forróság. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok. Pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan eshetnek esők. Északias szél és 31-41 fok várható. A hét második felében egy gyenge hideg front hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A front viszont számottevő lehűlést várhatóan nem hoz.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor kinyitjuk a Jelenések könyvét, és egymás után elővesszük a gyülekezetekről szóló leírásokat, bár talán sokkal inkább úgy kellett volna mondani, hogy a gyülekezetekhez írt leveleket, akkor azt vesszük észre, mintha egy elmélyülő problémával is találkoznánk. De még mielőtt megelőlegezném a mai ige mondanivalóját, hadd kérjek mindenkit, nyissuk ki együtt, ha tehetjük, a Szentírást a Jelenések könyve második fejezeténél, és a második fejezetből a tiatírai gyülekezethez írt levelet fogom olvasni, a második fejezet 18. versétől kezdődően. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg! Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni a paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többi tiatírainak, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, és nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az az igazság, kedves hallgatóim, akárhányszor olvasom el ennek a levélnek az üzenetét, mindig nagyon-nagyon megdöbbenek. Nem is olyan egyszerű szembenézni ezzel a mondani valóval. Mert először is, mindjárt a kezdetén az Úr Jézus megszólítja azt a gyülekezetet, ugye úgy látta János, hogy a gyertyatartók között jár, és a kezében tartja a 7 csillagot, tehát azt a gyülekezetet, amelyet ő napról napra, óráról órára, minden egyes összetevőjében, tagjában, a gyermekektől a legidősebbekig ismer, tökéletesen ismer, és ennek a gyülekezetnek, amelyeket a vérén megváltott, minden egyes tagját a vérén váltott meg, rendkívül mély és megrázó üzenetet akar mondani. És mi ez a mély és megrázó üzenet? Először is az, hogy jó lesz, ha tudjátok, hogy ki vagyok. Valaki azt mondhatja, de hát nincs is ilyen ideírva. Hát dehogy nem, tessék megnézni ezt a bemutatkozást. Úgy kezdi, hogy olyan a szeme, mint a tűz lángja. Abban az időben ennél nagyobb fényességet nem tudtak elképzelni. Ez a csillogó, ragyogó szem ebben az esetben lobogó lángként jelenik meg, ami nem az örömtől lobog, hanem a tisztító, átvilágító, minden dolgot leleplező világosság ragyog belőle. Tetszettek már olyannal találkozni, aki ránézett az emberre, és úgy érezte az ember, hogy átlát, belém lát, és a legszívesebben menekülőre fogtam volna, pedig még nem is mondott semmit. Nekem volt egyszer-kétszer ilyen élményem, és tudom nagyon jól, hogy utána azt is meg kellett magamtól kérdezni, hogy Tibor, van valami takargatni valód? Ha pedig nincsen, Akkor baj-e, ha valaki esetleg beléd lát? Mit fogott látni? Azt hiszem, érdemes ezt végig gondolni. Vajon kell-e nekünk tartani a lobogó, szemű, a mindenen átható tekintettel látó megváltótól? Aztán a másik, amivel bemutatkozik Jézus, hogy olyan a lába, mint az aranyérc. Itt nem a csillogásról van szó, hanem a minőségről. Ami azt jelenti, hogy egy olyan szilárd lábon áll, ami nem fog elkopni, nem fog megrozsdázni, nem fog egyszer a korrózió áldozatául esni. És még csak azt sem lehet mondani, hogy hát ha rendesen beporrósodik, akkor majd megváltozik a minősége. Nem változik meg a minősége. Nem kezdi ki az idő, nem kezdi ki a társadalmi változás, az íge kőszálként megáll, írta Luther Márton. És én azt hiszem, hogy amikor a testélet ige így mutatkozik be, hogy olyan a lába, mint az aranyérc, jó, ha mindenki tudja, hogy a rendíthetetlen alapokról beszél nekünk a Krisztus. Milyennek látja a gyülekezetet? És milyennek lát a gyülekezeten belül minden jelenlevőt? A tiatirai gyülekezet alapításáról túl sokat nem tudunk. Érdekes módon azt tudjuk, hogy az első európai keresztény nő Tiatirából származott, úgy hívták Lidia. De azt nem tudjuk, hogy a tiatirai gyülekezetben ki volt pontosan az alapító, hányszor járt ott Pál apostol, bár a Biblia tudósok szerint a második és a harmadik missziót feltételezhetően mind a két esetben átvezetett Pál apostolnál Tiatirán is, de mivel erre pontos bibliai utalásunk nincsen, ezért, ha nem haragusznak, én most

lelkipásztorának is az az üzenet, annak a csillagnak, akit a kezében tart, hogy ismerem a te cselekedeteidet, tudom a te dolgaidat, és tudok arról, hogy mennyi szeretet van benned, tudok arról, hogy milyen hit van benned, ismerem a szolgálatodat, ismerem az álhatatosságodat, és hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Hát ez egy fejlődő gyülekezet. Ez egy óriási dolog. És én azt hiszem, nagyon jó lenne, ha elmondhatná ezt az Úr Jézus például a mi gyülekezetünkről, nem? Valószínűleg mindegyikünk egy progresszívan fejlődő gyülekezetben szeretne élni. Itt én most nem a taglétszámról beszélek, nem kampányok árán és által megnövelt tömeg jelenlétről szeretnék beszélni, bocsánat a szóért, kedves hallgatóim, hanem a minőségről. Itt az Úr Jézus egy szót nem mond taglétszámról. Arról beszél, hogy mekkora a gyülekezetben a szeretet, hogy milyen mélységű a hit, hogy milyen a szolgálat, és hogy milyen az álhatatosság, a Krisztusért vállalt kitartás. És azt mondja, hogy ennek a négy vektornak az eredője, bocsánat ezért a szóért, tehát ennek a négy nagyon mély lelki faktornak az együttese, mindegyik együtt fejlődést mutat. Az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Több vagy szeretetben, több vagy hitben, több vagy kitartásban, álhatatosságban, és minőségben fejlődik, nő a szolgálatod. Jobb vagy. Megmondom őszintén, ennél magasabb értékelést a mennyből kapni alig-alig lehet. Ezek után azonban van egy szívfacsaró mondat. De panaszom van ellened. Nem úgy, mint az efézusiaknál, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy van egy kis panaszom, hanem itt nagyon komoly a panasz. És ez a komoly panasz lehet, hogy épp a szeretetből fakad. Egy félreértett szeretetből. Azt mondja az Úr Jézus, az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja az én szolgáimat, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt nem lenne szabad tenned. Miért szoktuk mi eltűrni a gyülekezetben a bűnt? Miért szoktuk mi eltűrni azt, aki mást tanít, mást mond? Mivel elég régen élek gyülekezetekben, attól félek, hogy ezt én is tudom. Sokszor gyávaságból, és nagyon sokszor szeretetnek álcázott kompromisszumkészségből. Mert hogy hát csak meglátja, hogy hát ez így nem jó. Hát előbb-utóbb majd őt is elvezeti a lélek arra, hogy. És hát hogyha szólni is kell, hát ki szóljon, hát miért pont én? Hát megvannak erre a megfelelő emberek, és hát türelmesnek kell egymással lenni, hát még a testvér vagy testvérnő nem tart ott, vagy hát ő így látja, hát igazából ki mondja, hogy amit én látok, az az igaz, nem biztos, hogy ezt úgy kell érteni, és már abba is szeretném hagyni. Azt mondja a Szentírás egy helyen, ha bizonytalan a trombita hangja, kiindul harcba. Na de itt a bizonytalan trombita hang csak a Krisztus követék oldaláról hangzott, mert amikor az Úr Jézus leleplezi ennek az asszonynak a tanítását, szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok olyan biblia kutató van, aki azt mondja, hogy azt se tudjuk, hogy hívták, mert az, hogy Jézabelnek nevezi az Úr Jézus, az egyértelműen áthallás az Ószövetségre, ahol Ahab királynak a feleségét nevezték Jézabelnek, aki egyébként arra csábította Izrael fiait, hogy bálványnak áldozzanak, és egyébként a szexuális kilengéseket, amit a Baál kultusz megengedett, a Baál Asera kultusszal együtt behozta Izraelbe. Na de nem mindegy, hogy Jézabelnek hívták, vagy csak Jézabel volt a jelleme? Egyébként nomen est omen mondták annak idején a római felebarátaink, ami azt jelentette, hogy nevében a jelleme. És nem szeretném, hogyha bárki is elakadna itt, hogy hát szegény testvérnő, hát az Úr Jézus hogy rápirít így nyilvánosan? Hány embert juttatott ez a szegény testvérnő a kárhozatra? Mert amit itt az Úr Jézus leleplez, annak a vége a kárhozat. Az van ideírva, arra csábítja az én szolgáimat, hogy paráznák.

0: aggódjanak. Tudom, nagyon sokan jönnek, és elkezdik kenegetni a dolgot, és azt mondják, hogy na de itt, hát igazából nehogy valaki szexuális paráznaságra gondoljon, hát a Szentírás úgy tekinti, hogy az idegen Istenhez való fordulás tulajdonképpen a szövetség megtörése Istennel, és ebből adódik a paráznasággal egyenértékű bűnként kezeli. Ez mind nagyon szép, és való, hogy így is van, de ettől még az a valóság, egyébként Péter apostol már ír erről a második levelében is, hogy ez itt ritkán szokott megmaradni valami spirituális paráznaság szintjén, mert abban a pillanatban, hogy idegen istenek bekerülnek valakinek az életébe, akkor átszakadnak azok a védelmi gátak, ami az Istennek a törvényéből adódóan oltalmazna bennünket, például a házasságban való hűséges megmaradás és egyéb területeken. Jézabel fölrúgott egy bibliai szabályt. Tudnélik, ha Krisztust akarja valaki követni, akkor a megszentelődés folyamatán át kell menni. Ő beállt a nikolaiták sorába, az elmúlt alkalommal már beszéltünk erről, a bálámiták tanítása az arról kapta a nevét, hogy ugyanazt a lelkületet képviselte, mint amilyen lelkület Bálám Báláknak adott tanácsából árat. Tudnélik, hogy ami nem megy átokkal, azt majd elintézik a fiúk meg a lányok. A szerelem öl, butít és a nyomorba dönt, mondták régebben, és ezt nagyon sokan át is élték, mert hogy mintha kikapcsolna az agy, csak valami hosszú idő eltelte után kezd kijózanodni nagyon sok ember, hogy mit veszített el, de akkor ezt az elveszítettet már nem lehet visszahozni. És Jézabel a bálámiták tanításából átvett valamit. Mégpedig ahhoz, hogy Krisztus kegyelmét megismerjük, át kell élni a sátánnak és a bűnnek a mélységeit is. Hoho! De hát akkor itt visszacseng a római levélnek a 6. fejezete. Mit is mondott Pál apostol a római levél 6. fejezetében? Tessenek csak visszaemlékezni? Mit tegyünk? Vétkezzünk, hogy csak hagyd növekedjék a kegyelem? Távol legyen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk meg? Nagyon sokan nyugodtan válaszolhatnák rá azt, hogy nem, nem tudjuk. Hát mi, hogy is kereszteltettünk meg? Hát apánk, anyánk döntött erről. Vagy a gyülekezeti tradíciónkból következően önmagam döntöttem, de hát az azt jelentette, hogy most már elég idős vagyok ahhoz, hogy csatlakozzak a közösséghez. De hát ez elképesztő tévedés. Nem tudjátok, hogy mi, akik belekereszteltettünk a Krisztusba, az ő halálába kereszteltettük? A Galácia levélben azt mondja Pál, élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha valaki úgy gondolja, hogy fölveheti a kereszténységet magára, mint egy kabátot, szeretném oszlatni a tévedését, lehetetlen. A kereszténység nem kultúra, a kereszténység nem tradíció, a kereszténység nem hagyomány, nem családi állapot, nem egy népnek az összvallása, a kereszténység Krisztus követés, és Krisztust lehetetlen követni új élet nélkül. Ezt nem én találtam ki. Maga az üdvözítő mondja, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem is láthatja az Isten országát. Jézabel testvérnő viszont földobott egy lehetőséget. Mégpedig azt, hogy hát igazából, ha jobban megismered a bűnt, még inkább tudod értékelni a kegyelmet. Csak hogy ez hazugság. Ez ugyanaz a hazugság, ami néhány évvel ezelőtt a magyar médiát is bejárta, hogy talán együtt kéne szülőknek, édesapának, édesanyának kipróbálni gyermekeikkel a kábítószert, hogy utána el tudjanak beszélgetni arról, hogy ez miért nem jó. De ki mondja meg a valóságot, hogy a heroin az első adag után függővé tesz? Ki mondja meg a valóságot, hogy a bűnnel nem lehet játszani, mert aki játszik a bűnnel egy idő után, a bűnnek a fogja lesz, mert aki bűnt cselekszik, rabszolgálja a bűnnek, állítja a Szentírás. És éppen ezért Jézabel testvérnőnek azt üzeni a mennyből az Úr, hogy betegágyba vetem a vele paráználkodókat, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek, gyermekeit megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Hát nem mondhat ilyet a kegyelmes Isten. Hát nem jöhet ilyen üzenet a megváltótól. Mondják ma nagyon sokan. Szószékről is. Nem. Ki vagyok én, hogy megmondom Krisztus Jézusnak, aki az életét adta a világért, hogy mit mondhat és mit nem. És ha ő azt mondja, hogy a gyülekezetben, az ő testében nem tűri meg a bűnt, mert az a gyülekezet halálát jelenti, akkor ezt illenne nagyon-nagyon komolyan venni. És a gyülekezethez visszafordul az Úr. Mert a gyülekezetben vannak olyanok, akik elszenvedői ennek a folyamatnak. Minden gyülekezetben vannak ilyenek. Én emlékszem még imádkozó öregasszonyokra, bocsánatot kérek az idős nőtestvérektől, de amikor én megismertem őket, akkor kicsi gyerek voltam, és a számomra mind ráncos arszú, fehérhajú, roskatag valakik voltak, ma már tudom, hogy hithősök voltak. Akik órákat töltöttek minden nap a gyülekezetért könyörögve, böjtölve, imádkozva, a lelki pásztorért, az ige hirdetésért. Tudok ma is olyanokról, akik ugyanígy imádkoztak, meg imádkoznak értem. És azt kell mondani, hogy nem vagyunk kötelesek elszenvedni a gyülekezetek folyamatait. Nem erre hívott el bennünket az Úr. Azt mondja az Úr Jézus, tiatíraiak, emeljétek föl a fejeteket. Nektek, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem mentetek bele, akik nem ismertétek meg a sátánnak a mélységeit, azt mondom, tartsátok meg, amitek van, amíg eljövök. Van egy ének, kisgyermek voltam még, amikor először hallottam, és ez az ének most, míg prédikálok, itt zúg a fejemben, és itt zúg a szívemben. Végig megáld a nagy tusát, erőt, urad a Krisztus ád, nyerd el, mit félretett neked a koronát, az életet. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, ezt üzente az Úr. Na de hát ilyen gyülekezetben mit lehet csinálni? Tudom, nagyon furcsa 2022 első napjaiban ilyet mondani, föllázadni ez ellen a folyamat ellen. Na de mi az, hogy föllázadni? Hát egy hívő ember nem lázad föl. Hát hogy ne lázadna föl? Illés nem lázad föl Jézabel ellen? Dehogy nem. Képviselte az Úrnak a tanítását? De mennyire? És Isten odaállt Illés próféta mellé? Hát mennyire? Ott álltak a Baál papok, az Asera papok. Egyszer majd tessenek megnézni a Királyok első könyve 17.-18. fejezetét, és kiderül, hogy ha valaki rendkívül magányosnak érezhette magát, az Illés. Csak az Úr volt mellette. Milyen bártyú dolog ilyet mondani, hogy csak az Úr. Hát ha az Úr valaki mellett ott van, akkor ki állhat ellene? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mondja Pál apostol a római levélben. És mi is ezt kell, hogy gondoljuk. Nem vagyunk kötelesek beállni semmilyen okból, még a szeretet nagy, jelképes kifejezését istenítve sem vagyunk kötelesek beállni egy olyan irányba, ami elvisz bennünket az Úrtól. Azt üzenem nektek, tiatíraiak, mondja az Úr Jézus a mennyből, tartsátok meg, amíg eljövök, mert aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasveszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Na de hát, amit itt az Úr Jézus mond, azt kifejezetten vele kapcsolatban írja a Zsoltár, és kifejezetten vele kapcsolatban állítja a Szentírásban a mindenható Isten. Atyám, én azt az elhívást, amit nekem adtál, őnekik adtam. Ezt a főpapi imádságban mondja az Úr Jézus. Mindent átadtam nekik. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Aki győz, és mindvégig megtartja az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok fölött. Nem éri meg gyáva kereszténynek lenni. A hitvallás, a Krisztusért való kiállás az egyedüli záloga annak, hogy egyszer győztesnek hirdessen ki az Úr. Akinek van füle, hallja. Nem kéne megkérni az Urat, adj új szívet, adj új szemet új fület, és a legfőbb ideje, egy új szájat is. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha bennem bízva élsz, akkor élvezheted a bővölködő életet. Megtanulod nagyra becsülni a nehéz időket, mert ilyenkor sokkal erőteljesebben tudatosul benned az én jelenlétem. Azok a feladatok, amiktől régebben rettegtél, a közelségemben való örvendezés gazdag lehetőségeivé váltak. Amikor fáradtnak érzed magad, eszedbe jut, hogy én vagyok az erőd. Gyönyörűséget származik abból, hogy rám támaszkodsz. Kedves nekem az a hajlandóságod, hogy egyre gyakrabban hozzám fordulsz, különösen, amikor egyedül vagy. Amikor másokkal vagy, sokszor szem elől téveszted az én jelenlétemet. Az emberek nem tetszésétől való félelmed a foglyukká tesz, és elsősorban rájuk figyelsz. Amikor észreveszed, hogy ez bekövetkezett, suttogd a nevemet. A bizalomnak ez az apró megnyilvánulása gondolkodásod előterébe helyez engem. Oda, ahová tartozom. Ahogy közelségem áldásában sütkérezel, az én életem tud átáradni rajtad keresztül mások felé. Ez a bővölködő élet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve 29. fejezet, 25. vers. János evangéliuma, 10. fejezet, 10. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 5-e. 1688. augusztus 5-én az én szerelmes feleségemet, aki minden keserves és bajos dolgaimnak társa volt, elfelejthetetlen szomorúságomra szólítá ki Isten estve 10 óra felé Ebes falván. Írta első apafi Mihály fejedelem Bornemissza Annáról. Amikor 1657-ben férje tatárfogságba esett, Anna 3 év alatt összegyűjtött 12 000 tallér váltságdíjat. Így szabadította meg a fogságból őt, aki 1660 őszén tért vissza Erdélybe. Az okos, erélyes és higgadt asszonynak korabeli följegyzések szerint igen nagy volt a befolyása tehetetlen férje elhatározásaira. Döntéseiben erős katolikus ellenessége vezette. Az udvartartás szervezésével, a gazdálkodás ellenőrzésével szintén sok időt töltött. Ezt bizonyítják fennmaradt számadás könyvei és 1680-ból származó híres szakácskönyve is.
2: Augustin Samuel ab Hortis természettudós, születése és halála is e napra esik 1729-ben, illetve 1792-ben. Eperjesen jogot, majd teológiát végzett. 1754-től a Wittenbergi, utána a Berlini Egyetemen folytatta tanulmányait. 1758 és 92 között Késmárkon a számtan és a bölcselet alapellemeit oktatta, és a líceum igazgatóhelyettese volt, eközben evangélikus lelkipásztor Szepes szombaton, geológiai cikkei a bécsi Anzeigen másodiktól 5. köteteiben jelentek meg, nagy ásványgyűjteménye is jelentős érték, megírta a Poprád folyó völgyének topográfiai ismertetését, emellett a cigánykutatás egyik úttörője volt.
1: Abacs Márton, tordai lelkész fia, Abacs János, 1762-ben járt a nagyenyedi főiskolára, 1767-ben fogarason lett iskolamester. Ezután mehetett külföldi akadémiákra, hazatérve a dési egyház hívta meg őt lelkésznek. 1782-től a dési egyházmegye esperese lett. E munka körében létrehozott egy gyámintézetet a lelkészek özvegyei és árvái számára. Neki jutott az a nehéz feladat, hogy újból kihirdesse a katolikusok által erősen megtámadott 1791. évi 53. és 57. törvénycikkelyeket, amelyek az Erdélyben bevett 4 vallás jogainak, szabadságainak és szabad gyakorlásának az egyenlőségéről szólnak. 1796-tól az erdélyi református egyház püspöki tisztségét töltötte be, 1815-ben bekövetkezett haláláig. Néhány halotti és üdvözlő beszéde, gyászverse és a naplója maradt ránk. Konfirmációi kátéja több kiadást ért meg.
2: Alsó Csernátoni Csíki Lajos 1852 és 1925 között élt. A bölcseletet és a teológiát Debrecenben, Edinburgh-ban és Bázelben végezte. Hazatérve a debreceni főiskola segédtanára, utóbb rendes hittantanára, és 1885-ben a debreceni teológiai és jogi akadémia igazgatója lett. Választmányi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. Írt Révész Imre figyelmezőjébe, dolgozott a protestáns egyházi és iskolai lapnak, valamint az evangélikus protestáns lapnak. A protestáns papnak 1887-től szerkesztője. Munkái közül néhány. A három első századbeli keresztjének nyilvános isteni tisztelete. A skót szabad egyház ismertetése. Krisztus az üdvre vezető út. Traktátusok, vagyis a nép számára írt rövidvallásos értekezések. Egy percet sem jut imádkozásra. Jézus szavai az elfáradtakhoz. Hit, remény és szeretet könyve.
1: Wild Tibortól, a Kossuth és Munkácsy Mihály díjas szobrásztól 1983-ban vettünk búcsút. Az ipar majd a képzőművészeti főiskolán tanult. Mesterei Mátrai Lajos és Kisfaludi Stróbl Zsigmond voltak. Ifján portréi arattak sikert. A két világháború közt a római iskola jeles képviselője, részt vett az európai iskola munkájában is. Feszes formavilágú, neoklasszikus művei köztéren is állnak, többek között a Pasaréti téri templom homlokzatán, a győri nádorvárosi templomban, Krisztus és a szentek szobrai Győrött, Szent Mihály Albert falván, Prométeusz Pécsen, Széchenyi portréja és az atlasz Budapesten. Kis plasztikái is maradandó értékek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Filippi 2:6.
1: Természetünk szerint zsákmány leső lelkület él bennünk. A bűneset révén lett sajátunk. Előtte már egy főangyal az egész teremtett világra vágyott, ami Istentől alkotott pompájában állott szemei előtt. Zsákmányként akarta azt magához ragadni, úrrá lenni fölötte. Ez okozta bukását. Önmagát akarta fölemelni, ezért zuhant alá. Viszont még most is fejedelem, és van hatalma, sőt, ő tűnik sokszor világunk istenének, de csupán a sötétségen uralkodhat, ameddig a bűn elér. Csak annyiban van hatalma, amennyiben a világ a bűnben él. Ő mindnyájunk gondolkozását megfertőzte. A Mózes első könyve 3. fejezet 5. verse szerint: olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói, suttogta az első embernek, az rögtön ott magához ragadta, amit pedig Isten kilátásba helyezett a számára. Isteni természet részese lett volna az ember, de csak alázatos, engedelmesség útján érhette volna el ezt a célt. Ajándékba kellett volna kapnia ezt a szép méltóságot, nem pedig önkényesen, zsákmányként elrabolni. Sajnos azóta ilyen az ember jelleme. Amit szeret, azt magához akarja ragadni. Mindent magának, a mások kárára is. Az emberiség egész története során végig megfigyelhetjük ezt. Az újabb és újabb korokban azt gondolnánk, ha azok kerülnének földre, akik eddig alul voltak, akkor jobb lesz. Ám ugyanaz az ő törekvésük is, hogy eddig elnyomóiknak a nyakára hágjanak. Öröklött természetünk alapvető hibája ez. Nem akarjuk elengedni azt, amit megnyertünk, hanem görcsösen fogjuk. Ami pedig nem a miénk, azt minden eszközzel meg akarjuk nyerni. Ez olyan mélyen él bennünk, hogy másként el sem tudjuk képzelni az életünket. Noha, mennyire más példát adott nekünk életével az Úr Jézus.
0: Nagy kegyelmű Isten, szerető Atyám, köszönöm te néked, hogy bűnös voltomban is tanítasz úgy látni az eseményeket, a világ csábítónak tűnő dolgait, mint amelyekben tőled van parancs, ígéret, megszólítás és biztatás. Figyelmeztetsz arra, ne gondoljam, hogy bármikor is készen van az életem. Mindig rendelhetsz új szolgálatokra engem, és bizony, a szívem még nem egészen a tiéd. Belátom, a szerzés ördöge még elcsábít, a bűn magával sodor, bár törekszem a lemondásra, a megtisztulásra. Segíts, hogy ne akarjak mindenképpen fölülkerekedni másokon, tudjak hálával örvendeni annak, amit ajándékoztál, amivel te gazdagítod az életemet. Köszönöm családomat, szeretteimet. Széchenyi István imájával azonosulva kérem meghallgató irgalmadat. Istenem, Te minden jónak, magasztosnak, tökének, teljesnek foglalatja, töltsd el szívem, keblem, szent lelkeddel. Erősíts meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengéimet, és fölemelhessem te hozzád a lelkem. Szabadítsd meg érzékeimet mindentől, ami földi reájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a te műved méltó lehessen te hozzád. Önts bizodalmat a lelkembe, és ne hadd, hogy ítélkezzek a te tanácsaid felől, s még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a te minden hatóságodban, bölcsességedben és könyörületességedben.
2: Amen.

kedves hallgatóink! Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyárutóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcadhó, nyolcány. Keresztény népi elnevezése a kisasszonyhava. A hónap régi római naptárban még Sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermelőknek meg dologtiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, mely Krisztushoz tartozót, keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dinnye, mert Lőrinc belepisilt. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe. Sokféle búcsú nap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent Napá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei tini lelkes napok, amelyet a katolikus karizmatikus megújulás ifjúsági szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának szolgálatában is együttműködő egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok. Pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan eshetnek esők. Északias szél és 31-41 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

0: A reformáció története. A francia reformáció.
1: Negyedik rész. Louis de Birkin nemesi születési ember volt, bátor, figyelmes, tanulásra kész, jómodorú, fedhetetlen erkölcsű lovag. A pápai határozatok buzgó követője volt, a misék és a szentbeszédek hű hallgatója. Érdemeit a luterizmus elleni páratlan gyűlöletével koronázta. De mint oly sokan mások, gondviselésszerűen ő is találkozott a Bibliával, és csodálkozva nem Róma, hanem Luther tanait találta meg benne. Ettől kezdve teljesen az evangélium ügyének szentelte magát. Franciaország nemesei közül a legműveltebb Birkin volt. Lángeszme, szónoki képessége, fékezhetetlen bátorsága, hősies buzgósága és az udvarnál való befolyása miatt, mert a király egyik kedvence volt, sokan hazája majdani reformátorát látták benne. Béza ezt mondta, Birkin második Luther lett volna, ha első Ferencben második választófejedelemre talál. Rosszabb, mint Luther, kiáltották a katolikusok. Franciaország katolikusai valóban jobban féltek tőle. Eretnekként börtönbe vetették, de a király szabadon bocsátotta. A harc évekig tartott. Első Ferenc, aki Róma és a reformáció között ingadozott, hol eltűrte, hol pedig korlátozta a szerzetesek szenvedélyes buzgóságát. Birkint a pápai hatóságok háromszor vetették börtönbe, de a lángelméjét és nemes jellemét csodáló király, aki nem volt hajlandó feláldozni a papok gyűlöletének, kiszabadította. Birkint többször figyelmeztették a veszélyre, amely Franciaországban fenyegeti, és arra buzdították, hogy kövesse azokat, akik önkéntes számüzetésben kerestek oltalmat.

0: A félős és megalkuvó Erasmus, akinek ragyogó műveltségéhez nem társult az az erkölcsi nagyság, amely az életet és dicsőséget alárendeli az igazságnak, ezt írta Burkinnek. Kérd magad követnek valamelyik idegen országba. Menj és utazd be Németországot. Ismered Bedát, és tudod, hogy milyen. Ezerfejű szörnyeteg, aki mérgét mindenfelé fröcsköli. A te ellenségeidet légiónak hívják. Még ha ügyed jobb is lenne, mint Jézus Krisztusé, addig ki nem engednek a kezükből, amíg nyomorultul el nem pusztítanak. Ne bízz túlságosan a király védelmében. Bármi történjék is, ne hozz rám bajt a teológusok tanszékén. A veszély sűrűsödésével azonban Burkin szilárdsága egyre nőtt. Ahelyett, hogy elfogadta volna Erasmus számító és megalkuvó tanácsát, még bátrabb lépésekre határozta el magát. Nem csak az igazságot védelmezte, hanem a téveigést is leleplezte. Az eretnekség vágyát, amellyel Róma barátai meg akarták bélyegezni, visszafordította rájuk. Legaktívabb és legelkeseredettebb ellenfelei a város és a nemzet egyik legnagyobb egyházi tekintélyének, a Nagy Párizsi Egyetem teológiai tanszékének tudós doktorai és szerzetesei voltak. E doktorok írásaiból Burkin 12 állítást emelt ki, amelyeket nyilvánosan bibliaellenesnek és eretneknek nevezett, és kérte a királyt, hogy vállalja a bíró szerepét a vitában. A király, aki örült, hogy alkalma nyílik megalázni a gőgös szerzeteseket, készséggel összemérte a két szemben álló fél erejét és eszességét. Arra szólította fel a katolikusokat, hogy védjék meg ügyüket a Bibliából.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. A katolikusok jól tudták, hogy a fegyvert alig ha tudják használni. Bebörtönzés, kínvallatás és a mágia olyan fegyverek voltak, melyekhez jobban értettek. Most fordult a kocka, és már abban a veremben látták magukat, amelyben Burkin szerették volna taszítani. Rémülten kerestek valamilyen kibúvót. Éppen ebben az időben történt, hogy az egyik utcasarkon álló Szűz Mária szobrot valaki megcsonkította. Volt nagy izgalom a városban. Tömegek sajnálkozva és felháborodva özönlöttek. A szerzeteseknek pedig éppen jól jött ez a dolog, siettek kihasználni. Ez Burkin tanításainak gyümölcse, kiabálták. Ez a luteránus összeesküvés mindent romba dönt, vallás, törvényeket, még a trónt is. Burkint ismét letartóztatták. A király nem volt Párizsban, és a szerzetesek azt csinálhattak, amit akartak. A reformátor felett törvényt ültek, és halálra ítélték. Még aznap végrehajtották az ítéletet, nehogy Ferenc közbelépjen és megmentse. Délben kivezették a kivégzés... Burkint délben kivezették a kivégzés helyére. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy tanúja legyen az eseménynek. Sokan megdöbbentek és nyugtalankozni kezdtek, amikor látták, hogy az áldozat Franciaország legjobb és legkiválóbb nemesi családjából való. Csodálkozás, felháborodás, megvetés és keserű gyűlölet árnyékolta be a kavargó tömeg arcát. Csak egy arcra nem borult árnyék. A mártír gondolatai a kavargástól messze, távol jártak. Csak arra gondolt, hogy ura jelen van.

0: a rozzant taliga, amelyen vitték üldözőinek fenyegető tekintete, a reáváró rettenetes halál, mindez nem érdekelte. Ő, aki halott volt, de él, és élni fog örökké, akinél a halál és a pokol kulcsa van, mellette volt. Berkwin arcán a menny fénye és békéje ragyogott. Szépen volt öltözve. Bársonyköppeny, szaténból és damasztból készült zeke és aranyszínű térnadrág volt rajta. Hitéről készült bizonyságot tenni a királyok királya és a tanúskodó világegyetem előtt. A gyász semmilyen jele nem árnyékolta be örömét. Amint a menet lassan haladt a zsúfolt utcákon, az emberek csodálkozva látták Berkwin tekintetén és viselkedésén a felhőtlen békét és örömöt. Úgy néz ki, mondták, mint aki templomban ül, és szent dolgokon elmélkedik. A mágiánál Berkwin megkísérelt néhány szót szólni az emberekhez, de a szerzetesek félve a hatástól kiabálni kezdtek, a katonák pedig fegyvereiket csörgették, és lármájuk elnyomta a mártír hangját. A művelt Párizs legmagasabb skolasztikus és egyházi tekintélye 1529-ben így mutatott gonosz példát 1793 népének arra, hogyan kell a haldoklók szent szavait a vérpadon elfojtani. Berkwin megfulladt, és testét megemésztették a lángok. Halálhíre elszomorította a reformáció barátait egész Franciaországban, de példája nem ment feledésbe. Mi is szívesen vállaljuk a halált, mondták az igazság tanúi, szemünket az eljövendő életre függesztve.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története, a francia reformáció, 6. rész. A mói üldözés alatt a reformált vallás hirdetői, akiknek megtiltották, hogy prédikáljanak, máshova mentek. Egy idő után Lefebvre Németországba távozott. Farel visszatért szülővárosába, Kelet-Franciaországba, hogy terjessze a világosságot ott, ahol gyermekéveit töltötte. A Móban történtek híre már oda is eljutott, és az igazság, amit bátran és lelkesen hirdetett, hallgatókra talált. Farelt a hatóságok igyekeztek elhallgattatni, majd kiűzték a városból. Nem dolgozhatott tovább nyilvánosan, de bejárta a völgyeket és a falvakat. Magánházakban és félreeső mezőkön tanított. Menedéket talált az erdőkben és a sziklás barlangokban, gyermekkora kedves tanyáin. Isten nagyobb próbákra készítgette. A keresztet, az üldözést és Sátán fondorlatait, amelyek le erőre figyelmeztettek, nem kívántam, szólt. Ezek sokkal keményebbek, mint sem magamtól elhordozhatnám őket. De Isten az én atyám, ő adott és mindig fog adni annyi erőt, amennyire szükségem van. Mint az apostolok korában, az üldözés most is inkább az evangélium terjedését szolgálta. A Párizsból és Móból kiűzöttek, szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. A világosság így talált utat Franciaország sok távoli vidékére. Isten új munkásokat készített fel műve előbbre vitelére. Párizs egyik iskolájában tanult egy komoly, csendes ifjú, aki bizonyságát adta jó képességeinek és éles eszének. Nem kevésbé tűnt ki fethetetlen életével, mint szellemi frissességével és a vallás iránti szeretetével. Lángelméje és szorgalma csak hamar az iskola büszkeségévé tette, és bízvást jósolták, hogy Calvin János az egyház egyik legtehetségesebb és legnevesebb védelmezője lesz.

0: de egy mennyei fénysugár behatolt még a skolasztika és a babona falai közé is, amelyek Calvint körül zárták. Borzadással hallgatta az új tant, egyáltalán nem kételkedve abban, hogy az eretnekek megérdemelték a tűzhalált. Akaratlanul is szemtől szembe került az eretnekséggel, és arra kényszerült, hogy próbára tegye, milyen hatalma van a katolikus teológiának a protestáns tanítással vívott csatában. Calvin egyik unokatestvére, aki a reformátorok mellé állt, Párizsban volt. A két rokon gyakran találkozott, és megbeszélték egymással a keresztény világot felkavaró dolgokat. Csak két vallás van a világon, mondta a protestáns Olivetán. Az egyik vallás az, amit az emberek találtak ki. Ezekben az ember ceremóniákkal és jó cselekedettel akarja megmenteni magát. A másik vallás a Biblia vallása, amely azt tanítja, hogy üdvösségre kizárólag Isten ingyen kegyelméből juthat az ember. Egyik újtanatok sem kell nekem, kiáltotta Calvin. Azt hiszed, hogy mindig tévedésben éltem? De olyan gondolatok támadtak benne, amelyektől hiába próbált szabadulni. Amikor egyedül volt szobájában, eltűnődött unokatestvére szavain, és bűntudat fogta el. Közbenjáró nélkül látta magát a szent és igazságos bíró előtt. A szentek közbenjárása, a jó cselekedetek, az egyházi szertartások nem tudtak engesztelést szerezni a bűnért. Nem látott maga előtt mást, csak a kétségbeejtő örök sötétséget. Az egyház doktorai hiába próbáltak enyhíteni terhén. Hiába gyont meg, hiába vezekelt, ezek nem tudták megbékíteni Istennel.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hetedik rész. E meddő küzdelem idején történt, hogy Calvin a város egyik forgalmas terén szemtanúja volt egy eretnek elégetésének. Csodálattal töltötte el az a béke, ami a vértanú arcán nyugodott. A rettenetes haláltusában és az egyház még rettenetesebb kárhoztatása alatt e mártír hitet és bátorságot tanúsított. A fiatal diák, aki a legszigorúbban követte az egyház rendelkezéseit, lesújtva állította szembe ezt a maga kétségbeesett és gyászos hangulatával. Tudta, hogy az eretnekek a Bibliára építik hitüket. Elhatározta, hogy kutatni fogja a Szentírást, és megpróbálja kideríteni boldogságuk titkát. A Bibliában Calvin megtalálta Krisztust. Ó, atyám, kiáltotta, az ő áldozata lecsillapította haragodat, az ő vére eltörölte tisztátalanságomat, keresztje hordozta átkomat, halála engesztelést szerzett nekem. Sok haszontalan ostobaságot eszeltünk ki magunknak, de te fáklyaként helyezted elém igédet, és érintette szívemet, hogy Jézus megmentő érdemén kívül minden más érdemet utálatosnak tartsak. Calvin korábban papnak készült. Még csak 12 éves volt, amikor egy kis templom káplánja lett. A püspök lenyírta a fiú haját, ahogy azt az egyházi kánon előírja. Nem volt felszentelve és nem teljesített papi feladatokat, de a papság tagja lett. Hivatalos címe volt és fizetést is kapott. Most pedig, érezve, hogy soha nem tudna pap lenni, jogot kezdett tanulni. Végül azonban felhagyott szándékával, és elhatározta, hogy az evangéliumnak szenteli életét. De vonakodott az evangélium szolgálatától. Természettől fogva félénk volt, és félt attól a súlyos felelősségtől, ami a prédikátori hivatással jár, és szeretett volna még tovább tanulni.

0: barátainak komoly kérlelésére végül is elvállalta. Csodálatos, mondta, hogy valaki, aki ilyen alacsony származású, ilyen magas méltóságra emelkedjék. Calvin szerényen kezdte el a munkáját, és szavai olyanok voltak, mint a harmat, amely felüdíti a földet. Elhagyta Párizst, és egy vidéki városba ment. Margit hercegnő, aki szerette az evangéliumot, pártfogolta Calvint, és védelmébe vette követőit. Calvin még fiatal volt, szelíden és szerényen viselkedett. Munkáját úgy kezdte, hogy az embereket otthonukban kereste fel. A háznép körülvette, ő pedig felolvasott a Bibliából, és feltárta a megváltás igazságait. Hallgatói továbbadták a jó hírt másoknak. A tanító a nagyvárost elhagyva csak hamar felkereste az eldugott kisvárosokat és falucskákat. Mind kastélyba, mind kunyhóba bebocsátást kapott, és haladt előre, templomok alapját rakva le. Néhány hónap múlva Calvint ismét Párizsban találjuk, ahol szokatlan nyugtalanság volt a művelt emberek és a diákok körében. Az ókori nyelvek tanulása közben az emberek eljutottak a Bibliához, és sokan, akiknek a szívét addig még nem érintették igazságai, most lelkesen beszéltek róluk, és még a katolicizmus védelmezőivel is vitába szálltak. Calvinnak, aki jól lehet ügyesen vitázott a teológiai kérdésekben, szentebb küldetése volt, mint ezeknek a hangoskodó teológusoknak. Az emberek figyelme felébredt, és itt volt az ideje annak, hogy feltárja nekik az igazságot. Calvin házról házra járva megnyitotta a Bibliát az emberek előtt, és beszélt neki Krisztusról, a megfeszítetről.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Nyolcadik rész. Isten gondoskodott arról, hogy Párizs újabb buzdítást kapjon az evangélium elfogadására. Lefebvre

ige hirdetését. A király távol volt, és megbízott egy protestáns lelkészt, hogy prédikáljon a város templomaiban. Mivel azonban a pápai méltóságok ezt megtiltották, a hercegnő kitárta a palotát. Egy termet berendezett kápolnának, és közhírré tette, hogy minden nap egy meghatározott órában prédikáció lesz, amelyre minden rendű és rangú ember hivatalos. Tömegek közönlöttek az Isten tiszteletekre. Nem csak a kápolna, hanem az előcsarnokok és a folyosók is zsúfolásig megteltek. Nap mint nap ezrek gyűltek össze, nemesek, államférfiak, jogászok, kereskedők és kézművesek. A király ahelyett, hogy betiltotta volna az összejöveteleket, elrendelte két párizsi templom megnyitását. Soha azelőtt nem rázta fel Isten igéje ennyire a várost. Mintha Isten az emberekre lehelte volna az élet lelkét. Mértékletesség, tisztaság, rend és szorgalom munka foglalta el a részegeskedést, kicsapongás, viszály és semmittevés helyét. De a papság sem tétlenkedett. A király még mindig nem volt hajlandó közbelépni, hogy betiltsa a prédikálást, ezért a papok a csőcselékhez fordultak. Minden eszközt megragadtak, hogy a tudatlan és babonás tömeg félelmét és fanatizmusát felkeltsék. Párizs pedig vakon hallgatva hamis tanítóira, az ősi Jeruzsálemhez hasonlóan nem ismerte fel meglátogatásának idejét, sem azokat a dolgokat, amelyek békességét szolgálták volna.

Két évig prédikálták Isten igéjét a fővárosban, és bár sokan elfogadták az evangéliumot, a többség elutasította. Ferenc csak a saját céljai elérése érdekében tanúsított türelmet, és a katolikusoknak sikerült visszaszerezni hatalmukat. A templomokat ismét bezárták, és a mágiát felállították. Calvin még mindig Párizsban volt. Tanulással, elmélkedéssel, imával készült későbbi munkájára, és tovább terjesztette a világosságot. Végül gyanús lett. A hatóságok elhatározták, hogy megégetik. Calvin visszavonultan élt, és biztonságban érezte magát. Nem is gondolt a veszélyre, amikor barátai azzal a hírrel rontottak a szobájába, hogy a katonák útban vannak, és le akarják tartóztatni. Ebben a pillanatban hangos kopogás hallatszott a külső bejáratnál. Nem volt egy pillanatnyi vesztegetni való idő sem. Néhány barátja feltartóztatta a katonákat az ajtónál, mások pedig segítették Calvint leereszkedni az ablakból. A reformátor sietett, és egy munkásnak a reform egyik hívének a hajlékában húzódott meg. Majd vendéglátójának ruhájával álcázva magát, vállára vett egy kapát, és útnak indult. Délfelé haladva ismét Margit birtokán talált menedéket. Néhány hónapig maradt ott. Befolyásos barátai védelme alatt biztonságban volt. Mint korábban, most is tanulással foglalta el magát. De vágyott arra, hogy Franciaországban hirdesse Isten evangéliumát, és nem tudott sokáig tétlen maradni.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története. A francia reformáció. 9. rész. Miután Calvin nem tudott sokáig tétlen maradni, és a vihar némileg alább hagyott, új munkaterületet keresett Poitiers-ben. Itt volt egyetem, ahol az új nézetek már korábban kedvező fogadtatásra találtak. Minden rendű és rangú ember örömmel hallgatta az evangéliumot. Calvin nem a templomban prédikált, hanem fő magisztrátus házában vagy a saját szállásán, és néha a város egyik parkjában hirdette az örök élet igéit azoknak, akik hallani akarták. Egy idő után, amint a hallgatók száma nőtt, biztonságosabbnak látszott a városon kívül összejönni. Egy mély és szűk hegyszoros barlangja lett az összejövetelük helye, amit a fák és a kiugró sziklák még jobban elszigeteltek. A városból különböző útvonalakon kis csapatok jöttek ki ide. E félreeső helyen olvasták és tanulták a Bibliát. Franciaország protestánsai itt tartottak először úrvacsorát. Calvin még egyszer visszatért Párizsba. Még most sem tudta feladni azt a reményt, hogy Franciaország mint nemzet elfogadja a reformációt. De a munka majdnem minden lehetősége bezárult előtte. Az evangéliumot tanítani annyit jelentett, mint rálépni arra az útra, amely egyenesen a mágiához vezet. Calvin végül elhatározta, hogy Németországba megy. Alig, hogy elhagyta Franciaországot, kitört a vihar a protestánsok felett. Ha ott maradt volna, minden bizonnyal ő is az egyetemes pusztítás áldozatává válik.

0: A francia reformátorok, akik vágytak arra, hogy országuk lépést tartson Németországgal és Svájccal, elhatározták, hogy az egész nemzetet felébresztő merész csapást mérnek Róma babonáira. Ezért egy éjszaka egész Franciaországban olyan plakátokat függesztettek ki, amelyek támadták a misét. E lelkes, de balga cselekedet, azonban a reform előbbre vitele helyett bajba sodorta, nem csak a reform hirdetőit, hanem híveit is, egész Franciaországban. Ez adta meg a katolikusoknak azt, amire régóta vágytak. Ürügyet az eretnekek, mint a trón biztonságát és a nemzet békéjét veszélyeztető lázítók kiirtásának követelésére. Egy titkos kéz, hogy meggondolatlan baráté vagy ravasz ellenségéje sosem derült ki, az egyik plakátot a király lakosztályának ajtajára ragasztotta. A király elborzadt. A plakát kíméletlenül támadta a századok hosszú soránál tisztelt babonákat. E példátlan merészség, hogy a nyílt és vakmerő fogalmazványt a királyi udvarban terjesztették, felkeltette az uralkodó haragját. Megdöbbenésében egy darabig csak reszketve és szótlanul állt. Majd haragját félelmetes szavakkal fejezte ki. El kell fogni mindenkit, kivétel nélkül, aki luteranizmussal gyanúsítható. Mindet kiírtom. A kocka el volt vetve. A király elhatározta, hogy teljesen Róma mellé áll. Azonnal intézkedett, hogy minden párizsi luteránust letartóztassanak. Elfogtak egy szegény kézművest, a reformárt vallás egyik követőjét, aki összeszokta hívni a hívőket a titkos összejövetelekre. Azonnali mágia halállal fenyegetve megparancsolták neki, hogy vezesse el a pápai küldöttet a város minden protestánsának otthonába. Rémülten riadt vissza a becstelen feladattól, de annyira félt a lángoktól, hogy végül megadta magát, és testvéreinek árulója lett.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizedik rész. Morfin, a királyi detektív az árulóval, a papok, a tömjénezők, a szerzetesek és a katonák kíséretében, az oltári szentséget követve lassan és csendesen haladt át a város utcáin. A felvonulás látszólag a szentség tiszteletére történt, engesztelésként, amiért a protestálók megsértették a misét. E látványos felvonulás azonban halálos szándékot takart. Ha luteránus háza elé értek, az áruló egy szót sem szólt, csak jelt adott. A menet megállt. Morfin belépett a házba, a családot kihurcolták és megbilincselték, majd a félelmetes csapat továbbment, újabb áldozatokat keresve. Egy házat sem kíméltek, sem nagyot, sem kicsit, még a párizsi egyetem kollégiumait sem. Morfin az egész várost megremegtette. Rémuralom volt. Az áldozatokat kegyetlen kínzásokkal ölték meg, de a protestánsok győzőkként haltak meg. Álhatatosságuk rendíthetetlen, békességük felhőtlen volt. Üldözőik, akik képtelen voltak megtörni kitartásukat, legyőzve érezték magukat. Párizs minden negyedében vesztőhelyek álltak, és napról napra fellobbantak a lángok, hogy a kivégzések megsokszorozásával az eretnekeket egyre jobban megfélemlítsék. Végül mégis az evangélium javára vált az üldözés. Egész Párizs láthatta, micsoda embereket képesek formálni az új tanok. A mártírok mágiáihoz nem volt hasonló szószék. Az a békés öröm, amely ezeknek az embereknek az arcán felragyogott, amikor a vesztőhely felé haladtak, hősiességük, ahogyan a felcsapó lángok közepén álltak, a bántások szelíd megbocsátása sokakban a haragot részvétté, a gyűlöletet szeretetté változtatta, s ellenállhatatlan ékes szólással képviselte az evangélium ügyét.

0: A papok, akik nem akarták, hogy a nép dühe alább hagyjon, a legszörnyűbb vádakat terjesztették a protestánsokról. Azzal vádolták őket, hogy a katolikusok lemészárlását, a kormányzat megdöntését és a király meggyilkolását forralják. De a legparányébb bizonyítékot sem tudták felhozni állításaik alátámasztására. A megjövendőlt gonosztettek azonban teljesültek, de egész más körülmények között és ellenkező okokból. Azok a kegyetlenségek, amelyekkel az ártatlan protestánsokat sújtották, egyre súlyosabb megtorlásért kiáltottak, és a későbbi századokban pontosan azt a gyászos végzetet váltották valóra, amely a katolikusok állítása szerint a királyt, kormányát és alattvalóit fenyegette. Azt azonban maguk a hitetlenek és a katolikusok idézték elő. Nem a protestantizmus bevezetése, hanem elnyomása volt az, ami 300 évvel később Franciaországra ezeket a szörnyű csapásokat hozta. Gyanúsítások, bizalmatlanság és rettegés légkörében élt a társadalom minden osztálya. Az általános riadalom közepette látni lehetett, hogy a luteránus tanítás milyen mélységes hatással van a legműveltebb, legbefolyásosabb és legjellemesebb emberekre. Bizalmi és megtisztelő állások hirtelen megürültek. Kézművesek, nyomdászok, tudósok, egyetemi tanárok, írók, sőt udvari emberei is eltűntek. Emberek százai önkéntes száműzöttként menekültek Párizsból szülőföldjükről. Sok esetben ezek adták első jelét annak, hogy helyeslik a reformált vallást. A katolikusok megrökönyödtek attól a gondolattól, hogy nem is gyanított eretnekeket tűrtek meg maguk között. Haragjukat a szerényebb áldozatok tömegén töltötték ki, azokon, akik hatalmukban voltak.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenegyedik rész. A börtönök zsúfolásig megteltek, és a levegő is sötétnek látszott az égő mágiák füstjétől, amelyeket az evangélium megvallóinak gyújtottak. Első Ferenc azzal büszkélkedett, hogy ő keltette életre azt a nagy tanulási mozgalmat, amely rányomta pecsétjét a 16. század kezdetére. Örömét lelte abban, hogy minden országból tudós embereket gyűjtött udvarába. A tudomány szerette, a szerzetesek tudatlanságát és babonáját pedig megvetette. Ennek tulajdonítható, legalábbis részben, az a türelem, amit a reform iránt korábban tanúsított. De a tudásnak-e patrónusa, aki vakbuzgóságában el akarta tiporni az eretnekséget, közzétett egy rendeletet, amelyben egész Franciaországban betiltotta a könyvnyomtatást. Első Ferenc példája egy a sok közül, amely tanúsítja, hogy a szellemi műveltség nem jelent védelmet a vallásos türelmetlenség és az üldözés ellen. Franciaország ünnepélyesen és nyilvánosan teljesen elkötelezte magát a protestantizmus megsemmisítésére. A papok kimondták, hogy a magasságos ég megsértését, a misekárhoztatását vérrel kell jóvá tenni. 1535. január 21-e volt a szörnyű szertartás végrehajtására kijelölt nap. Az egész nemzet babonás félelme és fanatikus gyűlölete feltámadt.

0: Párizst zsúfolásig megtöltötték a környező vidékekről odaözönlő tömegek. A napot egy hatalmas, impozáns körmenet nyitotta meg. A menet útját szegélyező házakon gyászdrapériák fügtek, és helyenként oltárok álltak. Minden kapu előtt fáklya világított, az oltári szentség tiszteletére. A körmenet napkelte előtt indult el a királyi palotából. Az egyházmegyék zászlói és keresztjei nyitották meg a menetet, majd megjelentek a polgárok kettesével, kezükben fáklyákkal. Azután jött a szerzetesek négy rendje, mindegyik a maga sajátos öltözékében. Majd a híres erekjék óriási gyűjteménye következett. Bíbor színű és karlátvörös palástban lovagló, ékszerekkel díszített egyházi méltóságok követték őket. Kápráztató és csillogó volt ez a menet. Az oltári szentséget Párizs püspöke vitte egy pompás baldahin alatt, melynek négy oszlopát egy-egy királyi herceg tartotta. Az oltári szentség után a király lépkedett. Ezen a napon első Ferenc nem viselt koronát sem, királyi palástot. Franciaország királya fedetlen fővel, szemét a földre szegezve, kezében égő viaszgyertyával jelent meg, mind aki vezekel. Minden oltárnál alázatosan meghajolt, nem a lelkét beszennyező bűnök miatt, sem pedig a kezét bemocskoló ártatlan vér miatt, hanem azoknak az alattvalóknak a halálos bűne miatt, akik kárhoztatni merték a misét. A királyné és az állami méltóságok szintén kettesével a király után mentek, mindegyiküknél egy-egy égő fáklya volt. A nap egyik szertartása volt az uralkodó beszéde, amelyet a püspöki palota nagy termében birodalmának magas tisztviselőihez intézett. Szomorú ábrázattal jelent meg előttük, és megkapó ékes szólással siránkozott a bűn, az Isten káromlás, a népre ráköszöntő fájdalmas és gyalázatos nap miatt. Hűséges alattvalóinak segítségét kérte a Franciaországot pusztulással fenyegető, veszedelmes eretnekség kiirtásához.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenkettedik rész. A szertartáson az uralkodó ezeket mondta. Ha tudnám azt, hogy valamelyik testrészemet bemocskolta vagy megfertőzte az utálatos rothadás, oda nyújtanám nektek, hogy vágjátok le. Olyan igaz ez, uraim, mint az, hogy királyotok vagyok. És ha látnám, hogy valamelyik gyermekemet szennyezte be, nem kímélném, magam adnám fel és áldoznám fel Istennek. Szavai könnyekbe fulladtak, és az egész gyülekezet sírt, egy akarattal kiáltozva. A katolikus vallásért élünk és halunk. Rettenetes sötétségbe jutott az a nemzet, amely elvetette az igazság világosságát. A kegyelem, amely üdvösséget hoz, megjelent. De Franciaország, bár látta a kegyelem erejét és szentségét, amelynek mennyei szépsége ezreket vonzott magához, és ragyogása nagyvárosokat és falucskákat töltött be, mégis elfordult tőle, inkább a sötétséget választva, mint a világosságot. A menny felkínálta ajándékát, de eldobták maguktól. A gonoszt jónak mondták, a jót pedig gonosznak, és végül áldozatul estek szándékos öncsalásuknak. Bár azt hitték, hogy Isten népe üldözésével Istennek szolgálnak, őszinteségük mégsem tette őket büntelenné. Szánt szándékkal elvetették azt a világosságot, amely megvédte volna őket a csalástól, lelküket a vérontás bűnétől. Ünnepélyes eskü hangzott el az eretnekség kiirtására, abban az impozáns székesegyházban, ahol csaknem három évszázaddal később az a nemzet, amely elfeledkezett az élő Istenről, trónra emelte az ész istennőjét. A menet újra indulásra készen állt, és Franciaország képviselői elindultak, hogy elkezdjék azt a munkát, amelyre felesküdtek.

0: egymáshoz közel vérpadokat állítottak fel, hogy egyes protestáns keresztényeket elevenen megégessenek. A rőzsét a király közeledtekor kellett meggyújtani, hogy a menet megálljon és lássa a kivégzést. A kínzások részletei, amelyeket Krisztus e tanúi elviseltek, túl szívfájdítóak ahhoz, hogy felidézzük őket. De az áldozatok nem ingadoztak. Egyikük, amikor hite megtagadására bíztatták, így válaszolt. Csak azt hiszem, amit a próféták és az apostolok egykor prédikáltak, amit a szentek serege hitt. Bizalmamat Istenbe helyezem, aki a pokol minden hatalmának ellenáll. A menet megállt a kínzóhelyeknél. Amikor a kiindulási ponthoz, a király palotájához érkeztek, a tömeg szétoszlott, a király és a főpapok pedig a nap eseményeivel elégedetten visszavonultak és gratuláltak önmaguknak, azt kívánva, hogy az elkezdett munka az eretnekség teljes megsemmisüléséig tartson. Franciaország elutasította a békesség evangéliumát, és teljesen elzárkozott tőle. Ez rettenetes következményekkel járt. 1793. január 21-én, 258 évvel azután, hogy Franciaország teljesen elkötelezte magát a reformátorok üldözésére, egy másik menet, és egészen más szándékkal haladt át Párizs utcáin. Ismét a király volt a főszereplő.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenharmadik rész. Nagy zűrzavar és ordítás közepette 16. Lajost, aki börtönőreivel és hóhéraival kézitusát vívott, a vesztőhelyre vonszolták, és nagy erővel leszorították, míg a bárd lesújtott, és levált feje a vérpadon elgurult. Nem a király volt az egyetlen áldozat. Vesztőhelyéhez közel 2800 ember pusztult el giotin által a rémuralom véres napjaiban. A reformáció nyitott Bibliát kínált a világnak. Felfedte Isten törvényének előírásait, érintve az emberek lelkiismeretét. A végtelen szeretet megismertette az emberekkel a menny törvényeit és elveit. Isten így szólt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 6. vers. Amikor Franciaország elutasította a menny ajándékát, elhintette a zűrzavar és a pusztulás magvait. Hosszú idővel a plakátok keltette üldözés előtt a bátor és buzgó Farel kénytelen volt elmenekülni szülőföldjéről. Svájcban keresett menedéket, és Zwingli munkatársaként segített a mérleget a reformáció javára billenteni. Későbbi éveit itt töltötte, de továbbra is jelentős befolyása volt a franciaországi reformációra. Számüzetésének első éveiben különösen arra törekedett, hogy az evangéliumot hazájában terjessze. Sok időt töltött azzal, hogy honfitársainak hirdette az igét az ország határ közelében. Fáradhatatlan éberséggel figyelte a küzdelmet, és tanácsaival bátorította, szavaival segítette.

száműzött társai segítségével lefordította a német reformátorok írásait franciára, és a francia nyelvi Bibliával együtt nagy példányszámban kinyomtatta őket. Ezekből a művekből a könyvterjesztők sok példányt eladtak Franciaországban. A könyvvárosok olcsón jutottak a könyvekhez, és így a haszon lehetővé tette munkájuk folytatását. Farel egyszerű tanítónak álcázva kezdte el svájci munkáját. Visszavonult egy félreeső parókiára, és gyermekeket tanított. A szokásos tantárgyak mellett óvatosan bevezette őket a Biblia igazságaiba, remélve, hogy a gyermekek útján szüleikhez is hozzáférkőzhet. Egyesek hittek, de megjelentek a papok, hogy megállítsák a munkát, és a vidék babonás népét Farel munkája ellen ingerelték. Ez nem lehet Krisztus evangéliuma, hangoztatták a papok, hiszen prédikálása nem békét, hanem háborút hoz. Amikor az egyik városban üldözték, Farel egy másikba menekült, akárcsak az első tanítványok. Faluról falura, városról városra járt, gyalog, éhezve, fázva, elcsigázva, és életét mindenütt veszélynek téve ki. Prédikált a vásártereken, templomokban, olykor a katedrálisok szószékén. Néha üresen találta a templomot. Olykor prédikációját kiabálás és gúnyolódás szakította félbe. Még a szószékről is lerángatták. A csőcselék nem egyszer rátámadt, és majdnem halálra verte. De ő csak ment előre. Bár sokszor elutasították, újra és újra felvette a harcot, és látta, hogy falvak és városok a pápaság erődjei egyik a másik után kinyitották kapuikat az evangélium előtt. Az a kis egyházközség, ahol először munkálkodott, csak hamar elfogadta a reformált vallást. A két város, Morá és Neuchâtel szintén megszüntette a katolikus szertartásokat, és eltávolította templomaiból a bálványokat.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszíne a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A San Deligo közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok. Pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan eshetnek esők. Északias szél és 31-41 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket.
1: Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Viszik tovább, amit elkezdtünk. Ökumené és misszió a művészetek völgyében. A lényeg, hogy ki mit visz innen haza, milyen képet állítunk ki a mennyei atyáról, fogalmazza meg Illés Sándor, a művészetek völgye településeinek lelkipásztora, kifejezve, miért vált természetessé, hogy a talján dörögt főutcáján egymás szomszédságában működő református, evangélikus és katolikus udvar ökumenikus alkalmakkal és kölcsönös segítséggel tesz tanúbizonyságot Krisztusról. Talján dörögt főutcáján néhány háznyira van egymástól a református, az evangélikus és a katolikus udvar. Jó szomszédok! Látogatták egymás programjait, ökumenikus imára hívtak a fesztivál napjain, és ökumenikus istentisztelettel zárták jelenlétüket a művészetek völgyében. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról van szó, hogy jó hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat konzorciuma által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak. A személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházunk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Csütörtökön inkább derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, de marad a 38-42 fok. Pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan eshetnek esők. Északias szél és 31-41 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyetlen lehetőség. Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit bárkinek megtehetek. Most kell segítenem másokon, ahol segíthetek. Nem akadályozhat semmi. Nem szabad elhanyagolnom, mert csak egyszer élek ezen a világon. Dale Carnegie.

0: aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Filippi 2:6.
1: Természetünk szerint zsákmány leső lelkület él bennünk. A bűneset révén lett sajátunk. Előtte már egy főangyal az egész teremtett világra vágyott, ami Istentől alkotott pompájában állott szemei előtt. Zsákmányként akarta azt magához ragadni, úrrá lenni fölötte. Ez okozta bukását. Önmagát akarta fölemelni, ezért zuhant alá. Viszont még most is fejedelem és van hatalma, sőt, ő tűnik sokszor világunk istenének, de csupán a sötétségen uralkodhat, ameddig a bűn elér. Csak annyiban van hatalma, amennyiben a világ a bűnben él. Ő mindnyájunk gondolkozását megfertőzte. A Mózes első könyve 3. fejezet 5. verse szerint: olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói, suttogta az első embernek, az rögtön ott magához ragadta, amit pedig Isten kilátásba helyezett a számára. Isteni természet részese lett volna az ember, de csak alázatos, engedelmesség útján érhette volna el ezt a célt. Ajándékba kellett volna kapnia ezt a szép méltóságot, nem pedig önkényesen, zsákmányként elrabolni. Sajnos azóta ilyen az ember jelleme. Amit szeret, azt magához akarja ragadni. Mindent magának, a mások kárára is. Az emberiség egész története során végig megfigyelhetjük ezt. Az újabb és újabb korokban azt gondolnánk, ha azok kerülnének földre, akik eddig alul voltak, akkor jobb lesz. Ám ugyanaz az ő törekvésük is, hogy eddigi elnyomóiknak a nyakára hágjanak. Öröklött természetünk alapvető hibája ez. Nem akarjuk elengedni azt, amit megnyertünk, hanem görcsösen fogjuk. Ami pedig nem a miénk, azt minden eszközzel meg akarjuk nyerni. Ez olyan mélyen él bennünk, hogy másként el sem tudjuk képzelni az életünket. Noha, mennyire más példát adott nekünk életével az Úr Jézus.
0: Nagy kegyelmű Isten, szerető Atyám, köszönöm te néked, hogy bűnös voltomban is tanítasz úgy látni az eseményeket, a világ csábítónak tűnő dolgait, mint amelyekben tőled van parancs, ígéret, megszólítás és biztatás. Figyelmeztetsz arra, ne gondoljam, hogy bármikor is készen van az életem. Mindig rendelhetsz új szolgálatokra engem, és bizony a szívem még nem egészen a tiéd. Belátom, a szerzés ördöge még elcsábít, a bűn magával sodor, bár törekszem a lemondásra, a megtisztulásra. Segíts, hogy ne akarjak mindenképpen fölülkerekedni másokon, tudjak hálával örvendeni annak, amit ajándékoztál, amivel te gazdagítod az életemet. Köszönöm családomat, szeretteimet. Széchenyi István imájával azonosulva kérem meghallgató irgalmadat. Istenem, Te minden jónak, magasztosnak, tökének, teljesnek foglalatja, töltsd el szívem, keblem, szent lelkeddel. Erősíts meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengéimet, és fölemelhessem te hozzád a lelkem. Szabadítsd meg érzékeimet mindentől, ami földi reájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a te műved méltó lehessen te hozzád. Önts bizodalmat a lelkembe, és ne hadd, hogy ítélkezzek a te tanácsaid felől, s még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a te mindenhatóságodban, bölcsességedben és könyörületességedben.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megérkeztünk előadásunknak egy újabb állomásához, amely az ítéletről szól. Az ítéletnek különböző jeleneteit találjuk meg, és a jelenések könyve 20. fejezet 11. versétől a 15. verséig bezárólag olvasom. Jelenés 20, 11-től 15-ig. És látték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük sem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Ebben a gondolatban megjelenik legelőször is egy hatalmas, nagy, fehér királyi széket lát. A királyi szék, a trón jelképezi magát Istent. Jelképezi az Isten hatalmát, a szuverenitását, uralkodói, királyi mi voltát, és a mennyei trón a jelenések könyvében magát, az Istent jellemzik, vagy jelölik. Egy biztos, Sátánnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy az Isten trónjának a közelébe jusson. Sátán nem juthat semmilyen hatással, nem lehet sem a trónra, sem a trónon ülőre, sem a trón környezetére. Éppen ezért ez a látomás Istenről és azokról a hűségesekről szól, akik viszont a trónnal és a trónon ülő Istennel valamilyen módon kapcsolatba kerülhetnek.

Ezután azt mondja János apostol, hogy látott egy könyvet. Látta az életnek könyvét. Az élet könyve egy különleges nyilvántartás a mennyei közigazgatásról, és mindazokról, akik tisztességes és becsületes életet élnek. Sokszor a földi világunkban ezeket a tisztességes és becsületes embereket nem látjuk. De Isten látja. Nem tudjuk, hogy a másik ember milyen tisztességes és becsületes életet él, és egy korrupt világban sokszor gyakorta az igazak életét is az irányba feltételezzük, mintha ők is épp olyan rosszak lennének, mint a környezetük. És arról szól ez az ítélet, hogy igen, vannak olyanok, akik egy romlott, bűnös világban tökéletes és igaz életet tudnak élni. Az életnek könyvébe azok kerülhetnek be, János látása szerint, akik hitáltal diadalmaskodnak a halál felett. A halál minden formája felett. Akik az Isten segítségével le tudnak győzni mindent. Isten segítségével minden bűnt legyőzhetünk. Úgy élhetünk e jelen való világban, hogy győzedelmesekké válhatunk Jézus segítségével. Az élet könyve a bárányé, azt mondja a Jelenések könyve. A 21. fejezet 27. verse szerint. Az élet könyve nem az Istené, nem az Atyáé, hanem ő átadja az élet könyvének fenntartását, írását, nyilvántartását, regisztrálását a báránynak. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból fogva nem tudnak diadalmaskodni saját énjük, saját gondolatuk, testiségük, kívánságok felett. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból elesnek. Mindegy, hogy ez az elesés aktívan, az eleső kívánsága vagy vágya volt, vagy egyszerűen csupán a sátán csalásának egy áldozata. Mindegy, hogy mi okból, de akik elesnek, akik feladják, azok kikerülnek az életkönyvéből. A végső ítélet pedig nagyon egyszerű lesz. Mi keresztény emberek sokszor ezt a végső ítéletet nagyon bonyolultan látjuk. Hogy milyen összetett eljárás, jogi eljárás következtében lesz az ítélet. És a Jelenések könyve azt mondja, semmi mást nem fognak megnézni, csak azt, hogy benne vagyunk-e az élet könyvébe. És az, aki benne van az élet könyvébe, az automatikusan megkapja az örök életet. Szóval visszatérve, és most más szempontokból végigmenve ugyanezen a szövegen, János lát egy fehér trónt. Ugyanúgy, ahogy Ézsaiás leírja a 6. fejezet első versében. De nem csupán egy tárgyat lát. Nem úgy látja János ezt a trónt, mint ahogy mi látjuk ezt a szószéket, vagy a mellettünk lévő zongorát, nem egy tárgyat lát csupán, akivel valamilyen kapcsolat, amivel valamilyen kapcsolatba lép, hanem számára ez egy jelentést, egy értelmi összefüggést, egy megértést jelent. A trón, ez a hatalmas nagy trón, mert azt mondja, hogy nagy trón volt. Egy térnek a közepén van elhelyezve. Ez önmagában is már egy teljesen váratlan. És a trón nem a földön van, hanem a trón egy kicsit a föld felett lebeg. Ezzel, mint egy kifejezi magát, hogy az Isten független ettől a földtől. Tehát valami mást, valami hihetetlen rendhagyót lát
János. Az is meghökkentő, hogy ez a trón fehér színű. Mert ha egy király gazdag, akkor a trónja miből van? Aranyból, vagy aranyozott lemezekkel van beborítva, vagy elefántcsontból, vagy ezüstből, vagy valamilyen egyéb kuriózumból. A fehér az túlságosan egyszerű. És mit lát János? Egy fehér, hanem fehér trónt. Mert a fehér az a tökéletesség isteni jellemét jelenti. A fehér a bűntelenséget jelenti. A bűn a jelenések könyvében és a Bibliában az mindig fekete. A bűntelenség, a tiszta jellem, a nemes erkölcs, az mindig fehérben jelenik meg, soha nem aranyszínben. És fontos, hogy ez a trón rendkívül nagy, és fehér színű. Tehát mind ezek az ismérvek ezt a trónt egyedivé teszik. Soha előtte és soha utána János nem látott még ilyen trónt. Nem a gazdagságával, hanem különleges mód, különleges szerepével, színével hívja fel a látnok figyelmét arra, hogy itt valami fontos dolog történik.

Természetesen mi nagyon jól tudjuk az evangéliumok alapján, hogy az atya az ítéletet átadja a fiúnak teljes mértékben. Az atya az ítéletet csupán kontrollálja, hiszen átadja az életnek könyvét a názáreti Jézusnak, a báránynak, és a bárány azoknak, akiknek megtalálja a neveit, azoknak biztosítja az új Édenbe, az új Jeruzsálembe, az új földre való bemenetelt. Nagy kérdés. Kedves hallgatóim, nevünk be van-e írva az élet könyvébe? Ennél fontosabb dolog nem lehet. Egy 21. században

Isten számon tartja a hűségeseket, személy szerint. Mi lehet, hogy az embereket csak a nagyságuk, a befolyásuk, az ismeretségeik alapján, a média alapján ismerjük, és lehet, hogy a világon számtalan, ismeretlen, kis emberek élnek, akik nem ismertek, akik kicsik ismeretség szempontjából az emberek előtt, és mégis a neve be van írva az élet könyvébe. És lehet, hogy vannak vallási vezetők, hatalmas szónokok, akik ezrek, tízezrek előtt beszélnek az evangéliumról, de az életük nem egyezik azzal az evangéliummal, amelyet ők hirdetnek, és kikerül a nevük az élet könyvéből. Nincs fontosabb feladat az ember számára, mint a regisztrálás. Az élet könyvébe való regisztrálás. És nincs fontosabb, mint hogy ott is maradjon a nevünk. Mi alapján kerülünk az élet könyvébe? Hát a szentek cselekedetei. De ne felejtsük el azért, hogy ott van a kegyelem. Mert nem csupán egyetlen tényező az, amelynek segítségével valaki bekerül az élet könyvébe, és bent marad. Hanem van három tényező. A hit, a cselekedet és a kegyelem. Egyik sem játszható ki a másikkal szemben. Egyik sem fontosabb, mint a másik. Mert minden ettől a hármasságtól függ. Mert az, aki nem cselekszi, az hiába hisz, és annak nem lesz elég a kegyelem. De valaki hiába cselekszik tökéletesen, ha a kegyelemre nem hagy semmit, és nem hagyatkozik. Tehát az élet könyvébe való felvétel, regisztrálás, az hihetetlen bonyolult, és nem lehet elintézni egyetlen jó cselekedettel, sőt, egy élet jó cselekedetével sem, hanem mindezt ki kell egészítse az Isten kegyelme. Cselekedet, hit és kegyelem. Érzi János, és ott lüktet ebben a látomásban, hogy többet kellene tenni ezen a területén az embereknek. És olyan szépen utána azt mondja, és a tenger kiadá a halottakat. A tenger. Az ókorban tengerben halni meg az a legnagyobb fájdalmat és legnagyobb szégyent jelentette. Miért? Mert az embert nem temették el. Nem kapta meg a végtisztességet. Szóval az ókorban, az ószövetségben, a zsidók és a keresztény időben, az őskeresztények idejében, a tengerben lelni az ember halálát, az egy különleges isteni csapás volt. És olyan egyszerűen, minden magyarázat nélkül, minden filozófálgatás nélkül, csak azt mondja, és a tenger kiadja a halottakat. Melyik halottakat adja ki a tenger? Akik beírattak az élet könyvébe. Fontos, mert az élet könyvében szereplő emberek fölött a halál nem uralkodik. Csak ideig, óráig tudja a birtokában tartani ezeket az embereket. És János látta ott Pátmosz szigetén, ahol élt, látta látnoki látásával a tengerből feljövő fenevadat. És mit csinált a tengerből feljövő fenevad? Keresi az áldozatokat. Sőt, látta a földből feljövő fenevadat is. És mit csinál a Jelenések könyvében a földből feljövő fenevad? Egy elnyomó gépezet, amely szintén arra törekszik, hogy az igazakat, akik az élet könyvébe felirattattak, azokat megölje, és azokat eltüntesse. Megrendítő komolyság van ebben a néhány szóban. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál, és a pokol is kiadá a halottakat,

akik őnáluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A zsidó biblia magyarázók körében elterjedt egy kifejezés. Különösen azok, akik valamilyen módon az eszkatológikus jövendőléseket értelmezték és magyarázták. Az ószövetségi talajból kinőtt egy ilyen kifejezés, hogy a második halál. Mintha egy embernek lehetne második halála. A második halál a tökéletes megsemmisülést, az abszolút megsemmisülést jelenti. És azt mondják, hogy lesznek olyan emberek, a zsidó írásmagyarázók, akik visszautasítják az Isten kegyelmét, ők nem csak az első halállal, hanem, mondjuk mi a keresztény szemszögből, egy feltámadás után a második halállal, a teljes abszolút megsemmisüléssel fognak meghalni. A halál meghal. Hogy milyen lesz ez? Nem tudom. De a halál is meg fog halni. Elpusztul. Magával rántja a halál a halálakor mindazokat az embereket, akik nem irattak fel az életnek könyvébe. És aki nem iratott fel, az nem fogja megkapni a jutalmat. Nincs fontosabb feladatunk, mint az élet könyvébe bekerülni. Előadásunk másik felében, második felében a Jelenések könyve 6. fejezetet lapozzuk föl, és ott a 9-től 11. verset olvassuk. Ez pedig az 5. pecsét feltörését jelenti. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesednek mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölett.

János apostol szeme elől eltűnik a négy lovas, utolsó lovasának a képe. És tekintete visszatér a bárányhoz. A bárány pedig a negyedik pecsét feltörése után elkezdi az ötödik pecsétet feltörni. Nagyon érdekes, hogy az ötödik pecsétnél nem hallunk angyalnak a szavát. A korábbi pecsétnél pedig angyalok adják hírül a pecsét feltörését, és a pecséttel kapcsolatos egyéb információk átadásában az angyalok jelennek meg. Nagyon érdekes, ahogy az előző jelenetben a királyi trónterem motívuma volt a központi elem, a látomás központi eleme és a mondani való lényege, esszenciája, addig itt egy oltár jelenik meg. Az oltárról el kell tudjuk mondani azt, hogy az oltár az mindig szent helyen található. A korábbi időkben a szent sátorban, az első és a második templomnál pedig a szentélyben volt található. A probléma abban áll, hogy a zsidóknak két oltáruk volt. Nem egy oltár létezett, és most meg kell fejtsük, hogy melyik oltárról van szó. Volt egy úgynevezett égő áldozati oltár, amely a kapuval szemben, ha a sátorra gondolunk, a kapu és a szentély fala között volt valahol félúton elhelyezve. A templomon belül pedig létezett egy jó illattételű oltár is. Ez már a szentélyen belül volt, de ezen az illattételi oltáron soha, de soha nem áldoztak fel véres dolgot. Viszont az udvaron található, tehát az egyik egy épületen belül, a szentélyen belül, a másik pedig az épületen kívül, de szent helyen, az úgynevezett pitvarban, a fiatalabbak kedvéért mondjuk, hogy ez az udvart jelentette, tehát az udvaron volt található ez az égő áldozati oltár. Az egyik a füstölő oltár, az bent volt, az égő áldozati oltár pedig kint volt. Ezen valóságos vér folyt. Az állatokat ezen az oltáron áldozták föl, és az oltár alatt összegyűlt nagyon sok vér a bemutatott áldozatok aránya szerint. És itt ezen a látomáson azt látjuk, hogy valakik az oltár alatt ott vannak, ők nem mások, mint a vértanúk, a meghalt igazak, és az ő lelkeik az oltár alatt gyűlnek össze. Hát amikor ezt olvassuk, akkor igencsak elcsodálkozunk. Mi az, hogy a lelkeik? Hát a lelket azt csak úgy össze lehet gyűjteni, és azt úgy be lehet tenni az oltár alá, mint egy tárgyat, vagy hogy az embernek van egy testtől független lelke? Ehhez is vissza kell az értelmezés során mennünk a zsidó gondolkodáshoz. Teljesen egyértelművé válik ez a kép, ha arra gondolunk, ami a Léviták könyvének egy tilalmát jelentette, amikor azt mondja, és a vért meg ne edd, mert a vér a lélek. És ebben a pillanatban már is kezdjük érteni, hogy nem a meghalt szenteknek,
a valóságos lelkéről van szó, hiszen a lélek a halálunk pillanatában épp úgy meghal, mint a testünk. Ha a lelkünk tovább élne és a mennybe repülne, akkor nem kellene feltámadásra várni, nem kellene a Mesiás megjelenéséig várni, a második megjelenéséig, mert minden rendben lenne, halálunk után úgyis a lelkünk a mennybe röppenne. Hanem itt arról van szó, hogy az oltár alatt ott van a megöletteknek a vérük, ami szimbolikusan a megölettettek lelkének ír le János. Volt egy zsidó felfogás, miszerint minden igaz. Zsidó ember, aki az életét adja vallási szempontból az Istenéért, számukra fenntartott helyen, a mennyei trónon, a mennyei trón alatt ott lesz a vérük. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül magasztos és szép gondolat, amit János itt felvet, és tökéletesen érti János apostolnak a kortársai. Tehát azok az emberek, akiknek elsősorban íródik a jelenések könyve, a kortársak, akik olvasták ezt a tekercset, abban a pillanatban értették, hogy János miről beszél, mit gondol, milyen információt szeretne átadni. Mindazok, akik az életüket adták az Istenükért, a hitükért, a vallásukért, azoknak a vére az oltár alatt összegyűlt.

Viszont van itt egy nagyon érdekes kifejezés, ami rendkívül nehezen érthető. Azt mondja, hogy akik megölettettek, ahogy mondja a 6. fejezet 9. verse, akik megölettek az Istennek beszédért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. Első olvasásra arra gondolnánk, hogy az ő bizonyságtételükért ölettek meg. De nem, egy idegen bizonyságtételért, ami egyértelműen Jézus életére, halálára és feltámadására utal. Nagy péntek van ma. És ilyenkor emlékeznünk kell Krisztus kereszt halálára. Hiszen ő ezekben a percekben temettetett el. Levették a keresztről, és úgy gondolták, hogy ezzel egyszer s mindenkorra vége van Jézus szolgálatának. Még a hozzá legközelebb álló tanítványok is így gondolták. Még az édesanyja is így gondolta. Csak egy valaki látott másképp. Még talán a mennyei angyalok is így látták. Sátán egyenesen újjongott, hogy ami a betlehemi gyermekgyilkosságnál nem sikerült, ami Jézus életében számtalan lehetőségként kínálkozott, és nem tudta megvalósítani, azt most, alig múlt 30 éves fiatalemberen be tudta váltani nagy pénteken. De ez Jézus Krisztus halála nem a veresége volt, hanem a győzelme. De ezt a feltámadásig senki nem tudta. Mindenki sírt és szomorú volt. És ez egy bizonyságtétel. Mert a mártírok ennek a bizonyságtételnek hittek. És ebben való álhatatosságuk és kitartásukért az életüket is odaadták. Mi az, ami számunkra a legértékesebb? Az életünk. Pedig nem tudjuk, hogy meddig tart. Mikor lesz vége? Senki sem tudja. És ezek a mártírok, ezek a hűséges emberek, akik az életüket adták az igazságért, a bizonyságtételért, amit Jézus mondott, amikor azt mondta, hogy most elmegyek, de ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, elmegyek és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Érdekes lenne kitekinteni az egész jánosi írásra, az evangéliumokra, az evangéliumra és az írásokra, hogy mennyire biztosan látta, érezte, érzékelte, hogy milyen súlyponttal jeleníti meg az írásaiban Jézus bizonyságtételét. Az Új Szövetség nagyon tartózkodó a mártírok vérével kapcsolatosan. Az Új Szövetség nem szereti a vértanúkat. Egyetlen egy vértanú kivétel, István. De minden más esetben csak megemlíti a vértanúságot, vagy a halált, a mártíromságot, de nem részletezi. Miért? Mert minden vértanúság visszamutat Jézus vértanúságára, Jézus mártíri voltára, hogy ő az életét adta azokért, akiket szeret. És ezért az Új Szövetség semmilyen vértanút nem részletez, mert minden részletezés Jézus tökéletes cselekedetét és megváltását kisebbíteni, vagy legalábbis a figyelmet elvonná erről. Sajnos a mi figyelmünk közepében sincs ott Jézus mártíromsága. Jézus bizonyságtétele.
És azt sem feledhetjük el, hogy amikor írja János apostol a Jelenések könyvét, tehát valamikor az első század végén, a második század elején, akkor már nagyon keményen folyik a keresztény üldözés. Akkor már a keresztény üldözésnek a harmadik hulláma söpör végig a kereszténységen belül. Domitianus császár kemény rendeletekkel és parancsolatokkal indítja el ezt a keresztény üldözést, és a keresztények ezt csapásként fogják fel, és csak azok irattatnak fel az életkönyvében, akik hűségesek Jézushoz. Akik a bizonyságtételeket elfogadják. Jézus Krisztus bizonyságtételét. És ezek a meghaltaknak a lelke az oltár alól hangosan kiált. Ábelnek a vére mit csinált? Kiáltott a teremtőjéhez. Minden ártatlan embernek a kiontott vére kiabál. Csak mi nem halljuk. Más hullámhosszon mozgunk, élünk, vagyunk. Olyan természetesnek vesszük, hát igen, vannak hibák. Ki tudnám megmondani, hány hűséges keresztény halt meg ártatlanul az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban, az elmúlt héten, vagy talán ma, akiről nem is tudunk. De ne felejtsük el, a vérünk mindig kiált Istenhez. És hangosan kiáltanak. Ezeknek az embereknek a vérei hangosan kiáltanak, és föltesznek egy héber kifejezést. Add már talj, meddig uram, meddig tűröd még, mikor állsz ellen az erőszaknak? Hiszen Domitianus császár egyre keményebb üldözésével, egyre kegyetlenebb rendelkezéseivel kapcsolatosan a keresztények egyre gyakrabban tették fel, és egyre hangosabban. Meddig még? Uram, meddig tűröd? Nem arról volt szó, hogy akik már meghaltak, azokon nem lehetett változtatni, de arról volt szó, hogy a következő és az azt követő generáció is talán ki fog teljesen halni. Hát gondoljuk csak el, egy ilyen római birodalomban, ha egy vallás üldözés az ókorban elindult, hát akár arra gondoltak a keresztények, hogy még az írmagjukat is ki fogják pusztítani a rómaiak. Meddig, uram? Miért nem állítod le? Neked van rá lehetőséged. Meddig, meddig? Hangos szóval. Ahogy a hármas angyal üzenetet is, majd hangos szóval fogják hirdetni. A három angyalnak az üzenetét ugyanígy hangosan kiáltanak az oltár alatt a mártírok vérei. Az ötödik pecsét felnyitásakor soha nem tapasztalt üldözés indul meg a keresztények ellen. Olyan nagy és fájdalmas volt ez a pusztítás, hogy az ítélet elmaradása, hogy az isteni ítélet elmaradása már-már elviselhetetlen terheket jelentett az igazak számára. Egy picit ebben a versben szinte megpendíti János Máté evangélium 24. fejezet 9. versét, amely így fogalmaz: akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
A világ megindította a nagy antikrisztusi üldözést az igazak ellen. És a történelemben láttuk, hogy ez számtalanszor bizonyos időszakonként megismétlődött. És a kereszténység egyik legnagyobb bűne az volt, hogy a későbbi időkben mindezt még az Isten nevével is próbálták hitelesíteni. Az ötödik pecsét üzenete, hogy az igazaknak a legnagyobb üldöztetésben is helyt kell állniuk. A szenvedések közepette is, a legnagyobb szenvedések közepette is hangos szóval mondják, Uram, te szent és igaz vagy. Nem a bosszú vágy hajtja ezeket az embereket, hanem annak felismerése, hogy Isten ítélete minden időben szent és igaz volt. És most is az lesz. Az ötödik pecsét után is, és az azt követő időszakban is az lesz. Ahogy a tenger visszaadja a meghalt igazaknak a vérét, úgy a föld is visszaadja, és testük fel fog támadni. Ez lesz az isteni igazságszolgáltatás legtökéletesebb megvalósulása. Ez nem mennyei jogszolgáltatás lesz, hanem mennyei igazságszolgáltatás. Nem lesz olyan dolog a földön, nem lesz olyan igazságtalan helyzet, amit ez a mennyei igazságszolgáltatás nevet volna észre, és a végső ítéletkor ne lajstromozott volna. Akkor az Isten fehér ruhát ad azoknak, akik hűségesek voltak. Ez az Isten első válasza. Fehér ruha. Annak idején a Teremtő készítette a bűneset során, a bűneset után Ádámnak és Évának az első ruhát, amit bőrből készített. És most a fehér ruha az Isten jellemének szimbóluma, a bűntelenségnek, a tisztaság utáni legtökéletesebb vágya, ahogy a mennyei trón nem lehet más, csak fehér. Úgy a megváltottak ruhája nem lehet más, csak fehér. Milyen érdekes, mi is tervezzük, hogy egy kicsit átalakítjuk a gyülekezetünknek a belső arculatát, és a belső építészekkel hosszú heteken át folytattunk szakmai beszélgetést, és végül is arra jutottunk, hogy egy csodálatos, szép, fehér szószéket fogunk kialakítani, ami az Isten jellemét fogja visszatükrözni. Az Isten ítélete a föld lakosait fogja sújtani. Bár el kell mondani, hogy ez a megfogalmazás, a bosszúért való kiáltás János tollából az úgynevezett átok zsoltárok szerkezetére hasonlít, de mégis túllép ezeknek a keretein. Mert azok saját életükbe várták a megoldást, itt pedig egy eszkatológikus megoldást várnak, egy végítéletnek a megoldását, ami nem pillanatnyi segítség, ami nem pillanatnyi csapást, isteni haragot jelent a gonosz számára, hanem egy tökéletes, megújult életformát eredményez mindazok számára, akik beírattak az életkönyvébe.

Isten második válasza következik, a sóhajtásra. Add mátaj, meddig, Uram? És jön a második isteni válasz. Egy kevés ideig még. Ezzel elveszi a mártíroknak a sürgető felszólítását. Mi emberek mindig szeretjük az Istent sürgetni. Amióta bírom az eszem, én mindig élő hitű keresztények között éltem. És ezek az élő hitű keresztények mindig sürgették az Istent, amikor valamilyen igazságtalanságot láttak környezetükben, a világban, a társadalmunkban, az egyházban, akkor mindig azt mondták, Uram, meddig tűrheted? És itt van egy olyan hangtalan, néma gondolat János részéről, amiben az Isten visszautasítja ezt a sürgetést. Sürgetheted az Istent, de Isten akkor lép, amikor ő akar. És itt nem csupán azt halljuk ki, amit gyerekkorunkban talán annyira nem szerettünk szüleinktől vagy tanárainktól, amikor valamit kérdeztünk, hogy ezt miért kell, és akkor csak kaptunk egy nagyon rövid magyar kifejezést. Csak! Tehát ne így vegyük az Istentől, mert Isten akkor lép, nem csak akkor, amikor ő akar, hanem amikor a legjobb. Amikor minden eldőlt, amikor már mindenki eldöntötte. Vannak még dolgok, és ezt Jánosnak is meg kell látni. És minden korban élő kereszténynek meg kell látni. Neked és nekem is meg kell látni, hogy vannak még dolgok, amelyek nem teljesedtek be. És az Isten ezt a nagy történelmet, a bűn történelmét, amelyet le akar egyszer s mindenkorra zárni, teljes végletekig hagyja kibontakozni. Mi már elvárnánk a szálakat, mi már bestoppolnánk a bűn lyukait és foltjait. És csak addig sóhajtozunk, hogy meddig még, Uram, meddig még? És az Isten szép kedvesen csak azt mondja, gyermekem, még egy kevés ideig, még tarts ki. Ezért tervezhetünk, és fontos is tervezni, és nagyon fontos, hogy lássuk, hogy akár egyéni, akár kollektív, akár közösségi, egyházi, gyülekezeti életünkben még egy kevés idő. Azonban tudnunk kell, hogy a haladék az nem végtelen. Isten türelme véges, csak szeretete végtelen. A kis várakozás nem azt jelenti, hogy Isten ne ítélné meg a nagy parázna Babilont, aki a szentek vérétől megrészegedett. Isten minden igazságtalanságot megítél. Minden kiontott vércseppet, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet. Igen, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet megítél. Nem csak ott kint a világban, hanem bent. Itt bent is mélyen, bennem és bennünk, közösségünkön belül, az oltár körül, hiszen a könny és a vér az kiállt, az Úr siet, és annyira siet, amennyire akar. Még egy kevés idő, és aki eljő, eljő, nem késik. Az Úr kegyelméből. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn E-moll hegedű versenyét.

0: mikor már ott szolgáltam főállásba, még akkor is volt olyan, hogy valakik így próbálkoztak, hogy bevágták mögöttem a vasajtót, hát ha megijedek, vagy hát a klausztrofóbiás vagyok, vagy valami, és nem, hát tudtam, hogy ha odakül az Isten, akkor biztos nem kell félnem semmitől, és nem is féltem. Természetesen az egészséges távoltartást mindig megtartottam, sőt, elég szigorú voltam, mikor egyszer az ifjúsági csoportunkat bevittük betlehemezni a börtönbe, akkor azt mondták a fiatalok, hogy nem ismerünk Margit nénire. Hát mondom, itt muszáj, ha 100 embert idehoznak nekem is, ne tiszteletre határozottnak lennem, és nem sajnálni őket egy pillanatnyilag nem. Hát én engem azért küldött el az Úristen, hogy elmondjam azt, hogy miért vannak ott. Megkérdezem, hogy miért vannak ott. Jött valaki, én konfirmáltam. Hát nem jó ember, akkor mit keresi fel? Még konfirmált is, és járt hittarra, meg mit tesz, próbálják szépíteni dolgokat, én meg elég keményen megmondom, hogy itt az Úristen Bibliában elmondja, hogy merre, hány óra, mit kell csinálni, milyen úton kell járni, és ha az bejön, akkor nem kerülünk börtönbe. És ezen sokan rájönnek, hál' Istennek. Az első rendi feladatomnak azt tartottam már, amikor főállásra voltam bent, hogy legyen Biblia mindenkinek. Innen, onnan, amonnan kunyeráltam össze a Bibliákat, némelyiket megsodorták és elszívták. Volt olyan, hogy azt mondta az egyik, hogy Margit, én megmondom őszintén, ezek a kis Gedeon Bibliák
1: Igen,
0: voltak
1: igen.
0: bent, hogy hát vagy 4-5 Bibliát elszívtam, de a 6-ra megtértem. Akkor szólt az Úristen. Vagy volt olyan, hogy lehajolt egy ige verset meglátott a elszívó cigaretta végén, és akkor azon megtért. Szóval egyetlen fontos dolgom volt ott nekem, akár missziósként, akár főállásra elkészként, hogy elmondjam, hogy az Úristen milyen, mire teremtette, és milyen utat szánt az embernek. És ha ezen az úton van, akkor nem kell ide visszajönni a börtönbe. Bizony volt, aki 6-szor jött vissza, mire megtért.
1: Akik börtönbe szolgálatot végeznek, meg hát ilyen különböző nehéz élethelyzetben levőkkel foglalkoznak, tehát drogosok, alkoholisták, stb. Nagyon sokszor mondják azt, hogy nem nagyon akarják elfogadni azt sokan, hogy ők hibásak, hogy bűnösek, hanem mindig tudnának másra mutogatni. Te hogy tapasztaltad ezt?
0: Hát van ilyen, persze van ilyen, hogy már családban ezt látják, hogy visszaemlékszek egy beszélgetésre, hogy az én édesapám egy erős ember volt, fölvett engem a vállára. Ez olyan szépen hangzik idáig. És ez betett a fürdőszoba ablakon. Tehát beküldte a gyereket, mert ezt, ha elkapják is, csak nem verik agyon, betörni és összeszedni az értékeket. Tehát nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen környezetben nőttek föl, vagy az állami gondozásra fogják, de nem lehet igazán arra fogni. Mindig elmondtam, hogy van az embernek szabad akarata, és ha megtudja, hogy melyik a helyes út, akkor azon kell maradni. És ha nem azon marad, akkor ne csodálkozzon. Szóval én eléggé lezserül beszéltem velük. Tehát ahogy ők értik, ahogy ők hallják.
1: Természetesen azon a nyelven kell fogalmazni, amit
0: Sokszor
1: megértenek.
0: férjem mondta, hogy miért nem tanítasz nekik ilyen többszólamú énekeket. Jaj, mondom, papa, így mondtam neki, mondom, hát mire megtanítanám, már ők elviszik, vagy szabadulnak. Ők ezen a zenén nőttek fel, ilyen presszó zenén, diszkó zenén, hát ha ezen keresztül akar szólni az Úr hozzájuk, akkor szóljon ezen keresztül, és énekeltük a sok ifjúsági éneket, hát te voltál meg, akkor te is hallottál, hogy énekeltük, meg a fönt van az interneten is sok énekünk. Én egy áldott eszköznek tartom azt, hogy igen, azokkal az énekekkel szólítsuk meg őket, amire reagál a szívük. Mikor valaki lejött, egy többszörösen visszaeső emberke, és azt én meghallottam, hogy atyám két kezedbe, és ott énekelnek az emberek, hogy csak ott lakhatom. Akkor rájöttem, hogy csak ott lakhatom. És még ő bent van, mert 22 évet kapott, egy Sanyi nevű, de tudja, hogy miért van még bent, hogy mindenkit hívogat megtérésre, és akkor kinéztem az irodaablakomon, és láttam, hogy két bibliakörös közrevesz egy még nem biblia köröst, és mondják, hogy gyere gyülekezetbe. Olyan volt a szívembe, hogy ők egymást hívogatják, és hát volt, hogy én Isten tiszteltem egyszerűen, hát ritkán, de hogy nem szólaltam meg, mert mindig volt bizonyságtétel, mindig volt, elmondja az életét, elmondja a megtérését, és akkor énekeltünk sokat, hát egy

0: fél órás Isten tiszteleten, sokszor egy órát énekeltünk, imádkoztunk, ima közösség, szóval olyan áldott alkalmak voltak azok ott bent, hogy szóval hihetetlen egy börtönben, hogy ilyen lehet, és hogy valaki ott jól érezze magát, és lássa az Isten munkáját.
1: Innen fogjuk folytatni, mert közel fél óránk elszaladt, de maradjanak velünk. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, és már egy picit bekukkantottunk a börtönbe, de azért én úgy gondolom, hogy sok történet van még Margit néni tarsolyában, úgyhogy ha lehet, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, a Váci börtön Margit nénijével. Ez csak így azonosításnak, hogy mindenki tudja. Az előző fél órát ott hagytuk abba, a beszélgetés fonalát ott hagytuk abba, hogy hát ez a börtön misszió azért elindult. Margit néni, azon túl, hogy Isten vezetett oda, volt valami speciális képességed szerinted, hogy te alkalmas voltál erre a feladatra? Rugalmasság, vagy empátia?
3: Empátia. Valaki mondta nekem, a barátnőm mondta nekem, hogy te nagy szíved van. Hát igen, szóval, de hát nagy szívembe belefér az Úr Jézus, és akkor... Volt, szóval missziósként jó volt bejárni egy héten egyszer, kétszer, de mondani, hogy na, majd emberek egy hét múlva folytatjuk, majd ezt megbeszéljük, erre nincs idő, szóval ez már egész más volt. Jó volt, szerettem, csináltam, de valahogy éreztem, hogy több közöm lesz ehhez. És akkor, mikor elindult a tábori lelkészi szolgálat, akkor a férjemet megkérték, hogy a börtön lelkészi szolgálatnál is nézzen körül, az is induljon el. Akkor ő sokat segített ebbe, fölhívta azokat, akik már régen bejártak missziósként. Ő megkérdezte, hogy akarnak-e főállások lenni, és akkor kaptak katolikusok és reformátusok és mindenki lehetőséget a bejárásra. És akkor így engem is megkérdezett a férjem, hogy akarok-e bejárni a börtönbe, és mondtam, hogy szívesen.
2: Mi indított? Mi volt az, ami úgy átbillentett, hogy akkor biztos, hogy ez az én területem? Volt ilyen?
3: Volt. Egy párszor elmeséltem már így újságban is, még minden, hogy mentem temetni egy kis motorral. Egy kis babettával, ha jól emlékszem, egy ilyen kis zöld színű babettával, és jött egy cementes autó egészen odáig, hogy engem elcsapott. Egy kereszteződésben nagyon gyorsan jött, meg minden, meg hát lehet én is figyelmetlen voltam, és repültem vagy 5 métert szemtanúk szerint. És hát az angyalok kezébe estem, mert egy-két plezúrral, ilyesmivel megúsztam, szörnyűködtek ott az emberek, hogy na, hozzanak egy széket, hát ha olyan van, leülök, meg mint a motoromat kivasolta, én meg előre repültem, és hát megúsztam, hogy jó, itt az összeket várni, azt mondom, homlokom, de szóval ilyen apró dolgokkal megúsztam, mondta is bent egy ápoló, hogy most ne csináljon magáról sztárfotót, vagy ilyesmi, mert voltam egy kék plezúros. Na, ez, hogy itt megmentett engem az Úristenettől a szörnyű balesettől, egy cementessel, megpakolt cementessel
2: bárki meghalhatott volna.
3: És akkor azt mondtam, hogy... És akkor ott egy hívő főnövér fölém hajolt, azt mondta, hogy hát igen, nem vitt haza még az Úristen, mert neked még dolgod van itt. És mondtam, hogy igen, igen. És rá pontosan egy hétre, szinte órára, egy hétre, pontosan méterre ugyanazon a helyen egy trabantos hölgyet elütött szintén egy cementes. A hölgy kirepült a trabantból, és szörnyet volt. És akkor, uram, megtartottad az életemet, akkor csak még van dolgom itt ebben az életben, azért már gyerekeim nagyok, meg mit tudom én, hát még akkor tartottam én hittant, kórházi istentiszteletet, voltam önkormányzati képviselő, Vöröskeresztes, segítettem a város szegényeinek, ruhát hoztam, szóval sok mindenben így benne voltam, de hát megállt börtön misszióba, de ha mondom, akkor ez még nekem folytatni kell, úgy néz ki. És akkor ezt úgy éreztem, hogy abszolút egy ilyen megtartatás erre a börtönmisszió szolgálatra, és akkor kezdődött el a 15 éves börtönkarrierem, szoktam mondani viccesen, hogy életfogytos börtönkarrierem. Tehát akkor vagy 10 évig missziósként bejártam is, vagy jó 15 évig főállásba.
2: Mi egy főállású börtönlelkész feladata? Hogy néznek ki a mindennapjai? Az olyan szürke hétköznapok, hogy így nevezzem.
3: Hát nincs két egyforma nap, de be kellett menni 8-ra. Vannak, amikor valaki 7-re, mondtam, hát én 8-ra, mert akkor hol Vácról jöttem, hol Pestről, mert akkor éppen a honvédségnél szolgált a férjem. Úgyhogy én 8-ra bementem, és bizony, hogy néha 5-6-ig bent voltam. És ez alatt volt mit csinálni. Szóval zárkákba bekopogni és beszélgetni. Irodám, sokáig irodám nem volt, akkor nevelőknél ültem minden, az akkor lett szép irodám. Az oázis volt, tényleg ott tudtunk urvacsorázni, imád közösséget tartani bibliakörösökkel. Nagyon sok lehetőség van szolgálni. Még volt idő több éven át, hogy tartottam reggeli áhítatot hétfő reggelenként a dolgozóknak. És akkor ott összejöttünk és imádkoztunk. Felekezeti különbség nélkül. Ott a börtönben ott nem lehet itt felekezetet hirdetni. Ott az Úristent kell hirdetni, meg az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust kell hirdetni. Összetálkoztam egyszer egy évfolyam társammal, és kérdezte, hogy hol szolgálsz. Hát mondom, a Váci börtönbe. És ja, nincs gyülekezeted? De mondom, van gyülekezetem, mert az Úristen oda tett, és ott plantált, és adott nekem gyülekezetet, és ebben nekem nem sok érdemem van, hanem az övé minden, hogy eljutottak oda emberek. Bibliakört alakítottak, ugye a kántoromnak, a Boros Lajosnak a nevét mindenki ismeri szintén az országban, könyvet is írt a szolgálatairól. Ő egy áldott emberke volt bent, megtanult bent szintetizátorozni, motorja volt a Bibliakörnek, és minden szolgálatban segítőtársam volt, és imatársam, de sokat imádkoztunk abban az irodában. Ezért, azért, mindenért, mindent végig imádkoztunk, hogy az Isten tisztelt rendben legyen. Néha olyan volt, hogy azt mondta Lajos, hogy én jövő héten már nem jövök erre az Isten tiszteletre, mert akkor pont olyan emberkék jöttek, akik zajongtak, rosszalkodtak. Természetesen jövő héten ott volt, és imádkoztunk, és úgy megáldott minket az Isten, hogy valami áldott csönd volt, 100 emberrel is csönd volt, és szólhatott az evangélium, és megrendültek emberek, hogy mi ez a börtönbe itt, ez a csönd, meg itt ájtatoskodnak ezek az emberek itt, meg a bűnükről mesélnek, hát, meg a megtérésükről mesélnek, és sokakat ez úgy megrendített, hogy ott maradtak, és ott ragadtak, és megtértek. És énekkart csináltunk, kórus csináltunk, és énekeltünk, és szolgálatokat csináltunk a kápolnában, sokan bejöttek, megcsodálni a börtön bibliakört, és mondtam, hogy ne minket csodáljanak, hanem az Úristent. Hát az Isten csodája volt az ott, amit ott nap mint nap átéltem, hogy összetörtek emberek, és zokogva térdelt egy ember, több ember is ugye az irodámba, és megérintett őt az Isten lelke. Nem én. Jöttek itt újságok, hogy hány embert érített meg a Margit néni, mondom, én egyet se. De az Úristen az ő kegyelmével sokakat elhívott ott abban az időben. Ez egy áldott időszak volt.
2: Most kénytelen vagyok egy picit mesélni a hallgatóknak, mert nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem videókamera van nálam. Állítólag, és egyet is értek vele, a szem a lélek tükre. Hát most kár, hogy nem látják a hallgatók Margit néni szemét, mert sugárzik a boldogságtól, és hát ha nem tudnám, hogy a börtönről mesél, vagy nem hallanám akkor, és csak a szemét látnám, akkor azt gondolnám, hogy nem tudom én, valami extra gyönyörű helyről, ahol nem is tudom.
3: Tesszőszigetekről, igen.
2: Igen, tehát valami, mindenki képzeljen el valami csodálatos dolgot magának, és hát arról mesél Margit néni. Ilyen csodálatos hely ez a börtön?
3: Ez a Tesszősziget azért jutott eszembe, mert egy emberke mindig hátsó sorba ült, de ott volt, és egyszer úgy érezte, hogy neki is ki kell állni, és elmondani, hogy én milliókért nyaraltam a Seychelles-szigeteken, és nem éreztem azt, amit itt érzek most, azt a békesség, ezt a nyugalmat, azt az örömet, és megtérte is. Szóval ezért ez nem függ helytől, nem függ. A börtönben is az Úristen, sőt, a börtönben sötét hely, ha meggyújtunk egy kis mécsest, akkor az jobban világít. Én hiszem, hogy a pincében meggyújtunk egy gyufát, akkor az, hát ott a Krisztusnak a világossága világít. És ezt hittel el kell fogadni, és félreállni, és nincs más dolgom, mint hogy félreállni, Bibliát adni a kezükbe, és elmondani, hogy ember rossz úton járt idáig. Igen. Hát én a gyerekeimért mentem, mert az Úristen nem fog nekem kolbászt, meg tudom én innivalót tenni az asztalra. Azt mondom, látja, most kineveli a gyerekeit, ott a négy gyereke otthon, és maga meg itt van, és várja, hogy csomagot küldjenek be a kintről még a gyerekei. Az állam eltartja a gyerekeit. Egyszer jött hozzám egy emberke, hogy Margit, én is segítsen rajtam. Mindig azt mondtam, hogy van egy rossz hírem, én nem tudok magán segíteni, de ismerem azt, aki tud. De hát segítsen rajtam, mert már megjött otthon a családi pótlék, és még nem küldik a csomagot. No hát, amit tőlem kapott ez az jó ember, azt lehet, hogy mai napig nem felejti el. Ember, mondom, hát az állam eltartja a gyerekeit maga helyett, és akkor még maga csomagot vár, és hát kapott is sokszor, igen, csomagot. Úgyhogy elég kemény beszélgetések voltak, de hál' Istennek nem. Szóval volt idő, amikor egyszer mamának hívtak. Akkor is már elég őszhajom volt, már 20 éve, 30 éve, és vagy elfogadták, hogy anyjuk helyett anyjuk vagyok, de kemény dolgokat mondtam nekik sokszor. Mert hát az Úristen sokszor kemény dolgokat vág a fejünk közé, és tudja, hogy ha rossz úton járunk, annak csak rossz vége lehet. Jó úton járunk, annak pedig áldott vége lehet.
2: Igen, amikor egyszer én is voltam bent, Vácon, voltam más börtönben is már az életem során, látogatóként, de nekem az volt az érzésem, és hazafele arról beszélgettünk a családdal is, hogy hát Margit nénit pótmama, jól érzékeltük?
3: Igen, volt ilyesmi, akkor igen, nem kimondottan így lelkészként voltam én ott is, és hanem persze sok mindent. Volt olyan, hogy valakit ott hagyott a felesége, és akkor hát megbeszéltem a Pesten, hogy találkozunk, és tegyük rendbe ezt a dolgot. Az ember már jó úton van, megtér, most a gyerekeiknek szükségük van arra, hogyha kiszabadul, akkor itt várja őt a kapuba, és újra egy boldog család legyenek, és járjanak gyülekezetbe, és próbáltam mondani, hogy milyen jó együtt élni az Istenben, és akkor úgy néz ki, hogy az sikerült. Van, nem mindig sikerült, mindig kérdezik, hogy volt-e sok csalódásom. Hát, ha össze akarom számolni, 2-3 csalódásom volt. Nem több, mert néha láttam, hogy ez az ember nem nagyon akarja az Úristen befogadni, de volt egy-kettő, akik tényleg úgy nézett ki, hogy rendben van, és akkor csak megint megtalálták a régi barátok, és megint mentek a kocsit föltörni, és aztán megint ott volt az emberke. Mondtam, hogy ne fordítson nekem hátat, mondom, hátulról is megismerem, mondom, amit keres megint itt jó ember, amikor elindította az Úr egy jó úton. És akkor magyarázkodás. Nem magyarázkodni kell, hanem az Úristennek magyarázkodjon, és neki meg nem kell magyarázkodni, hanem letenni a bűnöket, és újra kezdeni az életet.
2: Aki akár már kisgyerekkora óta ebben a bűnös közegben élt, nagyon sokan azt mondják, hogy nincs lehetőség változásra. Mármint a statisztikák se túl biztatóak, ha őszinték vagyunk. A visszaesés, a rossz életkezdetből, mi lesz, akár az állami gondozásból. Mik a statisztikák, ha már persze a statisztikában én se hiszek, de azért mégiscsak valamit jelez.
3: Nagyon rosszak a statisztikák, hogy mondjam így finoman. 60-70%-ra is teszik a visszaesőknek az arányát, ami nagyon rossz is. De ha a fele vagy a tizede esik vissza, az is nagyon rossz. Hát sajnos a börtönben megtesznek mindent, hogy tanuljanak, járjanak könyvtárba, de mégis, ha valaki nem belülről változik meg, akkor lehet, hogy kitanul, és lesz egy fehér galéros bűnöző belőle. Szóval az Úristen a szívünket vizsgálja, és azt akarja megváltoztatni. És akinél kimarad, az megint jön vissza a börtönbe. Ezt én ott megtapasztaltam nem egyszer, meg nem kétszer, és ezért tartottam fontosnak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy nem ide-vissza.
2: Egy csúnya magyar közmondást fogok idézni, bocsánat, a kutyából nem lesz szalonna. Ezt azért elég sokszor, lehet, hogy nem annyira nyilvánosan, meg hivatalos helyen, de hangoztatjuk.
3: Igen, és akkor is Siklós József, alkoholmissziónak az áldott emlékű atyától. Emlékszem, hogy így fogalmazta sokszor, így írta le bizonyságtételebb is, hogy Isten az a különös hentes mester, aki előszeretettel készít a kutyából szalonnát. És a mennyország tele van kutyából készült szalonnákkal.
2: Te mit tapasztalsz? Azok, akik úgymond igazán Isten fele fordulnak, és a szívük is megváltozik. Tényleg megváltozik? Tehát ez csak ilyen már, bocsánat, hogy el lehet menni akkor bibliaórára, most egy kicsit ilyen csúnya leszek, tehát, hogy van egy olyan foglalkozás, ahova elmehetek szabadon, akár találkozhatok másokkal is, kicsit eljátszom magam, és aztán élem az életemet, vagy pedig tényleg életváltozások vannak.
3: Sokan ember reménykedtek, hogy hát Isten tiszteltem, Margit néni írjon fel az Isten tiszteltem, mert ott a sógorom, és hát végre találkozhatok vele meg minden, de amikor többen rászóltak arra, hogy itt nem üzletelünk, itt nem üzlet, akkor úgy meglepődtek, hogy itt mi van, és vagy elmaradtak, vagy ott maradtak. Úgyhogy volt lehetőség választani, de nem engedtük, hogy ott legyen üzletelés, meg minden, és tudom, mert nem bántok más börtönöket, de volt, hogy máshol szolgáltam, első sor még figyelt, második sor már üzletelt, harmadik sor randevúzott, nem tudom, szóval minden van, és ezt mi nem nagyon tűrtük. Hát az Isten szent lelke nem tűrőz ilyesmit, hogyha az Isten ott van az ő jelenlétével, az ő áldásával, meg akar szabadítani embereket, akkor mi arról beszéljünk, hogy mennyibe kerül az a cipő, amit éppen küldtek be, és én eladnék. Tehát ne add ilyenekbe. Sőt, én magam is beszóltam viccesen, hogy mennyiért adja a cipőt, amikor láttam, hogy ott már cserélgetik a cipőt, hogy ilyesmit. Szóval itt látták, hogy itt komolyba megy a dolog. Amikor egy órát itt csak éneklünk, akkor többiek azt mondták, hogy te itt ne beszélgess, mert mi itt éneklünk. Szóval a többiek rászóltak. Jól alakul egy dolog, és is ennek hála, ez a mai napig megy, tehát egy nagyon áldott hívő lelkész kollégám vett át az Isten tiszteltet, meg a börtönlelkészi szolgáltat is, tehát a parancsnok kérte még, hogy maradjak, és még fél évet, egy évet, három évet, szóval még három évet én rádolgoztam.
2: Ráhúztam.
3: És akkor mondtam a parancsnok úrnak, hogy mondom, most már a Böl Salamon is azt mondta, hogy mindennek rendelt ideje van. De miért akar elmenni? Hát nem, mert Böl Salamon is azt mondta, Úristen lelke által, hogy mindennek rendelt ideje van. És de mondom, nagyon rendes az utódom. Tudom, mondja a parancsnok. Hát mondom, honnan tudja, amikor nem is ismeri. Rendetlennek át se adná. Olyan jó fej volt, hogy szerettem, a három parancsnok alatt szolgáltam én egyébként, de mindegyikkel így megvoltam, hál' Istennek. Ragaszkodtam a hitéleti dolgokhoz, és úgyhogy tényleg így bejött, úgyhogy nagyon rendes, most már 5 éve a szolgálat, az szintén az evangéliumot tartja a szem előtt, és a lényeget tartja a szem előtt. És változnak az emberek, de az Úristen nem változik, és most is ott keres embereket az Isten tiszteleten, a Biblia körön. Egyszer-kétszer járok is be, ha úgy kell, ha ő nem ér rá, akkor ugye bejössz persze szívesen, de például, ha jól emlékszem, még én nem voltam. Jó, ebben karantén sok minden beleszámított, de viszont azért igyekszem keresni a kapcsolatot azokkal, akik járnak gyülekezetbe, megmaradtak. Meg azokkal is, akik nem járnak gyülekezetbe, és nem nagyon akarnak az Úristen útján járni, egy kicsit rákopintani. Nagyon nem szerettem a Facebookot, de fönn vagyok a Facebookon azért, mert hogy lássam, hogy mit tesznek föl, gyülekezeti dolgokat, igéket, vagy autót, vagy nőket. Szóval ezért így egy kicsit tudom ellenőrizni őket. Meg régen mi tartottunk itt a pólóm is a régi csibész találkozókat, és akkor mindenki elmondta, hogy igen, hogy van jár család, ami újság. Most ez egy kicsit így háttérbe szorult, de örülök, hogy a családba tudok szolgálni itthon, meg gyülekezetben, meg mindenfele, ahol az Úristen ad lehetőséget, ott lehet, még egy strandmedence szélén is lehet bizonságot tenni az Úr Jézusról, nincs a szelyhez kötve, templomhoz kötve, meg szószékhez kötve.
2: Az előbb említetted a börtönparancsnokokat, hogy többel is együtt szolgáltatok, vagy dolgoztatok, nem tudom, melyik a helyes kifejezés. Hogy állt a hivatalos vezetés, vagy az őrök, hogy álltak ehhez a szolgálathoz, vagy hozzá? Támogatóak voltak?
3: Hát mondhatni, vagy elviseltek. Néha kaptam egy kis cukkot, de egyik őr például, úgy emlékszem vissza, hogy Margit néni, látom ezek a bibliakörösök, én összeszedem őket, de lesz nekik csempemosás. úgyhogy úgy figyelték, hogy kik járnak, akkor esetleg az FF, hogy hát maguk a fogvatartottak is nem vették azt olyan szívesen, hogy na most a zárkából 2-3 ember bibliaórára elmegy. Majd biztos beszélnek őszintén a dolgokról, ami itt zajlik a zárkába. Voltak itt meg is boxoltak, mikor visszajött Isten tiszteletről, vagy a levesébe köptek vele. Szóval voltak ilyen dolgok, hogy azért nem...
2: Igen, a többiek azért a igen. Közösségnek van ott egy... Hát visszahúzó ereje
3: igen,
2: vagy?
3: Igen, igen, de hát az Úristen Laci erősebb volt, mert jártak, hál' Istennek, most is járnak Isten tisztelete, és nem csak azért, hogy ott kikapcsolódjanak, vagy jól érezzék magukat, hanem hogy igazán az Isten közelében jól érezzék magukat. Én azt tapasztaltam gyerekkoromot, hogy az Isten közelében jó, békesség, öröm van, szeretet van, hát akkor miért akarnék másokat is oda tuszkolni, oda imádkozni, oda könyörögni az ő közelébe. Bibliával, meg sok minden más alkalommal, lehetőséggel.
2: Beszéljünk egy kicsit amikor szabadulnak ezek az emberkék. Ez egy kritikus időszak. Tudunk nagyon nekik segíteni?
3: Nagyon. Igen, valami megkaptam én már valakitől, hogy egy személyes szociális intézmény vagyok, mert azért próbálok, hogy szóljon idejében, ne akkor mondja, amikor már hónap szabadulok, mert akkor legfeljebb egy imádságot elmondunk, még itt a szabaduló imádságot elmondom a börtönből, de szóljon idejében, mert akkor vannak olyan lehetőségek, ha nem is sok, de van egy pár egy házi fenntartású befogadó otthon, ahol hányat vittem el a kis Twingómmal hajnalba megálltam, amikor kiszabadultak, és akkor egyenest oda mentünk, akár Dunakeszire, Szabó Józsiékhez, akár baptista gyülekezre, szóval felekezet nélküli. Volt is egy álmunk, hogy ezt Úristen még nem adta meg, hogy legyen egy befogadóházunk saját, de nem a magunk dicsőségére kell, nem is szabad elszeparálni őket, mikor kijönnek a börtönből, és akkor rögtön egy másik börtönben legyenek, szóval azt nehezen viselték, sokan nem is viselték jól igazán. Volt, akik évekig kibírtak, volt, aki másnap elment onnan, mert hát itt dolgozni kell, meg nem tudom én. Szóval nem könnyű az integrálódás. Ezt hivatalosan is elismerik, hogy nem jó a raszocializáció, a reintegráció, de az Úristen ezeket a csodákat is meg tudja oldani, hogy egymásnak kínálnak állásokat. Ha gyülekezetben van, mondom, ember menjen a gyülekezetbe, a magához legközelebbi gyülekezetbe, és üljön le, ne tartsa a markát, ne kérjen, hanem az Úristen, és akkor majd meg fogják szólítani, megkérdezi, hogy mit keresít, és segítenek, hányat fogadtak be, úgyhogy így hívő, asztalos.
2: Margit, én, ha már a gyülekezeteket kezdted el, a gyülekezetek és a társadalom is, de először maradjunk a saját berkeinken belül, befogadóak vagyunk, mint gyülekezetek? Felekezettől függetlenül, nem egyházat akarok mondani.
3: Nem igazán. Vannak felekezetek, akik jobban, vannak, akik kevésbé. Csak a sajátomról tudok beszélni, hogy mikor eljöttek gyülekezetbe, szabadultak, akkor a fiatalok mondták, hogy Margit néni, azok sitkósok ott fönt. Tehát még ők is...
2: Félünk?
3: Hát lehet, és egészséges félelem kell, hogy legyen, tehát Isten nyugasztalja azt a evangélikus börtönlelkész kollégámat, missziós volt csak, aki beengedte a gyilkosát. Aki beengedte a gyilkosát. Tehát nem szabad valakit a kerítésig engedek be, és volt, hogy 5-6 emberrel a konyhában együtt imádkoztunk, mielőtt indultunk szolgálatra, mert sok szolgálatot. Szabadultakkal, börtönből kijöttekkel mentünk szolgálni, és akkor eleinte imádkoztunk.
2: Hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most valóban egy újjászületett testvér, vagy hát egy olyan, keresem a helyem?
3: Hát nehéz receptet adni erre, mert az Isten lelke szerintem, én nem mondok ilyeneket, hogy a lelkek megítélésének ajándékát kaptam az Úristentől, segítséget kapom, hogy megérezzem, hogy akikkel együtt imádkoztam éveken át, azok azért ezt komolyan gondolják. És akkor még mindig lehet letérés az útról, de akkor már sokkal biztosabb. Ha van egy gyülekezete, és annyi jó helyet tudok, ahol már gyülekezetbe befogadták, és megnősült, és gyermekek születtek, és szóval annyira...
2: Tehát vannak pozitív példák.
3: Vannak pozitív példák, és ez erősít, nem a negatív szomorít el, vagy retent el. Vannak, igen, azokat helyre teszem, mert tudom, hogy az ördög erős úr itt ennek a világnak az ura, de van egy, aki legyőzte a kereszten őt.
2: Aki erősebb fegyveres.
3: Aki erősebb harcos, és ő harcol mindnyájunkért. Egyen-egyenként, és én ennek csak a csata sorába állhatok, ha még az utolsó helyen is, de köszönöm, hogy Uram, használsz, hogy csata sorba állítasz szolgálni. A többiekkel imádkozni, a többi börtönmissziósért, a többi börtönlelkészért nem könnyű feladat, én tudom, de áld az Isten, amikor megengedi látni a csodákat, hogy egy ember tényleg csak így tud megtérni, hogyha igazán kipakol mindent. Egyik Peti nevű mondta, hogy Hát este ajánlotta, ugye Baross Lajos is ajánlotta, hogy én is úgy tértem meg, hogy magamra húztam a pokrócot, hallottam a bizonyságtételt, és kezdtem sorolni a bűneimet az Úristennek. Ez a Peti azt mondta, hogy hát én elkezdtem sorolni a bűneimet, még hajnal volt, amikor eszembe jutatta az Isten, hogy egy kiskutyát egyszer megégettem, és meggyújtottam, és az elszaladt égve, de az Úristen meggyújtotta az én szívemet, és én nem szaladtam el, és meg vagyok. Szóval sok-sok áldott emlékem van a börtönről, ellentétben azokkal, akik kilépnek a kapun és köpnek egyet, hogy, és aztán meg visszatérnek oda, ha nem döntenek jól. Aki jól dönt, az az Úristen mellett dönt. Én mindig azt mondom, mindig ezt forszíroztam. Legyen egy jó döntés az életében, és akkor annak minden áldott következményét adja az Úristen. Adja. Én ezt azt gyerekkorom óta tapasztalom, és most már mindjárt 70 éves vagyok, és még mindig azt mondom, hogy adja az Úr. A próbatételeket is adja. De azt mondja, hogy tűzbe, vízbe, velünk van. Hát nem azt mondja, hogy megkimérlek minden piros szőnyeget, feditek a lábad elé, és majd ott szépen lépkedhetsz, hanem... Sőt, az Úr Jézus így azt mondja, hogy fölveszlek a vállamra, ha nehéz, és hordozlak. Én ezt tapasztalom nap, mint nap. Ha ránézek egy ígére, ha megnézek valamit az interneten, ha hallok egy jó hírt megtérésről, olvasok valamit az újságból, akkor mind-mind, Uram, köszönöm, hálát adok. Ha megyek kocsival, és esetleg rádiót bekapcsolok, vagy valami, akkor is fantasztikus. És egyszer éppen úgy volt, hogy még akkor nem szabadult a kántorom a Voroslav, és de mentünk kiszolgálni, és én felvettem, és hát mondom, hogy bekapcsoljuk a rádiót. Hát azt mondja, nem tudom, egész nap a rádiót hallgatom bent, bekapcsoljuk-e. Bekapcsoltuk, és szólt az egyik evangéliumi rádió, és Lajos meg én beszéltünk. Na mondom, akkor meg öröndeztetett az Úristen, hogy nem hiába dolgozunk, mások is hallgatják. Ad az Isten ilyen örömöket az életbe, és ezeket el kell fogadni tőle, és akkor nem számít az, hogy jaj, most ki beteg, itt beteg, ott beteg, itt fáj, ott fáj, hanem azt, hogy Uram, azért csak megy a te ügyed előre, és látjuk, hogy az utolsó idők minden jele itt van már, hát hogy ne kéne, akkor dolgozunk és szolgálunk. Családba, unokák fele, mindenfele. Ahova küld. Ahova nem küld, oda jobb, ha nem megyünk.
2: Most megint elszaladt egy fél óránk, a zene után folytatjuk.

0: nem rejtem el bűnömet.
1: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nagy öröm a számomra is, hogy Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgethetek, hiszen mindig áldás az, és ezt a szót használom tudatosan, hogyha az ember egy hívő testvérével találkozik, és Isten nagyságos dolgairól beszélgethet. Hiszen ott van Isten igéjében, hogy egymás hite által épülünk. És hát építs egyik testvér a másikat. Hát mi most ezt szeretnénk tenni egymással is, de a hallgatókkal is. Az előző fél órában egy olyan félmondat hangzott el, hogy Isten nem ígérte azt, hogy nehézségektől mentes lesz az életünk, és vörös szőnyeget ad. Hát Margit néni, azért voltak nehézségek is. Például, most én egy furcsát fogok kérdezni, említetted, hogy volt itt szociális bizottság, meg mit tudom én, népjólét, vagy én nem tudom én mi minden, meg vöröskeresztes munka a városban. Nem lett volna szebb valami, hát valami ilyen, kicsit olyan, nem is tudom, előkelőbb munkát végezni, már bocsánat, nem leszólom a börtönmissziót, de hát azért a börtön, bocsánat, most egy kicsit naturalisztikus leszek azért, hát nem a legszebb hely, nem virágok vannak, és vörös szőnyeg, és nem parfümillat. Hát nem érezted soha, hogy hát annyi munkám van nekem, hát miért ezt csinálom, hát miért nem azt csinálom, hát ott is Isten szőlőjében munkálkodom, hát nem szebb dolog, mit tudom én, mondjuk idősekhez bemenni, és ott bibliaórát tartani, vagy én nem tudom, tehát bármi, vagy gyerekek, hát a hittanosok, a gyerekek nagyon aranyosak.
2: Igazán, én éveken át csináltam hittant,
1: hát olyan aranyosak a gyerekek.
2: Szerettem is őket, akkor még elég jó kezelhetők voltak, a mai fiatalokat nem biztos, hogy már bevállalná, de szerettem is őket, kórház istentiszteletet tartottam, öreg otthon istentiszteleteket tartottam, tehát
1: én nem lett volna jobb megmaradni abban?
2: Ritkában szolgáltam szószéken, de ott is, és szerettek is a hívek hallgatni, biztos én rövidebben is beszéltem, meg egy kicsit olyan lezserebbül. Az Eszter lányomat nagyon becsülöm, mert mind a kettőnktől örökölt valamit nagyon szépen, szamatosan, szépen prédikál, de ugyanakkor mégis olyan napi dolgokat
1: emberközeli.
2: Emberközeli, és akkor azért is szeretik, most vasárnap is Balassa Gyarmatra írták őt helyettesíteni, tehát szerető azért szolgálni is, de ő meg az öregek között találta meg a helyét. Én itt találtam meg a helyem, egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy most én, mit tudom én, följebb kéne, hogy menjek. Persze, hát szólítottak engem a férjem után, a tábornok asszonynak, meg a főtiszteletű püspökné asszonynak, meg ilyesmi, de valahogy nem, ez nem vonzott annyira. Az vonzott, hogy tudok segíteni. Nem, két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, szociális bizottság vezető, segítettük a segélyezetteket, a holland kamionok álltak meg időnként a házunk előtt, és osztottuk a ruhákat a szegényeknek. Erdélybe, Vajdaságba küldtünk, mentünk vinni dolgot. Én ezeket szerettem, és örömmel tettem, és ez nem esett nehezemre, sőt, a mai napig a húgommal mindig mondjuk, hogy te már megint van készítve egy csomag, ennek, annak kell, tudod ki, ennek ez kell, az kell, most elmegyek Szabó Józsékhoz, meg kell egy mankó valakinek, kell egy ágy valakinek, tudom, és akkor meg tolókocsi, meg ilyesmi, és öröm adni. Hát most, ha ezt átéli az ember az ige fényébe, akkor ez nem érzi veszteségnek. És én nem is éreztem sose ezt veszteségnek. Örömmel adtam, mert hát Úristen mindent adott nekem, életet, üdvösséget, szabadítót, hát mindent elfogadtam tőle, akkor én mi az, hogy nem adok? Hát,
1: kell nem gondoltad soha azt, hogy hát azért a börtönnél szebb parókia is létezik ezen a földkerekségen?
2: Nem. Nem, én örültem neki, hogy ott van egy szép irodám, olyan szép irodám volt, hogy 20-an elfértünk legalább, és akkor egyszerre szem Duna TV-t csináltam, most nem akarok itt reklámot csinálni, egy olyan interjút, hogy megnézte, hogy úrvacsorázunk. Szóval olyan áldott oázisa volt az a börtönnek az az iroda, és olyan szép sok emlék fűz oda engem, hogy hát csak hálát tudok adni az Úristennek, hogy persze, elfelejti az ember, ha valakit lenézi, vagy cukkolja, vagy ilyesmi. Az egészséges bizalmatlanságnak azért kint ugye meg kell lenni, mert tudom, én aztán igazán hallottam sztorikat, olyan dolgokat, amiket a bíró se hallott, És helyén kell kezelni a dolgokat, az biztos. Tehát ez kell bölcsességet kapjon nap mint nap az ember az Úristentől. De a csodákra ránézni, és abból épülni, erősödni, az privilégium, és ez kiváltság az Istentől, hogy ilyeneket én ott megélhettem.
1: A család hogy fogadta ezt a te speciális szolgálatodat? Lányok, unokák?
2: Viccesen volt, amikor jöttek erdélyi vendégek, és kérdezték a gyerekek, hogy anyukát, börtönben van. Szóval voltak ilyen sztorik garmadával, hogy börtönben vagyok. De elfogadták, hogy én ott. Sőt, hát ha jöttek, és akkor látták, hogy hát ez egy tényleg egy rendes ember, megváltozott ember lett. Megismerték őket, szerették őket, befogadták őket is. El voltak. Tele vagyok ilyen humoros sztorikkal is, hogy jöttem még missziósként haza a börtönből vasárnap délután. Egy ismerős bácsi jött velem szembe láthatólag a kocsmából, és akkor mondja, hogy kezi csókon tisztelt, és azt mondja, hogy mit csinál, merre járt? Most jövök a börtönből. Öregnek megnyúlt a képe, legyintett egyet maga elé, és azt mondtam, hogy én meg összekevertem a tiszteltes asszonnyal. Voltak ilyen sztorik garmadával, de hát ezeket összekérni. Valaki mondta, hogy írja meg könyvbe. Mindent nem lehet leírni könyvbe. Én nem vagyok ilyen betűmániás, pedig hát az igét nap mintha kell, hogy olvassam, de valahogy én szerettem az élőbe a dolgokat megélni, és ne könyvből csinálja az embert, meg nem memoárokat írjak, meg emlékezzek, meg mit nem beszélgessek, és ha valaki fölhív telefonon, és éppen kamionon szünetet kaptak, mert kamionon, vagy 3-4-5 ember tudok, aki, hál' Istennek, itt nem talált munkát, de kamionozik kint, és becsülettel csinálja. Tehát úgy örülök azoknak a bizonságtételeknek, amikor fölhívnak, és mondják, hogy becsülettel, van munkám, becsülettel csináltam, gyülekezem.
1: Keresik
2: van.
1: A kapcsolatot?
2: Igen, tulajdonképpen. Ha nem ők, akkor esetleg én nyomok egy lájkot rá, hogy na, mit csinál, hogy van. Vagy hívom őket ugye, találkozóra, most ígértem nekik, hogy összetartunk egyet, remélem, hogy a vírus nem szól közben, de jó lenne, mert tavaly tartottunk egyet, ami nagyon jó sikerült. Meg egyáltalán mindegyik jó sikerül, akár 10 vagyunk ott, akár 20, vagy ilyesmi, és mindenki elmondja, hogy van gyülekezetem, van munkám, ilyesmi, és akkor próbálnak egymásnak segíteni is. Hogy na gyere, akkor hozzánk dolgozni tudok, föl tudlak venni. Van egy testvérpár, aki szintén 10-20 emberrel dolgozik, és külföldi munkákat is vállalnak, és becsülettel csinálják.
1: A társadalom hogy áll? Tehát nem a keresztény társadalom, hanem úgy általában a társadalom ehhez a munkához, szolgálathoz. Voltak itt díjak is, vagy díj, megbecsülés, de úgy általában pozitívan állnak hozzá, vagy inkább ilyen kicsit úgy legyintve?
2: Kicsit kételkedően. Megmondom őszintén, nekem igen, van egy pár fióknyi ilyen kitüntetésem, meg olyan oklevelem, de nem ez a lényeg, hanem hogy higgyenek abba, hogy csak az Úristen tudja megváltozni az embereket. Sok jó szándék van börtön részéről, társadalom részéről, reintegráció, sokat költenek is ilyen dolgokra is. És valahogy néha azt mondják, hogy hát hinni a templomba kell, meg ilyesmi, szóval nem, valahogy nem veszik egész komolyan. Hiszik, látják, hogy van haszna,
1: és az eredményekre se reagálnak?
2: Hát félnek, hogy esetleg az nem él, vagy visszaesett. Igen, van, mondom, hogy 2-3 csalódáson van, akik visszaestek, és nem azokra nézek, hanem az Úristenre, meg a lehetőségre, hogy a többiek meg megmaradtak, és vannak jó szolgálataink, amikor bentről is, kintről is összeszedem a csapatot, és megyünk szolgálni. Éppen emlékszem, egy kecskeméti szolgálatunk, azt valaki mindig fölteszi, látom, hogy föl van téve az internetre. Ők olyanok, akik szabadultak, meg olyanok, akik bent a börtönbe aláírták, hogy vállalják a nevüket, arcukat, meg ilyesmi, és akkor ők elmondják, hogy igen, van szabadító, ezért van szabadulás. És börtönből szabadulni az egy dolog, de bűnös életemből megváltottnak lenni, az a még jobb dolog. És így aztán a Boros Lajos kántoromról is volt más szó, akik most második gyermeküket várják, hál' Istennek, és így áldott hívő feleséget kaptak, itt voltak éppen szombaton. És jó dolog ilyeneknek örvendezni, de több helyen voltunk már, ahol meghívást kaptunk, hogy menjünk gyülekezetbe, és mondjuk el, hogy van szabadulás, nem kell félni a szabadultaktól. De alapjáraton azért mindig mondom, az egészséges bizalmatlanság az legyen meg, de az Úristen csodáit azt örömmel el kell fogadni.
1: Egy furcsát fogok kérdezni, és nem is tudom, hogy van rá válasz vagy sem. A börtönben könnyebb Istenről bizonyságot tenni, és a szabadító Jézus Krisztusról, vagy úgymond a kint, a világban, a polgári életben, a jó emberek között?
2: Ez jó kérdés, föltették többször már. És akkor mindig azt mondtam, hogy mindenütt ugyanúgy kell. Mindenütt ugyanúgy kell hirdetni a szabadulást. Van, aki bentről, a börtönből esetleg sok évről szabadul, akár kint megszabadul a sokféle kinti nyomorúságtól, mert a kint talán még több lehetőség van az elcsábulásra ilyen-olyan, amolyan dolgokba, tehát ugyanazt kell, lehet, hogy nem ugyanúgy, de ugyanazt kell képviselnem a szószéken, és ugyanazt kell képviselnem benne a börtönbe, a szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, ennyi. Szóval ez a válasz rá, nincs más válasz igazán. Tehát ha elfogadják, ha nem, nekem mondani kell, és ebben néha...
1: Nem
2: néha...
1: féltél az elutasítástól?
2: Hát, ő dolga. Nekem az a dolgom, hogy mondjam, nem? Hát ezt a Bibliában világosan le van írva, hogy nekem az a dolgom, hogy mondjam. Inkább akkor az esik rosszul, amikor nem mondtam. Fú, ha megint plegykáltam valakiről, aztán az Isten meg kimaradt a dolga. Egyszer egy őr mondta nekem. Beszélgettünk. Sokszor megálltam velük beszélgetni, poénkodni, humorizálni, minden, egy kicsit fellazítani az ő nehéz napjukat is, és akkor azt mondta az egyik, hogy Margit néni, miért kell mindenbe belekeverni az Istent?
1: Pont ezt akartam kérdezni, nem mondták, hogy kicsit ilyen szűklátókörű vagy?
2: Mit mondtam? Nem az én eszemből, hanem az Úr Jézus segítségével. Ember, mondom, fordítva ülünk a lovon, az Isten mindenben benne van, és rendre mi hagyjuk ki őt, nem az, hogy belekeverjük, hanem kihagyjuk az Isten. Isten mindenben benne van, mondom, csak észre kell venni. Nem szól semmit rá, hogy jó, hát neki ez a mániája, hogy Isten mindenben benne van, mondom, vegye észre, hogy Isten mindenben benne van, csak amit kihagyjuk, és akkor utána meg sírunk, hogy jaj, de rossz nekünk. Hát Isten nélkül csak rossz. Itt a földön is. És milyen lesz majd Istenék az örökké valóságban? Hát az maga a kárhozat, az maga a pokol. Nem kell itt nekünk patás ördögökről, meg forró szurokatlanokról regélni. A közelébe jó. Ha az Isten ezt respektálja, és azt mondja, hogy te közelembe akarsz maradni, akkor leszel közelembe mindig. Ha az ellenkező, hogy elutasítás, igen, kapunk elutasítást, akkor hát Isten nélkül meg mi van? Hát mit mond Jézus? Sírás, fogcsigorgatás, és ez csak rossz. Hát Isten nélkül meg azt veszük észre, hogy háború, nyilkosság, minden nyomorúság, és akkor mégis valaki úgy akarja, hogy jó lesz ott a pokolba, jobb lesz a társaság, meg jobb lesz a klíma, meg mit tudom. Hát ő tudja, még nem volt ott, de nem szeretném visszakívánkozni, mint a gazdag ember a példázatban, Lázár, meg a gazdag példázatában. Szörnyű teher is az emberen, és néha engem sokszor az vádol, amikor hát megint nem beszéltem. Megint kihagytam azt az Úristent. Mai napig vádol egy olyan, hogy olvastam a Bibliát a vonaton. Közben velem szemben egy olyan szomorú fiatalember ült, és nézelődött, és kellett volna beszélnem, és rám is nézett, és olvas minden, hát miért nem szólítottam meg, és szinte mai napig ott van, hogy hát reméljük ad az Isten még lehetőséget, hogy más. Én elmulasztottam, majd más esetleg megszólítja, és elmondja, hogy mitől, megkérdezi, hogy miért van szomorú.
1: Van egy olyan mondás, hogy változnak az idők, és vele változunk mi is. Említetted, hogy 5 éve vagy nyugdíjba?
2: Igen.
1: De azért, ha jól érzékelem, annyira nyugdíjas nem vagy.
2: Persze, sok mindent átértékeltem, és el tudtam engedni, hogy jó, most én azért is gondolkodtam rajta, hogy elvállaljam ezt a riportot, tehát annyi riportot mondtam meg, annyit beszéltem a börtönről, de nem a börtönről kell beszélni, az Úristen kegyelméről, szeretetéről, szabadításáról, tehát igenis, persze kell vállalni, de hát jóval kevesebb most talán a szolgálatom. Így kétkezi munkával, igen. Most például egész nap pakolok, rámolok, hogy berendezzem a családnak a új fészkünket, a parókiát egy hónapja ott hagytuk, és most már igazán talán nyugdíjas életünk lesz, de hát ezt nem nagyon tudom
1: Mit jelent
2: elhinni.
1: az, hogy igazán
2: Na,
1: nyugdíjas
2: hát
1: élet?
2: nem, hát most is a férjem vasárnap prédikált az új templomba, és ha szeptemberben lesz a utódunk, akkor szerintem azon gondolkodik, hogy na azért biztos majd fognak hívni szolgálni, és örülünk a szolgálatnak. De a szolgálatnak 101 formája van, tehát most nem biztos, hogy csak az, hogy fölmegyek a szószékre és prédikálok, vagy behívnak a börtönbe, hanem van sok szolgálati lehetőség.
1: Nagyon sok nyugdíjas, idősödő, vagy már idős emberke, hát majdhogy nem depressziós lesz, vagy magába zuhan ez a én már nem kellek senkinek, én már nem vagyok jó semmire. Ez törvényszerű, hogy bekövetkezzen?
2: Persze, néha nekem is elkap, de akkor mindig mondom, hogy jaj, bocsáss meg, uram, már megint ilyen hülye gondolatokat táplálok, hogy hogy ne kell lenni senkinek, megyek a beteg lányomhoz, megyek a unokákhoz, hívom őket telefonon, mit tudom én, szóval nem, van, én nem félek attól, hogy most én magányos leszek, hogy valami. Mindig van az embernek munkája, és ez örül, és ha nincs, mert már fáj a lába, akkor fölteszi, elnyúlik egy kicsit, pihen egyet, olvas egyet, internetezik egyet, hogy valami, szóval van ezer lehetőség. Én sajnálom azokat az öreket, akik így nem találják meg a helyüket. Még az Eszterrel szoktunk beszélgetni, Eszter lányommal, az öreg otthonban is sokan van depressziósak, hogy ő is úgy van, hogy kimozdítja őket, kiviszi a kertbe egy foglalkozásra. Rá kell érni, szép ez az élet.
1: Könnyebb a mai emberkékkel, vagy nehezebb, mint mondjuk, amikor kezdted a szolgálatot?
2: Hát
1: milyen
2: lehet,
1: a lelki beállítottságunk?
2: Lehet, hogy nehezebb. Ugyanúgy
1: nehezebb?
2: Keresik az Istent, ugyanígy keresik a pótlékot, ugye, ahogy a Pascal mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és azt csak Isten tudja kitölteni, és próbálják ezzel is, azzal is kitölteni. Hát olyan lehetőségek vannak, hogy hát rettenetesen milyen lehetőségek vannak kitölteni ezt az űrt. Tényleg nem akarom most sorolni, csak az kábítószer, meg alkohol, meg mit tudom én.
1: Hát az internet is ad egy-két dolgot, igen.
2: Igen, a mai fiatalok is már nem is tudnak anélkül meglenni. Kérdezem is tőlük, hogy te mi lenne, ha nem kikapcsolnák az internetet, vagy mit nyomkodnátok ott egész nap. Talán nehezebb. De érzik ők is a Isten alakú űrt bennük, és el kell mondani nekik, hogy ezt csak Isten tudja kitölteni. És próbálják ezer dologgal kitölteni. Tehát több a lehetőség kitölteni, igen.
1: De tudunk élni a lehetőségekkel?
2: Hát, kellene. Kellene. Nem tudunk igazán élni. Jobban kellene. Talán Nietzsche mondta, hogy szebben kéne énekelniük a keresztényeknek, hogy higgyek az ő istenükben, azt hiszem, őt is idézem, vagy nem tudom, kit idézek, de mintha ő mondta volna, és akkor ez nem a mi énekünkről szól, hanem az életünket is figyelve.
1: Keserűek vagyunk, mint
2: igen,
1: keresztények?
2: Lehet, igen. Mondták is bent, hát ott templomban fekete hajú, fekete kendés, öregasszonyok így összetett kézzel mennek a templomba, és szomorúak. Hát azt kéne ezt az örömet sugározni, amit a Krisztus feltámadása jelent a számunkra, amit a Isten közelsége jelent a számunkra. Nem sikerül mindig.
1: De miért?
2: Hát minket is.
1: Nem ismerjük Istent?
2: De az ördög is tudja, hogy kit hol kell megpróbálni, kicsit megforgatni, kicsit megpiszkálni, hogy na, milyen a te Istened, ezt a problémát adja, ezt a nehézséget adja, ezt a betegséget adja. Azt is el kell fogadni az Úristentől, és akkor annyi. Akkor már nem fáj annyira, hogy most kell megint orvoshoz mennem, akkor kell megint imádkozni, hogy uram, adja mai napra, hogy ne fájjon úgy a lábam, és el tudjam végezni, amit már terveztem. Szóval vannak ilyen dolgok is. És ez se ejt kétségbe engem. És
1: tehát a problémákra egyáltalán koncentrálunk?
2: Nem,
1: Isten
2: igen,
1: helyett?
2: Túlságosan a problémákra koncentrálunk, és úgy ilyen lelki beszélgetések mindjárt előjön, az hagyján, de az én betegségem, az hagyján, azért nem, ez rémes, és beleesünk mi is ebbe, hogy panaszkodunk, hogy jaj, itt fáj, meg ott fáj, kérdezgetik is, és akkor nem ezt kéne mondani, hanem az, hogy az Isten megtartott, tegnap is adott erőt, hogy elvégezzem a feladatomat, tegnap is adott szolgálatot, szóval többet kéne bizonyságot tennünk, és ebbe én is abszolút hiányát érzem a magam részéről is. Lehet, hogy bent sokkal többet tudtam bizonságot tenni, mint most így kint a mindennap életben, esetleg a boltban egy kedvetlen pénztáros nővel kapcsolatban, vagy ilyesmi. Szóval ad az Isten most is ezer lehetőséget, ahogy mondtam, egy strandmedence szélén is lehet az Istenről beszélgetni, egy szabadság közben, és kérdezik, hogy mikor megyünk szabadságra. Szabadságra? Hát jó, szabadságot élvezek most így kinézek a kertbe, megsimatom a kutyust, szóval mindig annak a kis örömeket el kell fogadni az Úristentől, és ezek úgy állnak össze nagy örömek ki, hogy ihaj.
1: Jó pár éve, ha jól értem, ti Váci lakosok vagytok. Van felelősségetek magáért, a városért? Tehát úgy nem börtön, nem parókia, hanem úgy
2: eznek van, a terep. Bár szokták mondani, hogy a lelkész ne politizáljon, hát, de tulajdonképpen politika az, ha azt mondom, hogy olyan emberekre kell szavazni, akik szeretik az országukat, és akkor nem kell pártpolitizálni, nem kell ilyen-olyan tanácsokat adni, hanem egyszerűen odaélni az, hogy jó, azért a városért dolgozik, ott van, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert ez a ti jólétetek is. Hát én ilyen alapon lettem Vöröskeresztet titkár, ilyen alapon lettem önkormányzati képviselő. Két ciklusba kérték, hogy tovább is legyek, de azt mondtam, ebből a politizálásból azért ez elég volt így, mert ez így nem jött be annyira, de bizony 8 éven át igyekeztem a várost segíteni, szolgálni, mint hogy a mai napig. Hát csak azzal, hogy a templomot építettünk, meg gyülekezetet plántálunk, misszió egyházközség, most lehet, hogy már majd önálló egyházközség lesz, meg ilyen, persze, kell szolgálnunk, kell a város jólétért dolgoznunk, az biztos, hogy milyen formában, esetleg az, hogy elsöpröm az utcát magam előtt, meg a

0: és mi észreveszünk, hogy benne van ebbe a beszélgetésbe, és ebbe a szolgálatba, és mindenben benne van, és ott van, és még ott van, és még ez az örömünk, hogy ott van. Hát mi várjuk az Úr Jézust vissza is, hogy mennyi időnk van még, ezt nem tudjuk. Kérdezgeti tőlem, mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus jön.
1: És készen kell lenni.
0: És készen kell lennünk. Tehát, hogy jön, és mikor jön? Mert megmondta a Nostradamus is, hogy nem tudom, mikor jön. Nem, mondom, a Biblia azt mondja, hogy várjuk az Úr Jézust, és lehet, hogy holnap jön, és lehet, hogy 100 év múlva jön, de én szerény véleményem szerint már én 100 év ennek.
1: Igen, hát ennek a felfokozott várakozás van szerintem igen, az emberekben, igen, és még igen, akik nem mondják ki, azok is igen, érzik, hogy igen, valamit. Érzik.
0: Hát nem csak hívő emberek, hanem hitetlen közgazdászok mondják, hogy a 24 órának az utolsó perceibe, vagy másodperceibe tart ez a Föld, és még mindig nem eszmélünk, még mindig nem vigyázunk eléggé rá, amit az Úristen megáldott és mondta is. Vigyázzatok rá, nem vigyázunk minden a gazdaság, a politika, minden, és most kaptuk ezt a nehéz vírust is, nem tudjuk még, hogy mivel, meddig tart, mivel fejlődik, azt látjuk, hogy nagyon, nagyon szedi az áldozatokat, és azokért is kell aggódni, akik elmennek úgy, hogy nem is hallottak az Úr Jézusról.
1: Hát tulajdonképpen már egy picit válaszoltál arra a kérdésre, amit utoljára szerettem volna föltenni, a mi van előre tekintve, hogy gondolkodol a jövőről? Mire készülsz?
0: Hát egyrészt az, hogy Uram, a holnapi napot ad meg nekem, és hagyd tudjak, mi lesz holnap a dolgom, abban segítsél, és nem tervezek, hogy jaj, én most 100 évig akarok élni, most én 80 évig akarok, Uram, ameddig adod az életemet, addig bocsáss meg, hogy nem használom ki jól az időt, amit még adsz, mert biztos, hogy azért adsz még időt, hogy még akkor van valaki felé szolgálatom, unokám felé, szóval mindenféle szolgálatunk van még, azt meg kell keresni, hogy az Isten miért állított pont oda, miért adott még pont ennyi időt, miért könyörül még rajtam. Hát azért, hogy elmondjam másoknak is, hogy megkönyörül az Úr mindenkin.
1: Ezt nagyon köszönjük, hogy most is megtetted, és szívből reméljük, és az az imádságunk, hogy bárcsak lenne olyan hallgató, aki talán ennek a beszélgetésnek a kapcsán odafordulna Istenhez, és nem kell ahhoz lelkész, nem kell börtönbe jutni, pláne nem kell, hogy Istenhez lehessen fordulni, mert ő ma is kész, és várja azokat, akik keresik őt, mert ő keres minket. Kedves Marit néni, nagyon köszönöm az idődet, a bizonyságtételedet is, és hadd kívánjam a hallgatók nevében is, hogy amit még Isten rátok bíz, így férfeleség, vagy mint személyesen rád bíz, azt az ő dicsőségére el tud végezni.
0: Hát köszönöm, nagyon-nagyon aranyos, hogy jó volt ez a beszélgetés. Remélem, a lényeg nem maradt ki belőle, és ki a lényeg. Hát az Úr Jézus Krisztus az ő szeretetével, az ő áldozatával, és ha ezt szem előtt tartjuk, akkor kevés lesz az az idő majd odát. Sokkal több időnk lesz dicsőíteni őt, magasztalni őt, megköszönni mindazt, amit adott nekünk az életbe, és amit nem adott, és amitől megvédett esetleg, vagy megóvott, de azt is meg lehet köszönni. Hálás életet kell élnünk, és akkor nem azt veszük észre, hogy mi a bajunk, hanem az, hogy miért kell hálát adni.
1: Hát azt hiszem, ennél szebb végszót nem is mondhatnék. Ezt a hálás életet kívánom hallgatóimnak is, magamnak is, de Margit néninek is továbbra is, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és mai beszélgető társamat, különösen nagy szeretettel, hiszen én is pécsinek vallom magamat, ő pedig nevében is pécsi. Pécsi Ritát, a nevelés kutató, főiskolai tanárt nagy szeretettel köszöntelek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést, hiszen régen találkoztunk, de most nem olyan nagyon régen, és amikor mondtam neki, hogy volna-e kedved ebbe a sorozatba elmondani mindazt, amit az eddigi életed történetében rengeteget tettél a közösségért, az emberekért és a nevelésért, ezt megosztani, mondjuk a Pax Televízió, az Apostol Televízió, a Mária Rádió, és mások, akik ezt a sorozatot nézik, hallgatják, és nagyon sok jó visszajelzéssel örülnek annak, hogy megismernek személyiségeket, és azon keresztül a kornak az általa elsősorban az egyházak szerepének, ugye hiszen Párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomban, hát azt hiszem, hogy neked ez a te igazi éned, úgyhogy még egyszer örülök, hogy itt vagy. És hát az első kérdés az volna, és mégis ki is ez a Pécsi Rita?
2: Nagyon egyszerű kérdés, meg egy nagyon bonyolult, és én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szeretek beszélgetni, gyerekkorom óta is sokat beszélgettünk otthon is, úgyhogy mindenféle, és a műsorokban is nagyon szeretem a beszélgetést, mert sok mindenfelé el lehet kalandozni. Szóval, hogy hát Pécsett élek most is, úgy nagyjából, de Pécsett születtem, és azt lehet mondani, hogy minden szálam inkább azt lehet, egy kisebb városhoz, egy vidékhez, ilyen közösségekhez köt. Akkor is, hogyha mostanában tényleg sokat mászkálunk a férjemmel az ország szerte is. És ott tehát egy nagyon, a közösség iránt is tényleg nagyon-nagyon elkötelezett családban éltünk, és ezt alig vettük észre. Édesapám Pécsi Géza, aki hát talán van, aki a Kulcsa Muzsikából tanult, minden, akárhova megyek mindig, jaj, a Géza bácsi, jaj, tényleg az, ez a Kulcsa Muzsika, a férjem, a gyerekem én, és ennek hát egyrészt a kialakulását is végigkísérhettem, másrészt meg ő nagyon aktív ember volt, tehát nagyon, nagyon sok felé egyházi tekintetben is, de szélesebb közösségi részben, persze énekkart vezetett, zenetanár volt,
1: kántorkodott
2: is, igen. De mindent, hát szociális otthont épített, és öregeket látogatott, és rengeteg, nagyon széles baráti köre volt, sokak megfordultak nálunk, sokak laktak nálunk, tehát tanítványai jöttek, ugye akkor azok szerte mentek az országban. Tehát, de tényleg, én sokszor visszagondoltam arra, hogy a gyerekkoromban nem érzékeltem azt, hogy ez mekkora ajándék. Hogy mennyi mindent tanultunk ez alatt. Azt is, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy éppen én gyerekként szeretném, hogy van, amikor fog be a szádat, most éppen nem kérdezett senki, de van, de figyelhettünk, láthattunk sokféle embert, megismerhettünk, őket is sokféle helyzetben láttuk, sokféle problémát, problémamegoldást, nagyon sok vidámságot, nagyon sok barátságot, nagyon sok kapcsolatot láttunk. Arrósítam,
1: és te az iskoláidat akkor ezek szerint Pécset végezted.
2: Igen, igen.
1: Melyikbe? Mert ugye hát pécsi vagyok én is, ezért igen. Nem véletlen kérdezem, hogy melyik.
2: Ugye akkoriban még nem volt iskolaválasztás, amikor elindultunk, mi a gyárvárosi területen lakunk, ott Messzes Gyárváros, gyárvárosi templom mellett van a gyárvárosi iskola ott. Aztán utána a művészeti gimnáziumba mentem, nagyon szerettem zongorázni, jól is ment.
1: Ez a Lővei volt, nem?
2: Nem, a Lővei alatt volt egy kicsi. Igen, ott volt egy kicsi, most már elköltözött ez, de kifejezetten, amit ma konzinak nevezünk, ugye, és ott zongorára mentem, eltökélt szándékom volt, hogy zongoraművész leszek, abszolút. Igaz, hogy Polgár Marianna, nagyon kedves tanárnőm, sokszor mondta, hogy Rita, téged nagyon sok minden érdekelte, a zongoristaság nem ilyen ám. Ó, persze nem hittem el, se erdülőként, de én igen, igen. Aztán nem vettek föl elsőre maximum ponttal és helyhiánnyal, amit akkor aztán mindjárt megértettem, hogy hogy is van édesapámnak ez a sok kiterjedt egyházi kapcsolata nem volt valami jó ajánlólevél, és akkor még egy évet otthon maradtam, akkor örültem, még egyszer persze neki készülök, és nagyon érdekesen váltott így akkor az életem is egyszer, úgy mentem éppen zongora órára, és szembe jön velem egy szaktársam, és kérdezem vele, mi van vele, Gyurikám, nem tudom, micsoda, és mondja, jó vagyok, kell mennem gyakorolni. És engem ugye ez oda szögezett a földhöz, hogy Úristen, én errefelé megyek, nem lesz 2 óra időm, nem lesz semmi, mert kell mennünk gyakorolni, ezt azért éreztem, hogy sokat kell. De szívesen zongoráztam, és akkor úgy nagyon megfordult bennem, és akkor másodszorra már nem is zongorára jelentkeztem a Zeneakadémiára, hanem karvezetésre. De érdekes, ott volt előttem apukám példája, de valahogy nem, ez kellett egy ilyen saját élmény ahhoz, hogy aztán karvezetésre Lantos István tanár úrnál azért folytattam a zongorát, nagyon, nagyon jó kapcsolatban voltunk, nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam tőle mindenféle szinten, úgyhogy örülök neki azért, hogy így a zongora bevitt oda is. És akkor ott végeztem a Zeneakadémián, és aztán visszamentem Pécsre ezzel a diplomával. Igen, ez is egy érdekes volt, mert addigra ugye elég párhuzamosan zajlik, ugye hát zenepedagógus a édesapám, és akkor már úgy belekapcsolódtam az ő munkájába, akkor éppen neki már egy ilyen országos kiterjedésű szakmunkások számára koncerteket szervezett, előkészített koncerteket Igen. szervezett. És annak is volt egy párhuzamos szája, hát nyilván egy ilyen műsor az nem térhet ki erre, de ez egy nagyon érdekes, ugye 80-as évek, 70-es évek vége volt, és egy egyházi telken, tényleg egy szociális otthont, egy öregek otthonát kezdett el építeni, ugyanis nagyon sokszor, tehát a tanári munkája után járt öregekhez. Mi is jártunk vele, szennyest szedett össze, hozta haza anyukám, mosta, vittük ki. Hát inkább a hegyoldalba, tehát ahonnan nem tudtak lejönni. Igen. És akkoriban azért nem volt még annyi szociális otthon sem, meg semmi, tehát ezek az emberek oda voltak szorulva, tehát sehova. És Werner Edith, aki azt lehet mondani, hogy Pécsnek egy ilyen Teréz anyája volt, és az ő segítségével, és akkor ez apukám mindig úgy gondolkozott, jó, ez így jó, de hogy lehetne még jobban? És hát úgy lehetne még jobban, hogyha egy kicsit összegyűjtjük, ha nem kell, jó. És akkor hát ennek mentén elkezdte ezt szervezni, de hát ez akkoriban nagyon csúnya dolog volt, mert hát, hogy ez ilyen szetagyanús, ugye Magyarországon nincs szegénység, és egyáltalán egyházi telken volt, amikor jött az első tégla rakomány, akkor hát a tefúnak egy pecsét kellett. És hát mit tudott csinálni? A gyárvárosi plébánia pecsétjét rakta rá, mert mit lehet csinálni? Hát nem volt pecsétje. Aznap délután hívták be az iskolába, hogy Pécsi elvtárs ugye tudja, hogy ez egyházi szervezket. De hát miért? Hát a püspök atya is, és mindenki, és az egész város tudja, de nem. És mi? Vagy fegyelmivel elmész, vagy mindegy. Szóval, és akkor már volt egy ilyen országos tevékenysége. Én ugye akkor párhuzamosan éppen a Zeneakadémián vagyok, és ezt szerettem volna folytatni. Ugye karvezetőként már akkor vezettem műsorokat is vele együtt, nem tudom én, hát ő ebbe az egész, tényleg azt mondom, tehát ebbe az egész feszültségbe, vagy nem kapott egy szívinfarktust, nem tudom én ott vagyok Pesten, hú, ezt folytatni kell, és erre jövök vissza. Most elkezdtem menni, hogy akkor én szakmunkásoknak szeretném, mire hát azonnal mondták, hogy kedvesem, Zeneakadémia diplomával szakmunkásokhoz nem lehet menni. Tehát, de mondom, miért nem lehet? Hát édesapám is ezt csinálja, és hát ezt szeretném folytatni. És úgy csak viccből megkérdeztem, hogy miért, és hogyha én is szakmunkás lennék, akkor lehetne? Persze, akkor lehetne. Na, akkor elvégeztem a varó szakmunkást is közben. Így nagyon mókás volt, hogy egy zenetörténelem vizsga, egy anyagtan, egy szóval mindegy, ezt elvégeztem, és akkor utána így kerültem vissza Pécsre. Ugyan állást nem adtak ebben, de a zeneiskolában tudtam Dobos László, talán sokaknak ismerőságem is Pécse. Ott tudtam zongorát tanítani, és szolfést kezdtem el tanítani, és közben ezeket a koncerteket úgy valahogy szintén továbbvinni, szervezni, stb. Úgyhogy hát ott indultam meg, de ezt éreztem, hogy mondjuk így a zongoratanítás, szóval nagyon
1: nem
2: sok...
1: Nem a te igazi nem, éned.
2: Nem, szűk volt. Tehát szűk volt. Igen. És nagyon örülök neki, hogy azon a kis találkozáson az a fordulatot tettem, hogy így kifelé és tágabbra. És akkor már nagyon érdekelt az, hogy... hogy mit tud a zene a nevelésben. Tehát ez érdekes volt, mert azt ott a zeneiskolában is lehetett látni máshol is, és hát pontosan édesapámnál láttam, és hát nálunk mindenhol tényleg lehet azt mondani, hogy a Csapból is ez folyt, hogy jó embereket neveljünk, és ő a zene eszközével, tehát nem zenészeket akart, hanem felhasználni a zenét erre. És ez úgy nagyon kezdett el érdekelni, és akkor a Pécsi Egyetemen egy ilyen kutatásban, akkoriban Vastag Zoltán volt ott a
1: főigazgató,
2: igen, és ott egy ilyen kutatás során elindult egy ilyen nagyobb lélegzetű munka errefelé, és akkor ott ennek a pedagógiai része is. A kisdoktorit csináltam ott, és lassan, ja, hát közben, amikor visszaértünk Pécsről, akkor férjhez mentem, Uzsali Zoltánhoz, akivel 4 gyerekünk született Pécset.
1: És szintén.
2: Igen,
1: szintén zenész idézőjelben most.
2: Mindenféle, igen, ő a Kolping területén oda kötődött, ott dolgozott, tehát az is egy ilyen szociális jellegű munka volt. Igen. És akkor így indult meg ott igazából ez az erős nevelési irány, ami azóta is nagyon, nagyon izgat és érdekel.
1: Hát igen, mert valaki, ha azt a titulust szívesen használja. Ugye sok mindent használhatna, amit eddig elmondtál, szakmunkás, vagy zongora, tanárnő, vagy bármi, de végül is a neveléskutatás azért az azt jelentette, hogy mindez a sok ismeretanyag, amit eddig elmondtál, és összegyűjtöttél édesapától, családtól és fértől, ez a nevelés irányba, tehát a közösség,
2: nagyon
1: szervezés, formálás. Hát végül is azt hiszem, hogy ez volt, és ennek az első, úgymond igazi sikerélménye mi volt számára?
2: Hát ez egy izgalmas volt, ugye, ami kicsit ötvözte először a kórusvezetést is, akkor egy olyan különlegest akartam. Apukám is régebben énekelt a nagy hírű pécsi énekiskolában, már még fiatalként, stb. Azóta ugye ez megszűnt. Hú, ezt szerettem volna, hogy na ilyet. Akkor elmentem Angliába, Dobszai tanárúrral, angol fiú kórusokat itt-ott nézegetni, nagyon érdekelt, hogy egy ilyen típusú, nem volt még akkor Magyarországon egy sem. És akkor hát az is ugye kvázi illegalitásban, mert annyira nyilvánosan nem lehetett, tehát úgy garázsba próbáltunk ott a Székesegyház alatt, meg mindenféle formában. És akkor összejött egy ilyen 30 fős kis fiúkórus, amivel elkezdtünk dolgozni, és az érdekelt ott is már, hogy jó, szépen megszólalnak, de a nevelés. És akkor, hát iskolát akkor még nem lehetett alapítani, és akkor egy napközit csináltunk számukra, a Kolping segítségével egy családi házban, stb. Úgyhogy mindenhová jártak iskolába, és délután jöttek. És abban a délutánban volt minden, amit úgy gondoltunk, hogy fontos. Tehát volt beszélgetés, játszás, tanulás, éneklés, zenélés, mindenféle, sport, mindenféle. És akkor, amikor ez így kicsit kinőtte magát, hát akkor szerettem volna már nagyon iskolát. Tehát akkor lehetett látni, hogy akkor, ugye ez már a 80-as évek vége fele,
1: igen,
2: hogy de jó lenne. Hát ott nem volt egy szerencsés fordulat. Egyszer csak olvasom az újságban, hogy hát megalakult a Pécsi Énekiskola egy más felállásba, és azt gondolom, hogy szóval az úgy földhöz vágott azért mindannyiunkat. Hát több évet csináltam, a jubileumát is már abban a kis hecsedli ruhákban. Jó megalakult. És akkor gondoltam, hogy jó, nem... Szóval semmi értelme ennek az ilyen jellegű összeütközésnek, és meghívtam a fiúknak a testvéreit is, hogy jöjjenek el, gyerekkórus, jó? És a Pécsett volt egy zenetagozatos általános iskola, a Mátyás, és ott egy egyházzenetagozatot akkor ebből létrehoztam. És akkor ott egy akkoriban...
1: De ez még a rendszerváltás előtt?
2: Hát igen, ott a fordulóban, amikor már azért lehetett iskolát, ugye az első katolikus iskolának, tehát ez az énekiskola megalakult akkor már Pécsett, akkor a...
1: De ennek a történetiséget ismered?
2: Már minek?
1: Hát ugye itt most még a rendszerváltás
2: igen.
1: Utolsó évében vagyunk, 89-90, tehát még a tanácsrendszer működik.
2: Igen.
1: De már megszűnt az államegyházi hivatal, én akkor egyházi főosztályvezető voltam, és ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ki volt akkor a városi tanácselnöke, lehet, hogy a Center, de lehet, hogy már a Piti, nem tudom.
2: Igen, igen.
1: De a jegyző, valamilyen karcsival megállapodtunk, hogy most megszűnik a kollégium a volt
2: Pálosoknál, igen.
1: Rendházban, hogy az megüresedik, adja oda az általad igen, emlegetett,
2: igen, ott kezdődött,
1: adja oda
2: igen.
1: az egyháznak, hiszen azt hiszem, hogy Európában talán a második, de lehet, hogy első helyen volt valamikor a Pécsi Egyházmegyei kór, illetve énekiskola.
2: Hát hogy nem?
1: Talán Drezda és Pécs volt ez a
2: nagyon,
1: kettő.
2: Ugye itt most kiváló volt, tényleg, így abszolút, igen.
1: És hát ennek a hagyománynak újraélesztéséhez ez jó lenne. És akkor úgy emlékszem, a Garadnai Balázs vállalta, aki később helynökként, sőt édesanyám tanítványa is volt a belvárosi iskolában. De elég az hozzá, hogy így indult az, hogy ezen a tanácsülésen vagy VB ülésen meghívtak, és elmondtam, hogy ez igaz, hogy pénzbe kerülne, mert ugye az elég ramadja állapotban volt, mert ők valahol felépítettek egy kollégiumot, és talán a Uránvárosba. Na mindegy, elég az, hogy kivitték onnan, hogy meginduljon valami.
2: Igen, és ez nagyon szerencsés is volt, úgy van. Tehát végül is ez volt az első olyan.
1: Így volt, ez volt az első. Igen. Hát aztán utána jött tulajdonképpen a Szent Mór.
2: Igen, tulajdonképpen 4 év múlva, amikor nekem ez az...
1: 91, igen, 92.
2: Tehát igen, ez az egyházzenei tagozat felnőtt ugye 4 évre. Ez az énekiskola elindult valahogy, és mindegy, akkor felkért akkor már Májer püspök, úgy van, hogy átvenném ezt az iskolát, és akkor úgy, nem mondom, hát fél megoldásom van már, mármint ebbe az állami iskolába, ennél egy jobb helyzet lenne, hogyha ez így egyenes, akkor kérdeztem, hogy hát szakmai szabadságot kaphatnék-e, akkor megpróbálhatom, és akkor így egy katolikus általános iskolával indult el. És hát az ugye ott, akik eddig 4 évig együtt dolgoztunk tanárokkal, ők lehetőséget kaptak, hogyha aki akart átjött, aki akart maradt, hát 98%-ba jöttek gyerekek is, szülők is, családok is, tanárok is, és akkor elindult a később Szent Mórnak nevezett általános iskola először.
1: Igen. Én megmondom, hogy ekkor találkoztunk, mert én örültem annak, hogy hiszen Pécsi Géza az egy fogalom volt azért akár a pécsiek, nem csak a pécsiek, de a pécsiek részéről. És hát mondom, akkor végül is valahol az az igazi hagyomány újra él olyan személy vezetésével, aki tudja, hogy miről van szó. Hát tehát igen. Itt jöttél be akkor.
2: Igen, és ez hát nagyon fontos volt, hogy tényleg egy nagyobb közösséget. Tehát ott volt, ez volt az első lehetőség arra. Tehát első felekezeti iskola, tehát akkor nem volt még a reformátusoknak sem.
1: Tehát hát az később.
2: Igen.
1: Már Pécsen.
2: Nagy lehetőség, igen.
1: Tudod, melyik volt az első általános iskola a rendszer általános után, amelyik egyházi, az első hajdudorogi görögkatolikus iskolát, amit akkori tanács átadott úgy, ahogy van, igazgatóstól, fejlesztéstől kezdve minden együtt, 90. szeptember 1-én ennek az előkészítésében is részt vettem, és hát az volt, és a második volt a pécsi.
2: Tényleg?
1: Tehát tulajdonképpen, hogy az de mind a kettő egy kicsit speciális, az egyik az egyházi, görögkatolikusság, és a hajdudorog a 90%-a görögkatolikus.
2: Igen.
1: Pedig a régi hagyomány újraélése. Ennek azért örültem, mert jó, több helyen megindultak úgynevezett önkormányzati közösen.
2: Igen. Hát igen, ugye nekünk is ott volt egy kis valami.
1: Előtte. Ez volt a történelemnek akkor az első ilyen
2: nagyon
1: lépése,
2: szép volt,
1: hogy
2: tényleg,
1: az egyházak hogy tudnak részt venni a társadalom, és a szabadiska választás előtt.
2: Igen. És nagyon érdekes is volt, mert ugye akkoriban ugye családoknak, szülőknek is, hogy hú, akkor szabad egyházi iskolába, akkor nem lesz-e túl burok, akkor hogy honnan veszük ki, jaj, akkor ez egy ilyen próbálgatás, de akkor inkább a meglévő biztosakat. Tehát nem volt egy könnyű helyzet ebben azt mondani, hogy amit most leraksz, ugye az lesz a modell. Tehát, igen, hogy érdemes-e, igen, jó-e, tényleg használható, és akkor tényleg azt ki kellett várni. Hát én 70 fiúgyerek volt akkor, akit átvettem, a 8 évfolyamon, tehát ott összevont évfolyamon, mindenféle volt. Igen. És hát azért utána amíg ez felépült addigra, hogy nem volt gondunk azzal, hogy három osztályt indítsunk folyamatosan, és tényleg válogathattunk is, és nagyon, nagyon szépen megindult, de azt ki kellett várni addig, amíg ugye a családok mondják a szomszédnak, hogy te ez jó, mert különben én kiírhatok, amit akarok, hogy jaj, de mert ennyire, de amíg ez belülről nem terjesztik, hogy igen, ide érdemes jönni. De szép közösségek is alakultak ki, tehát ugye a családokból is, az osztályokból, a tanárokból is, hát nagyon, ez egy nagyon szép felépítő munka volt.
1: Hát ennek az iskolának azért volt az első, ha így veszük, hogy saját maga építette ki a közösségét, míg a másiknál átvette.
2: Ez hát óriási, ez óriási lehetőség volt.
1: Tehát egy hosszabb átmenet, mire újra azzá válhat, akinek a mondjuk új fenntartásába kerül. Tehát itt ugye itt az énekzene és a hit, és a vallásosság.
2: És akkor kinyitottuk az énekzenét is, ugye, hogy lehessen szélesebb körre, tehát egy művészeti iskolát alapítottam mellé, úgyhogy minden gyerek, aki bejött az iskolába, valahogy a művészettel, tehát van, aki énekre ment, van, aki képzőre ment, és a képzős is nagyon, hát éppen igen. Istvánnal is sokat dolgoztunk együtt, az nagyon szépen ment. Tehát egy nagyon széles körbe tudtunk így építkezni, aztán egy 8-osztályos gimnázium is ráépült. Úgyhogy egy ilyen nagyon összetett intézmény, és addigra, mire már ugye felkért erre a Mayer püspök úr, hogy vegyem át, addigra nekem volt egy talán azt lehet mondani, egy kiforrott pedagógiai programom. Annak idején még nem is írtunk pedagógiai programot.
1: Ja, de benned volt.
2: De meg is írtam. Éppen azért, mert nem tudtam elmondani azoknak a tanároknak, akiket én hívhattam, óriási lehetőség volt, hogy mit akarunk. És akkor végül is úgy kézbe kellett adni, hogy figyelj csak, ezt akarjuk. És akkor figyeltem azt, hogy ha felcsillan a szeme, hogy fú, de tényleg, akkor az ide való. Hogyha azt mondja, hogy jó, apád, persze, hát igen, ezzel mind egyetért, akkor gondoltam, maradj ott, ahol egyetértesz. És ez nagyon jó volt, hogy addigra volt már egy ilyen irányvonal, egy kikristályosodott valami. Szóval nagyon, nagyon nagy élvezet volt így építkezni, és azokkal a társakkal nagyszerű tantestület jött össze tényleg. És ővelük tényleg nagyon, nagyon szépen lehetett.
1: Ez a múlt időben való beszélgetés azt jelenti, hogy mennyi ideig voltál?
2: Hát 13 évig voltam. Addigra mindenfölé 700-750 gyereket hagytam.
1: Tehát fölépítetted
2: igen.
1: A vágyadat a neveléssel hát, kapcsolatosan, énekzene kultúrával és az ember szeretettel együtt. Megkérdezem, mert végül is miért hagyja ott az ember 13 év után az életpályának az igazi, azt lehet, hogy majdnem csúcsát.
2: Hát soha nem hagytam volna ott, hogyha nem kellett volna. Hát ott nehéz időket éltünk egyházi területen abban az időszakban, ami aztán utána egy jó pár évvel ki is csúcsosodott, sajnos ott hát anyagi nézeteltérések támadtak a fenntartóval elég keményen, és az iskola egy olyan hely, ahol ez nagyon nyilvánvalóvá válik. Tehát ott nem lehet, ott most bejön egy valami állami támogatás, és az nem kerül valahováig el, azért az igazgató a felelős. Tehát itt azért, és ott azért sokszor ütköztünk, sokféleképpen ütköztünk, nyilván most már én is igyekeztem elég távolra kerülni tőle, de az ott az egy nagyon, nagyon forró helyzet volt, amikor szembe kellett néznem magammal, hogy hát vagy a lelkiismeretem szerint megyek, és akkor tudok aludni, és szembe tudok nézni azzal a 700 gyerekkel és a családjukkal, vagy nem, vagy most itt mi lesz. És hát akkor el kellett jönnöm nagyon-nagyon rövid úton. Tényleg az nehéz volt, nem is tudtam ettől a tantestületől még elköszönni se. Szóval nagyon nehéz volt, a két gyerekünk még oda járt, akkor tényleg nagyon nehéz volt, hát szülői értekezletre se tudtam bemenni. És ez komoly kérdéseket is vetett föl, hogy akkor hol van itt a gondviselés, akkor hol van itt a valami, akkor hogyan lehet, megpróbáltunk mindent, tehát nagyon sokszor tényleg Püspök atyával is sok vitánk volt, meg sok mindenünk, tehát tényleg próbálkoztunk, hát nem ment a dolog, és akkor tényleg hát így el kellett jönnöm. Hát minden illetve volt, igen.
1: Nem kell, hogy tovább mondjam.
2: Igen, azt hiszem, hogy ezt
1: hagyjuk. Aki ismeri ezt a kort, és a Dunántúli Napló és egyik
2: hát igen, minden volt, igen.
1: Nagyon sok ilyen cikk megjelent, amit én megmondom őszintén, nagyon sajnáltam, mert ismertelek. És tudtam, hogy amit csinálsz, az nem lehet rossz, sőt, jó lenne, ha tovább menne. Igen. Aztán végül is ennek a jogi részét te megnyerted.
2: Igen, igen. Igen, és hát még
1: csak
2: akkor...
1: attól még nem azt jelenti, hogy újra ugyanott folytat. Igen. Itt jött igen. neked egy váltás
2: igen.
1: időszak.
2: Igen, és azt is mondom, hogy, és ez is annyira érdekes, hogy az ember így visszatekintve, azért láttam ilyet szintén a családban belül is, édesapám is járt így már nem egyszer, meg nem kétszer, és azt végig éltük, és azért ez akkor nekem sokat kamatozott. Amikor láttam rajta, hogy amit a legfontosabbnak tartott talán, az összeomlik, és akkor újra kezdeni. Mert az tényleg olyan volt, hogy felépítesz egy virágos kertet, már éppen elkezd működni, és akkor belemegy egy tank. Hát most mit csinálj?
1: Igen. Egy kis szünetet tartunk, jó. de azért folytatjuk tovább, nem
2: jó.
1: a tankkal,
2: hanem jó, igen. A
1: virágos
2: persze.
1: és énekes és nevelés koncentrikus életet tovább a folytatásával. Egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább.
2: Jó.